A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

Rádiókafé. Mátyásföldön, az FM 98-as frekvencián.

0: Anya, mi az az a sveny? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét!

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást. Le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4

0: Bölcsömi.
1: Rádió Café. Lágymányosan az FM 98-as frekvencián.

0: Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Café.

0: napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Letartóztatták Hankó Balást. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíj minimum. Montenegró 2028-ban uniós tag lehet. Folytatódik ma és a hétvégén is a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Varga Mihály személyesen jelenik meg az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság előtt. A testület tegnap döntött arról, hogy a jelenlegi jegybank elnököt és Matolcsi György korábbi jegybank elnököt is meghallgatja. Vargát volt nemzetgazdasági és pénzügyminiszterként kérdezik majd a jegybank törvény megalkotásáról és az MNB alapítványi rendszeréről. A jegybank elnök közölte, az MNB új vezetése 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át, és eddig 4 feljelentést tett a korábbi vezetéshez kapcsolódó ügyekben. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Az Európai Unió 28. tagállamává válhat 2028-ban Montenegró. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint az ország jelentős előrelépést ért el a reformokban, különösen a jogállamiság területén. A csatlakozási tárgyalások hátralévő fejezeteit a tervek szerint még az idén lezárnák.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Marad ma is a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a hétvégén is.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
7: Színház.
8: Három új előadás is bemutatkozik októberben a budapesti Centrál Színház kis színpadán, az október 2-án debütáló 5. lépésről, Shell Judit táncos zenés önálló estjéről, és az október 30-án Szinetár Dórával látható a világtörténelem legjobb színdarabjáról, a Centrál Színház igazgatóját, Puskás Tamást hallják.
9: Ez egy remek és egészen új darab, egy David Ireland nevű skót írta, furcsa a neve, ír, de valójában egy skót származású remek drámaíró, és az ő két személyes darabja, amely Londonban debütált 2 évvel ezelőtt, és óriási sikerrel játszották, hogy október 2-án ez kerül színpadra nálunk. A kis színház reneszánsza, ha úgy tetszik, megújulása ügyében, vagy okán, mert hogy a kis színház 185 férőhelyével az egyik legjobb nézőtér Budapesten, igazán mind a 185 helyről pontosan olyan jól látszik ez a picinke színpad. Szomorú okokból úgy alakult az élet, szomorú okokból és gyakorlatias okokból úgy alakult, hogy az elmúlt évben egy kicsit megbillent az egyébként nagyon sikeres működése. Elvesztettük két nagyon szeretett munkatársunkat, a Kállói Molnár Péter és a Scherer Péter is itt hagyott minket. Úgyhogy hirtelen megcsappant a műsora, valamint egyéb okokból is lekerültek a színről darabok. Ezt próbáljuk most ezzel a sok bemutatóval, most az 5. lépéssel, aztán a világ legjobb színdarabja és a Shirley MacLaine életéről készült Ragyog Shirley című előadással, hogy aztán majd még decemberben egy december 11-i bemutatóval koronázzuk meg ezt az igyekezetünket, a Shirley MacLaine. Azt hiszem, talán az idősebbek körében a Legénylakás vagy az Apartment című Billy Wilder filmből ismerős az ő neve, amit a Jack Lemmonnal játszott. Egy egészen kivételes tehetségű színésztőről van szó, úgyhogy én nem tartom véletlennek, hogy a Shell Jucinak megakadt rajta a szemem, vagy hogy példaképének, vagy kedvencének, vagy ki tudja minek tekinti. Shirley MacLaine is, miként a Shell Juci egyébként, nem csak színészként volt ragyogó tehetségű, hanem nagyon jó táncos is volt, és egyébként is egy nagyon furcsa, kesernyés humorral megáldott remek nőszemély. Úgyhogy lehet találkozási pontokat a Juci a saját élete és a Shirley MacLaine élete között, és örömmel dolgozta fel így aztán ebben a zenés-táncos prózai produkcióban az ő kapcsolatukat. Bár igaz, hogy a Dóri egyedül áll csak majd a színpadon. Ő neki volt valóban, mint ahogy oly sokaknak volt egy életem című önálló estje a Centrál Színház színpadán, de ez most egy valóságos színdarab, egy valóságos, ha úgy tetszik, egy valóságos amerikai romkom, amivel október végén jelentkezik, Újmészáros Károly rendezésében. Úgyhogy ez egy rendes színházba való színházi történet, remélhetőleg majd jól megfelel ennek a mondott színnek, hogy a világtörténelem legjobb színdarabja. Én drukkolok neki. Mindig szeretem a világtörténelem legjobb színdarabjait látni.
7: Irodalom.
8: Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján, október 5-én lesz a gálást, amikor többek között Rakovszky Zsuzsa író, költő veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortársnői alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, a díj egyik várományosával, Rakovszky Zsuzsával beszélgettünk.
10: Szabó Magda az úgy végig kísérte az én korosztályomat, az én korosztályom olvasó részét a gyerekkorától kezdve. Szóval ő itt volt otthon a könyvespolcon, én nagyon-nagyon szerettem az egyik gyerekkönyvét, a Szigetkéket, serdülőkoromban olvastam a Pöttyös könyveket, még mindig serdülőkoromban, amikor még anyám szerint nem volt nekem való, akkor anyai tilalom ellenére olvastam Szabó Magdát. Ahogy néztem, hogy kik kaptak még Szabó Magda díjat, úgy láttam, hogy ennek a fáklyának a továbbvitele, ha így fogalmazunk, emberi kapcsolatokkal, lélektani igazságokkal foglalkozó, nevezetlen realista regénynek a hagyománya, és ez azt hiszem, hogy ez igen, ez nekem is fontos. Első egyetemi évemet az Debrecenben töltöttem, és hát nem tudom, akkor voltam 20 éves, úgyhogy nagyon élénk emlékeim vannak, és mindig örömmel megyek vissza, csak egy kicsit messze van, úgyhogy ez ritkán fordul elő. Meg hát Juhász Annával voltunk egyszer Erdélyben, és nagyon-nagyon kedves hölgy, és nagyon örülök, hogy viszont látom, hogy a két Annával fogok beszélgetni, a Szabó T. Annával és Juhász Annával, úgyhogy igen, várom.
1: Fesztivál.
6: Októberben ismét a halaké és a balatoni ízeké lesz a főszerep Siófokon. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol a gasztronómia mellett koncertek, családi programok és látványos bemutatók is várják a látogatókat. A fesztivál egyik fő attrakciója idén is a halas ételek versenye lesz. A Vonberg Frigyes séf vezette zsűri választja ki 2026 legjobb halas street foodját, amelyet természetesen a közönség is megkóstolhat. A Halpiknik főzőversenyen pedig azok is megmutathatják konyhai tudásukat, akik inkább maguk készítenék el a balatoni finomságokat. A főtéren ezúttal is bemutatkoznak Magyarország híres halas városai, Baja, Szeged, Paks és Hódmezővásárhely saját halételekkel érkezik. A Nemzetközi Ízek utcájában pedig Siófok testvérvárosainak gasztronómiájába is belekóstolhatunk.
11: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, kihagyhatatlan látnivaló a Káli medencében. A szorosan vett Káli medencét Köveskál, Kővágó őrs, Kék kút, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor ide látogatunk. Ősszel is aktívan. Az aktív utazások szerelmesei csodákra lelhetnek itt. Kerékpáron különösen nagy élmény felfedezni a mesebeli falvakat, ráadásul kisebb emelkedők és lejtők kivételével nem kell számottevő szint különbségre számítani. Az egyetlen kivétel ez alól a hegyes testű meredek emelkedője. Útközben érdemes megállni Kékúton a Teodóra forrásnál, ahol azzal a kékúti ásványvízzel frissülhetünk fel, amely egykor állítólag Teodóra bizánci császárné kedvenc itala volt. Aki viszont a kerékpár helyett inkább a lovak nyergében érzi jól magát, annak Salföld és az itt található természetvédelmi major lesz a kedvenc úti célja. Az őshonos magyar állatfajták, például a rackajú, a szürke marha vagy a mangalica bemutatása mellett a majorban találunk fűszer- és gyógynövénykertet, állatsimogatót és lovaglási, sétakocsikázási lehetőséget is. Emberi komédia szoborcsoport a Kornyitó mellett. Kékkútról a Teodóra kékkő tanösvényen elindulva akár gyalog is felfedezhetjük a környéket. Ez az útvonal az egész Káli medencén végig vezet. Érdemes megállni a Kővágó őrs melletti Kornyitónál, ahol az őszi természet csodálatos színei mellett egy ember alkotta műemlék is vár. A domb tetejéről 2-3 méteres, emberszerű figurák figyelik a Káli medencét. Veszprémi Imre acélból és mészkőből készült emberi komédia elnevezésű szoborcsoportjának tagjai ezek a különleges őrszemek.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
12: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
12: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
13: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez a műsor is majdnem meghiúsult a betegségem miatt, de most már egész jól vagyok, úgyhogy a szexi orhangomon kívül minden.
14: Ja, mert hogy az történt, és ezt nem osztottuk meg a nyilvánossággal, üdvözlöm én is a kedves
13: Gellért és Szabja stúdióban
14: hallgatókat, hogy múlt héten lebetegedtem, és akkor amiatt már ugye, hát megbeszéltük, hogy nem lesz adás, aztán írtad nekem, hogy te is lebetegedtél, úgyhogy...
13: De most már jól vagyok, úgyhogy...
14: Hála a jó égnek.
13: A betegségem és én című műsorunkat hallják.
14: Egyébként... Egy hónapja nem csináltunk közösen műsort.
13: Igen, mert elmentem nyaralni. Tök jó,
14: jó volt.
13: Aha. Képzeld el, a Horvátországban voltunk, Hvar szigetén, ez elég messzi táj, az egyik kedvenc helyünk Horvátországban, és képzeld el, hogy van, hát most meg nem Isztria, Cinema Isztria, vagy valami ilyesmi neve van, de ez nem jó, mert nem Isztrián voltunk, mindegy, szóval hogy van egy ilyen mozis kezdeményezés ott a szigeten is többek között, három városban, vagy három településen, Jelzában, Hvarban és Starigrádban is van szabadtéri filmvetítés.
14: Ez tök
13: és
14: jó.
13: Azt imádom a horvátokban.
14: Ilyen szervezett mozi?
13: Aha, sajnos lecsúsztunk róla, mert szeptemberben voltunk, és az utolsó előadás az augusztusban volt valamikor, de még a plakátokat láttuk, meg a kompon is, amikor mentünk át, akkor láttuk a hirdetéseket. Nagyon jó hangulatú, hát tereken vannak felállítva ezek az óriás vásznak, és ott vannak berendezve ezek a zsőjék, vagy széksorok, és hát azért az nagyon menő lett volna, hogy valami helyi horvát valami filmet megnézni, nyilván kukkot nem értettünk volna legalábbis a verbális részéből, de hogy nagyon hangulatos lett volna, hát tudod milyen Horvátország ezekkel a gyönyörű épületekkel, ezek a kisvárosok, ezek nagyon rendben vannak.
14: Igen, hát kívülről láttam, vagy hát felvételeken én még nem voltam ott.
13: Nem voltál?
14: Nem,
13: jó,
14: még nem voltam soha.
13: Voltál?
14: De majd egyszer.
13: Gyönyörű hely, nagyon-nagyon szeretjük, és hát az a helyzet, hogy azt megfigyeltem, hogy horvátoknál van valami, nem tudom, ez melyik a jó kifejezés rá, van az a fajta, hát nevezzük nacionalizmusnak, ami azt eredmény,

0: régióra, de szerintem a szerbekre is, meg a horvátokra is, de hát a csehekre nagyon-nagyon jellemző az, hogy az ő ilyen mozis toplistáikon általában mindig
1: hazai termékek
0: vannak, ha nem is csak, de általában nagyon jó helyen vannak ezek a hazai filmek, és hát rendszeresen produkálnak akár ilyen középszerű filmek is, több milliós megtekintést
1: szóval,
0: is moziban is.
1: Ezt továbbra is irigylem a szlávoktól, vagy a horvátoktól, nem tudom, a többi szláv országban mi a helyzet ezzel kapcsolatban, de van egy gyanúm, hogy hasonló.
0: Hasonló szerintem.
1: Hasonló a hozzáállás. Én bírom azt, hogy ők ezt így nyomják. Nyilván nem annyira kedvesek, mint mi. De lehet, hogy csak a szezon vége felé vagyunk mindig ott, és akkor már addig leállhatunk.
0: Hát meg mi vagyunk mindig kedvesek.
1: Ja,
0: azért.
1: De nagyon okosak tudunk lenni. Mi mint magyar.
0: De mindig, az mindig
1: mi okosak. Magyar, bármiben.
0: Okosak mindig vagyunk.
1: Most is okosak leszünk, mert gyorsan elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban.
0: Igen, hát egy olyan film lesz a hét filmje, amivel szemben igen nehéz most okosnak lenni. A Warner egyébként a Tom Cruise főszereplésével készült Inarritu rendezés, a Digert úgyis marketingeli, nagyon vicces, csináltak ilyen videót, mert ugye Rotten Tomatoes-on is ilyen pillanatban 50%-on áll a film, ami még épp nem számít freshnek, de ugye már nagyon szépen megmutatja, hogy mennyire megosztó a film, és csináltak egy olyan spotot, amiben a dicsérő és a nem dicsérő idézeteket is belerakták, és most valóban a Digger, ami egy ilyen különös politikai szatíra, hát nagyon úgy tűnik, hogy megosztja a közönséget, illetve kereskedelmi meg úgy tűnik, hogy nem fogja megosztani, hanem óriásit fog hasalni, ami több szempontból is hát szomorú, meg szerintem tanulságos is, de majd erről beszélünk nem sokára. Aztán utána jön Brad Pitt meg az ő kutyája, a Vadon szíve című filmmel, ami egy megtörtént esetet dolgoz föl egyébként, azt te nagyon szoktad szeretni.
1: Hát, ezek az amerikai katonatraumák, ezek annyira nem tetszenek nekem, de van mi ilyesmiről van szó.
0: Igen, hát arról van szó.
1: Nem láttam, csak az előzetes felét tudtam megnézni, mert hamarabb érkeztem.
0: Hogy van egy ilyen elitosztagos figura, aki valamikor katona volt, és hát együtt szolgált a kutyájával, a német juhász kutyájával.
1: Már aranyos és könyvfakasztó.
0: Igen, és mind a kettőjüknek van ilyen traumája, mind a ketten fölébrednek éjszaka, mert rosszat támadnak, és hát Alaszkában kalandoznak, és az ő
1: J.K. Simmonszal találkoznak.
0: Igen, össze. Találkoznak, egyébként nagyon-nagyon keveset szerepel a Simmons, de azért szerepel a film elején, szóval az ő kalandjaikról szól, meg hát arról, hogy hogyan próbálják meg túlélni több baleset után is a vadon.
1: Aztán a Kaptár is kapott egy folytatást, ugye a Resident Evil.
0: Igen, és ebben az a különleges...
1: Ami vidéki házban játszódik, ez az a film, mert láttam egy előzetest.
0: Nem vidéki házban játszódik, illetve
1: mivel
0: hát több helyen is játszódik, azt én nem tudom, hogy mivel kevered. Egy futára főszereplője ennek a, hát hogy is mondjam, a hivatalos marketing anyagban újragondolásnak nevezett filmben egy futára az, aki szembesül azzal a vírussal, ami ugye a Kaptárban és a Resident Evil filmeknek mindig az alapja szokott lenni, és az a különleges ebben a filmben, hogy bár ez a franchise-nak azt hiszem a 7. vagy a 8. filmje talán, egy kifejezetten menő rendező készítette, a Zeg Craig, akit a Fegyverek című film kapcsán is ismerhetünk.
1: Hát azt mondjuk világszám az a film.
0: Igen, igen, és ő egyre menő, egyre inkább tele van a naptára, és hát az a helyzet, hogy a Kaptár is szerintem azt bizonyítja be, hogy nem véletlenül, szóval ő szerintem egy nagyon tehetséges gyerek.
1: És a végére?
0: A végére jön egy szintén, hát inkább sci-fi, mint horror, de ebben is van mindenféle ilyen félelmetesebb dolog is. Ez a Hope, Remény című koreai film, egy 160 perces film, amelyben...
1: Láttam az előzetesét, bocs, régen, mert és nem tudtam hova tenni, mert itt valami híres emberek is vannak benne, vagy ez nem az, összekeverem?
0: Arra gondolsz, hogy az Alicia Vikander is megvan hirdetve, meg a Fassbender is megvan hirdetve.
1: Igen.
0: Na hát ők trükkösen vannak benne a filmben. Nem annyira spoiler, majd elmondom,
1: jó,
0: okay, amikor beszélünk
1: leszünk
0: a film,
1: jó,
0: hogy
1: jó.
0: Hogyan, de alapvetően ez egy koreai film, egyébként a Cannes Film Festivalon mutatták be, és nagyon tipikus koreai sikerfilm, szerintem az is tipikus benne, hogy mondjuk miért tetszett nekem, meg azért is, hogy miért maradtam ki belőle mégis, miközben néztem valamennyire.
1: Ez lesz ma, nem sokára jövünk vissza a filmszerésszel, azon belül pedig a hét filmjével.
0: A Diggerrel.
2: Korábbi műsorunk

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Nagyon remélem, hogy Tom Cruise nem megy bele abba a csapdába, amiben, és most nem jut eszembe a kékszemű, egyébként Oscar díjas, néha lefogy, néha nem fogy le, de mindig elmaszkírozzák, és akkor a maszkot...
2: Christian Bell?
1: Nem. A másik, aki a Dallas Buyers Clubban játszott.
2: A, ja, Matthew McConaughey.
1: Nem a másik, hanem a
2: Jared Leto?
1: Igen, na, ja, őre na, gondoltam. Hát vele szokott az megtörténni, hogy különböző maszkok mögé bújva, úristen, micsoda az alakítás. De ott egyébként egy maszk mögött van valaki, aki akárki is lehetne, nyilván nem. De hogy a Tom Cruise-nak talán ez a második olyan megjelenése, ahol teljesen másképp néz ki, mint ahogy megszoktuk. És hogy remélem nem az van, hogy most elmegy abba az utcába, hogy akkor elkezd ilyen szerepeket vállalni. Az egyik ilyen volt a trópusi viharban.
2: Igen, igen, nekem is az jutott eszembe egyébként erről a vállalásáról. Hát a Tom Cruise-al az van, hogy ő ugye alapvetően azért jó ideje, nem csak azóta, mióta 60 pluszos lett, de azóta leginkább alapvetően ugye egy sínen tartja az karrierjét, ami egy ilyen franchise sín, aminek az a lényeg, hogy a saját korábbi sikereit habosítja újra, illetve azokhoz készít mindenféle folytatásokat. Ilyen ugye a Mission Impossible sorozat, abban már elvileg nem lesz új, és elvileg új Top Gun se lesz, viszont amit legújabban bejelentett, ugye az a Mint a villám című autós filmje, ami, hogyha megszületik a babája Anne Hathaway-nek, akkor el is kezdik forgatni, és ez elvileg ugye 2028-ba jön, és emellett kevés olyan szerepet vállal, ami ilyen különálló. És hát én el tudom hinni azt, hogy ezt is az Inarritu miatt vállalta el, aki ugye nagyon menő mexikai származású rendező, és hát bele tud húzni ilyen projektekbe ugye nagy világsztárokat, csak most, ha a Birdman című filmjükre, vagy filmjére gondolok az Inarritunak, amiben ugye volt az Emma Stone, hát a Michael Keaton volt a főszereplő, és annak is, illetve annak is volt egy ilyen meta jellege. És hát a Diggernél is az van, hogy tulajdonképpen nagyon sokáig tartották, vagy így lebegtették, hogy ez mi is lesz ez a film. Azt lehetett tudni, hogy egy ilyen befolyásos, furcsa figuráról fog szólni. Aztán minél többet megtudtunk róla, annál inkább egyértelmű volt, hogy ez egy ilyen Trumpi figura, aki valami hülyeséget csinál, amit helyre akar hozni, de hogy pontosan ez a történet mikor játszódik, meg hol, meg mennyire lesz a mennyire nem, az igazából addig nem tudhatja meg a néző, amíg be nem ül erre a filmre, és itt jön szerintem a nagy csapdája ennek a filmnek, hogy az Inarritu olyan 130-140 millió dollárból készített egy olyan filmet, ami elindul egy bizonyos vonalon, ott megy mondjuk a 35 percig, és akkor történik egy ilyen őrült dramaturgiai twist benne, egy olyan, hát tényleg nagyon-nagyon vigyázok, hogy ne áruljam el, csak megpróbálom a dolognak valahogy a jellegét érzékeltetni, szóval egy olyan dolog történik benne, ami a filmnek az értelmezését gyökeresen megváltoztatja. Tehát, hogy onnantól kezdve egy másik filmet nézel, ami igazából egy lehetőséget is ad a Diggernek arra, hogy egy kicsit több legyen, de akkor se lesz igazából több, szóval az szerintem az igazán szomorú, hogy ez a film, ez pontosan olyan, mint amilyen az ilyen nagy rendezőknek szoktak lenni az ilyen félreértései. Tehát amikor valamit így nagyon akarnak mondani, de hogy nem...
1: Ezt csinálják magukat.
2: Hát igen. Igen, ez is, de hogy közben meg nincs is olyan állítása, ami ne lenne, már nagyon sokszor elmondva, vagy ne lenne igazából eléggé közhelyes. Egy nagyon érdekes keretbe helyezi bele ennek a befolyásos embernek a történetét, aki tényleg nagyon egyértelműen a Trump, és a körülötte lévő figurák is nagyon egyértelműen azok a figurák, akiket mostanában a Fehérház környékén láthatunk, és itt, hogyha az ember nézi a filmet, akkor még inkább eszébe juthat, ami talán már az előzetes kapcsán is sokaknak eszébe jutott, és talán ezt ki is mondták, hogy a Kubrick-féle Dr. Strangelove, ami nagyon-nagyon sokszor beugrik emberek, és akkor most behoznék egy másik filmet, hogy nagyon óvatosan, az éppen a már emlegetett Birdman, de hogy ez pontosan miért, az tényleg nem árulom el. Azt nem tudom, hogy a Tom Cruise alakítását az Oscar részre fogja venni. Őszintén szóval azt sem tudom, hogy ebben a nagy megosztott fogadtatásban, amiben részesül a Digger végül, vagy a fogadtatásnak végül mi lesz a vége. De nekem az a benyomásom, hogy ez a film nem fogja érdekelni a nézőket. Azon egyszerű oknál fogva mondom ezt, hogy és elnézést, hogy ezt mondom, de hát ez végül is mégiscsak egy ilyen lakmuszpapír, hogy engem sem érdekelt, akit azért elég sok film érdekel. Tehát, hogy én nyitott tudok lenni, és egy idő után mégiscsak elengedtem ezt a dolgot, és legfőképpen mondom azért, mert az összes trükközése, meg az összes ilyen hogy mondjam, az olyan gesztusa, amivel benne akar tartani a filmben, igazából így lehullott rólam. És hát igen, kimondom, hogy én igazából az Inarritu-nak még ilyen gyenge filmjét nem nagyon láttam, és valószínűleg arra láthatunk példát a Diggerben, ami igazából olyan nagyon szatíra se tud lenni, de olyan nagyon másik műfajba se tud igazán megkapaszkodni. Arra láthatunk példát, amivel kapcsolatban általában csak pozitív dolgokat szoktunk emlegetni. Mostán például a Christopher Nolan kapcsán szoktuk azt mindig mondani, hogy a csávónak adnak egy rakás pénzt, és akkor megcsinálja a filmjét, eleinte senki nem érti, hogy ebből majd hogy lesz sikerfilm, és aztán a végére mégiscsak lesz belőle egy ilyen. Szerintem az Inarritu is nagyjából ebbe a kategóriába tartozik, hogy adunk neki, vagy tartozott, ezt majd meglátjuk, hogy ezután is így lesz-e, hogy adtak neki egy rakás pénzt, aztán majd ő megcsinálja a filmet, amivel én azt gondolom, nem is feltétlenül a bevételre mentek rá, hanem inkább arra, hogy majd Oscarokat fog szerezni, meg mindenféle más elismeréseket a film. Hát majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. A szokásoshoz képest tudom, hogy most kevésbé vagyok konkrét, ahogy beszélek a filmről, de egy kicsit tényleg a saját csapdájába is dől ez a film azzal, hogy ennyire egy nagy fordulatra építi magát, mert így valóban nehéz mellette és akár ellene is érvelni, hogyha az ember úgy akar beszélni róla, hogy nem akarja lelőni ezeket a bizonyos fordulatokat.
1: Hát, hogy Roy-t idézzem, mindenki menjen el, nézze meg, és akkor döntse, hogy tetszette neki, vagy sem.
2: Igen, aztán majd szerintem egyébként visszatérünk erre a filmre, majd egy picivel később, nem tudom, amikor fölbukkan streamingen itt-ott, mert én nekem azért lenne mondani valóm erről a fordulatról, meg arról, hogy ez mire jó, mire nem jó, de valóban ne roncsuk el a kedves nézők, hallgatók szórakozását.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk vissza a filmszerésztel és Brad Pitt-tel.
0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Annyira nehéz elhinni, hogy van egy figura, a Brad Pitt, aki már annyi idős, amennyi. Igen. Egyszerűen nekem ilyen örök ifjú a csóka, de valahogy olyan szépen simítja a karrierét abba a korba, amiben ő jár éppen most.
2: Éppen amikor néztem azt a filmet, amiről beszélünk, és ami már elérhető néhány hete a mozikban, ez a Vadon szíve, és egyébként nagyon szépen nézik így worldwide, meg itthon is. Pont amikor néztem, akkor jutott eszembe, hogy valami ilyesmi viszonyom volt nekem sokáig a vászon, amikor így kezdett idősebb lenni, és hát az új filmjei ugye akkor jöttek ki, amikor amikor én nem tudom, én fiatal felnőtt voltam, és ő már így idősödött, tehát láttam ezt a vonalat, és van is közös filmjük, ugye a Robert Redfordra gondolok, ugye a Kémjátszmában ők játszottak is ugye együtt, de valahogy ő így a filmben bemutatott karaktereivel kapcsolatban is valahogy úgy öregedett, mint ahogy a Brad Pitt. Egyébként pont neki is van egy ilyen túlélős filmje, ami ilyen hajós túlélős film, a Minden ki oda lett? Vagy hát, minden oda van?
1: Nézek hülyén,
2: valami ilyesmi a címe, az is ilyen egyszemélyes film. Ez nem egyszemélyes, mert ugye ebbe van egy kutya is, és hát ami fontos referencia még ezzel a filmmel kapcsolatban az, hogy hát a Brad Pittek ugye vannak olyan rendezői, akikkel viszonylag sokat szokott együtt dolgozni, például hát ugye az Oscarját a Tarantinónak köszönheti, és most ugye folytatják is, hogy a Fincher segítségével volt egyszer egy Hollywoodot, ami nem sokára majd látható is lesz, de van egy másik rendező is, több rendező is van, akivel több filmet csinál, de mondjuk a David Ayer, az a figura, akivel állító úgy a forgatáskon kívül is eléggé jóban van, és ami ilyen híresebb filmje, amit együtt csináltak, az ugye a Harag című Fury, azt hiszem az volt az eredeti címe, milyen tankos háborús valami.
1: Az, amit még mindig nem néztem.
2: Érdemes egyébként megnézni, nem annyira nagyon kiemelkedő film, de szerintem eléggé jól meg van csinálva, és hát ugye van közös pont a két film között, az a katonalét, vagy hát, hogy ott is egy katonát játszotta a Brad Pitt, itt is egy katonát játszik, illetve egy ex-katonát, aki megjárta a közel-keleti frontokat a kutyájával együtt, aki szintén egy ilyen képzett kutya, és szintén nagyon súlyos sérüléseket szerzett a különböző háborús akciókban, és ők ketten, hát igazából én azt gondolom, hogy legalábbis azt érzékelteti a film, hogy hát egy ilyen kikapcsolódós kalandnak indulnak neki az alaszkai vadonba, és hát pekjük is van, meg különböző dolgok történnek velük meg a felszereléseikkel, amiből adódóan egy ilyen túlélő helyzetbe kerülnek, és hát kiderül, hogy mit ér a kommandós kutya meg a kommandós figura egy ilyen helyzetben.
1: Hangsúlyozzuk, hogy megtörtént eseményeken alapul a
2: sztori. Igen, megtörtént eseményeken, amiből úgy tudom, hogy írtak egy regényt, és akkor tulajdonképpen ez annak az adaptációja, de ez nem egy ilyen realista kalandfilm, tehát hogy ha valaki azt várja, hogy csak olyan dolgok történnek benne, amiket pontosan így el tudunk képzelni a valóságban is, az valószínűleg csalódni fog, mert azért ez ki van színezve, azért, hogy kellőképpen heroikus legyen az egész, de nem lesz belőle ilyen bohóckodás. Tehát azért, hogy mondjam, a saját világán belül hihetőek ezek a dolgok, amik történnek benne. Ami izgalmas, hogy valóban két szereplős filmről beszélünk, de azért ez egy rendkívül nagy igénnyel elkészített, rendkívül látványos film, ami azt a feladatot vette magára, és ez egy nagyon nehéz feladat szerintem, hogy egy olyan helyzetet mutat be, amiről azt kell elhitetni a nézővel, hogy ez valóban a természet. Ezek az állatok, akikkel találkozik ez a kutya, meg ez az ember, azok valódi, igazi állatok. Szóval, hogy valahol az alaszkai vattájnak a kiszámíthatatlanságát is be kell mutatni, de közben meg hát olyan dolgok vannak benne, amikhez hát igénybe kellett venni a számítógépes segítséget, tehát rengeteg CGI-jal készített állat van benne. Sőt, szerintem a kutyán kívül az összes állat, a medve, a farkasok, mindahány ilyenek, és az az érdekes benne, és ez volt szerintem a technikailag nehezen megvalósítható, hogy ezekkel a CGI lényekkel ez a kutya is interakcióban van. Tehát ő is reagál rájuk, tehát hogy ezt valószínűleg a filmkészítőknek vagy nagyon ügyesen kellett megcsinálni, még akkor is, hogyha tudtam, már négy kutya állt egyébként a rendelkezésükre, tehát négy kutya játszotta ezt az egy kutyát, azt hiszem Odin talán a filmbeli neve. Őt nagyon-nagyon ritkán helyettesítik CGI-jal, tehát néhány ilyen gyors vágásban csíptem el, hogy hoppá, ez nem is az a kutya volt, de hát olyan dolgokat is csinál, zuhan, ugrik, nem tudom.
1: Amire nehéz rávenni.
2: Amire nehéz rávenni, meg nem is csak rávenni, mert szerintem a kutyák elég sok mindent hajlandóak megcsinálni, hanem valószínűleg túl veszélyes lett volna.
1: Meg nem hát, volt kutya dublőre?
2: Hát ez a négy kutya egymásnak volt igazából a dublőre. Azt nem tudom egyébként, hogy ilyenkor hogy osztják meg a kutyák között, hogy így...
1: A gázsit például.
2: A gázsit is, meg azt, hogy ki mit csinál, de az biztos, hogy nagyon működik ez a kutya a Brad Pitt-tel, és igazából arról akar itt szólni ez a történet, és ez sikerül is neki, szerintem meglehetősen meghatóan, hogy micsoda kapocs van e között a két figura között, és talán az a bátran vállalása, hogy a kutyát egy nagyon kicsit még a szokásosnál is jobban önálló karakterként, már ilyen ember karakterként kezeli, mert hogy ahhoz, hogy a Brad Pitt és a kutya között lévő érzelmi kapocs kellőképpen érzékeltetve legyen, mert hogy ennek nagyon fontos szerepe lesz majd a filmben, ahhoz ez kellett, és hogyha innen indulunk, akkor szerintem lehet azt mondani a vadon szívére, hogy ez egy ilyen gicses film, mert egyébként valahol szintén az, de hát hogy a Brad Pitt is egy csomó mindent bevállalt benne, és hát valóban nem tűnik benne, ha már innen indultunk, legyen ez a keretes szerkezet ennek a megszólásnak, hogy valóban nem tűnik benne egyébként öregnek. Tehát, hogy ne, egyáltalán nem látom azt, hogy nem tudom én a képtakaráson kívül, vagy a kameraképen kívül már biztos tolták alá a sámlit, hogy tessék leülni, hanem hogy kifejezetten jó állapotban jó, van ez a hapsi. Meg hát mesélte is, hogy neki azért oda kellett tenni magát ezen a forgatáson, mert nem volt egy kényelmes forgatás, és ez egyébként látszik is a filmen, hogy sokszor a veríték, meg a killódás az olyan igazinak tűnik benne. Szóval, hogyha valaki szeretne látni egy ilyen igazi hollywoodi túlélő filmet, egy igazi hollywoodi kalandfilmet, amiben tényleg így minden működik, és még a kiszámíthatóságával együtt is be tud rántani érzelmileg, akkor szerintem a vadon szíve az egy ilyen ideális választás. Nem véletlenül lett belőle egyébként a nagyjából megjósolható sikerfilmje az ősznek, vagy az egyik első ilyen őszi sikerfilm.
1: Mennyire verítékezős a megnézés a Kaptárnak, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és egyetlen hol lehet azt megnézni, mert az a következő filmünk.
2: A Kaptár? Ez is a... mozi.
1: Igen,
2: ez is mozi.
1: Azt hiszem, hogy... Elviszik moziba az ilyeneket.
2: Nem? Hát olyannyira, hogy elég nagy siker.
1: Tényleg?
2: Igen, igen. Nálunk nem jó, annyira.
1: Erről is én részt mondom, mert levettem a kezem a Kaptárról egy ideje.
2: De... Igen, de egyrészt megvan szerintem a rajongó tábor a valamiért. A valamit, ezt most kicsit ironikusan mondtam, mert szerintem a valami az a videójáték. Tehát, hogy a Kaptár kapcsán én még mindig nagyon sok olyan kommentet olvasok, hogy most akkor ez a videójátékhoz képest milyen meg. Tehát, hogy elég komoly rajongó tábora van, csak ugye ez minket nem ér el annyira, hát, nem
1: igen,
2: ismerjük annyi, ezt a
1: világot. Tehát én nagy barátja voltam régen a videójátékokból készült filmeknek, mondjuk a... mindegy, nem tudom mi a címe.
2: Sok van.
1: Sok van egy pár, igen. És hogy ezekkel a videójátékokkal én sosem játszottam. Úgy szerettem ezeket a filmeket, de aztán az elmúlt.
2: Igen, és hát így, ha valamivel kapcsolatban így megkérdeztek volna, hogy van-e értelme egy bizonyos franchise-ból még filmeket csinálni, és azt mondták volna, hogy például a Kaptárból, akkor azt mondtam volna, hogy ne, bocs. Ebből 7 vagy 8 film készült, a legtöbb filmnek a főszereplője Mila Jovovich volt, és egyébként a férje rendezte a legtöbb ilyen filmet, vagy nem tudom, amikor az elsőt csinálták, már a férje volt, de aztán az időközben az Anderson a férje lett, és hát azért ezt eléggé így széthorták, ezt az egész ilyen zombis, vírusos, posztapokaliptikus dolgot, és akkor jött a hír, hogy a Zack Krager, aki ugye a Fegyverek című filmet, meg a Barbár című filmet is készítette, és most így nem tudom, ilyen top 5 menő rendező Hollywoodban, ő most csinál egy Kaptárfilmet, akkor így vakartam is a fejemet, hogy hát ez a csávó miért, vagy miért fontos ez neki, miért kell neki ez.
1: Aztán lehet, hogy jó lesz a vége.
2: Igen, és aztán végül jó is lett, azzal együtt, hogy nem is csak ebben az évben, hanem azt gondolom, hogy az egész életemet tekintve az egyik legkellemetlenebb mozizásom volt ez a Kaptár. Másfél hete mentem el rá, egyébként általam szeretett kvázi külvárosi moziba, ahol szerintem a világ legrosszabb közönségét fogtam ki egy vasárnap délután, amilatt azt kell érteni, hogy mellettem a csávó, komolyan mondom, Szabi, nem viccelek, tehát villával evett valamit, és hozzá popcornt csipegetett, nem viccelek.
1: És elkészülten érkezett.
2: És a sorban sorban ült két ilyen 10 év körüli, vagy talán még annál is fiatalabb gyerek, ez egy, azt hiszem, hogy 18-as vagy 16-os film, de nem is ez a baj, mert egyébként én is néztem már 10-valahány ilyen horrorfilmet, hanem hogy az egyik gyerek, gondolom a látottakra is reagálva, egyfolytában beszélt, ami nem tudom, hogy miért nem zavart néhány emberen kívül kb. Így mindenkit, és még mellette is voltak ilyen mindenféle zörgések, szóval így eléggé mindent megtett a kedves közönség, hogy ne vegyem észre, hogy ez a film jó, de az a helyzet, hogy ezzel együtt is nagyon klassz volt, és az benne az izgalmas, hogy igazából a Zach Rager, mert hogy ő írta másodmagával a forgatókönyvet is, igazából valóban nem csinált semmi mást, csak az egész ilyen kaptártörténet elejére tolatott, vagy oda rohant, vagy nem tudom, és elkezdtem, mintha így újra elkezdte volna mesélni ezt az egészet, de nem akarta ezt az egészet ilyen nagy szavakkal előadni, vagy nem akarta így újra struktúrálni a történetet, hanem fogott egy futárgyereket, akivel egyszerűen annyi történik ez alatt a film alatt, hogy hát neki el kell vinnie egészségügyi okokból bizonyos dolgokat, nagyon hamar el kell jutnia egy helyre, és hát bal szerencséjére nem csak, hogy épp, hogy arra az estére esett ez a futármunka, amikor egy ilyen kvázi zombi apokalipszis tör ki, hanem még az ő mindenkori küldeményeinek is komoly köze van ahhoz, ami történik. De igazából ebben a filmben csak az a fontos, hogy ő túlélje, hogy hogyan kezdi magát megvédeni, hogyan szerez fegyvert, és így tovább. És
1: szerintem
2: így
1: tovább. Én ezt az előzetest láttam végig ebben.
2: Elképzelhető, hogy ezt láttad, és végig tartja magát a film ehhez, hogy ez csak arról szól, hogy ez a csávó megúszza ezt az egészet, és ilyenkor jön képbe az, hogy amikor nem ilyen CGI lényekben, mert nyilván azok is vannak benne, vagy nem feltétlenül abba gondolkodsz, hogy most a látvánnyal hogyan fogod a nézőket megfogni, hanem azon gondolkodsz, hogy hogyan lehet izgalmassá tenni egy menekülést, tehát így előveszed az úgynevezett klasszikus filmkészítési eszközöket, hogy mi az a suspense, meg hogyan kell egy ajtót pont becsukni, amikor pont odaérnek. Tehát, hogy ezek az ilyen nagyon egyszerű dolgok, amiket igazából szerintem csak akkor veszünk észre egy filmben, amikor rosszul működnek. Mert amikor így minden rendben van, akkor ez csak mondjuk, fú, ez nagyon izgalmas volt. De a kaptár az pont ezért érdekes szerintem, meg pont ezért tanulságos, mert ha lerakod a többi kaptár mellé, akkor ilyen tankösszerűen el lehet magyarázni, hogy na tessék gyerekek, ez az, amitől működik, itt meg emiatt lett ez a dolog ennyire lapos, és hát ha tényleg ha csak ez a megoldása annak, hogy hogyan lehet nézhetőbb franchise filmeket csinálni, hogy odaadjuk ilyen zseniknek, akkor szerintem ez egy jó dolog, tehát hogy én ezt abszolút támogatom. Én támogattam egyébként azt is, amikor a Tarantino kitalálta, hogy James Bondot akar rendezni, meg egy időben úgy volt, hogy Star Trek-et rendez, meg a Guy Ritchie-nek is voltak mindenféle ilyen ambiciózus vállalásai. Én ezeket mind nagyon jó ötletnek tartom, mert egy idő után tényleg csak ez segíthet szerintem azon, hogy ne önismétlőek legyenek ezek a filmek feltétlenül, hanem legalább abban a nem tudom, két órában izgalmasak legyenek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ez belőlük, nem tudom, remek mű.
1: A végére pedig egy sci-fi, ami inkább sci-fi maradt, mert ugye mondtad, hogy horror is egy kicsit.
2: Igen, ez a Hope.
1: Hope című. Hope, remény, ha valaki esetleg.
2: Igen, de egyébként érdekes módon a magyar címe is ilyen, hogy tehát így van, hogy Hope, kötőjel remény.
1: Ezt mondom, hogy Hope, remény.
2: Igen, nem mi fordítjuk le, ezt most csak azért mondom
1: ez
2: a kedves hallgatóknak.
1: Igen, kedves hallgatók, ezért mondtam így.
2: Hogy ez a rendes címe.
1: Gúnyol a hangomban.
2: Igen, ezt tavaly mutatták be Cannes-ba. Ez egy koreai film. Gyorsan előre rohanok, mert hogy bevallom, hogy én azon nagyon meglepődtem, miután végignéztem ezt a pontosan 160 perces filmet, hogy úgy van vége, mint egy sorozat résznek, tehát egy nagyon konkrét cliffhangerrel van vége, miután 160 percen keresztül azt néztem, hogy emberek menekülnek, mert hogy ez is egy menekülős film, érdekes módon, csak egy kicsit másmilyen, mint amit mondjuk Hollywoodban megszoktuk, de alapvetően ez egy műfaji film. Tehát arról szól, hogy van egy kisváros, az a neve, hogy Hope, egyébként arra utalnak, mert hogy nincs igazából nagyon sok minden kimondva ebben a filmben, de arra utalnak, hogy valahol ott az észak-koreai határnál lehet, mert hogy ott beszélnek arról, hogy szoktak átszökni emberek, meg látunk ilyen táblákat, tehát egyébként is egy ilyen érdekes homályzónában lévő településről van szó, és egy napon tulajdonképpen azt nem tudjuk, hogy mikor, mert ilyen in medias res kezdődik az egész film, hogy ott állnak emberek egy döglött szarvasmarha előtt, meg a rendőr is így kaparja a fejét, hogy ez most miért lett így fölkoncolva ez az állat. Szóval, hogy belekerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy elkezdenek hullani az állatok, meg elkezdenek emberek is meghalni, meg mindenféle dolgok mennek el, meg szűnnek meg, mint általában az ilyen helyzetben ez lenni szokott, de ami baromi érdekes, hogy igazából a 160 perc, az tényleg arról szól, hogy fogunk két-három történetszálat, a rendőrét, meg két másik ilyen vadászcsávókét, meg van még egy szál, ezeket fogjuk, de ezeken a szálakon is igazából csak azt látjuk, ahogy ezek az emberek menekülnek, puskákkal, lóval, és megpróbálnak, mint kiderül, az ilyen, hát valószínűleg inváziózni érkezett idegen lényekkel szemben, mert hogy ez sem egyébként egyértelmű benne, hogy pontosan ezek az idegen lények, amik ilyen nagyon különösen néznek ki, persze CGI lények, hogy ők pontosan mit akarnak, és akkor most érkeztünk el oda, amiről beszéltünk a film elején, pontosabban szóba hoztad, hogy két nagy név is igen. Van e filmmel kapcsolatban, vagy láttál két nagyobb nevet, akik így ki is lógnak, mert igazából rajtuk kívül az összes szereplő koreai, és hát a Michael Fassbender, meg az Alicia Vikander, ők szerepelnek a filmben, na már most két idegen lényt játszanak egyébként, akik egy nem létező nyelven beszélnek a filmben.
1: De tényleg ők játszanak benne?
2: Az ő hangjuk, ezek CGI lények, aha. Tehát hogy a kinézetük az sokszor hasonlít egy emberhez, de inkább nekem valószínűleg, akik látták a filmet, hogy lehurrognának, de nekem az jutott eszembe a kinézetükről szigorúan, mint ahogy a Gyűrűk ura filmben ezek a fa emberek kinéznek. Valahogy az arcuk is egy kicsit olyan meg, hogy egy átalakulnak, de én is a végén, meg hát az elején is kivannak ők azt hiszem írva, meg hát én is láttam a stáblistán, hogy szerepelnek, és végig kerestem őket, és pont az utolsó egyik utolsó jelenet az pont olyan, amiben az a két alien karakter beszélget, ami a Michael Fassbender meg a Vikander, és akkor ismertem föl őket, hogy jó, hát róluk van szó. Ez tulajdonképpen egy ilyen kedves kameózás szerintem. Egyébként elég nagy siker a világon mindenhol ez a film, és azzal abszolút egyetértek, hogy tud valami újat mutatni. Nagyon nehéz megfogalmazni egyébként, hogy ez a fajta kergetőzős horror sci-fi, ez mennyiben különbözik, vagy pontosan miben különbözik, miben különbözteti meg magát a Hollywood ilyen kergetőzős sci-fi horroroktól, de azt hiszem, hogy egyrészt van ez az érzelmi túltelítettség, ami ilyen alapjában megvan ezekben a filmekben. Tehát ugye, ha egy koreai filmben, nem tudom, valaki sír, akkor nem sír, hanem üvölt.
1: Bömböl.
2: Hogyha valaki vicceseket mond, vagy valami nevet, akkor nem kuncok, hanem így hangosan röhög, és szóval ilyen nagyon erős amplitúdokkal dolgoznak, ami az európai szívnek és szemnek egy kicsit szokatlan néha, és egyébként ez a fajta különös ilyen érzelmi túlvezér, ez igaz az akciójelenetekre is. Tehát, hogy nagyon követhetőek az akciójelenetek, csak ott is annyira túlhúzzák ezeket a rohangálásokat, vagy akár azt, hogy milyen hosszú ideig tud menekülni egy sprintelő, ilyen lény elől egy darab ember. Például az ilyen filmeknek sajátossága, és ezt egyébként erre a koreaiak is beleszaladnak, vagy hát nem tudom, hogy ez másokat is szokott zavarni, hogy amikor van egy ilyen párhuzamos montázs, amiben azt láthatjuk, hogy valaki menekül valaki elől, és látjuk, hogy az üldöző az ilyen iszonyú nagy tempóba megy, akkor nekem nagyon sokszor azt szokott lenni az érzésem, hogy amikor mutatják ezt az üldözőt, akkor sokkal gyorsabban megy, mint ahogy ezt az embert egyébként a montázs közben utolérhetné. Tehát, hogy most nem tudom, hogy ez világos-e.
1: Világos,
2: hogy...
1: rengeteg ilyen film van.
2: Igen, hogy látod egy képbe, hogy fut utána, mint az őrült.
1: Már rég utol kellett volna érni.
2: És akkor a következő vágásnál látod, hogy nagyjából még mindig ott van, de egyébként ennek van, hogy mondjam, ez elfogadható is tud lenni, mert nyilvánvalóan a szemszögtől függ, hogy egyes iramot hogyan tudsz dekódolni, vagy hogy mennyire látsz egy ilyen filmben valakit gyorsnak, de hát nyilván ez is az úgynevezett túlzások közé tartozik, ami azért beleszokott tartozni az ilyen filmek
1: körében. Ez körében. Moziban van ez a film?
2: Abszolút moziban van, hogy még sietni kell, hogy meg lehessen nézni, mert én most néztem meg néhány napja, és már csak néhány előadást csíptem el belőle, hát nálunk azért nem a koreai feliratos filmek a legmenőbbek, bár egyébként épp most ment a Corvinba is egy ilyen koreai fesztivál, és azon nagyon-nagyon sokan voltak.
1: Köszönjük a mai figyelmet, ez volt már a Filmszerész, Gellért jövő hétre valami kecsegtető vagy?
2: Én biztos itt leszek, magammal kecsegtetek.
1: Jó, rendben, akkor jövő héten találkozunk, ez a műsor is fent lesz a Spotify-on, azt meg lehet hallgatni, úgyhogy addig mindenki vigyázzon magára, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, meghallgattak minket, mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Letartóztatták Hankó Balást. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíj minimum. Montenegró 2028-ban uniós tag lehet. Folytatódik ma és a hétvégén is a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Varga Mihály személyesen jelenik meg az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság előtt. A testület tegnap döntött arról, hogy a jelenlegi jegybank elnököt és Matolcsi György korábbi jegybank elnököt is meghallgatja. Vargát volt nemzetgazdasági és pénzügyminiszterként kérdezik majd a jegybank törvény megalkotásáról és az MNB alapítványi rendszeréről. A jegybank elnök közölte, az MNB új vezetése 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át, és eddig 4 feljelentést tett a korábbi vezetéshez kapcsolódó ügyekben. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Az Európai Unió 28. tagállamává válhat 2028-ban Montenegró. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint az ország jelentős előrelépést ért el a reformokban, különösen a jogállamiság területén. a csatlakozási tárgyalások hátralévő fejezeteit a tervek szerint még az idén lezárnák.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Marad ma is a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a hétvégén is.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehetnének gyorsabbak a büntetőeljárások, hiszen ugye a létszámhiány és a fejenkénti nagyon magas, aránytalanul magas ügyteher minden szintjére jellemző az igazságszolgáltatásnak, de a büntetés végrehajtás, az ügyészség, a rendőrség és a bíróság is küzd ezzel. Az a kérdés, hogy hogyan és mivel lehetne ezen javítani, és éppen ezért tárcsáztuk dr. Tran Dánielt és dr. Nemes B. Andrást, büntetőjogászokat, a Tran és Nemes ügyvédi társulás tagjait és az ELTE megbízott oktatóit. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt.
9: Jó reggelt kívánok!
7: Nos, mindketten itt vannak a vonalban, akkor vágjunk is bele, hogyha az igazságszolgáltatás minden szintjén túlterheltség és létszámhiány van, akkor mi lenne az a beavatkozás, amellyel érdemben és belátható időn belül gyorsítani lehetne az eljárásokat?
8: Én azzal kezdeném, hogy mindenek előtt pénz kell az igazságszolgáltatásra, költeni kell. A túlterhelt dolgozók attól, hogy létrejött egy új hivatal, ami egyébként akár lehet szerencsés, és nem fognak tudni jobban teljesíteni, ahogy a cikkben is írtuk, ami néhány héttel ezelőtt megjelent, hogy lehet a kabátból több, de a gomb ugyanannyi maradt, tehát mindenképpen új helyeket kellene a büntető igazságszolgáltatás minden területén nyitni, a nyomozóhatóságoknál, a bíróságoknál, és természetesen az is szükséges, hogy egy bérrendezés történjen, tehát hogy a nyomozók, ügyészek, bírák bérét azt rendezzék, arányban álljon azzal a munkával, és méltó körülmények legyenek biztosítva ahhoz a munkához, amiben eredményeket várunk el. Tehát álláspontom szerint ez a kulcskérdés, persze van még nagyon sok aspektusa, de ugyanannyi ember, ugyanolyan színvonalon, vagy magasabb színvonalon, illetve gyorsabban nem fogja tudni teljesíteni ezeket a paragatokat. Úgyhogy ha már a Millás reggelében vagyunk, álláspontom szerint a fő megoldás az a pénz lenne, amit rá kell költeni a rendszerre.
7: És ha már pénz, akkor nyilván nem lehet megkerülni a digitalizáció kérdését sem, ez is nyilván pénzkérdés, és nagyon sok tekintetben levenné a válláról a terheket mindazon munkatársaknak, akik ilyen formán adminisztratív feladatokat látnak el. Az ügyek dokumentációja, korszerűsítése tekintetében ez fontos lenne. Vajon ez érdemben mennyit tudna segíteni? Ugye a mi feltételezésünk az, hogy ez valóban talán gyorsíthatná az ügyeket.
9: Igen, hát ugye az egyik érdekesség, ami talán egy fontos szempont, hogy ebben a létszámbővítésben és ebben a kiegészítésben ebben nagyon fontos szerepet kellene, hogy játszon az adminisztratív rész is. Tehát nem csak a bíróknál van nagy hiány, vagy a nyomozóknál, hanem az adminisztratív oldalon is, elképesztő a leíróknál, egyebeknél, mert ott ezek a területek még rosszabbul, még inkább alul fizetettek, ezeket a bérrendezés nem nagyon szokta érinteni. Na most nyilvánvalóan ezeknek az adminisztratív terheknek, de akár adott esetben idővel az ügyek érdemi feldolgozásának is a az informatika, a digitalizáció az nagy segítséget nyújthat. De a dolgot azt nálunk hát sajnos olyan alapvető kérdésektől kellene elkezdeni, hogy jelen pillanatban Magyarországon a teljes igazságszolgáltatásnak nincs egy egységes szoftvere, minden szereplőnek más szoftvere van, a rendőrség más rendszert használ, az ügyészség más rendszert és a bíróság más rendszert, és amit az egyik hatóság összerendez, és valamilyen formában átad a másik hatóságnak, az a másik hatóság teljesen szétesett, és használhatatlan formában jelenik meg, és ott újra össze kell rendezni, és aztán megy tovább, ahol megint ugyan ez történik, és sokszor ezzel megy az idő, hetek adott esetben, hogy a bíró mondjuk a végén megpróbálja kibogarászni, hogy mire is gondolt az ügyész, mert nem találja meg azokat, amiket egyébként felterjesztenek. Tehát már csak egy ilyen nagyon egyszerű előre, egy ilyen nagyon egyszerű lépés, hogy egy egységes igazságszolgáltatási szoftver is nagyon sokat tudna dobni, és hát nyilván manapság meg mindenki erről beszél, és ez ennek lehet valamilyen szintű perspektívája, hogy a mesterséges intelligencia majd egyszer segíthet, de hát azzal ugye, mint pláne tényleg a napok közbeszédéből halljuk, azzal azért még óvatosan kell jóslásokba bocsátkozni.
4: Hát ugye a pénz elhangzott, mint olyan, ami hiányzik, de hogy, ahogy hallgatom a szavaikat, és ide a második mondat vagy téma után is azt gondolom, hogyha valamilyen módon lehetne egyszerűsíteni, akkor ugye az meg spórolás az idővel, meg spórolás a költségekkel, tehát az is egy nagyon fontos lépés lenne. De nem is értem, hogy miért nincs egységes szoftver.
9: Hát ezzel kapcsolatban nem akarunk, hogy is mondjam, ilyen összeesküvés elméletnek ható dolgokat mondani, de hát azt tudom mondani, hogy sok szoftver sok közbeszerzést jelent.
4: Értem. Okay, köszönjük szépen. Igen.
7: Jó, hát, akkor menjünk is tovább, mert ugye a másik ilyen sarkalatos pontja általában ezeknek az ügyeknek az, hogy úgy állítják össze a szakértői rendszert, hogy egy túlterhelt, hát nagyon hosszú szakvélemény, nagyon túlterhelt szakértő ők mondják el ugye az összegzéseket. Mi kellene ahhoz, hogy ne állítsák meg hónapokra egy-egy büntető eljárást ezek a hosszú szakvélemények? Miben tudna segíteni vagy gyorsítani a szakértői rendszer átalakítása adott esetben?
8: Nagyon érdekes, mert amikor ebben a témában egy közös cikket írtunk, akkor utána több szakértő is felhívott minket telefonon, hogy elmondják a panaszaikat és a véleményüket. Alapvetően, amit mi ügyvédi oldalról észlelünk, az az, hogy a szakértők nagyon sok esetben határidőn belül nem csinálják meg a szakvéleményt. Határidő hosszabbítást kérnek, adott esetben határidő hosszabbítás után sem készül el időben, és már egészen fenyegetőt a hangvételű bírói felszólításokra, vagy másik szakértők rendelésére kerül sor, hogy azok után hosszú idő elteltével készítik el. Hát úgy gondolom, hogy erről lehetett most olvasni, hogy milyen diszfunkcionalitások vannak a szakértői rendszerben. Úgyhogy tehát jelenleg gyakorlatilag egy az egész szakértői intézmény egy elég komoly, egy nagyon komoly problémákkal küzd. De a határidőket itt bevonnám a beszélgetésbe, mert ugye elhangzott az, hogy a határidők legyenek rövidebbek a büntetőeljárási törvényben, és ettől számíthatunk eredményekre. Vissza kell kanyarodnunk, nem ez fogja megoldani a problémáinkat, mert a határidőket, hogyha rövidebbre állítjuk be a jogszabályi módosítással akár, akkor a rövidebb határidőket nem fogják betartani a hatóságok, illetve a szakértők. Önmagában a határidőknek a valamilyen következménye lehet az, ami esetleg valamilyen hatással bír. Nyilván, hogyha mi mondjuk valamilyen határidőt elmulasztunk, akkor az indítványunkat elutasítják, akár rendőrséget kapunk, tehát valamilyen következménye van, hogyha teszem azt, a nyomozóhatóság csúszik el valamilyen határidővel, annak nincsen komoly következménye, tehát itt megint csak azt tudom mondani, hogy sajnos csak jogalkotással nem megoldható, egy alapvetően borzasztóan túlterhelt rendszernek az összes diszfunkcionalitása.
7: Szerintem nagyon jó.
8: Szerintem
7: nagyon jó, hogy beszélgetünk erről mostanában a különböző aspektusokban, ugye szóba kerül a büntető eljárások folyamatában, vagy egyáltalán egy polgári peres ügyben is, hogy milyen hát leterheltség van. Önök azt gondolom, hogy vitaindítónak szánták ezt a cikket, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen fejlemények lesznek. Minden esetre érdekes aspektusokat vetettek fel. Reméljük, hogy fogunk tudni még erről érdemben beszélgetni a változásokról.
8: És reméljük, hogy lesznek változások. Igen, abszolút. Abszolút.
4: Igen, hát ez egy nagyon, tényleg eddig nem nagyon foglalkoztunk ezzel a témával. Én nekem meg sem fordult a fejemben ez a szoftveres dolog, de hát érthető, hogy ebből is hiányok vannak. Jó, nagyon szépen köszönjük, szerintem beszélünk még ebben a témában.
7: Köszönjük szépen.
8: Köszönjük szépen, mi köszönjük.
4: Dr. Tran Dániel és Dr. Nemes B. András büntetőjogászokkal beszélgettünk, a Tran és Nemes ügyvédi társulás tagjaival és az ELTE megbízott oktatóival azzal kapcsolatban, hogy miért?
7: Hogyan lehetne gyorsítani,
4: igen,
7: a büntetőeljárásokat.
4: Igen.
7: Digitalizáció, pénz, AI bevezetése, egységes rendszer, szakértők, kevésbé túlterheltsége. Ez valószínűleg kulcskérdés lenne.
0: Rádió.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát, és nem félnek használni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Hello, hello, jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli, Rádió Café 98.0, tessék, tessék, felébredni, késsel jövő kollégák, és most ébredő hallgatók, már elindulunk, nagyon nagy lendülettel. Nagyon nagy lendülettel, nagyon nagy erőkkel.
9: Nem hétfő, nem szerda. Péntek, ilyenkor punyadni.
8: Hát péntek, de hogy
9: punyadni szoktál már ilyenkor.
8: Örül, hogy ez az utolsó nap, és jön a hétfő, így van, pontosan. Mindezt tesszük október 2-án, pénteken reggel 2 perc, itt van Ács Gábor.
9: És itt van Gede Balázs is.
8: És itt van Kuti Ákos is.
10: Jó reggelt, sziasztok.
9: Balázs lelki személy előtt már a délutáni, vagy a hétvégi teraszon ülök a bágyat napsütésben és a szivaromat.
10: És a bubukálás.
8: Igen,
10: ilyenek. Az lebeg.
9: Igen, tehát elképzelted? Vagy mi ez az óriási lelkesedés?
8: Hát kérlek szépen, fit vagyok, fiatalos.
10: Optimista péntek.
8: Az időszakos kóplálás egyre jobban kifejti hatását.
9: Az aluljáros kalandomnak köszönhetően hamarabb beérkezett, mint én. És
8: nem, korán jöttem, Kuti Ákos kollégát beengedtem.
9: Miatt?
8: Nem, egyébként is, mert nem tudtam aludni, mert már pezsgett a vérem, hogy azonnal jönnöm kell Millás reggelit csinálni, és gyerünk ki az ágyból. Ez így volt.
9: Igen, én pedig megcsúsztam.
10: És mikor kellettem?
9: Bepillantást kaphattam a környék építkezéseinek a világába, illetve az a dolgozóknak a életébe. Úgyhogy érdekes az volt. Érdekes volt 10 percet sorbálni a melósok között, és nézni a...
10: És igen, lesz hogy most másodállásod, vagy hogy kell ezt értékelni?
9: Nem, csak tényleg érdekes volt így.
8: Igen, hát, ott sorból szerintem lenyúlt egy ilyen alkalmi lehetőséget a beszélgetőt.
10: Kis glettelés, kis bandázsolás.
9: Igen, tehát a cash használat magába, érdekes így látni, hogy őket még mindig zsebbe fizetik, tehát ez tök egyértelmű volt, sehol egy kártya, csak cash. Volt, aki azt mondta, hogy hitelbe kérem, mert délbe kapok fizetést, úgyhogy ez így működik.
8: Na hát akkor el tudtam csinálni ott egy komoly ilyen szociológiai
9: nem volt tervbe, de ez lett, és hát tényleg.
10: És te lettél az uzsorás, vagy akkor most hogy kell ezt értelni?
9: Hát nem, én csak álltam a kis
10: gyorségei.
9: És belpesti úri fiúként álltam a bankkártyámmal várva a tonhalas szendvicsemre, igen.
10: És nem közösítettek ki ezzel a stílussal?
9: Nem, beszélgettünk. Jó arcok voltak. Nem, hát én csak ott voltam.
8: Az egyébként nagyon sokan. Be tud ütni, ugye én már nem járok oda, mert egyszer
9: rossz tapa. Egyszer baromi finom friss szendvicsek vannak, és egyébként sehol más az aluljáróban. Nyilván, amikor láttam, hogy mekkora a sor, meg mennyien vannak, körbejártam, hogy van-e alternatíva, nem volt, úgyhogy visszaálltam, úgyhogy kivártam. És eszembe jutott a Balázs egyébként, évek óta vesztük ott a finom friss szendvicseket, és egyszer egy napost kapott. Tehát egyetlen egyszer hibáztak, és ez ravasz Gedénél olyan szinten megbocsátatlan volt, hogy azóta fél órával hamarabb kell, hogy otthon kellhesse meg a saját kis szendvicsét, és véletlenül se állna be soha többet oda a
8: sorba. Rácsökkent a diétám, jó, két banán. Jó,
9: most az intermittent diéta az más, ugye. Eltolta a 7 órás reggelizés, közös reggelizésünket.
8: Igen.
9: Is.
8: Tehát nem, úgyhogy nekem 9-kor kell, hogy meglegyen a 14 óra. Óriási változások
10: van. Másik időzónában van csak azért, mert 2 órával odébb van.
8: Így van. Egyébként az nem egy napos volt, ott az egy nagyon, nagyon trány cucc, olyat nem láttam még. Tehát otthon nem tudok ilyen zsemlét előállítani, amit úgy hidd, hogy ránézésre úgy néz ki, mint egy zsemle, és beleharapsz, és elemeire hullik szét. Tehát utána ilyen, mint hogyha egy zacskó prézlit.
10: A zsemle morzsának tökéletes.
8: Egy zacskó prézlit toltál volna a számba.
9: Tetszőleges Lidli pék sütemény másnap reggel.
8: Hát azt hiszed. Hát az egy csoda. Az egy pék, nem tudom, istenség termék másnaposan. Hát ehhez képest.
10: Dolgoztam egy kis élelmiszerboltban minden reggel, amikor én voltam a reggeles műszakos, akkor én toltam ki, vagy én vettem át a péktől, aki hozták a friss kenyeret, péksüteményt, és az gőzölgött forró volt, azt nem lehetett kirakni az ügyféltérbe, mindig a tegnapit kellett először, és akkor kérdeztem egyszer a főnököt, hogy miért nem rakjuk ki, és mondta, hogy hát nyugodtan leírhatjuk veszteségnek azt a kenyeret, levonja az én fizetésembe, és akkor kirakhatom reggel a frisset. De minden reggel jöttek a vásárlók, hogy hol a friss kenyér, hol a friss péksütemény, és néztem, hogy kb. 1500 forint lett volna a bukta, amikor én 1000 forint volt a napi díjam, és mondtam, hogy nem szeretném ezt benyelni, de hogy a koncepció neki nem jutott odáig el, hogy egyszer kéne leírni, és minden reggel lenne friss kenyér, és akkor oda jönnének a velük.
8: Hát igen.
9: Ez már közget kell végezni, igen. Lehet. Tehát nem
10: vagy
9: úgy van.
10: Jó, nyári munka.
8: Vagy ilyen CFA-nak lenni.
9: Te már tudtad, mi lesz belőle. Te már számoltál. De már tudtad, hogy matematikus leszel. Hát neked könnyen.
8: Így könnyű. Na jó van, szerintem fogjuk hozzá műsort készíteni úgy, hogy megköszöntjük a Petrákat. Mit szóltok?
9: Nem is akár, hogy?
8: Hanem boldog névnapot.
9: Ott az üzenetet, kérlek szépen.
8: Jó, hogy ő Petra, tényleg.
9: Hát, ráutaló magatartás részemről.
8: Igen, Bálint írt, hogy feleségemnek Petrának kívánok nagyon boldog névnapot, tehát akkor neki külön, mármint Petrának, a kedves feleségnek kívánunk boldog névnapot. Neki köszönhető ugyanis Bálint, a férj, hogy Millás a reggeli hallgató lett, a műsornál jobban csak őt szeretem.
9: Ez nagyon szép. Igen. Nagyon. És köszönjük.
8: Tehát van Petra, Millás reggeli és minden más.
10: Hát ez a mai állapot, ugye, az, hogy tegnap mi volt, azt nem tudjuk.
8: Igen, nagyon klassz. Én meg az unokatesóm, a feleségem testvérének a lánya. Vagy csak az én testvéremnek a
9: feleségem
8: testvére.
10: Az a unokatesó, amikor a szüleitek testvérek. Tehát a te szüleid,
8: igen.
10: Testvérének a
9: testvérenek a lánya az unokahúgod.
8: A testvéremnek a Nem, a testvérem, vagy a feleségem testvérének a lánya.
9: Ott már nem tudom.
8: Lehet, hogy nincs titulusa.
9: Nekem már bonyolult.
8: Minden esetre én köszöntöm nagy szeretettel, mert ő is Petra. Na, kérem szépen, nézzünk bele egy-két évfordulóba. Azt mondja, olyan zsemléből olyan helyen frissen sem veszek szendvicset, ami bármikor is elemeire hullik. De ez nem csinálta ezt. Tehát ez volt ebből a dráma, és ezért nagyon nagy a büntetés, nagyobb annál, mint hogy nem tudom, egy vásárlást kihagyok, hanem most teljes bojkott van, hogy itt döbbenetesen finom, friss, és az az igazi klasszikus zsemlébe készültek a szendvicsek, ezért érthetetlen, hogy hogy került be.
9: De hát egyszer, de, sok év alatt nem lehet, hogy valami nem. Hiba van a rendszerben.
10: Ők nem hibázhatnak?
8: Nem. Mert hogy addig nem hibáztak, évekig nem hibáztak.
9: Igen, de, akkor, pont ezért én de azt gondolnám, hogy mindenkinek lehet na, egy tévedése.
8: Tehát egy kisebb lehetett volna, hogy nem tudom, behorpad a zsemlet, tehát teje vagy valami. De.
10: Amúgy abban igaza van, van egy nemzetközi kutatás, hogy egy szolgáltatásnál, vagy egy élménynél mi lesz a végeredmény, és akkor azt szokták mondani, az, amikor értékeled a legutolsó pillanat számít, meg közte a legteteje vagy a legalja. Igen. Tehát tökre értető, hogy egyszer na, csalódtál, ugye? Köszönöm hát szépen, akkor többször nem szeretném.
8: Így van. Ezért elmentem diétázni inkább, hogy ne kelljen zsemlét enni. Na, nézzük az
10: ne akarja reggelizni, persze, érthető.
8: Így van. 1848-ban ezen a napon lemondott az első Batthyány kormány. Aztán Milánó fölött első alkalommal ütközik össze két repülőgép 1910-ben, október 2-án.
10: Kapitány úr.
9: Na most Milánó, tehát első alkalommal ütközött össze két repülőgép, és ez történetesen Milánó fölött történt, vagy első alkalommal történt meg az, hogy Milánó fölött ütközött össze két repülőgép?
8: Tételezzük fel, hogy statisztikailag nem feltétlenül Milánó fölött ütköznek össze nagy számban repülőgépek, és abból ez volt az első.
10: Az arról szólt, hogy két repülőgép először ütközött össze a
8: történelemben. Igen, de teljesen jogos a felvetés, hogy hogyan értelmezzük ugye a dolgokat.
10: Szépen kifarolt a válaszom.
8: Igen. Azt mondja, a nagy cenki kisvasút utolsó
9: üzenet. Nincs jobb módszer egy visszakérdezésnél, tudod.
10: Politikusnak készülsz?
8: Nagy cenki.
9: Értem a felvetést, teljesen jogos, de határozottan szerencsére nem, és soha. És ez számon kérhető.
8: A nagy cenki kisvasút utolsó üzennapja volt ezen a napon 1994-ben.
9: Erre is kommentet vártok?
8: Hát, vagy legalább az, hogy ne SMS-ezgessél az adás közben.
9: Nem SMS-ezgettek, hát pontosan ezt én is nézem.
8: Ja, hogy azt...
10: És volt még egy, ami szerintem izgalmas, 88-ban ugye ezen a napon ért véget az olimpia, és ott volt 11 aranyérmünk, azt néztem, hogy ugye van ilyen aranyfetisizálás.
8: 88-as?
10: 88-as olimpián
8: volt. Nem a moszkvai?
10: Szőul. Szőuli olimpia, és 11 aranyérmünk, ez a második legsikeresebb olimpiának számít.
8: Teljesen jó. Nagyon klassz, igen, erről meg kell emlékeznünk. Azt mondja, hogy még arról is, hogy 2020-ban elindul a távozott indexesek által indított online lap, a Telex. 6 éves a Telex. Boldog szülinapot neki.
9: Boldog szülinapot.
8: Majd biztos mazsolázunk valamit belőle a lapszemlében. Egy-két születésnapost említsünk még, Mahatma Gandhi 1869-ben született eredeti nevén. Senki?
9: Mohandas, várja.
8: Igen, várja.
9: Mohandas Karamchand Gandhi.
8: Így van. Graham Greene, amerikai írót is köszönhetjük, vagy megemlékezhetünk rá, 1904-ben született. Annie Leibovitz, amerikai fotográfus, 49-ben. Szurdi Miklós, magyar színész, rendező, színházigazgató, 2 éve hagyott itt minket. 1950-ben született ezen a napon Sting, Gordon Sumner, angol zenész, zeneszerző, színész 51-es. Erős Antóniát köszöntjük még, újságíró, televíziós műsorvezető, Kozma Orsolya, énekesnő és Kulcsár Anita, magyar kézi labdázót. Ők mind ma fognak egy nagyot bulizni, vagy lehet, hogy átteszik hétvégére, mert akkor még nagyobbat lehet.
9: Szereted Stinget?
8: Ja.
9: És van konkrét...
10: Englishman.
8: In New York.
10: Az megvan a...
9: Az nincs meg.
10: A bakelit táskádban.
9: A bakelit táskában nincs meg.
8: És az If You Love Somebody, Set Them Free, az megvan esetleg?
9: Azt a mindenét! Az pont megvan,
8: na,
9: kolléga.
8: Na, legyen az! Akkor legyen az.
9: Jó, oké. Akkor szerintem ide varázsolom nagyon gyorsan.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, ki kezdi, hogy mivel kezdenek Ákos, a lapok. Szerintem. Ákos, ez az.
3: Én tőzsdére készültem. Tőzsdére készültem, nem lapszemlére.
4: Lapszemlére, de lapszemlére rovat következik, kérem szépen.
2: Ja, hát, várjál, azt tegyük tisztába, igen, mert kérdezik, hogy ki a Kuti Ákos, hát őt azért többször lehetett hallani, hogy jellemzőként több sapkában már egy, fú, mit számoltunk, múltkor 15 éve legalább így interjúzgatunk.
3: Körülbelül.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Nagyjából.
3: De már 2015 is volt.
2: Igen.
3: Még a Cashline-os színekben.
2: Igen, tényleg így van. És nem a Macit fogja helyettesíteni, sokan jaj, összehozták azt, hogy a Maci régóta nincs, megjelent a Kuti Ákos, hoppá, lehet, hogy ki lett penderítve a medve, és be lett töltve a...
4: Jaj, de ez ki juthatott bárkinek is eszébe.
2: Nem, csak ugye kísérletezünk, hogy ugyanolyan pozícióra, mint a Nyúl Zsuzsi, hogy tudunk műsorvezetőtársokat találni.
3: Totálni, igen. Igen. A vetésforgóban.
2: Így van, úgyhogy ez egy ilyen kísérleti darab, Ákos mondhatjuk.
3: Mi voltam, gyakornok voltam, meg kuszáj, meg potyautas, meg ilyenek.
2: Csupa kiváló titulós.
3: Kispados.
4: Azt én adtam, vagy a kedves hallgatók ezeket? Az egyik, már nem, egyiket talán én.
3: De még nem dolgoztam fel ezt a traumát, úgyhogy nem tudom. Jó.
2: Na, akkor kezdem én. Ez egy tegnap délután az Economics-ról, ugyanis különböző nyugdíjjavaslatok jöttek a nyugdíjkatasztrófa elkerülése érdekében, ezért javaslatokat dolgozott ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége, amiben szerepel munkáltatói hozzájárulás, ösztönzés, SZIA visszatérítés helyett normatív támogatás, 150 000 forintos éves plafon jelentős emelése, és egy sor egyéb javaslat. Erről az Economics-on lehet itt reggel olvasni, hogy melyek ezek a javaslatok, és miben gondolkodik a szövetség.
4: Pont úgy kritizálják most a vagyonadó bevezetését, mint 100 éve a személyi jövedelemadójét. Gabriel Zucman, francia közgazdász, a Paris School of Economics professzora, illetve a kaliforniai Berkeley Egyetem kutató professzora beszél a G7 cikkében erről, illetve sok mindenről.
2: Amit a 6 éves Telexen is meg lehet találni.
4: Igen, én pont nem találtam,
2: én
4: külön
2: rákerestem. Én meg pont a Telexen akartam keresgélni, és azt láttam, hogy rögtön rám ment
4: el
2: a...
4: Pont azt láttam, hogy annyira hardcore politik, hogy még a G7 vonalat is lefelejtették a címlapról, de akkor lehet, hogy nem frissítettem rá. Mindegy, úgyhogy egyenesen megtaláltam, és érdekesnek tűnő interjú. Hát a G7-en, illetve akkor a Telexen is. Aztán van-e még valami?
2: Hát nagyon sok a politika, a 24.hu mazsolázgatok, az NK a botrány körül több mint 600 millióval szórták meg Hankóék a Dunántúl fideszes szervezete itt a kampány előtt. Most egy ilyen kis adalék jött hozzá.
3: Ezt a szófelhőből?
4: De ezeket már kerülöm.
2: Ezt a szófel, már csak a szófelhőt nézem, igen, mert az a lehet gyorsan. Gyorsan haladni, igen. Aztán mi van még?
3: MNB is vizsgálatom, úgy ez izgalmas.
2: Melyik?
3: Hát ahol a Varga Mihályt is meghívták.
2: Á, igen.
4: Ez a következő körben, igen.
3: Ha igény van rá, akkor megjelenik.
4: Á, Matolcsi Györgyöt és Varga Mihályt hívják a következő körre, igen, a vizsgálóbizottságba. Ez is megjelent. Egy apróság, amelyet a magyar sajtóban nem annyira ment végig, itt a Fly Dubai gépnek a majdnem katasztrófa, illetve eltérítése, vagy hát talán öngyilkos merénylőnek tűnik a másodpilóta a jelen állás szerint, de hogy az a fickó, aki az egyik volt a segítő közül, akinek sikerült bemennie, és a zuhanásba vitt gépnél a műszerekhez oda nyúlnia, ezt nem ő azt kérdezik, hogy hát nem pilóta, hogy csinálta, hogy kapta elő, hogy állította be a robotpilótát. Hát sokat néztem légikatasztrófák sorozatot, ez volt a válasza. És nem akarom, illetve tudom elhinni, hogy az elegendő. Én is sokat néztem, de nem tudnám a gépet irányba rakni egy hasonló helyzetben. Ott azért nem mutatják meg, hogy a műszereken mit, hogyan kell állítani. De más hírek szerint azért szimulátorozott is, tehát azért több volt neki, de ha tényleg ezen múlott a gépnek a sorsa, az nagyon kemény. Nyilván itt majd mindenki fog derülni, majd előkerülnek a pontos nyilatkozatok alapján rekonstruálni lehet, hogy pontosan mi történt. Az volt a piszok nagy szerencse, hogy a pilóta fülkajtját sikerült nyitva tartani, és így be tudtak menni a segítők, de hát várjuk ezzel kapcsolatosan. Szóval nyilván sok információ lenne meg a sajtóban ezzel kapcsolatban is, de majd a lényegre, hogy pontosan mi történt, valószínűleg még várni kell, hogy az kiderüljön, mikor összeállnak a hangfelvételek és minden alapján a a megfelelő módszer.
3: Csak egy megjegyzés, azt nem vagyok pilóta, de az nekem furcsa volt, hogy elindul egy dulakodás, és akkor az egyik pilóta még átjárogatja a transponderek kódját, hogy akkor nálunk itt most vészhelyzet van, vagy éppen akkor géprablás, szóval az nekem nem tűnik életszerűnek, de egyre több a kérdés, és egyre kevesebb a válasz a történetben.
4: Hallgatók is felvetnek kapásból egyet, hogy nem ügynök volt-e, nem biztonsági volt-e. De hát, figyelj, izraeli férfiak ki vannak képezve sok mindenre. Most nyilván sokan nem hiszik el, hogy éppen arra járt a WC-nél, mert éppen a kislány ott volt, és ezért pont ki fog derülni, remélhetőleg minden, hogy pontosan mi történt. Egyelőre szerintem egy a fontos, hogy sikerült megúszni a katasztrófát, és a gépet a levegőben tartani, majd sikerrel lehozni.
2: Az ki fog derülni, hogy miért taknyolta akkor át a bét tegnap.
4: Azt szerintem miatt. Azt most azt tudjuk, és a következő kérdés... Na, de azt tudja az Ákos, hogy miért taknyolt az OTP. Ez lesz itt a lényeg.
2: Ezzel készül ma reggel.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
2: Tehát az előbb már matematikusnak tituláltunk, azért az egy nagyon fapados matek, hogy tudjuk, hogy melyik a legnagyobb súlyú komponens a BUX-ba. Az eset egy nagyot, tehát ezért esett nagyot a BUX, tehát azért ennél többet szeretnénk kérni.
3: Hát még a MOL is esett, de legtöbbet az OTP.
2: Szuper! De miért esett ekkor át az OTP?
3: Nem csak tegnap esett, hanem már hét eleje óta esik, mert hét elején jelentették be, hogy elképzelhető, hogy az érlelődő Baltikumban lévő akvizíció, a Luminor akvizíciónak majd a felügyelet azt a feltételt szabja, hogy esetleg ki kell vonulnia teljesen Oroszországból az OTP-nek. És ugye ez azért fájdalmas, azért problémás, mert azért ott van egy OTP leány, és az OTP eddig nagyon ügyesen lavírozott Ukrajna és oroszországi jelenlétével, hogy mind a kettőt meg tudta tartani. Nyilván Oroszországba kellett leépíteni a tevékenységből, de ugye azt jelenteni, hogy azért ott van egy olyan leányvállalat, ahol a könyvekben ugye 548 milliárd forint értékben van jelen. És ami itt sérülhet, ami probléma, elemző oldalról, még befektető oldalról.
4: De hogy per részfény mennyi, mert ezt a konkot kiszámolt.
3: 2000 forint.
4: Az első napi esésnek megfelelő volt, de a papír tovább szakadt utána is.
3: Hát mert ugye itt egy dolog, hogy leírsz valamit nullára, de azért ez a lányvállalat, ez mondjuk még a háború előtt csinált 40-50 milliárd forintot évente, most az utolsó években följött 100-140 és 200 milliárd forintra az, amit pénzt megtermelt. Nyilván ahhoz, hogy ez 200 milliárdot termeljen, ahhoz egy ilyen extrém helyzet kell Oroszországban, de az egy dolog, hogy megtermelte ezt a pénzt, de ezt nem lehetett igazából hazautalni, mert
4: miért lőtt meg durván a profitja a háborús időszakban?
3: Ugye, egyrészt azért, mert még megtarthatta a banki tevékenységét, a tevékenység engedélyt, másrészt meg van olyan speciális tranzakciós lehetőség, ami más bankoknak nincsen. Nyilván a hírekből látjuk, hogy tud olyan tranzakciót, amit mondjuk az orosz bankok nem tudnak a szankciók miatt. Tehát olyan tevékenységet tud végezni, egyrészt másrészt megnőtt emiatt a profitabilitással, tehát a tőkearányos nyereség 50%-ra nőtt.
4: Az OTP azt kommunikálta, bocsáss meg, hogy ő szeretne kijönni, csak hogy az oroszok nem engedik. Ez igaz?
3: Hát vagy
4: nem?
3: Engedik, csak drága mulatság, mert úgy
2: a szabály... De mondták, hogy szeretne, vagy csak, hogy vizsgálják.
3: Vizsgálják.
4: De vizsgálják?
2: Nem, ugyanaz. Igen.
3: Vizsgálják, csak igen. A probléma...
4: Hát mert hogy a szankciók miatt neki is ki kellene, nem? Csak hogy az orosz szabályok, vagy hogy nem egyszerűen lehetetlen volt vevőt szerezni, vagy hogy jó áron? Igen, most már nem emlékszem, hogy pontosan igen, mi volt, de hogy erre mondtad azt, hogy lavírozik, hogy akkor hát igazából...
3: Eddig megtartott, de el tudja adni, csak az a probléma, hogy ha eladja, akkor a 2024 ősszel léptek életbe új szabályok, ami szerint, hogyha csinálnak egy vállalatértékelést, és ha eladja valakinek ezt mondjuk az orosz lányt, akkor eleve 60%-ot be kell fizetni az államnak, kötelező jelleggel, hogyha ki akar utalni pénzt, akkor 35%-ot kell önkéntesen, idézőjelben fizetni, tehát eleve 95% az hús, és marad neki mondjuk 5% a cégértéknek, amit ő eltehet, vagy amit ő magával vihet. Na most ez a probléma, hogy eddig is láttuk, hogy azért ez egy fejhős tehén tud lenni az orosz működés, de ha el kell adni, akkor le kell írni nullára, és pont egy olyan időszakban kell leírni nullára, amikor azért ez egy, a remény ott van a befektetői körökben, hogy előbb-utóbb rendeződik az orosz-ukrán háború.
4: Balázs, elfogadjuk a választ?
2: Abszolút, igen. Köszönjük szépen.
4: Abszolút, az túlzás, de szerintem jó,
2: átment. Fundamentális oldalról nagyon klassz magyarázatot kaptunk, majd Csák Máté alátámasztja ezt a
4: mi grafikonilag is meg lesz szakértve Csák Máté által, szuper.
2: Na, de mondjunk konkrétumokat, az a nagy szakadás 3,6% mínusz volt a Buxban, 139.900-ig esett, az azt jelenti, hogy a tetőtől már 15.000 ponttal vagyunk lejjebb, vagyis 10% már benne van a Buxban lefelé. És ahogy a kollega is nagyon jól észrevette, tegnap a MOL is esett valóban, 2,9%-kal. Az OTP egyébként 6,4%-ot szedett magára lefelé, és 40.000 alá befigyelt, 39.980-on zárt, a Richter tudott emelkedni 4%-kal 12.400 forintig, és a Magyar Telekom is 6%-kal 2.560 forintig.
4: Igen?
2: Nemzetközi piacok? Nyitva voltak? Volt valami?
4: Jó, igen, tehát úgy volt, hogy nagy lesz az akó, aztán végül mégsem lett nagy az akó, tehát
2: följebb
4: jöttek. Nem, egyébként, de hát ez fontos, hát Európa azért hasalt el, mert hogy úgy látszott, hogy Amerikában megint, de volt egy kis visszapattanás, egy kis megnyugvás a kötvénypiacon, és ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan a részvénypiac is magára talált. A 10 éves kötvény az 2002 óta nem látott csúcs hozamra ment föl, mielőtt visszajött egy kicsit, és ez a visszajött egy kicsit volt elég a részvényeseknek, vagy a részvény befektetőknek arra, hogy akkor vásárolgassanak kicsit, hogy megnyugvás volt az amerikai piacon, de Ákos nyilván ki akarja egészteni ezt.
3: Rendben volt, elfogadom.
4: Nagyon köszönöm. Nem csak abszolút, hanem teljesen. Igen. Jó, oké. Akkor hát ennyi fért bele most a tőzsdékről.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
2: Hát mindjárt szétültetjük őket. Szépen,
4: az a piros lámpa azt jelenti, hogy be van kapcsolva a mikrofon. Tehát ha... Na, tehát miközben itt mennek a dolgok.
2: Tehát ilyet nincs, látod, azért nem hallasz.
5: Jaj, mert ez enyém. De tiéd se volt,
4: Kikapcsolom a miénket, beszéljenek ők.
2: Kapcsol ki az övékét, mert nekem beszélnem kell, ugyanis vissza kell utalnom a szülinaposokról, több hibát vétettünk, én belevettem szegény Kulcsárani, tehát azok abba a kalapba, akik ma ünnepelnek, hát ő nem. Autóbalesetben elhunyt, ugye 2005-ben.
4: Ja, ezt a kifejezést használtad?
2: Igen, mert a Erős Antonia és Kozma Orsolya után jött sorba, és viszont egy másik nagy malőr, hogy ugye kimaradt Karikó Katalin Nobel-díja, aki 2023-ban kapta ezt meg a fiziológiai és orvostudományi kategóriába.
4: Ezen a napon?
2: Ezen a napon, szeptember
4: október
2: után,
4: 2.
2: rögtön október második.
5: Furcsa, mi? Vagy már október egyébként van?
2: De ezt a tempót...
5: Én tegnap szembesültem vele, hogy de... október elsője, fúha.
2: Hát még itt vakarószunk, hogy jaj, augusztus vége, igen, vége a nyárnak, és tessék.
3: Karácsonyi ajándékok megvannak? Hát,
5: először jön a sütőtökrém neves.
4: Ideje tervezni a 2028-as szabadságolásokat.
5: De már fogadjunk, hogy tudod az összes.
4: Nem.
3: Látja
4: nem.
3: A hosszú étvégéket, hogy...
5: Igen. Nem lesz. Nem lesz.
4: Most csak Ravasz kollégát szerettem volna kicsit bosszantani.
5: Jövőre nincs hosszú hétvége.
2: Még egy születésnapos is kimaradt. Igen. Virágot köszöntjük nagy szeretettel, a világ legjobb felesége, két gyönyörű leány, édesanyja és a környék legjobb gyógypedagógusa, Fepe küldte ezt nekünk. Tényleg mindenképpen nagy szeretettel boldog
5: szülinapot.
2: Így van.
4: Na és akkor jönnek Schmidt Andi hírei.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között

0: véletlenül fix áron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban akadozik a haladás a Váci úton a város határtól az Árpád útig, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, valamint a 10-es főúton befelé Solymártól. A forgalom egy sávon váltokozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Letartóztatták Hankó Balást. 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíjminimum. 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskola kezdési utalvány. Folytatódik ma is a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Varga Mihály személyesen jelenik meg az MNB visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottsága előtt. A volt nemzetgazdasági és pénzügyminiszterként kérdezik majd meg a jegybank törvény megalkotásáról és az MNB alapítványi rendszeréről. A jelenlegi jegybankelnök közölte, az MNB új vezetése 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át, és eddig 4 feljelentést tett a korábbi vezetéshez kapcsolódó ügyekben. A testület Matolcsi György korábbi jegybankelnököt is meghallgatja. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6 és 12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt és az előző kormány ellen indított perektől is, emellett jelentős anyagi támogatásban részesül. 5000, 2000 és 1000 forintos címletű lesz az iskolakezdési utalvány. Ugyanazok kapják, akik az első részletet. November 30-áig kell kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni. A posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer megvásárlására, hogy hol is mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Az is kiderül ebből, hogy mit nem lehet. Például sportboltban torna felszerelés címén nem lehet golfütőt vagy vízisi talpat venni az utalvánnyal. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a Macska fogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online, ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara, marad ma is a napos száraz idő, nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is, a hétvégén is szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Október 2-án péntek reggel vagyunk itt 7 óra 12 perckor Ács Gáborral.
6: És Gede Balázssal.
5: És
6: Kuti Ákossal.
5: Így van.
6: Jó reggelt.
7: Doppergést. Köszönöm. Jó reggelt.
5: Na kérem szépen, az van, hogy Gézó életképét elfelejtettük olvasni. Most tűnt föl, hogy vajon létezik, hogy nem írt, úgyhogy gyorsan visszapörgettem, de 2 óra 14 perckor már elküldte, azt írja, alszom. Gyanítom, hogy ez érvényes lesz reggel 6 óra 32-kor is. Jöttömre később, számítsatok, úgy 8 körül, Viber felől. Úgyhogy ezt az üzenetet hagyta, úgyhogy 8 óra, akkor átfutjuk Viber üzeneteinket, okay, hogy megnézzük, hogy Gézu akkor mit ír. Azt mondja, hogy...
6: Írják, hogy hallgatok, hogy a Fly Dubai gépén az teljesen reális. Ugye az izraeliek olyan kiképzést kapnak, fiúk, lányok, mindenki, hogy egy hasonló helyzetben teljesen máshogy is jobban tudnak reagálni, mint egy átlagos európai. Úgyhogy igen, de ez így van.
5: Igen, mert hogy ugye erről a...
6: Ebből még nem következik, hogy Mossad ügynökök ültek a gépen. De nem is zárható ki, mert hogy most mindenféle spekuláció megy, de szerintem itt lezárhatjuk ezt.
5: Nagyszámok alapján annyi utas között kellett, hogy legyen legalább egy.
6: Igen. És nem tudjuk, de voltak olyan hírek, hogy gyakorlatilag minden Izraelbe induló és külföldi légitársaság által üzemeltetett gépen van. De ez se lett bizonyítva, és nem tudjuk, de korábban erről is már szóltak.
5: Igen.
6: Úgymond információk, de nem tudjuk. Hát igen.
5: Útinformációnk is van, az M3-as bevezetőnél kifogástalanul lehet haladni. Na hát nagy ünnep ez a mai, mert ilyen üzenet ritkán jön. Hétköznap 48 előtt, 1 perccel. Na nézzük, megyünk tovább.
7: Lehet beragadt az üzenet, és csak most
5: kaptuk. Ja, az lehet, igen, és lehet, elküldte még egyszer a kedves hallgató. Na, balagjunk tovább.
1: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
5: Tegnap előtt azt hiszem Kántor Bandi kollégával szemléztük azt, hogy a taxis társadalom kicsit ki van akadva az újra visszavezetésre kerülő, vagy módosításra kerülő, mert ugye megvan bizonyos formában működik.
6: Mert nekik megmaradt.
5: Nekik megmaradt egyébként úgy, de azzal együtt sem lesz jó, hogyha változik, adóterhelés jobbról, balról.
6: Neki kedvezőtlenebbé válik, miközben más megörül annak, hogy újra visszajön.
5: Így van, tehát egyáltalán. Ez a valami rövid ilyesmi. De egyébként két mondatot mondtuk, és akkora port kavart az üzenetfalunkon is, hogy azt gondoltuk, hogy bővebben is beszélgetünk róla, és akkor már nem mi így egymás között duruzsolva, hanem a Fővárosi Taxis Egyesületet hívjuk segítségül, annak is a társelnökét, Váci Norbertet, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit.
5: Na, akkor ezt jól értelmeztük, ugye, hogy a taxis fuvarozóknak nem lenne túl előnyös a módosított kata. Hol van a probléma? Mi nem jó, vagy mi nem kalkulálható, vagy mi az, ami plusz terhelés ebbe?
8: Én alapvetően a taxi sofőrök között most azt érzem, hogy két részre szakadt, érzékeltően két vélemény jelenik meg a sofőrök között. Nyilván ilyenkor van egy réteg, aki

0: erejű felháborodást, mint ami esetleg így mások tapasztaltak. Úgy vagyunk vele, hogy nyilván ez egy 2013 óta nem változott ez az 50.000 forint, amit a Katarra fizetünk, szóval várható volt. Kivárunk, most azt várjuk, hogy mit lesznek a részletek. Nincs akkora probléma.
1: Igen, ezt a megosztottságot és véleménykülönbséget mi is vissza tudjuk igazolni, mert az üzenetek között is volt olyan taxisofőr, aki azt írta, hogy hát na bum, meg lesz emelve, nem olyan vészes, ez még belefér. Többen azt írták, amit ön is említett, ugye az a bizonyos plusz szolgáltatás mellé, hogy ha esetleg a nyugdíjuk is rendezettebb lesz ezáltal, vagy több megy a nyugdíj számlára nyugdíjbefizetésként, akkor meg végképp elfogadható. Egyébként ez az, amire ön is utalt, ez lenne olyan plusz, amivel az emelt adóelvonás elfogadható lenne?
0: Így van, tehát hogyha ebből egy értékelhető nyugdíj alap kereked neki, vagy esetleg, hogyha táppénzre szorulunk, akkor is egy valóban használható segítséget tud nyújtani. Ez a szolgáltatás akkor természetesen azzal nincs semmi gond. Mondom majd a számokat. Amikor látjuk, majd akkor lesz az érdekes. Nem tudom, még egyelőre most úgy tűnik, hogy azért nyíltak meg csatornák a kormány fele, tehát valamennyire talán majd tudunk tárgyalni is erről, de hogy ott mennyire veszik figyelembe a véleményünket, azt nem tudom, meg ugye a Katának a szélesítéséről szól főként ez a lépés, úgyhogy mi ott kisebbségben és kisebbségi véleménnyel leszünk.
1: Világos. Azt egyébként hadd kérdezem meg, hogy a fix tarifa egyébként mennyire elfogadott, hogy mennyire működik jól, mennyire tetszik a taxisoknak. Ezt azért kérdem, ugye, mert az elmúlt időszakban már kétszer is volt egy valamiféle teher növekedése a taxisofőröknek, ugye az egyik a reptéri behajtási díj, a másik pedig most ez az emelt adó, és mind a kettőnél felmerült, hogy ugye miután fix tarifa van, nem nagyon tudják ezt valahol érvényesíteni az árakban, hanem ez értelemszerűen fix ár mellett egy plusz elvonás, tehát az ő jövedelmüket csökkenti. Szóval hogy értékeli a taxis társadalom a fix tarifát? Jól jártak-e vele, vagy már jó lenne visszacsinálni piacira?
0: Így van, hát én ezt azért több fórumon is nyíltan felvállaltam, hogy számunkra a hatósági ár az egyetlen egy békjót jelent inkább, tehát nem egy kiváltság, de annyira speciális helyzetben van a mi piacunk, hogy sajnos ez egy ilyen szükséges rossz, és már lehetne változtatni azokon a feltételeken, ami által lehetne nyitni a piacot. Én nagyon örülnék neki, ugye nálunk az a legnagyobb probléma, hogy mi vagyunk a szolgáltatók, mi vagyunk a vállalkozók, de egy szabad piac esetén mégsem mi határoznánk meg az árakat. Nem mi versenyeznénk, hanem a maguk a fuvar szervező cégek határoznak meg az árakat, és úgy, hogy gyakorlatilag nem ők fizetik a szolgáltatásnak a valós költségeit, és nem ők vállalják a legnagyobb rizikót, illetve nem is tudom, kiadásokat ezzel kapcsolatban, így ők egy kicsit könnyebben és szabadabban tudnának versenyezni, de a mi kontónkra. Tehát, hogyha lenne, működhetne egy olyan rendszer, ahol a szervező az tényleg csak szervező, és látunk ilyen modelleket, például a szálláshely közvetítéseknél. A közvetítő az valóban csak közvetít, de ugye ott a hotelek határozzák meg, hogy milyen árakon. Hogyha ez nálunk is működhetne, hogy a taxisofőrök határozzák meg, hogy ők milyen árakon szolgáltatnak, a fuvarszervező csak ki közvetíti ezeket az ajánlatokat, és az utasok választhatnak, hogy adott esetben inkább többet várnak egy olcsó autóra, vagy sietnek, vagy jobb minőségű autót szeretnének, és ezért hajlandóak drága, vagy többet fizetni. Az egy valódi versenyhelyzet lenne, és ezt fel is tudnák vállalni, ezt szívesen felvállalnak.
2: De gyakorlatilag nem az Ubernek a beengedése lenne, amit mondjuk a taxisok tiltakozására tiltottak ki, úgymond annó az eredeti formájában, mert amit most így elmondott, ez arra emlékeztet, hogy oké, akkor szabadon árazhat mindenki, az árak mozoghatnak.

0: De ott abban az esetben is az Uber határozta meg az árakat. Tehát, hogyha ott az lett volna a helyzet, hogy az Uber az csak egy szolgáltat, egy közvetítő platformként működik, de a valódi vállalkozók, az ő franchise partnerei, gyakorlatilag ők határozták volna meg az árakat, na az egy versenyhelyzet lett volna, és akkor azt mondom, hogy lehet, hogy a taxisok nem azért harcoltak volna, hogy az Uber inkább vonuljon ki, hanem azért harcoltak volna, hogy akkor azok a szabályok vonatkozzanak mindenkire. Aha, tehát a legnagyobb probléma az, ami ellen küzdünk, az az, hogy monopól helyzetbe kerüljön bárki is, és azért itt olyan cégekről beszélünk, akik dollár vagy euró milliárdokból gazdálkodnak. Mi kis vállalkozóként és kis szolgáltatóként nem tudunk csak szabályozáson keresztül érvényesíteni, igen, vagy életben tartani az érdekeinket.
1: Azt kérdezi egy hallgató, hogy hogyan működik a taxizás máshol, ahol jónak számít. Tehát ez az, amit említett az előbb, ugye, hogy a taxis fuvarozó szabály, vagy határozza meg az árat, de a fuvarszervező segíti a szervezést. Ez egy valós létező modell, vagy vannak más megoldások is, ahol azt mondják a taxisok, hogy az jó az a rendszer?
0: Van egy-két országban erre is példa, sőt nem országban, mert alapvetően az uniós jog szerint mindenhol a városok határozzák meg a saját szabályozásukat, de ez minden ország, minden városában, legalábbis a világvárosokban, ez ugyanez a jelenség van, agyon van szabályozva ez a piac, mert egyszerűen így alakult ki. A fuvarszervezők sehol, vagy a közvetítők sehol nem szeretnének valódi foglalkoztatóként jelen lenni, és ennek ez a következménye. Mindenhol más modell van, Olaszországban azt látjuk, hogy mondjuk egy Rómában, vagy egy Milánóban ennél sokkal többféle lehetőség van, amivel élnek a taxisok, de sokkal jobban túl van szabályozva. Ott aztán van hatósági ár egyszerre, de meg van különböztetve, hogy éjszakai és nappali és ünnepnapi tarifa, vagy hat főszállítása esetén nagyobb díjak. Szóval az egy összetettebb. Németországban, és azt látjuk, mindenhol túl van szabályozva, sajnos erre szükség van. Így működik a piac.
2: És hogyha ilyen konkrét koncepcióval rendelkeznek, akkor kin múlik, vagy ki az akadály annak, hogy erre álljanak el, vagy erre felé mozduljanak el? Vagy ki az, aki mondjuk...
0: A helyzetünk a szabályozás szempontjából az úgy néz ki, hogy egyrészt a személyszállítási törvény is vonatkozik ránk, az az országos törvény, amiben az aktuális kormány vagy a parlament tud döntéseket hozni, de helyileg a helyi részletszabályokat az a helyi önkormányzat határozza meg, az pedig ugye esetünkben a fővárosi közgyűlés. Tehát, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy ráadásul, hogy főpolgármester úr hoz egy döntést, hanem alapvetően itt mindig azt a 33 képviselő között kell valamiféle többséget elérni minden egyes apró kérdésben, és ez, hogy a kormánynál is és a fővárosnál is többséget kell minden kérdésre szerezni, ez nagyon nehézkessé teszi a szabályoknak a gyors változtatását, vagy akár az ideális változását. Ilyen szempontból nem egyszerű. Most ugye éppen tegnapi hír, hogy gyakorlatilag a kormány is tulajdonrészt szerez, ha mondhatjuk így, a BKK-ban. Tehát valamiféle fúzió és együttműködés itt kezd kialakulni. Ez talán valamennyire megváltoztatja a helyzetünket, és talán valamelyik irányba elindulunk. Hát igyekszünk résen lenni, hogy azért úgy tudjuk védeni a sofőrök érdekeit, hogy egyébként az utasok érdekei is jobban érvényesüljön.
1: Világos, oké. Okay. Nagyon köszönjük akkor, ahogy van valami fejlemény, majd ismét keresnénk egy pár perc erejéig, hogy beszélgessünk. Köszönjük szépen ezt a mait is, szép napot, jó munkát.
0: Köszönöm szépen, minden jót.
1: Minden jót. Váci Norbert-tel, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnökével beszélgettünk.

0: mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: iskolai múzeum látogatás.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: iskolai múzeum látogatás
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Minden felnőtt azon rugózik, hogy mennyi pénz kell, meg kell-e esőkabát, ahelyett, hogy mit nézünk meg.
1: 2.
2: Fingja sincs senkinek, hogy mit fogtok megnézni.
1: 3.
2: Van 3 osztálytársad, akik úgyis végigpofázzák az egészet, amitől a kísérő tanár állapotba kerül, és végig idegeskedi az egészet.
1: 4.
2: Tök menő büfé van a múzeumban.
1: 5.
2: Fingja sincs senkinek, hogy mit néztetek meg.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
4: Logika?
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
5: Zsebrádió!
4: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
3: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
6: 50-50.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
8: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
7: És ördögirój.
9: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
7: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi.
0: Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Café.
9: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
10: 1, 2, 3, 4.
11: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
12: Alright, DJ, put it on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
13: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
14: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
15: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
16: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Választ a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között

0: Fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.

0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na nézzünk akkor egy-két fővárosi és környéki hírt, információt.
3: Hát elég nagy horderejű bejelentés történt, illetve ahhoz kapcsolatosan komoly purparlé. Ez is Mihálovics kedvenc kifejezés, ugye ez a purparlé, nem?
2: Azt hiszem, igen, bár én is szeretem használni.
3: Te is szereted használni? Ja, akkor ez mindenkinek. Én rá meg átragad ezek szerint. Szóval főváros és kormány közötti megállapodás jött létre, aminek több része van, a legfontosabb az, hogy eláll azoktól a perektől a főváros, amelyet a szolidaritási adó, az általa jogtalannak tekintett szolidaritási adó miatt vetett ki. Ez nagyjából pont ugyanakkor értékű, 120 milliárd környékű, 120 milliárd forintnyi pénzt kap a főváros, amennyit visszaperelhetett volna. De magához, a szolidaritási adóhoz nem nyúlnak, csak egy homályos ígéret van ebben a megállapodásban, hogyha jól láttam, hogy az majd csökkenni fog. De ezzel gyakorlatilag lélegzetvételhez jutott a főváros. Tehát úgy tűnik, hogy ugye a főpolgármester azt jelentette be, hogy az a jó megállapodás, amikor senki sem elégedett, hát ez valóban ilyen kétségkívül. Ez még nem szüntette meg a problémákat, viszont tényleg egy komoly lélegzetvételhez jutott a fővárost. Tehát az az adó, aminek a jogtalanságának a kimondásáért küzdött jogi úton is a főváros, amely gyakorlatilag a csőd közelbe vitte, az továbbra is él, csak most az utóbbi időszakoknak az összegét megkapta, úgymond a kormánytól, tehát egy ilyen megállapodás. Ennek a része az is, és itt buktak ki a kerületi polgármesterek, teszem hozzá teljesen joggal valószínűleg, hogy az ő zsebükből meg kiveszik a parkolásból befolyó összegeket, mert ez a az fővárosi önkormányzatnak a kasszáját fogja gyarapítani. Ez ugye főleg, hát egy nagyrészt politikai kérdés, mert ők azért általában eddig egy oldalon álltak és közösen küzdöttek a kormány ellen, most pedig a főpolgármester az új kormánnyal úgymond lepaktált, ezt paktumnak is nevezik, és a kerületi polgármesterek ezt sérelmezik, és az a helyzet, hogy valószínűleg abban igaza van a főpolgármesternek, hogy ez a rendszer ez rossz, tehát igazából teljesen érthetetlen, és gyakorlatilag a lopás megteremtésének a lehetősége céljával vitték ki gyakorlatilag annak idején kerületi szintre, de ettől még, megláttuk utána, hogy mekkora lopások voltak belőle, mármint a parkolásból, de ettől még most ez egy komoly bevételi forrás a kerületeknek. Tehát egyik pillanatról a másikra elvenni tőlük, hát az finoman szólva sem tűnik fairnek. Ráadásul anélkül, hogy azt mondanánk, hogy mi a kompenzáció, vagy akkor hogyan kapják vissza. Tehát tök érthető a lázadás, úgymond a kerületi polgármesterek részéről. Úgyhogy röviden összefoglalva ez a tegnapi bejelentés. Sok érdekes része van nyilván, majd fogunk beszélni a közlekedési rendszer kiterjesztéséről, államtulajdonszerzése a BKK-ban, és itt gyakorlatilag Vitézi Dávid vitt át az ő régen is hangoztatott elképzeléseit, és ez is könnyebbség a fővárosnak, lehet egy jó kompromisszumnak nevezni, jóval kevesebbet kell majd a fővárosnak a közlekedésre, illetve a BKK finanszírozásra fordítania. De részletesebben nem megyünk bele, ez egy nagyobb történet, de nagyon fontos volt, úgyhogy ezt mindenképpen meg kellett, hogy említsük. Tovagyűrűző lesz, még rengeteg hír fog még ezzel kapcsolatosan érkezni. De akkor mondjunk egy másikat is.
2: Mondjunk.
3: Tesztelik a hosszú villamost. Ez legalább rövid.
2: És az hol lesz hosszú, a rövid?
3: Ugyanolyan, mint ami most szaladgál, csak hosszabb. A KAF villamosok.
2: KAF-ok.
3: Vannak hosszabb KAF-ok. A hosszú kafot tesztelik a szakemberek Spanyolországban.
2: Ez Spanyolországban?
3: A hosszú hír.
2: Azt hittem, hogy már itt is van.
3: Mert megint végigolvastam, hogy megkerestem, hogy el tudjam mondani a legfontosabb információt, ezek melyik vonalon fognak közlekedni, meg hogy beférnek-e a megállókba. Természetesen erről a hosszú hír és a szófosás végén sem találtam semmiféle információt, hogy ezzel sajnos nem tudok szolgálni. Nagy parancsolj, átdobom neked a labdát.
2: Kérlek szépen, én azzal tudok szolgálni, hogy október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Hát
3: na de várjál,
2: ismerni a darabot.
3: Ezt elmondtam részletesen a múlt héten, csak most újra bejelentette egy másik cég, aki építi, ugyanazt, amit már múlt héten mi itt ebben a rovatban is elmondtunk. Úgyhogy csak ismétlésképpen mondjuk el, hogy akkor a K-híd felújítása
2: Körszálló sztori megvan? Vagy az
3: szerintem is inkább azt mondjuk, mert a K-hídban nincs újdonság.
2: Nekem most nincsen, de most nincsen, de a körszálló volt az, amin egy éven keresztül nem volt újdonság.
3: Csak ja, és minden héten jött
2: a felújításról is.
3: Hasonló, igen.
2: Hogy alakul, lebontják, felbontják, nem tudom én. Hát akkor jó, akkor csak annyi, hogy 12. 23-én kezdődik, és a Sziget fesztiválra nem lesz kész, a nyári események idején felfüggesztik a munkákat, és utána majd 27-ben, szeptemberben folytatódik a, először ugye a déli gyalogos részt csinálják, ami hát a befelé menet az a jobb oldalt van, ugye?
3: Igen. Angliában a bal oldalt.
2: Igen. Na jó, de...
3: Csak, hogy egy kicsit megzavarjanak.
2: Déli. Jó. Hát Angliában van délen is bal oldal, meg jobb oldal, és attól függ, hogy honnan kell bemenni az adott helyre.
4: Itt a híveknél. A híveknél is volt sokáig. Igen. Budapesten is baloldali közlekedés, aztán átálltak a jobb oldalira.
3: Hát van is még. Egy hív,
4: nem minden
3: meg, egy hív megmaradt baloldali közlekedésének, ugye?
2: Hol?
3: A Gödöllői.
2: Tényleg?
3: Aha, nem tudtátok, az még mindig olyan.
2: Hát én nem tudom, hogy valaha jártam el a Gödöllői
4: hívon. Itt az idő.
3: De hogyha csak mellette autózol, akkor is érdekes látni, hogy bár a nyárlájta nem tűnik föl, csak az ilyen, bár, jó, oké. Okay.
2: Na, szóval az északi részt meg majd 27 után csinálják, a közepét meg majd közbe a K-hídnak. Mi van még nekünk ilyen hírünk?
3: Ilyen hírünk nincsen. Se K-hídos hídunk nincsen, se villamosos.
2: És egy másik?
3: Hírünk nincsen. Én kifogytam. Tényleg az utolsó dobás lehetőség.
2: Hát,
3: Ákosi.
4: Még a könyvfesztivál van.
3: Ja, tényleg a könyvfesztivál
2: van. Látod, mikor hagyjuk, lesz, hol lesz?
3: Hagyjuk a könyvfesztivál.
2: Ki lesz a vendég?
4: Ami nekem megmarad belőle, hogy megmarad az árkötöttség. Ami legizgalmasabb, hogy megjelenik egy új könyv, akkor az első évben csak 10%-ot lehet engedni az árából, többet nem.
2: Uh-huh. És ugye ez az első évben?
4: Az első évben, igen.
2: Azt tudtam, hogy van egy ilyen kötöttség, de nem tudtam, hogy az meddig tart. Azt hittem, hogy a haverokkal vetetünk egyet 10% kedvezménnyel, és akkor utána jöhet a többi.
4: Nem, ez nem jogszabály változás, aminek nyilván van előnye meg hátránya. Vásárló oldalról hátrányos, nyilván kiadó oldalról ellenős, hogy ne marzsolják szét, vagy ne menjen szét rögtön a kiadói, meg a szerzői marzs a könyv megjelenését követően.
2: Igen, hát igen, volt időszak, ugye, hogy megjelent és kapásból 30% kezdődött, tehát soha az életben nem ment el rendes áron.
4: Hát most ha online megnézed, ami már ilyen, ezen egy éven túl van, ott már automatikusan 30%-ot tudsz.
2: Hát én nagyon szégyellem magam, de nagyon sokszor fizikailag belelapozok a könyvesboltba a könyvbe.
3: Ez csúnya dolog.
2: Kijövök a boltból, és vagy telón, vagy otthonról megrendelem.
3: Nagyon szép tőled, hogy kimész, és nem bent a telefonon a könyv mellett állva intézed mindezt.
2: Megkérve az eladót, hogy megmutatva, hogy jól írtam-e a szerző nevét.
4: De te erre felkészültél, mert hogyha megrendeled ott online, akkor nem tudod rögtön átvenni. Általában nem tudod rögtön átvenni, hanem egy-két napot várnod kell.
2: Igen, hát
3: még magasabb szint, ha tőlük kérsz wifi kódot.
2: Na jó, szerintem ezt ne ragozzuk. Ennél több infónk nincs akkor ezek
3: szerint. Nincs, mehetünk tovább.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na, azt mondja, hogy sziasztok, a gyári sziget, de ez most komoly? Há, hídnál baleset és dugó van.
3: A másik az H?
2: Vagy csak H? Csak a másik, igen.
4: Lebre van az
3: akkor
4: a H.
3: Stimmel, igen. Akkor igen, akkor ott. Miért H híd az, meg miért K?
2: A K az, az stimmel, mert a szelvényeket, ha megnézed, K alakba rendeződnek a, ezek az acél gerendák. Uh-huh. Gondolom a H-nál meg H alakba.
4: Ott én nem, az egy sima egyszerű híd.
2: Azon a végén én nem nagyon járok, és nem tudom miért H.
4: Ami régen sokat jártunk arra.
2: Igen?
4: A hajógyárira.
2: És ja, hát na.
3: Az még a bulista korszak, nem?
2: Igen. De és miért lehet H? Semmi H nincs.
3: Nincs, nem, biztos, nem a híd alakját nézegették a fiatalok, amikor ott áthaltak.
2: Jó, igen, gyanítom, mert ott mást kellett körbenézni, hogy nehogy fülön csípjék.
4: Vagy hajógyári híd lehet, hogy azért.
2: Há, mint hajógyári, nagyon jó, tényleg ez lesz a H hídnak a megfejtése. Azt mondja, hogy vicc, hogy cirka 100 méteres hidat.
3: Ez még mindig a K híd,
2: ez most igen. A K. Nem tudnak pár hónap alatt felújítani, egy év alatt Dubajban komplett felhőkarcolókat húznak fel. Írja Black Bear Jones.
4: Hát a kettő nem zárja ki egymást, tehát hogy ezt is lehetne gyorsabban. Csak nyilván ez pénz, meg több ember.
2: A Dubajban lennénk, dubai költségvetéssel, dubai szervezésben.
3: Elgondolom, azért megvizsgálták, ez biztos már korábban is fölmerült, hogy egy újat odarakni. Most az egészet kihajítani, az valószínűleg gyorsabb lett volna, csak sokkal drágább.
2: Persze.
3: Biztos azért költséghatékonyabb a felújítás, meg lassabb is.
2: Mondtuk, hogy 0636 980 980, ez azoknak szól, akiknek nincs meg fejben, vagy nincs meg elmentve az üzenő számunk, amiben SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is lehet küldeni. Valaki szerint a H, mint hányós híd innen kapta a nevét. Hát ezt nem tudom, hogy mennyire reális.
4: Arról nem tudok nyilatkozni.
2: A gyakorlati oldalát azt így el tudnám képzelni, de hogy erről nevezzék-e? Hát, na de kérem. Azt mondja, vagy azért...
4: Vagy neki van saját tapasztalata, lehet, hogy...
2: Vagy azért H, mert amikor építették a K-t, utána a H-t, akkor meglátták a H-t, hogyha H, ez nem K. Na jó.
3: Ja, jó, szerintem
2: jöjjenek
3: le. Lezárhatjuk a név magyarázási
4: fogaskerekében.
3: Tehát ellenben volt egy hallgató, aki, meg egy másik is, aki arról írt, hogy mennyire jó volt ez a tegnapi úgymond kívánságműsor, és volt, aki egy korábbi sok-sok évvel ezelőtti időszakát emlegette a rádiónak, mert hogy de lehet, hogy nem állt össze neki, hogy a hallgató kívánságát teljesítette, úgymond a rádió a tegnapi napon, amit mi is többször beharangoztunk. Tényleg érdekes volt hallani, teljesen más volt a felhozatal. Rengeteg jó dal volt, amit én is nagyon szeretek, úgyhogy tök jó volt hallgatni. Szerintem, és volt, aki lemaradt, írta a hallgató, hogy hát legközelebb ő is részt fog ebben venni. Na hát, Millás reggeli törzs hallgatók számára, akkor nyissuk meg a lehetőséget a következő két órára, hogyha valaki úgy érzi, hogy lemaradt, és van olyan dolog, amit itt nálunk hallott, vagy szeretne hallani, vagy tudja, hogy szokott lenni, és hiányzik neki, akkor nyugodtan dobjon meg minket. Kiterjesztjük akkor ezt a lehetőséget még a mai adásra, úgyhogy ilyenekkel is.
4: MLD-es SMS
3: következő, úgyhogy ezeken. De várjál, akkor viszont nem, nem azért hozom az e-mail címen, hanem ide nekünk a szokásos Millás reggeli elérhetőségeken várjuk. Akkor hogyha valakiben bent szakadt,
2: akkor azt elmondjuk még kíváncsi. Egyszer. 0636 980 980, most viszont mit adni mond híreket, utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
5: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
1: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
9: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
8: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között fél

0: kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban egy meghibásodott gépjármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton befelé a Szépjuhászné út után. Csak a félútpálya járható, torlódásra kell készülni. Akadozik a haladás a Váci úton befelé a városhatártól az Árpád útig, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, a 10-es főúton befelé Solymártól, az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíjminimum. Újraindulhat a fakitermelés az állami erdőkben. Sikeresen dokkolt a Crew Dragon űrkapszula. Folytatódik ma is a kellemes napos száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6 és 12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése, közölte a külügyminisztérium a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Újraindulhat a fakitermelés az állami erdőkben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a moratóriumot eleve csupán néhány hónaposra tervezték, hogy ez alatt felmérhessék az állami erdőgazdálkodásban szükséges változtatásokat. A tárca a vizsgálat során több mint 12 ezer erdőrészlet esetében határozta meg a jövőbeni munkálatokat, de a folyamat a moratórium lejártával nem zárult le. A természetvédő szervezet szerint a kitermelés újraindítása súlyos ökológiai és klímavédelmi károkat okozhat. A WWF Magyarország arra is figyelmeztet, hogy az erdők a nyári aszály miatt különösen sérülékenyek. Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi szorosban, közölte a brit haditengerészet. A legénység biztonságban van, a hajóban keletkezett esetleges károkról és a környezeti hatásokról még nem tudni, és arról sem, hogy ki áll a támadás mögött. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kivált kép azoknak, akik a háború sújtotta térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Sikeresen dokkolta Crew Dragon űrkapszula a nemzetközi űrállomáson. A repülési idő rekordnak számító 7 óra 55 perc volt. Amerikai űrhajó eddig még soha ilyen gyorsan nem tette meg a Föld és az űrállomás közötti távot. Az abszolút rekordot egy orosz Soyuz űrszonda tartja, amely 2020-ban alig több mint 3 óra alatt érte el az állomást. A Crew Dragon űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz űrhajós utazott. A legénység a tervek szerint 6 hónapig tartózkodik az űrállomáson.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos, száraz idő, nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog. 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánok! De hangos vagyok már megint, hogy ezt mindig elfelejtjük, és élőadásba kell kérnem, hogy vegyük le a hangot a nagyot halló hírszerkesztők után, akik csumára feltolják.
5: Én ezt nem élőadásban szoktam jelezni, ha fordítva történik, hanem egyezményes jellel, hogy ne bosszantsuk a hallgatókat vele, látod? De hogy tűnik ez neked?
4: Igen. Műsor elemé. Mi az egyezményes jel?
5: Teszed.
4: Ja, tátott szájjal mutogatni.
5: Hát igen.
4: És mi lenne, hogyha odafigyelnénk, hogy amikor befejezze a hírszerkesztő, visszavennénk a hangerőt?
5: Az is egy opció, csak amikor ezer más ugye dolga van az embernek, akkor
4: de hogy van ezer
5: a prioritási listáján lehet, hogy háttérbe csúszik.
4: Az ember itt tanászik, meg veri az ütemet, nincs ezer más dolga, ne csináljuk.
5: Örülnék, hogy kitűnő zenéket hallgathatsz nagy hangerővel.
4: Én készülök az adásra folyamatosan, nem na zenéket jó hallgatok.
5: Emmá szerintem senkit nem érdekel, mutatkozzunk be.
6: Azt előtte kell.
5: Menjünk.
6: Már előtte kész, adás előtt kész.
4: Ó, Kuti kollega, nagyon jó, mindjárt bedobjuk a mély vízbe, mert mondja, na jó. Már előtte jól az aszálykárokból.
5: Ő lesz az aszály szakértő?
6: Határeset.
5: Már csak szakértő hiányzik hozzá.
4: Igen. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Káfi 98.0-án, ezt azért nem árt, hogyha tudják a kedves hallgatók, és azt sem, hogy október 2-a péntek reggel van, 2 perc múlva 4:09 Tanács Gábor.
5: És itt van Kuti Ákos.
6: Jó reggelt.
4: Én itt vagyok.
6: Gede Balázs?
4: Köszönöm szépen.
5: Teszteltük, kis hatástünettel összejött.
4: Igen, körbe
5: mutattuk egymást be.
4: Azt mondja, hogy elmondjuk az elérhetőségünket, és 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber. Béla vagyok, lehetne?
5: Ne, kérlek, ne. Hát már egyszer, de majd még egyszer, ne.
4: Az a, igen.
5: Már Dan hallgató gratulált annak a hallgatónak, aki a belgát merte kérni, és kimondottan ezt a dalt. Hát nyilván nem járhatunk mindenkinek persze a kedvében, úgyhogy, de sokaknak tetszett.
4: Nagyon sok, igen. Aztán, ja, mert ugye a tegnapi után, ami a zene világnapja volt, és azt kértük, hogy küldjetek zenét, és akkor abból készül zenei összeállítás egész nap a csatornán, ez meg is történt egyébként, és nagyon sokaknak nagyon tetszett, mert közelének érezték.
5: De volt, aki csak délután kapcsolódott be, és nem volt neki egyértelmű, hogy miért pont ilyen zenék mennek, úgyhogy ők most elárasztottak bennünket mindenféle kérésekkel, és igen. Igen. A gépe kocsi, az is ilyen volt.
6: Hát ez olyan, mint a bútor, amit te szerelsz össze, az vonzódsz, jobban vonzódsz, az olyan, mint az adás, ahol te kérsz egy számot, az jobban vonzódsz, érzelmileg.
4: Igen, ez a bútoros hasonlat, ez érdekes. Akkor vonzódom hozzá, hogyha működik is, mert mutka pont, na mindegy.
6: Hogy majd működik a bútor? Hát összeszerelted.
4: Igen, aztán van olyan, hogy összeszereted, és utána elkezd nem működni.
6: Ezt nem van. Tudod felrakni rá könyvet, vagy mi?
4: De például egy komódot szerelsz össze, és egyszer csak meglazulnak az eresztékei, és elkezd a fiók kiesni a sinnyéből, mert oldalirányba elkezd elmozdulni, akkor már
6: de
4: nem
6: van szereted használati utasítás, hogy nem, lépésről lépésre, hogy szereld össze, nem?
4: Az sikerült, de anyaghibás, vagy nem tudom mi, konstrukcióhibás volt, és utána jött az ezermester, ez én vagyok, és jó, bepamacsoltam ilyen faragasztóval az a megfelelő részeket, és az már nemhogy szétesni nem fog, de az életben nem jön szét, úgyhogy azokon a részeken az biztos a kötés.
6: Akkor legközelebb nem Kínából rendelsz?
4: Nem, ez egyébként onnan föntről rendeltem.
6: Skandináv.
4: Igen. Na, van a szakértőnk? Nincs szakértőnk.
5: Itt van.
4: Az Kuti kollega, tényleg Kutika. Ő mondta, hogy fölkészült.
5: Fölkészült? Hát akkor, hogyha az igazi szakértőt továbbra sem tudjuk telefon végre kapni, akkor Ákos következik. Még van 2 perc, 51 másodperc felkészülési ideje, mert hogy egy újabb kérés következik. Hogy is írt a hallgató, hogy ezt még Nesta játszotta annó sok-sok éve, és avóta nagyon ritkán hallja, talán másokban is kellemes emléket ébreszt, vagy valami ilyesmi volt, úgyhogy egy kúpdallal folytatjuk.

0: Na hát akkor Kuti Ákos klímaváltozás szakértőhöz fordulunk, az asszályogazdasági hatása nem ér véget akkor, amikor újra esni kezd az eső, a veszteségek éveken keresztül halmozódnak, erről fogunk beszélgetni Kuti Ákos agrár és minden ipari szakértővel, aki itt ül mellettünk a vonal végén.
1: Üdvözöljük a szakértőt.
2: Jó reggelt, kívánok, köszönöm a meghívást. Bár az ESG és azon belül nyilván a klímaváltozás nem a fő témám, de egyébként ezt mi, amikor a gazdasági modellezéssel foglalkoztunk, az egyik korábbi intézményben, ahol dolgoztam, ott ez jelentős volt, hiszen amikor ugye asszály volt, az elvitte a terményt, és az adott évi GDP-t is lehúzta, tehát ez nyilván mindenki számára fájdalmas volt.
1: Hát, és ezért kellett volna szaki, mert pont arról beszéltünk volna, ugye, hogy nagyon sokszor az elemzők az adott évi GDP-re vonatkoztatva számolnak, mert ugye az a legkézenfoghatóbb, ugye a rossz a termés, és akkor az megjelenik a GDP-be, majd reménykedünk, hogy a következő az jó lesz, de itt pont arról lett volna szó, hogy milyen elhúzódó hatásai lennének, vagy illetve vannak, mert komoly kutatásokra támaszkodnak, és több évre előre elhalasztott beruházásoktól kezdve, nem tudom én micsoda, nem beszélve arról, ugye, hogy nem csak az agrárra, hanem a logisztikára, a hajózási forgalom lassult, ritkult, ugye arról is hallottunk, a németeknél is például kevesebb árufuvarozás történt, a gyárakban ez nyilván lassította a
0: termését. Rajna meg a Duna most is áll gyakorlatilag.
1: Teljesen, mert ugye azóta se esett eső egyébként, igen, tehát a nyárral nem múlt el semmi. Igen, tehát az elemzők, ahogy dolgoztak, és a GDP így meg úgy alakult.
2: A lényeg az, hogy ez egy olyan tényező volt mindig, amit nem lehetett előrejelezni, tehát ez mindig egy olyan bizonytalansági tényező volt, hogy nem tudtuk előre megmondani az adott évben, hogy következőben lesz, vagy nem lesz. Asszály, van ennek valamilyen ciklusa, tehát volt, amikor mondjuk 3, 5 vagy 7 évente jött ilyen, mondjuk akár a magyar, vagy akár egy külföldi gazdaságban, de a probléma pont ez volt, hogy ez bizonytalansági tényező, és láttuk az utóbbi években, hogy amikor asszály volt, az önmagában volt, hogy 3-4%-kal visszahúzta a GDP-t. De és miért baj ez?
0: Aha, bocsánat, csak a zárójelben azért érdekes, a jövő évi GDP várakozások azért is tudnak viszonylag magasak lenni, mert hogy a mezőgazdaságtól jobb teljesítményt vár. Az idei az annyira pocsék, hogy ennyire extrém rosszra már azért kevesen számítanak, hogy mindenképpen jóvuló teljesítménnyel lehet számolni. Bocsánat, bezártam.
1: Miért baj ez?
2: Hát azért baj, mert ahogy a téma a felvetésetekben is benne volt, hogy azért ez érinti, nem csak azt érinti, hogy most lesz-e mondjuk búza az Alföldön, vagy nem lesz búza, vagy lejön-e a hajó, amit említettél a Dunán, vagy sem, hanem elmaradhatnak olyan beruházások, amik erre alakulnak. Igen. Nyilván ennek a mértékét itt ülve nem tudjuk megmondani, de biztos, hogy számít akár az öntözés szempontjában, mert az a gazdaságban, hogyha nincsen víz, amivel öntözni lehet, vagy nem alakították ki azokat a csatornákat az országban, amivel öntözni lehetne a távolabb, vagy a folyótól távolabb lévő területeket, akkor ez visszaveti nyilván az aktivitást. Hogy ennek a mértéke viszont, ez nehezen becsülhető.
1: Igen.
0: Egy másik kérdést bedobhatok neki, csak
1: a
0: ráerőszakolt témától egész jól kivágta magát. Elkagyarodott annyira, hogy a saját szakterületéhez igazítsa, és na, tök jó. Nyilván majd az eredeti szakértőt is megpróbáljuk elcsípni. De hogy a beruházások, ugye ez a komoly probléma a magyar gazdaságban, hogy azért elég durva szakadásban volt az elmúlt években. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ebbe változás legyen? Tehát ha teszem azt, rajta marad

0: haladunk ezen a mostani keskeny ösvényen az euró felé, és a piaci bizalom úgymond megmarad, akkor ez visszahozhatja a beruházásokat elég hamar, vagy mondjuk a sok éves távon gondolkodó külföldiek, akik mondjuk ide hoznának beruházásokat, azoknak előbb egy komoly bizonyítékkel, nem ígéret, és még az is kevés, hogy közeledik az euró, szóval hogy működik? Tehát a beruházások mennyire lassan reagálnak, vagy mikor számíthatunk arra, hogy ebben pozitív változás?
1: Van egy világbank tanulmány, ami azt vizsgálja, hogy mi kell ahhoz, hogy egy beruházás elinduljon. Ugye ezt megnéztek különböző országokat, különböző vállalatokat, és ugye három dolog kell. Egyrészt, hogy legyen az adott vállalatnak, vagy adott ipari, vagy adott ágazatnak valamilyen beruházási terve egy. Tehát legyen valami ötlete. Kettő, legyen kedvező az üzleti klíma. Ugye ez most nem adott Magyarországon, mert azért nagyon nagy optimizmust szavaztak meg a tőkepiaci pénzpiaci befektetők a magyar kormányváltást követően, de azért látjuk, hogy ez az út, ez rögös. A harmadik pedig az, hogy legyen alacsony kamatkörnyezet. Ugye ez is folyamatban van, de eddig azért a vállalkozások sokkal szívesebben támaszkodtak a támogatott hitelekre. Volt nyilván olyan, amit piaci alapon tudtak finanszírozni, de ha volt lehetőség, akkor nyilván mindenki lehajolt az ingyenpénzért, és ebben is látható változás a kormányzat részéről, hogy mennek majd ennek az újragondolására. De lényeg, hogy beruházás amúgy lenne, de eddig nem volt kényszer arra, hogy kockáztassanak a vállalkozások, és nem látták azt, hogy ez meg is térülne meghatározott időhorizonton belül, tehát ezért ez is oka, vagy ez a legfontosabb oka annak, hogy mondjuk egy adott ágazat, vagy adott vállalat miért nem siet előre beruházásokkal, hiszen azzal legtöbbször valakinek a pénzét kockáztatja, és ha nem látja, hogy ez mondjuk meg tud térülni 3-5-7 éven belül, akkor inkább marad abban, hogy jó, csinálom azt, amit eddig, mert akkor azt tudom, hogy működik, és akkor nem akarok még egy plusz kockázatot magamnak.
0: Oké. Hát köszönjük szépen akkor.
2: Nagyon.
0: A Minden Lében kanál szakértő és társműsorvezető kollégának, igen, hogy ezt is megfejtette.
2: Közben a zenei kívánságokhoz is jöttek üzenetek. Ez jó ötlet, ez a zene kérési lehetőség, akkor szeretném kérni Bartók Béla a zene ütős hangszerekre és cselezták. Nem. Viszont ha meg lenne esetleg, ezt hogy mondjuk? Lucifer?
0: Igen.
2: Indigo csődönye?
0: Érzem.
2: Vagy Tom Waits, várjál!
0: Érezzük és látjuk.
2: Vagy Tom Waits, God's Away on Business című száma, és le is adnátok, gyertyát gyújtanék a Pócsi Szűz Máriának, hogy áldjon meg benneteket.
0: Érezhetően feszegetik a határokat a kedves hallgatók. Biztosra, de nem biztos, egyáltalán nem lehet menni, de az esélyek nagyban nőnek akkor, hogyha olyan dalt jelöltök meg, amit tudjátok, hogy szokott lenni ebben a rádióban. Vagy már akár csak egyszer hallottátok itt. És nem most kell valahonnan levarázsolnunk, és mondjuk éppen túl van az a határon, ahol úgy érezzük, hogy sokkal több hallgatót bosszantana föl, mint amennyi örömöt okozna a jóval szűkebb csoportnak. Ugye, nyilván ezen a határmesdjén próbálunk mi most botorkálni, hogy eldöntsük, hogy akkor
1: kalapáccsal ne
0: próbálkozunk. Úgyhogy erős. Szerintem a Tom Waits is erősen határeset.
1: De még belefér?
0: Meglátjuk. Szerintem nem.
1: Már nem.
0: Valamelyik talán, igen, de megnézzük, mi van meg. A korosztár viszont, amit szintén kértetek, az belefér, és egyébként tényleg ritkán van. Úgyhogy jöjjön most a kiváló magyar zenekar.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között

0: véletlenül fix áron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
1: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: 1904-ben ezen a napon született Graham Greene amerikai író, egy átjó mondásával készültünk. A kereskedelem nem barátság. Én nem kereskedem a barátaimmal, és nem barátkozom a kereskedőimmel. Ez nagyon jó.
4: Nagyon jó.
3: Igen. Nagyon, tényleg.
4: Sokan nem tartják ezt be. Illetve utólag jönnek rá, hogy lehet, hogy jobb lett volna betartani. Ebből azért származnak problémák sokszor.
3: Igen. Hát én úgy vagyok, hogy én nem finanszírozom a barátaimat. Az, hogy kereskedünk-e, egyébként lehet, hogy az sem jó. De mindig mondom, hogy nem vagyok bank, ez egy olyan speciális tevékenység, hogy ezt máshol tessék keresni.

0: világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, hogy mennyire bízhatunk meg az építőipari szakemberekben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon húsba vágó kérdés, és aki már felújított, építkezett, az biztos, hogy belefutott valami olyan problémába, vagy olyan kontárságba, ami bosszantotta, esetleg még anyagi kárt is okozott. Erről fogunk beszélgetni Markovics Bélával, a MAPEI Kft. Ügyvezető igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, hát ugye ezt méritek is, illetve hát van egy ilyen kontár munka adat, sokat foglalkoztok ezzel, hogy hogyan alakulnak, számszerűsítitek ezeket a dolgokat. Mit lehet elmondani, hogy mennyire javul a helyzet, vagy mennyire stagnál, van-e egyáltalán ebben változás?
3: Talán reflektálnék először arra, amit itt elején elmondtál, hogy mennyire lehet megbízni a szakemberekben, építőipari szakemberekben. Egyszerű válaszom van rá, ha jól választunk, akkor nagyon.
2: Hát igen,
3: jól kell választani,
2: ez a legfontosabb.
3: Így van. Egyébként ugye nekünk van egy küldetésünk a PEN-nek, hogy mi segítünk az első végleges építési megoldásainkkal az építési álmokat megvalósítani. Nekünk ez a legfontosabb, hogy azok az álmok úgy valósulnak meg, ahogy ezt megálmodt egy megrendelő. És ezért is mérjük folyamatosan az építőipari indexet, bizalmi indexet, aha, és a kontárokkal kapcsolatos dolgokat. És a felmérésünk most azt mutatta, egyébként több mint 2000-en töltötték ki.
2: Igen, hogy ezt akartam kérdezni a módszertant, hogy hány embert kérdeztetek, mennyire reprezentatív.
3: Elég bonyolult a módszertan. Ez most úgy volt, hogy 1000 olyan értékeltő válasz érkezett, akik az elmúlt egy éven belül megrendeltek építőipari kivitelezést valamilyen szakembertől, és 1000, mert pedig azoktól, akik ingatlan tulajdonosok, tehát így 2000 értékeltő válaszunk volt, és ennek a végeredménye, ugye azt kérjük, hogy értékeljék a vállalkozókat különböző szempontok szerint, csillagozzák, és 3,54 csillagra jött ki a végeredmény, ami egy közepes, egy átlagos eredmény, amivel én baromira nem vagyok elégedett. Egyébként tavaly 3,6 volt, tehát kicsit talán mondhatom, hogy stagnál, mert hogyha belegondolunk abba, hogyha én bemegyek egy üzletbe, és veszek egy tévét, amire azt mondják, hogy 4K-s tévé, bluetoothos, wifi-s, és mit tudom én, 150 centis, megveszem, kifizetem, hazamegyek, és kiderül, hogy csak 150 centi, nincs benne 4K, csak HD, meg nincs benne wifi, akkor az 3,54. Úgyhogy sajnos ezen kell még dolgoznunk.
2: Ezt egyébként úgy, hogy lehet számszerűsíteni, hogy ez a megrendelők hány százaléka az, aki azt mondja nektek, hogy őt már érte kár kontármunkából kifolyólag?
3: Mert a felmérésből ez kiderül, ezt is mérjük, és a felmérés azt mutatja, hogy azok között, akik az elmúlt egy évben belül megrendeltek munkákat, sajnos komoly 15%-okat értek át esemény. A jó hír az, hogy a 15%-on belül a káresemény, egy káresemény értéke, az csökkent, 845-850 ezer forintról 653 ezer forintra csökkent, de ez még mindig nagyon magas, ha azt nézzük, hogy valaki felújítani akar, és utána egy kár éri, tehát ami rá kell újra többet költenie, nem jön vissza a szakember, rosszul csinálják, tehát nagyon magas összeg. Pont ezért nekem személyes az egyik küldetésem, hogy a kontárokat a piacról valahogy kiszorítsuk, és ezért mondtam az elején, akkor lehet megbízni a szakemberben, ha jól választunk, mert a kontárt nem a szakma bízza meg, hanem a megrendelő bízza meg.
2: Ha, de ezzel mit lehet tenni? Tehát ez tényleg ez olyan, mi is szoktuk mondani, hogy a tőzsdén nagyon könnyű pénzt keresni, olcsón kell venni és drágán adni. Nekem ez picit ahhoz hasonlít, hogy jól kell szakembert választani, köszönöm szépen.
3: Igen.
2: Laikusként hova menjek keresni egy jó parkettást például, vagy egy jó burkolót, hogy a ti szakmátoknál maradjunk?
3: Nekem van sok ötletem, de az egyik talán legfontos, kettő dolog, ami fontos. Az egyik fontos dolog, három inkább, és a felmérésből ez is kiderült. Az egyik fontos dolog az, hogy ha egy szakember nekem jelentkezik, hogy oké, ezt én megcsinálnám, akkor csekkoljuk le, tehát kérünk tőle kettő vagy három referencia személyt, akinél már dolgozott, kérjük el a mobilszámot, hívjuk fel a személyt, menjünk el, nézzük meg, egyébként én is megengedtem már, hogy 8 emberek megnézik nálam a munkát, hogy megnézhess a munkát, és tegyen föl 5 kérdést. Az első az, hogy szakember hogy reagált akkor, hogyha valami nem stimmelt. Hogyha valami hiba volt, kijavította-e, hogyha hívta őt, felvette-e, ha nem vette föl, visszahívta-e, és időpontban jelentkezette, és tisztán tart. Tehát lecsekkolni, ezt erre rá kell tenni időt. És ha ezek alapján összetudom már rakni, hogy oké, nekem ez jó lesz, vagy nem, mert én azt mondom, ha sok jó választ kap, akkor az a szakember a múltban már építésállamokat hozott létre, a jövőt nem tudjuk, de valószínűleg akkor is jót fog tenni.
2: Hát ez kicsit ugye ez manuálisan, ez a, ami az online világban is megy értékelés, ezt úgy igen. Gyakorlatilag kézi erővel le lehet kérni.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy az online-ban is kitelektehet még két dolgot, van nekünk egy szakemberiálló.hu rendszerünk, ott is megnézheti a szakembereket, fönn vannak az értékelések, és onnan is tud választani szakembert, és a harmadik pedig az, hogy menjen föl, és a felmérésről mondok egy szót erről, menjen föl a valamelyik közösségi médiára, és nézze a szakembereket, nézze meg a videókat, és aki neki szimpatikus, aki látja, hogy jót ad, és a többi, azzal vegye fel a kapcsolatot, mert azt is felmértük, hogy képzeld el, hogy a potenciális megrendelők körében több mint 70% nézi a közösségi médiát, és a bizalomnak a befolyásolására a közösségi média nagyon alkalmas. Tehát akik nézik, azok azért jobban bíznak abban a szakemberben, mert látják őt. Tehát ez a három dolog van, de ebből a legegyszerűbb, legbonyolultabb és a legbiztosabb, ha lecsekolom a referenciákat.
2: Világos. Én még egy picit lovagolnék ezen a kár nagyságon, hogy ezt csökkent. Ennek látjátok az okát? Vagy az kiderült valahogy, hogy ott mi történt? Miért javult ott a helyzet?
3: Igen, az egyik, já, ennek is van két-három oka. Az egyik oka az, hogy a megrendelők egyébként tudatosabbak lettek. Ugye mi több mint 15 éve kommunikáljuk fontosan, hogy hogyan válasz kivitelezőt, és tudatosabbak lettek, jobban megnézik azokat a kivitelezőket. Ez az egyik. A másik, ez talán inkább nagyobb ok, hogy az elmúlt egy évben ugye a nagyobb munkák, a nagyobb volumenű munkák lecsökkentek, nem volt annyi, és kisebb munkák vannak, és a kisebb munkákon a kár is arányosan kisebb összeg tud lenni. És van még egy harmadik is, hogy talán azt látjuk, hogy a kivitelezőink szakemberek is tudatosabban dolgoznak, termelnek. Például ugye a Magyar Építőipari Szakemberek Közösségében mi hoztunk létre most már 11 évvel ezelőtt, ott rengeteget tanulnak, fejlesztik magukat, tényleg a jó kivitelezők, azok fejlesztik magukat, és amit tanulnak, azt alkalmazva és szebb munkát végeznek.
2: Vagy akár egy negyedik is lehet, mert hogy kitértetek a finanszírozási oldalra, és az is látszik, ugye, hogy hát nem túl erős a finanszírozási képessége a lakosságnak, és talán ebből kifolyólag jobban odafigyel, amikor szakembert választ?
3: Igen. Ezt nem mondtam a tudatosságnál, de így van. Az emberek jobban megnézik, hogy kinek és mire adják oda a pénzüket.
2: Igen.
3: És azt hiszem, hogy ez is egy döntő szempont, hiszen pont azt láttuk, és a finanszírozás oldalról azt láttuk, hogy volt ez az LKR, a energetikai felújítás támogatás rendszer, ahol valójában az a része, ahol pénzt is kellett érte adni, az nehezebben ment. Tehát igen, a finanszírozás az nagyon fontos dolog. Azt láttuk, és még egy dolog, és most de jó, hogy ezt megkérdezted. A felmérésben feltettünk egy kérdést. Ha ma el kéne kezdenie egy felújítást, akkor mekkora nehézséget okozza ez neki, és képzeld el, hogy a 90% azt mondta, hogy neki ez nehézséget okozza, anyagi nehézséget.
2: Uh-huh.
3: Tehát az brutális, tehát az nagyon nem jó. Tehát hogyha most egy akár kisebb, egy-két milliós felújítást, és ez azért előrevetíti azt, hogy itt valamiféle támogatási rendszert nem vezet be a kormány, nem talál ki, akár a felújításokra, akár az építésekre, akkor nem nagyon lesz felújítás, vagy sokkal kevesebb lesz.
2: Igen. Egy hallgató épír egy esetet, ahol ő így csekkolta a szakember képességeit, azt mondja, hogy 21-ben vett egy új lakás speciális helyem után, 6 lakásos a ház, szomszédaival beszélgetett el a kivitelezőkről, és kiválasztotta azt, akivel a legelégedettebbnek tűnt, az egyik szomszéd, és nem csalódott, elégedett vele a mai napig, úgyhogy jó munkát.
3: Akkor gratulálok ennek a hallgatónak.
2: Igen,
3: gratulálok neki. Ő az a ritka kivétel. Mert ezt, én nem értem az embereket, tényleg nem értem. Még hogyha nekem, én ezt azért mondtam, mert minden én spóruljáltam, ajánlott kivitelezővel csináltam meg egy munkát, és spóruljáltam. Még ha ajánlanak, akkor is csekkoljam le, a pénzemről van szó, sok millió forintról lehet szó, és ez meg egy párnapos munka, párórás munka csak, de tudni fogom, hogy legalább nagy rész biztonságban leszek, ha tudni fogom, hogy azt megbízhatom, vagy nem. Még egy dolog, hogyha viszont új, előfordul az, hogy valakinek még nincs referenciája, mert éppen most indult el, én annak a szakembernek azt javaslom, hogy ne kezdjen el vállalkozni egyedileg, hogyha nem csinált munkát, hanem társuljon be valahova, csinálj meg közösen a jó szakemberekkel munkát, és azt mint referenciát tudja majd mutatni, és már is lesz referenciát, kiválaszták őt is.
2: Közben azon gondolkodom, hogy ki az a mesterember, aki a mopej vezérnél mert szar munkát végezni. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a rendőrség előtt fosztana ki egy boltot valaki.
3: Nem volt olyan biztos, visszajött és javított, ja. De nekem egy olyan ajánlat, aki tökéletes mindent jól csinált, nem jól csinálta, de kijavította, tehát a Kóklernek én nem azt nevezem, aki hibázik.
2: Világos, persze, volt,
3: mindenki hibázhat. Hanem az, aki nem megy vissza utána, vagy szándékosan tönkreteszi, ott hagyja a munkát, vagy nem megy vissza javítani. Ezek a Kóklerek. És a Kókler is kettő lehet, vagy nem tud, ez a legrosszabb, hogy mondják, való nem vak, hanem vakmerő, nem tud. A másik az, hogy nem tisztességes, tehát az a kettő van. De még egy dolgot mondjak, sokkal jobb a jó kivitelező, a jó szakember, sokkal, de sokkal jobb, vagy sokkal több, mint a Kókler.
1: Említetted, hogy 2000 ember töltötte ki ezt a felmérést, hogy tavaly mennyien, igen, és mekkora átfedés van a két kitöltői tábor között?
3: Tavaly is 2000 körül, de tavaly nem voltak azt hiszem ingatlan tulajdonosok, viszont most, hogy két tábort nézem, az ingatlan tulajdonost és aki már az elmúlt egy évben volt munka, ott is van különbség, egyébként ugye értékelték szakmánként is a szakmákat is értékeltek, és képzeljétek el, hogy az, akinek rossz tapasztalata volt az elmúlt egy évben, az olyan 15%-kal rosszabbra értékelte a szakmákat. Várható is volt, hiszen ugye friss tapasztalat mindig egy kicsit jobban dolgozik, és a szakmák meg érdekes, hogy azok a szakmák nyernek, tehát azok a szakmák vannak magasabbra értékelve, ahol nem látszik azonnal, hogy mit csinált. Villanyszerelő, gépész, vízszerelő, gázszerelő, fűtésszerelő. Ugyanis a festést azonnal látod, hogy nem jó, a burkolást azonnal látod, hogy nem jó, és a villanyt meg a gépészetet akkor látod, csak ha elkezd működni. Felkapcsolod a villanyt, és nem kapcsolódik föl. A gépészet nincs fűtés. De amikor ezt csinálják, azt nem látod, hogy tette be a falba a vezetéket, hogy forrasztotta össze, ahogy tette bele a csővezetékbe a kábelt, ezt nem látod. Ezért magasabbra értékelik, majdnem, hogy jóra, ilyen 3,9 körül értékelték ezeket a szakmákat.
2: Világos. Hát Béla, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Ezekről még majd folytatjuk ezeket a szakmai beszélgetéseket, úgyhogy hívunk, még keresünk. Nagyon köszönjük, szép napot, jó munkát kívánunk.
3: Én is köszönöm. Szervusz. Hallgatóknak csak annyit, hogy válaszolnak jól.
2: Így van.
3: Köszönöm szépen, szép napot.
2: Markos Bélával, a Mopej Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
4: Bélát itt ne keresétek, jutott eszembe, de nem Markovics Béláról, hanem, igen, egy másik Béláról, aki elkövette azt a galátságot, hogy a következő dalt kérte. Tehát őt lehet elővenni, nem keresni, elővenni az ellenző szektor részéről.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Airo mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Na hát nézzük, van itt ám izgalom, gazdagon lehet a hazaiból, meg a nemzetköziből is mazsolázgatni. Az egyik, én most maradnék, vagy kezdenék a
7: box
6: hazaiból.
7: Box chart.
6: Box meg az OTP, igen.
7: Hát figyelj, mert azok nagyon csúnyán letörtek. Mit mutat a chart?
6: Figyelj, az, hogy elméletileg ennek most egy picit meg kéne állnia, ugye azt nem tudom, hogy mennyire tartósan, de áprilisban volt egy olyan kitörése a 40 ezer fölé, hágása az árfolyamnak az OTP-nél, hogy az egy ilyen nagyon klasszikus volt, szépen kitörte, visszatesztelte, majd onnan indult el a korábban elért 48 ezer körüli magasságra, és ezt most visszatesztelte úgy, hogy nem csak a szint, mint erős támaszt érte el, de ide húzódott fel az 50-es mozgó átlag a heti bontású csárton, ami ugye az 250 kereskedési napot jelent, tehát 200-as mozgóval nagyjából azonos a 200-as napi csárton a 200-as mozgó átlaggal, és meredeken emelkedőt, úgyhogy az még erősen emelkedő trendet mutat. Én azt gondolnám, hogy lehet, hogy ma még benyitunk a nyitásba valami kis minusszal, de azt gondolnám, hogy meg fogják ezt venni.
7: Zsákkóztó,
6: és egyébként ez már tegnap is, ugye van egy olyan mondás a tőzsdén, hogy a nagy forgalom kinyírja a trendet, és azért tegnap az már elég brutális volt, és ez ugye abból ered, hogy persze azt szoktuk nézni, hogy azért a trendben legyen nagy a forgalom, mert akkor azt látjuk, hogy az fönt tartja a mozgás, de amikor nagyon megnő, akkor ugye joggal gondolhatjuk azt, hogy oké, ezt még az eladók indítják, mert esés van. Ugye valakinek indítani kell egy tranzakciót, tehát hiába limitárat tesz ebbe a kötés.
8: Akkor meg is kell venni?
6: Az akkor is piaci. Igen, de ki indít? Tehát azért lesz esés nagy forgalommal, mert az eladók indítják a tranzakciókat. Ők tömik meg a vevőt. Biztos, hogy így van, mert hogyha fordítva lenne, akkor mehetne fölfelé az ár. Tehát egy eladói nyomás van, de valóban, amit mondasz, meg is veszik, és ezt, hogyha nagy a forgalom, az azt fejezi ki, hogy az eladó vagy a vevők szépen mennek lejjebb, de tömetik magukat, tehát van rá vételi szándék, és ebből eredhet ez a mondás, hogy a nagy forgalom kinyírja a trendet, mert ott meg már az látszik, hogy a vevők úgy gondolják, hogy az az árszint értékelhető. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy azt nem tudom, hogy mire lesz elég. Ugye azt ilyenkor még nem mutatja a csárt, mert ez egy ordas nagy vörös gyertya egyelőre, ami itt figyel a hetibe, de még nincs vége a hétnek.
8: De ilyenkor, amikor ilyen heves esés van, akkor mik azok az indikátorok, amiket érdemes nézni, hogyha mondjuk egy támaszt keresünk, vagy mik be lehet kapaszkodni?
6: Pusztán a múltba, és nem is indikátorokba, én az indikátorokat kevésbé szeretem, én a gyertyákat szeretem, és az ármozgást, az jobban kifejezik.
8: Csonkig égnek.
6: Csonkig égnek a gyertyák, így is van. Azok mutatják az árszinten azt a támaszt, és az inkább kifejezi azt, hogy ott 40 ezernél már korábban is valami jelentősége volt a befektetőknek, és ott már vissza lehet akár fundamentumokra is visszavezetni, az értékeltségre is. Ugye per pillanat azért érvényben vannak 50 ezer körüli célárfolyamok, tehát joggal gondolhatjuk, hogy a fundamentálisan gondolkodó elemzők és azoknak a befektetői ügyfelei azért a 40 ezret már joggal vehetik egy jó vételnek, hogyha a fundamentumokban nem történt változás. Oké, itt az orosz szál, amit te is mondtál, ugye, és még annyira nem árazható jól, persze ki lehet számolni, hogy felsózzuk az orosz operációt, és akkor az mínusz mennyi, de ahogy te is mondtad, azért annak vannak egyéb hatásai, ezt lehet számolni eszköz oldalon, hogy megszüntetem, és akkor mínusz ennyi, de amit te is mondtál, a jövőbeli cashflow-kat kell kivenni az árazásból.
8: Tehát volt olyan elemzés, aki azt mondta, hogy 6-7 ezer forint is lehet a mínusz az orosz operáció elvesztésével, és akkor még nem is kalkulálta bele ilyen Noros pluszt.
6: Aha.
8: Tehát, hogy fundamentálisan, mondjuk már lejöttünk több mint 7000 forintot, azért az nem kevés.
6: Igen.
8: És azért az egy elég, tehát hogy eléggé be van már árazva, én azt gondolom, hogyha csak fundamentális oldalon nézzük, be van árazva azért ez a sztori, de nyilván az 50 000-es célár mögött még az a feltételezés állt, hogy így lesz van. Baltikum, és megmarad az orosz operáció.
6: Így van, úgyhogy lehet, hogy ott is jönnek módosítások, hogyha majd több információ lesz, hogy többet
8: szóval
6: látunk.
8: Szóval gyertyákat kell nézni visszatérő.
6: A gyertyákat, hát az azért jó, ugye, mert ott nem én döntöm el, hogy mi történik, az a piaci összakarat azért abban benne van. És ebben, hogy mennyire nagy a súlya az OTP-nek, az meg azból látszik, hogy a Bux dettó ez a mintázat. Tehát ugyanez történik, ugyanígy nem áprilisban, ott júniusban volt egy kitörés, de ugyanúgy az a szint a 140 000 került visszatesztelésre, ami először még akadály volt, 2006 áprilisában nekifutott az index, de onnan lefordult, aztán majd júniusban sikerült átvinni, vagy júliusban, és most ezt tesztelgeti. Úgyhogy mindenképpen egy kritikus pont, és én azt gondolnám, miután azért az index is esik már jó ide több napja, hogy egy ilyen túladottsági ponton ér el egy támaszszintet az adott eszköz, az azért legalább egy valamekkora ideig megállott szokott jelenteni. Mondom, ami sajnos nem látszik, az az, hogy a folytatás az hogyan lesz, hogy egy felpattanásra elég konszolidációra, oldalazásra, de az azért joggal feltételezhető, hogy itt lesz egy kis szünet. És akkor nincs, akkor levegővétel és pont, mert hogy ránéztem az órára.
7: Hát is, igen, sajnos. Mi maradt ki?
6: Hát figyelj, olyanok, hogy ugye forint. Már egy ideje, egyébként a forint is.
7: Az látványos, ez a néhány forintos elmozdulás?
6: Annyiból látványos, igen, a tegnapi az volt, és vissza akartam mutatni arra, amikor beszélgettünk, hogy a választás utáni hétfőn, amikor beszakadt, résen átment a jegyzés, meg utána több nappal is volt pénzezsák, amikor arról beszéltünk, hogy valószínűleg sávváltás történt, és ez meg is történt, és akkor említettem egy alkalommal, hogy lehetnek rossz pillanatai a forintnak, amikor azt a részt fogja betölteni, aminek 375 környéki a teteje. Hát most valahol ott most készülünk belemenni ebbe a részbe, hogy teljesen fölmegye odáig, vagy valahol jönnek olyan hírek, ami megfordítja, az most így nem merném mondani, de ott az látszik, hogy az első körben a 375 az lehet egy olyan ellenállás, ahol azért tovább nem fog menni az euró jegyzése, tovább nem gyengül a forint.
8: Ez a sáv, ez a 370-375-ös sávot említetted? Azt fogja betölteni.
7: Igen, betöltöttük.
6: Betöltöttük az
7: ha még van,
6: és elköltöttük az időt.
7: Nyugodtan folytathatjuk még egy pár percig az óra következő óra elején is, úgyhogy
6: meglátjuk.
7: Találjuk ki.
3: Zsák, zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók
3: fel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Anya, mi ez az a sény? Hogy kerültünk ide?
10: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
10: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
12: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
13: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút

0: 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé. Akadozik az előrejutás a Váci úton a Városhatártól az Árpád útig, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics útnál, valamint a Soroksári úton és a Pesti úton befelé szakaszonként. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmaninszky utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaninszky utca megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
6: Memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Hankó Balázs ügyvédje szerint súlyos eljárási hibák történtek. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben. 2028-ban csatlakozhat az Unióhoz Montenegró. Ma is folytatódik a kellemes napos száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Hankó Balázs ügyvédje szerint súlyos eljárási hiba történt a letartóztatáskor. Tóth M. Gábor azt állítja, az ügyészség nem engedte, hogy Hankó a tárgyalás után nyilatkozzon a sajtónak. A védelem ráadásul csak a tárgyalás előtt kapott érdemi iratokat, ezért nem tudott megfelelően felkészülni. Az NKA ügyben szerinte végül a bíróságnak kell eldöntenie, hogy történt-e jogsértés. A gyanúsításban szereplő 17 milliárd forintos vagyoni hátrányról azt mondta, a kapott mintegy 2500 oldalnyi iratot, még tanulmányozni kell. Feljelentést tett a miniszterelnökség az alapjogokért központ támogatásainak vizsgálata után. A kormány szerint 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. Az átvilágítás szerint többek között hiányosak voltak a támogatások felhasználásáról szóló dokumentumok, és a szervezet három vezetője több mint 188 millió forint megbízási díjat kapott 3 év alatt. A feljelentés költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen született. Az alapjogokért központ szerint a korábbi támogatások felhasználása jogszerű volt. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6 és 12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyni Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. 26 perc sem kellett a mentősöknek, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. Az érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség. Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává válhat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az ország jelentős előrelépést ért el a reformokban, különösen a jogállamiság területén. A csatlakozási tárgyalások hátralévő fejezeteit a tervek szerint még az idén lezárnák. Von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozáshoz politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra is szükség van.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos, száraz idő, nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog. 25 és 27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók, vagy tovább a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án. Itt van Ács Gábor, aki próbál rendet tartani, de lehetetlen, mert van egy renitens kutyákos.
4: És kapitányra rendet tart.
3: Itt vagyok én.
4: Kedve Balázs.
3: Köszönöm szépen.
5: Én már elfelejtettem, gondoltam, majd Ákos segít.
3: Na, az és igen, abszolút. Péntek reggel van, 4:10 lesz, egy perc múlva, közben október is lett már, abból is a második nap, és azt hiszem elmondtam mindent. Még egy elérhetőséget, talán 0636 980 980.
5: Az iménti dalt is kérésre játszottuk, ahogy az korábban elhangzott. Repült a pöttyös labda, úgyhogy ez is egy korábbi kedvenc volt.
3: Ákos ezt se tudja. Annyira
4: fiatal. Szívesen.
5: Annyira fiatal már?
3: Hát szerintem igen.
5: Pöttyös labda. Annyira nem.
4: De... A Dévényi Tibor nem.
5: Na,
4: a
5: hogy ne tudnál?
3: Na, bocsánat.
5: Hát, mit feltételeztél? Annyira azért nem fiatal.
3: Jó, de, jó az, de ma már valamire rácsodálkozott. Az mi volt?
4: A GM volt, amit az előbb beszéltem.
3: Ja, GM 49,
4: az nincs meg.
5: Ja, a Bélás utalás azért... Néha elgondolkodom, hogy vajon az ilyen apró kiszólások, vagy... nem tudom, sok-sok évtizeddel ezelőtti zeneszámokra való utalás az hallgatók hányad részében kelt emlékeket, vagy egyáltalán van meg nekik, hogy az miről is szólt, igen. A GM49.
4: Majd lapoznak.
5: A GM49-nek a szenzációs dala volt, a Bélát itt ne keresétek, igen.
3: Az előbbi, ha már Béla, ugye, Markos Bélával beszélgettünk a Mapejtől, és szóba kerültek kivitelezők, mesterek, írja nekünk Kati, hogy egyszer jó lenne a kivitelező vállalkozók és alvállalkozók felelősségbiztosításáról is beszélgetni. 2 éve a villanyóra cserekor az E.ON alvállalkozója ráengedte a magas áramot a házra. Azóta csak levélen, több békeltető bizottsági ülésen vagyunk túl, kiderült, hogy csak tavaly óta van kötelező felelősségbiztosítás kötve az ilyen tevékenységre. Hát igen, ez egy izgalmas kérdés. Aztán...
4: Béláink túltoltunk.
3: Béláink túlt, ez a tipikus esete, igen. Hali Fapi Szaki Gabi bácsi. Az már a kövi rovatnak az üzenete. Fapi Szaki. Szerintem merez rá a szignál.
5: De még mondjátok el, hogyha beszorult, maradt még valami a zsákban?
3: Hát maradt egy BlackBerry, egy ilyen mondjál, sávozásból próbál
5: gyorsan, mert bőven.
3: Kitörni $9 fölött, ugye most egy jó,
5: már régi kedvenced, és már beszéltél
3: igen,
5: róla
3: igen, néhányszor. Igen, jó ideig oldalazott.
5: Ákos, nem tudom, mennyire követed a BlackBerry-t.
4: Még a telefont használtam.
3: Ez az, sokan abból is.
4: 15.
5: Ott egy új érdekes részvénysztoriban van most. Igen.
3: Így is van, és ott $9-nál van mozgás. A másik a Shopify lett volna, ott egy ilyen megerősítő formából megy tovább. Talán az árfolyamot, az volt a hír, hogy a Facebooknak az AI agentjével

0: munkánkról, ugyanis egy hallgató azt írta, hogy 23 éve hallgatom ezeket a zenéjéteket, és még mindig, és vagy hogy írta, ennek ellenére
1: veletek? Ennek ellenére, igen.
2: Jó, Stockholm-szindrómás.
0: Nem csak a mi, de hogy mi történt, de hát, hogy pontosan 23 évvel ezelőtt halt meg tragikus hirtelenséggel váratlanul Fejér Zoltán, a Forintos Percek alapítója, műsorvezetője, aki mellett mi így, Balázs kivételével, igen, a maradék hárman ilyen, hát úgy ilyen, hát töltelékemberként, ott cseperedtünk mellette, és az ő váratlan halála miatt lett ez, ami lett végül is, hogy most idézőjelbe szakadt a nyakunkba a feladat, amivel próbáltunk élni, félig tudatosan, félig nem tudatosan, de ez most lényegtelen. Már 23 éve, hogy Zoli nincs köztünk, és ezen a napon történt, úgyhogy most ráemlékeznék mindenképpen. Nélkül ez a műsor sem lenne, és nélküle sok minden a gazdasági újságírásban nem lenne, úgyhogy Fejér Zoltánra az egyik kedvenc dalával emlékezünk most.

0: Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
1: Na, jöjjenek a hírek.
2: Mire gondolsz?
1: Hát az utazási
2: hírekre. Kérem a titulusomat.
1: Ja, hát
2: csak úgy, csak azt úgy simán nem megy. Hát én lemondtam a felkonfról, a titulusról már nem vagyok hajlandó.
3: Jó, első tiszt.
1: Nem, az nem ilyen egyszerű. Ács, a szűkszavú Gábor, a kultikus, ne pazarold a levegőt beszédre, és a revideált tanokkal jelentkező egy levegővel 100 mondat. Mutatom című önéletrajzi ikletésű szaktanácsadó könyvek szerzője van itt velünk.

0: üdvözlünk a stúdióban. Köszönöm. Mi a helyzet Salernóval? Majdnem lett repülőjegyem az első napon, képzeld el, aztán nem lett, mert rájöttem, hogy nem annyira jó a járat.
1: De miért nem jó a járat?
0: Mert nekem egy szerda-vasárnap lenne jó, és az délután indul, reggel jön, béna.
1: Hát csináld fordítva.
0: De nem tudom fordítani.
1: Vasárnap, szerda. Nem ugyanaz?
0: Az
1: nem
0: még rosszabb, ugye, mert ott kapásból kettő napon maradt csak a környékre.
1: Vagy melyik fél. Nap megy reggel, és melyik nap délután? Ha már megnézted helyettem,
0: tök vasárnap jó. Megy reggel, szerdán...
2: Fölkészült az adás
0: előtt. Szerdán délután, igen.
1: Hát az a legjobb, az négy teljes nap, azt három szállásra, fél. Nem? De elmegy három munkanap? Figyelj, azt szerintem ott az Amalfi partra, meg a környékre, egy nap még a Capri, az egy ideális négy napos program.
0: Trappolva.
2: Hát, egy nap a Vezúv, egy nap Capri, egy nap Amalfi. Mi van még?
0: Hát egy csomó hentergés a tengerparton, hedonizálása, különböző helyeken, halakedése.
2: Hát egy cipőkanállal befér abba.
1: Nápoly kikerülhetjél.
0: Na, hogy értékeli a mester?
1: Egy nagyon érdekes. Olyan, ez az útvonal már egyszer volt, és nagyon kurtán szüntették meg gyakorlatilag néhány hónap után. Akkor meghirdették térre, akkor megírta az okosutas.hu című kiváló utaló, hogy érthetetlen, hogy ez miért pont térre nyílik, de nyáron biztos jó lesz. De hát a nyarat már nem érte meg, mert hogy már nyárra bezárták. Élt egy fél évet, szerencsére az említett sajtóorgánum archívumára rákeresve azonnal meg lehetett nézni, csak most bezártam, hogy mikor volt ebben a járat, azt hiszem 24-25 tele, vagy 23-24, mindegy. Volt egy tél, most a vízer újra behozza. A tegnapi bejelentés, vagy tegnap előtti volt, hogy jövő nyáron ismét lesz Salerno. Ha úgy veszük, annyira sok értelme nincsen, mert ott van Nápoly néhány kilométerre, vagy hát mondjuk egy órányira, de kétségkívül Salernóból az Amalfi part, hogyha mondjuk a félszigetet nézzük, közelebb van, könnyebben elérhető, akár hajóval is ki lehet menni, tehát ha valaki hajóval érkezik, azoknak is ugye kis hajóra átszállva, az sokkal szebb. Nagyon necces tud lenni ott nyilván az egynapos túra, vagy ha repülőz jövünk, akkor ott azért az irgalmatlan dugók miatt mindig sok-sok óra ráhagyással érdemes számolni, és amúgy is érdemes hajóval közlekedni azon a vidéken. De a lényeg az, hogy jó ez a járat. Ez a reptér sokáig zárva volt, és néhány éve nyílt újra, és akkor próbálkozott meg a Wizzair először, tehát kimondottan a salernói repüléssel. Utána úgy tűnt, hogy Nápoly kiegészítőjeként nincs értelme, de most megint megpróbálják, hogy nyáron lehet, hogy mégis van értelme. De Ákos ennél többet tud mondani, látom, hogy már annyira szeretne hozzászólni, hogy...
2: Nem, én csak van csatlakozni, hogy már akkor sem értettem, amikor behozták ezt az útvonalat, hogy érdemi különbség nincs, meg hát hogy van ráadásul Nápolyból egy évvel le is tudsz jönni, meg buszokkal is le tudsz jönni.
1: Nézd, Nápolyból mire, ugye nincs közvetlen járat, be kell menned a városba. Utána át kell, hát még nincs messze, de reptéri busszal, akkor utána önmagában az, hogy egész Nápolyt, meg ott a pályaudvar környékét, azt a szerencsétlenkedés abban a koszfészek, már az a része koszfészek, azt szerintem egyetérthetünk.
2: Több része van, ami...
1: Igen. Hogy ha azt ki tudod hagyni, és egyenesen ki tudsz menni az Amalfi partra, az szerintem összességében jó, de hogy eltart-e egy járatot, meg van-e értelme, nagyon úgy tűnik, hogy nagyjából a díltől függ. Tehát, hogy mit kap a reptértől a Wizzair, hogy jön ki a matek, hogy van-e járat, vagy nincs járat, ez valószínűleg olyan okok függvénye, amit egyszerű mezei utas nem fog megérteni. Ha kap valami ingyenes, vagy nagyon olcsó leszállást, akkor érdemes oda repülni, ha meg nem, akkor nem tudjuk, ezt a háttérét soha nem tudhatjuk. A lényeg az, hogy egy jó, tehát ha Nápolyt kikerülve akarunk arra a csodálatos környékre elmenni, akár a Vezúvra is, csak akkor most egy kicsit éjszakabb lesz tőlünk, akkor ez jó. És egyébként Balázs, tényleg az négy nap. Egy nap a Vezúv, egy nap az Amalfi, vagy mondjuk kettő. Ha kimész Caprira, Caprira egyébként szerintem úgy érdemes menni, hogy pont a tömeggel szembe. És lehet, hogy drága lesz a szállás egy éjszakára, de azt talán érdemes kifizetni, mert gyakorlatilag kimegy a tömeg reggel, széttaposnak a hajón kifele, széttaposnak a szigeten kinn, és agyontaposnak este visszafelé. Uh-huh. De ha te este mész ki, vagy délután mész ki, akkor már nincsen senki. Amikor ott maradsz, akkor érzed az igazi hangulatát a szigetnek, mikor az egynapos turista hordák tipliznek este felé, és akkor ott vagy reggel, és amikor már reggel korán fölkelsz, és még körbejelsz, és amikor már jön a horda, akkor szépen velük szembe angolosan távozol. Én Caprit így csinálnám, még akkor is, a kicsit drágább a szállás kint mondjuk, mint benne. De mondjuk Amalfihoz, mondjuk Positanohoz képest nem is annyival drágább egyébként. Na, mindegy. Úgyhogy ez csak egy javaslat. Szóval jó, örülünk ennek a járatnak. Ennyi a háttere, hogy volt már, de most megint lett.
2: De el lehet adni, mint új útvonal.
1: Igen, hát és nyilván új útvonal. Ugye ezt bejelentették. Azt, hogy milyen bingizés megy a közel-keleti útvonalakkal, azt még eddig én nem láttam, hogy bejelentették volna, mert ránézek még az e-mailemre, hogy bejelentették-e, hogy amit bejelentettünk új járatként, azt most meg is szüntettük, mielőtt elindult volna, nem látok erről bejelentést. Bár a hallgató egyébként kérdezi is, hogy mi újság a dubai meg az Abu Dhabi útvonalakkal.
2: Na de, jó levegőben, na, hogy de várjátok, lesz.
1: A legdurvább az Amman.
2: Mi újság Jordániával?
1: Mi újság Jordániával? Jordániával az a helyzet, hogy ott alapvetően egy biztonságos ország, és nincsenek komoly problémák, de issza a levét ennek a közel-keleti konfliktusnak. És elmehetnél, és igazából ott az országon belül tényleg úgy tűnik, hogy nincs semmiféle. De olyan iszonyatos kockázat lett a járatbiztonság. És erre a legjobb példa az, hogy jártak azok, akik mondjuk elindultak kifelé a most szombati vagy az előző járattal. Mert hát olvastam olyanokat, hogy mi a gond? Mi kimentünk és vissza is jöttünk. Az egyetlen mázristának fogalma nincs arra, hogy az első járattal kiment, egy héttel később, múlt szombaton, a harmadik járattal az újraindulás után hazajött, de már nincs több, mert hogy azonnali hatállyal leállították most megint. Erről nincs bejelentés, de hogy kikerült a menetrendből Jordánia, Amman. Aki meg ott van, az meg majd jön megint haza valahogy.
2: Amúgy Jordánia nyilván... a vízumos?
1: Egy egyszerű regisztrációs pénzes vízum, meg ilyen kicsit drága, kicsit nagyobb összegért, olyat lehet belépési engedélyt, talán nem is vízumnak hívni, lehet, hogy azzal összekötve, ami jó Petrában, meg néhány fontos látványosságot föl lehet fűzni, azt abszolút érdemes megvenni. Nyilván az egész úgy van kitalálva, hogy több napot töltsél ott, mert akkor csökken az ára per nap, tehát ügyes marketinggel nyomják. Egyébként egy szerintem egy nagyon-nagyon szép ország, és érdemes megnézni, de elképesztően bizonytalanná teszi. Tehát én meg gondolkodtam rajta, hogy el lehetne, tehát azon a szinten van-e már a közel-keleti biztonság, hogy nem csaphatnak oda bármelyik pillanatban egy járat megszüntetéssel. És látod, megcsinálták megint. A Jordániánál is, ahol nincs is benne a hírekben, nincs is. Oké, hogy a környékén vannak problémák. De hogy most milyen biztonsági fokozat változott úgy, hogy egyik pillanatra a másikra leállítsa a múlt héten újraindult járatot, három leközlekedett járat után, hát az azért elég durva. Mi van még? Hát elvileg itt azért kínos, mert ez újraindult, ugye, mert gyakorlatilag egy hete vagy másfél hete. A két héttel ezelőtti bejelentésben az volt, hogy újraindul majd Jidda, aztán Abu Dhabi és Dubaj. Ebből tegnap kitakarították Abu Dhabit, mintha nyoma sem lenne. Dubaj még majd előre marad, Abu Dhabit kitakarították és törölték. Az eddig 18-20 ezer forintnál beszéltünk, hogy mennyire alacsonyak az árak, de azért futsz egy olyan kockázatot, hogyha Dubajjal tervezel. Nagyon olcsó most, ugye? Mert azért az közel van a zónához. És de arra, hogy igazából egy pici biztonsági helyzetváltozásra azonnal kitakarítják, azért ez meredek, és ez mindenképpen ijesztővé teszi, és felveti azt a kérdést, hogy mikor lesz az a pont, amikor újra tényleg biztonsággal. És nem az ottani biztonsággal van a probléma, hanem a járatbiztonsággal, hogy bármelyik pontba belenyúlhatnak, és azt veszed észre, hogy jönne haza, és akkor törölték egy hónapra az egészet, és akkor ott ragadtál, és akkor semmi segítség old meg magad. Nyilván a helyi járatok azok ott vannak. Nyilván az Etihad, meg a Fly Dubai, és az Emirates az közlekedni fog, na de hogyha neked arra kell, és az összes bezárt minden egyéb légitársaság, összes másik utasa, mert mások is csökkentettek, nem teljesen vízen specifikus ez a dolog. Azokra kezd el átfoglalni, akkor nagyjából ki lehet számolni, hogy az árak hova kerülnek.
2: De ez Bécsből is ilyen, így megugrottak az árak, nem csak Budapestről?
1: Na most nem néztem a bécsi árakat, de már láttam panaszkodást, hogy máshonnan is megugrottak. Úgyhogy ez történt, ez az, amiről nincsen hír, ez most meg a háttérben van, aztán majd lehet, hogy ha utasok elkezdenek panaszkodni, hogy őket ott hagyták, akkor majd bekerül a médiába, és akkor majd felfedezik az újságok, de a lényeg az, hogy az Ammani járatot az pillanat alatt kitörölték, a már elindult, és október végén elvileg újraindulásra tervezett Abu Dhabi és Dubaj közül Abu Dhabit azt törölték. Dubaj még ott van. És hogy ennek az lett a következménye, hogy az Abu Dhabi foglalásokat automatikusan a rendszer átpattintotta a dubaiakra, és a dubai 20-25-30 ezeres árak azok a 80-90 százer környékére ugrottak, mert a rendszer nyilván ilyenkor azt érzékeli, hogy hú,
3: micsoda kereslet.
1: Azt a mindenit elsőprő kereslet, és akkor ilyen hirtelen rengeteg utas foglalt, és akkor még úgy érzékeli, hogy akkor itt valami olyan, akkor még ezt feltételezi előre. Én úgy tapasztaltam, hogy nem annyira szofisztikált a rendszer, hogy tudná, hogy itt sima átfoglalásról van szó, vagy bezárt járatnak az, majd nyilván lejjebb fog jönni, feltéve, hogy elindul Dubaj.
2: De akkor még ennek ellenére is lottósorsolás, hogy haza tudsz jönni, ha
1: hát
2: jól
1: igen,
2: értem.
1: Igen, és aki most ugye kinragadt, ugye, az nem tudom.
2: Mert a 20-30 ezerben benne van, hogy kinragadsz egy pár napot pluszba, és majd átjössz valami másik légitársasággal hazarepülsz, a 80-90-nél azért ez fájdalmas.
1: Ez már abszolút fájdalmas szint, persze. Aztán, ami még például kellemetlen tud lenni, hogyha elment az utolsó járat, elindult a utolsó járat, mert hogy szeptember 30-án van a főidényi menetrendváltás a Ryanairnél. Úgyhogy jó néhány Görög-szigetre az utolsó járat elindult, de volt egy, ahol nem érkezett meg. Zseniális. Nem tudott leszállni, vizes volt a pálya, csúszós, szkiatosza. Element, ilyenkor mi van, elmegy a gép kitérőre,
2: Szalonikibe.
1: Elindult a kitérőre, onnantól kezdve a Budapest és a Szófiain kívül az összes gép leszállt szépen. Szépen érkeztek a gépek, a budapesti gép azt tankolgatott Szalonikibe, majd újra átrepült akkor Szkiatoszra, hogy egy héttel korábban is pont ilyen időjárás volt, és akkor le is szállt. Most az utolsónak nem sikerült. Visszament, megint csúszós volt a pálya neki, úgyhogy utána visszajött Budapestre. 10 perccel később tömegén mindenki leszállt. Tehát gyakorlatilag azt a kétszer negyed órát, amikor csúszós volt a pálya, kikapta a budapesti gép, 180 utas meg ott rohadt, vagy ott maradt. Kétszer 180, mert szófiaik, és ott maradtak Szkiatoszon.
2: És akkor mi
1: ilyenkor,
2: van?
1: Ilyenkor mi történik?
2: A kártérítés, mi az EU-s kártérítés?
1: Semmi, semmi, és pont ez a probléma. Úristen, most látom, mennyi idő van.
0: Igen.
1: Sok. Hát nem szóltál rám, hogy be kéne fejezni.
0: Én csak itt hallgatom, hogy milyen sztorik vannak itt a tarsóban. Számolom, hogy hány hallgató nem kap majd választ, megkértek egy csomóan kérdést.
1: De most szakítsam meg a mondat közepén, vagy pedig ezt a gondolatmenetet még zárjam le most, ezen gondolkodom.
0: Ez a szakítsd meg, mert ha most nekiállsz lezárni, akkor az körülbelül még 6 perc.
1: Igen, hogy ez miért van, és miért éri még a Ryanairnek simán otthagyni a francba a utasokat, mint esetleg megvárni őket, még akkor is, hogyha a pilótának mondjuk a munkaideje, ami a szűk keresztmetszet, itt nem lett volna probléma, mert első járat volt, és még tudott volna egy-két órát várni. Arra majd visszatérünk a műsor vége felé a tőzsde hírek után.
4: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
5: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
4: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
7: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, a Kári medencében. Ősszel is aktívan. Kerékpáron különösen nagy élmény felfedezni a mesebeli falvakat, ráadásul kisebb emelkedők és lejtők kivételével nem kell számottevő szint különbségre számítani. Az egyetlen kivétel ez alól a hegyes testű meredek emelkedője. Útközben érdemes megállni Kékúton a Teodóra forrásnál, ahol azzal a kékúti ásványvízzel frissülhetünk fel, amely egykor állítólag Teodóra bizánci császárné kedvenc itala volt. Aki viszont a kerékpár helyett inkább a lovak nyergében érzi jól magát, annak Salföld és az itt található természetvédelmi major lesz a kedvenc úti célja. Az őshonos magyar állatfajták, például a rackajú, a szürke marha vagy a mangalica bemutatása mellett a majorban találunk fűszer- és gyógynövénykertet, állatsimogatót és lovaglási, sétakocsikázási lehetőséget is. Emberi komédia szoborcsoport a Kornyitó mellett. Érdemes megállni a kővágó őrs melletti Kornyitónál, ahol az őszi természet csodálatos színei mellett egy ember alkotta műemlék is vár. A domb tetejéről 2-3 méteres, emberszerű figurák figyelik a Káli medencét. Veszprémi Imre acélból és mészkőből készült emberi komédia elnevezésű szoborcsoportjának tagjai ezek a különleges őrszemek.
4: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: Bavarek Zsolt, lakossági üzletág igazgató, a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, jó reggelt!
5: 5000 pont után, esés után milyen? Buxba.
6: 680 pontos emelkedés.
5: Gyönyörű, parányos ralli.
6: De úgy, hogy hát ilyet én még azért nem nagyon láttam, pedig elég régóta piacon vagyok. Tehát brutál forgalom, 12 milliárd forint fél óra alatt. Az OTP-nek mai alja volt 39.100, most 40.320, úgyhogy ugye tegnap esett durván 2.500 forintot.
7: Pont erre tippeltél, Balázs.
5: Igen.
6: Igen, tehát egyelőre csak így figyeljük a dolgokat, így nagyon-nagyon óvatosan próbálunk az ügyfeleknek tanácsot adni, mert nehéz ilyen helyzetben, tehát itt azért nem igazán indokolja semmi ezt az óriási mozgást, nyilván itt azért a különböző robotok és a különböző ilyen úgyis, tehát vannak ilyen technikai kötések, lehet látni. Igen. Tehát mondjuk egy certi kiütődik a bétán, akkor ugye el kell adni a mögötte lévő részvénymennyiséget, szerintem ez is belejátszott a utóbbi napok nagy esésébe, hogy jöttünk lefelé, egy öngerjesztő folyamat volt. Igazából a hírek a orosz piacról való kivonulás nem igazán indokolja legalábbis az elemzők szerint, akikkel én beszéltem, ezt a óriási mértékű lassan 20%-os esést. Meg hát még az csak egy teória, tehát nem biztos, hogy itt az OTP-nek szándékában lenne elereszteli, tehát ez egy itt a orosz piacot, tehát alapvetően az egy jól teljesítő, nyilván vannak politikai kockázatok, meglátjuk, de egyelőre ezt látjuk, tehát brutál forgalom, óriási mozgások, és hát egyelőre próbáljuk követni a piacot.
7: És mit tanácsoltok azoknak, akik kacérkodnak azzal, hogy beszálljanak most, mondjuk OTP-ben?
6: Óvatosan, de azt javasoljuk, hogy vagy legalábbis én azt javasolnám, hogy vásároljanak. Tehát itt alapvetően tehát a célárakban még nem történt változás, tehát azért sokkal magasabbak a mostani árfolyamnál. Ahogy említettem, ez még nem lefutott dolog, és hát nyilván ezzel párhuzamosan ott van a balti piacra való belépés, tehát a kettő úgy látom, hogy ha döntéskényszerben vannak, ugye ez a másik dolog, hogy lehet, hogy emiatt kell elengedni az orosz piacot, hogy a balti piacon megkapják az engedélyt, az azért egy mindenképpen egy feltörekvő piac, és alapvetően pozitív lehet az OTP számára.
5: Oké, a többiek hogyan muzsikálnak, vezetők?
6: A többiek, a MOL 4872 forint, egy kicsi emelkedés, 0,8%-os emelkedés, ott igazából ugye rossz hírek jelentek meg, hogy, hogy lehet, hogy mégse sikerül megszerezni a szert finomítót. Nyilván az nem lenne jó MOL árfolyamára, de hát teljesen lefutott dolog, még ez is csak ilyen piaci információ, ami tegnap megjelent, ennek hatására esett vissza a MOL árfolyama. Az M-Telekom, a Magyar Telekom 2530 forint 1%-os esést, a Richter pedig 0,3%-a van lejjebb 12.360 forinton, a Rába egy kicsit emelkedik, vagy nem kicsit, kicsit jobban kiemelkedően 5% pluszon 3025 forinton, ami a kisebb, közepes papíroknál van, más extrát egyelőre nem nagyon látok.
5: Oké, okay, Európa?
6: Európa csendes.
5: Igen. Elmúltak forradalom.
6: Legalábbis a magyar piachoz képest mindenképpen plusz 73 pont a DAX, tehát 0,2% hasonlóan a FTSE és a francia index is hasonló mértékű emelkedésben van, tehát nagy mozgás nem látunk. Amerikában kivárás van, egyőre pozitív a hangulat, délután fontos munkaerőpiaci adatok látnak napvilágot, 14:30-kor, ez mindig egy kiemelkedő pillanat, amire vár a piac, ez jelentősen befolyásolhatja kamat emelési, csökkentési várakozásokat. 14:30-kor, tehát addig szerintem ez a pozitív hangulat, bízom benne, hogy megmarad az amerikai piacon, és utána pedig a adat függvényébe kereskedhetnek a hátralévő időszakban. Tehát egyelőre ezt látjuk. A forintban kicsit erősödik, 368 forintot kell adni egy euróért, és 327 forintot egy amerikai dollárért. Ugyan nap elején itt is 369 feletti árfolyamokat láttunk, itt egy kicsit konszolidálódik a helyzet. A sávból még nem léptünk ki, ami az utóbbi időben kialakult, ha bár a tetején vagyunk, tehát bármikor megtörténhet a kitörés, de egyelőre még a technikai szintekre visszafordultunk.
5: Oké, okay, hát akkor kitartás mára, aztán jó pihenést, jó hétvéget!
6: Szép napot mindenkinek,
5: sziasztok! Szia. Vavreg Zsolt, lakossági üzletági igazgatóval váltottunk pár szót.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Na, befejezem a mondatot akkor.
3: Akár.
2: Szóval, ha fennakadás van egy légitársaságnak, és mondjuk nem tud elmenni az utasokért, illetve várkoznia kellene, hogy mondjuk elmenjen egy reptérre, Skiathos, speciális reptér, onnan vannak azok a fényképek, képek, videók, hogy leviszi a fejedet a kifutópályánál, nagyon rövid a pálya, ott pedig elközelettelül fölötted. Induláskor a gép akkor megfordul, és ahogy fújja ki a hajtómű, a szelet, elrepülnek az emberek, néhányan bele a tengerbe, tehát nagyon jó pofa videókat lehet csinálni nyilván. De egyébként komoly balesetek is történtek. Szóval ilyen reptereken fordul elő, hogy sokkal szigorúbbak a leszállási szabályok, ez most éppen az említett eset itt történt, de a lényeg az, hogy miután a következő járatánál necces, hogy a Viszmajort az érvényesen tudja, tehát ha a következő, ahova átfordulna, ez egy reggeli járat volt egészen konkrétan, a követ, van még két fordulója az adott gépnek, a következő járatoknál ha azért, mert a utasokra várja az időjárás megjavuljon és hazahozza az embereket, az paramira nem fogja érdekelni a következő gép, meg az utáni fordulónak a utasait, szépen be fogják nyújtogatni, ha 3 órán át túl késik, a kis 250-400 eurós kártalanítási igényeket. Úgyhogy a Ryanair-nél az van, hogy ha 3 óránál több lenne a buli, hogy megvárjuk őket, még hogyha ez beleférne a munkaidejébe a személyzetnek is, akkor inkább nem várjuk meg őket, hanem akkor a automatikus rendszer kiküldi az e-mailt, hogy töröltük, átfoglalhatsz a következő járatra. Itt esetleg ilyen nincs, majd csak jövő júniusban, de hogy akkor old meg magad és kifizetjük, vagy valamelyik másik alternatív útvonalon, tehát azok semmi gondjuk nincs az utassal, mindent megoldanak maguk, és utólag majd esetleg fizetgetni kell nekik. De nem kockáztatják meg azt, hogy pereskedés legyen. Ugye mondtad, hogy te is beleszaladt egy ilyenbe, bár neked éppen ugye az derült ki, hogy te hiába érveltél azzal, hogy késett a géped baromi sokat.
4: Ez 4 évvel ezelőtt volt egy Budapest Kopenhága, és a több mint 3 óra késéssel indultunk Pestről, több mint 3 óra késéssel érkeztünk Kopenhágába.
2: Mondtad, és hogy ez nem Viszmajor szerinted?
4: Igen, és beadtam az igényt a Ryanairnek, és a Ryanair visszért, hogy Viszmajor volt, és hogy...
2: Már az előző járatán volt
4: Viszmajor. Nem, ő csak annyit írt először, hogy nem akar fizetni, mert hogy nem akar fizetni, és mondta, hogy ha nem tetszik, akkor a Dán felügyeletnél panaszteltek. Mondom, hát akkor hadd szóljon. Bepanaszoltam őket, és tovább is vitték az ügyet, és végül egy londoni ügyvédirodát bíztak meg, és el is küldték a 10 oldalas doksit, bemutatták, hogy az a gép, amivel én repültem volna Kopenhágába, az Németországból indult el, de nem kapott felszállási engedélyt, az időjárás miatt a légirányítása adott neki engedélyt, és ezért jött késve. És én visszaírtam nekik, hogy engem az nem érdekel, hát én Budapestről akartam eljutni Kopenhágába, legyen ott egy tartalékgép, és visszaírt, hogy az EU szabályok szerint ugye neki nem kötelező mindenhol tartalékgépet tartania, vagy rendelkezni vele, mert hogy az az egész üzletmenetet befolyásolja.
2: Érdekes, én tudok olyan helyzetről is, ahol kicsit több volt a késés, de hogy kifizették, és meg is ítélték, és bíróságon is. Mármint, hogy nem hivatkozhattak arra, hogy reggel 6-kor rossz idő volt a délután 2-es járatnál, és ugyanúgy ki kellett. Szóval Ryanair az a szabály, hogy nem játszunk mi ezzel. Oldja meg aki. Tehát a szabályozás rossz, ez a lényeg, és nem is jó irányba fog változni most, hogy éppen felülvizsgálat alatt áll. Tehát 3 óra 1 perc késésnél sokszor kapod az ajándékpénzt, ha meg ott maradsz a francba, és egy vagyont, meg egy csomó időt buksz, ahol tényleg szükséged lenne segítségre. Tehát abba az irányba viszi a légitársaságot, hogy inkább hagyjon ott a francba, mint hogy kicsit többet késsel megvárakoztatva egy következő járatnak a utasait, akik meg az ajándékpénz a gyakorlatilag az őkbe potyan.
4: Tehát olyan megoldás nem lesz, hogy mindenkinek
2: nem,
4: lesz.
2: De hogy ez a rendszer rossz. Tehát ezt ennyi régóta hangoztatom, és erre egy jó példa volt ez a mostani eset. Na, hallgató már írta, hogy érdektelen dolgokról beszélgetünk, hallgatói kérdésekre kíváncsi inkább.
3: 53 van, úgyhogy most dőljenek a kérdések. Mint egy darab, mert többre nem lesz idő. Na, egyébként nem is találom most hirtelen.
2: Hát egyre emlékszem. Ez még mindig Larnak a Budapest november 10-e környéki járat, ami idén, most tényleg megnéztem, sokkal-sokkal drágább a szokásosnál, tehát itt azért a minta azért 50-60-70 euró volt, méghozzá úgy, hogy 100-120-ról november elejétől szép lassan elkezd csökkenni, és november közepére szokott lemenni ilyen 40-50-re, most sokkal lassabb ez a folyamat, és most sokkal drágább, és tényleg nagyon lassan csökken, egy csomó járat 100 euró fölött van, kevesebb járat van, mint eddig, de úgy tűnik, hogy Ciprus ebben az időszakban még nagyon-nagyon népszerű, úgyhogy ezek szerint tudják teríteni a gépeket, igen, és Ciprusra járnak az emberek. Nem tudom, hogy idén miért sokkal drágább, mint az elmúlt években, amiket
3: Otto karácsonyra szeretne hazalátogatni Eindhovenből. Mikor érdemes megvenni egyet?
2: Hát az a megint a halálidőszak. Tehát ez gyakorlatilag 14-e környékétől, 15-től gyakorlatilag nincs 100 euróra. De az évek óta így van, a hazajövős forgalom Eindhovenből, ami egy mondhatni nem olyan nagy város, de hatalmas vonzás körzete van, aki onnan repülnek Németországból és Belgium egy részéről Hollandián túl, és minden járat onnan működik, mindenhova. Tényleg majd Eindhovenre vissza kell térni, mert jövőre lesz egy hosszú bezárása a reptérnek, és akkor máshova fognak menni a magyar járatok, ezt ígértem korábban, de majd még, ha kiderül, hogy hova, akkor visszatérünk rá.
4: Elmegy Sagaruáig, és onnan próbálkozik, mert azt néztem, hogy karácsony előtt még ott van,
2: igen,
4: lehetőség.
2: Ez egy alternatív. Sagaruá olcsóbb szokott lenni, tehát oda
4: elugrani. Úgyhogy...
2: Igen?
4: Ketten is? Ryan is.
2: Ja, igen, igen, igen. Miközben Eindhovenből csak a vízer van. Viszont van, hát az is marha drága szokott lenni, de hát, ha Debrecen segít, tehát van Debrecenben is, télen is megmarad az Eindhoveni járat. Most elbizonyítottam, mert mintha egy részét kivették volna, tehát ezt akkor még le kell csekkolni. A lényeg az, hogy ezeknél a karácsonyra hazajövős járatoknál szerintem, hogy a 100 euró lábbe megy, akkor azt érdemes megvenni. Onnan kezd teljes lótré, és sokszor telerakják 200 eurón is, tehát nem érdemes kivárni a végét.
3: Lukea Svédországba családnak január végére.
2: Hát, az micsoda? Lukea. Nem Luleo akar az lenni?
3: Igen.
2: Luleo.
3: Nem tudom.
2: Olyan, mert olyan van.
3: Lulea.
2: Luleo.
3: Luleo.
2: Hát az A, de az A betűre képzelj egy
3: lehet,
2: kis karikát
3: a tetején. A K mellett van.
2: A karikát raksz az A betűre, akkor és a K-t kárt kicseréled.
3: Mondjuk arra január végi jegyet.
2: Elütés volt szerintem, tehát vagy Ikea, vagy Luleo.
3: Luleo.
2: Luleo. Ja, oké, megírta közben a hagyó.
3: Igen, január vége. Mikor kell megvenni?
2: Szerintem novemberben ráér. A belföldi járatokkal Sasnál, Norwegiannel is tök olcsók, tehát mi is úgy mentünk, hogy stockholmi átszállással, és az működik. De egyébként az képest, hogy Norvégiában például mennyire drágák a belföldiek, Svédországban ez nincs, tehát 15 euróért mentünk, azt hiszem Norwegiannel Luleóba legutóbb, amik ez másfél éve volt Stockholmból. A stockholmi járatokat meg ugye hát azokat meg kell versenyeztetni Wizz Air Ryanair, most már mindkettő a főreptére megy, nincs probléma. Budapestről még sok helyről még maradt a Skavsta, a kis reptér délen Nyköping mellett, de ez szerintem működik, nem annyira sürgős. Elképzelhető, hogy érdemes külön megvenni és hamarabb megvenni a Norwegiant Sast belföldi járatként, és később lesz a Budapest-Stockholm útvonal a leárazás. Nem probléma az, hogyha azt hamarabb megveszik, úgyhogy szerintem
3: okay.
2: Ez lehet a megoldás.
3: Köszönjük szépen,
4: hogy az egy véletlenszerű reptére így mondod az utazásokat.
3: Na, hasra ütsz.
2: Véletlenül illetékes vagyok, mert jártam arra.
3: Ennyi volt, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Belefolytjuk a szót, most már Ácsa Gaben szakértő Gáborban, mert egész egyszerűen soha nem lesz ennek így vége. Márpedig helyet kell adni a híreknek. Itt van másmit, Andi tornáztatja magát, hogy a hangja szépen szárnyaljon az éterbe. Úgyhogy jöjjön, mi pedig jövünk vissza majd hétfő reggel, fél héttől egy élőadás előtt, majd 6 óra környéken megismétlünk a maiból.
2: Még annyit hadd harangozzak be, hogy ígértem az Interrail akció apropóján nagy-nagy hogyan vonatozunk Európában műsor leszek, és András segítségével az okos utasban, úgyhogy ott majd minden ilyen vonatos kérdésre próbálunk válaszolni.
3: Akkor most köszönjük a figyelmet, és szép napot, jó hétvégét, sziasztok!
2: Sziasztok!
5: Véget ért a mese mára, zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
6: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
5: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
5: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
7: Akkor mit hívjak majd?
5: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
7: De a kórház? Milyen kórház?
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó előtt, a Pesti alsó rakparton déli irányban a Margit hídtól, valamint a Váci úton befelé szakaszonként. Erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat, jelzőlámpás irányítással ma 11 órától várhatóan délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák várhatóan 1:15-ig a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Magyar Péter lett idén a Time magazin egyik legbefolyásosabb feltörekvő vezetője. Folytatódik ma is a kellemes napos száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Feloltották a szegedi vegyi üzemben keletkezett tüzet, éjfél körül fékezték meg az autóápolási cikkeket és háztartási termékeket gyártó cég egy üzemcsarnokában is annak környékén keletkezett tüzet. Éjszaka még őrizték a területet, a következő lépésként helyszíni szemlét végeznek majd. 2026 legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Pétert a Time magazin. A lap rangsora olyan szereplőket gyűjt össze, akik szinte a semmiből felbukkanva hirtelen jelentős befolyásra tettek szert a saját területükön. Magyar Péter a listán belül a vezetők kategóriában kapott helyet, ahol többek között Rob Jetten, holland miniszterelnök, valamint Donald Trump amerikai választási stratégája James Blair társaságában szerepel. A lap értékelése szerint a politikus áprilisi választási győzelme a Brexit utáni korszak legjelentősebb Európa párti politikai eredménye. A magazin úgy értékeli, hogy győzelme új korszakot nyithat Magyarországon. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter őrizetbe vételét úgy kommentálta: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Legalább 4 hetes véleményezési időt kérnek a civil szervezetek a készülő klímatörvény tervezetéhez. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Green Police Center közel 200 szervezet nevében hívta fel a kormány figyelmét arra, hogy a jogszabály évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét. Emiatt a törvényi minimumként megszabott 8 nap nem elegendő az érdemi társadalmi egyeztetéshez. A civil szervezetek rámutattak arra is, hogy a 4 hetes időtartam a nemzetközi jó gyakorlatoknak is megfelel. 5000, 2000 és 1000 forintos címletű lesz az iskola kezdési utalvány. Ugyanazok kapják, akik az első részletet. November 30-áig kell kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskola kezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer megvásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Az is kiderül, hogy mit nem lehet megvenni, például sportboltban tornafelszerelés címén nem lehet golfütőt vagy vízisi talpat venni az utalvánnyal. 0,8%-kal nőtt augusztusban az orosz GDP éves szinten. Az orosz hazai össztermék júniusban 1,7%-kal, júliusban pedig 0,6%-kal bővült. A minisztérium számításai szerint az orosz GDP 0,6%-kal nőtt az idei első 8 hónapban.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
10: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos, száraz idő, nagy napi hőingással. Kevés pátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tainted Love eredetiét 1964-ben Gloria Jones énekelte el. Igazán híres 1981-ben az angol New Wave Duo a Soft Cell verziójában lett. Azóta többek között a Flying Pickets és Marilyn Manson vagy a Pussycat Dolls is feldolgozta. A Grand Magneto név mögött rejtőző német producer a reggae műfajában helyezte el újra a szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Marlena Shaw klasszikus soul R&B énekesnő, akinek dalait, mint a Remember Me-t vagy a California Soul-t számos a DJ kultúrából felemelkedett producer és zenekar feldolgozta, mint például Adam Freeland vagy DJ Shadow. Az amerikai előadó a 60-as években a Chess és a Blue Note lemezkiadóknál jelentette meg legsikeresebb albumait. A California Soul eredetiét az Ashford & Simpson szerzőpáros jegyzi. Marlena Shaw 1968-ban énekelte fel a maga verzióját, amely a 2003-as Olasz Meló című film betétdalaként is felcsendül. 81 évesen halt meg 2024. januárjában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mr. Brown, Quentin Tarantino önnön karakterének fedőneve első Kutya szorítóban című moziában. Saját filmjében sosem szerepelt néhány percnél többet. Ebben is fejbe lövik, rögtön az első akciójelenetben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sziszifusz, a tesszáliai király túl sokat pletykálkodott görög istenek magánéletéről, ezért Zeus a holtak birodalmába akarta száműzni. Azonban Thanatos, akinek a melót el kellett volna végeznie, Sziszifusz kérésére a saját csuklóján mutatta meg, hogy működik a bilincs. Így az agyafurt király foglyul ejtette a nem éppen észlényverő embert. Erre az istenek új büntetést teszeltek ki. Sziszifusznak naponta fel kellett görgetnie egy nehéz követ a hegyre, ahonnan a kő mindig visszagurult, és kezdhette előről. Innen ered a sziszifuszi munka, a nehéz és hiába való feladat fogalma. Erről szaval a brit spoken word művész Anthony Schmerek 2023-as számában a Rock and the Calm Place-ben. Kiemelve a pozitívumokat, legalább égnek a kalóriák, és a lépésszámlálónak sem lehet oka panaszra.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Elis Regina Brazília egyik legnépszerűbb énekesnője volt a 60-as, 70-es években. Nemzetközi turnéi során felemelte hangját a hazájában akkoriban uralkodó katonai rezsim ellen. Hazatértekor ilyen esetekben hírneve megóvta ugyan a börtönbüntetéstől, de arra kötelezték, hogy állami rendezvényeken himnuszt énekeljen. Balakom Bala című 72-es dalában óvatosabban kritizálta a rendszert. Mivel a Bala szó portugálul cukorkát és golyót egyaránt jelent, így a dal is kétértelmű. Ha akarjuk, ez mindössze egy pörgős táncdal az édességről. De beleláthatjuk a korszak folytogató légkörét, ahol az embereknek hevesen szambázniuk kellett a golyók között a túlélésért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Anima Sound System Revolution című dalának eredetiét 1968. július 10 és 12 között vette fel a Beatles. Méghozzá egy Epiphone E230 TD kaszinó ritmusgitár, egy Hofner basszusgitár, egy Hammond B2-es orgona, egy Gibson Les Paul standard szólógitár és egy Ludwig Dobset segítő közreműködésével.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
6: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
7: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Választa a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között

0: Fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Lakóházat ért találat Kijevben. Magyar Péter lett idén a Time magazin egyik legbefolyásosabb feltörekvő vezetője. Hétfőn meghallgatja Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Folytatódik ma is, és a hétvégén is a kellemes napos, száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Két hidat le kellett zárni Kijevben az éjszakai légitámadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találatért egy 25 szintes lakóházat, egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légicsapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötőváros egyik ipari létesítményére is. Dízel készletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országokat dízel készleteik egy részének felszabadítására. Néhány napja szivárgott ki, hogy Washington dízel exporttilalmat készített elő a belföldi üzemanyagárak letörésére, ám az amerikai elnök később visszakozott a tervtől. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb, feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja Telex. A lap értékelése szerint a magyar miniszterelnök áprilisi választási győzelme a Brexit utáni korszak legjelentősebb Európa párti politikai eredménye. A magazin úgy értékeli, hogy Magyar Péter győzelme új korszakot nyithat Magyarországon. Hétfőn meghallgatja Szijjártó Péter, volt külügyminisztert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A testület tagjai elsősorban azt vizsgálhatják, hogy a miniszteri posztról a BYD kínai autógyártóhoz történt távozása jelente nemzetbiztonsági kockázatot. A magyar-orosz kapcsolatok és Szijjártó korábbi külügyminiszteri tevékenysége is szóba kerülhet. Eloltották a szegedi Medikémia területén keletkezett tüzet. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékszórókat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén csaptak fel a lángok. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint éjfél körül sikerült megfékezni a tüzet, most az utómunkálatok folynak. Egy mobil laboratórium folyamatosan végez méréseket, de nem mutattak ki határérték feletti szennyezést a levegőben. Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hungexpón. Az esemény vasárnapig 200 programmal és 400 dedikálással várja az olvasókat. A rendezvényt Viski András író nyitotta meg. Az idei könyvfesztiválon kiemelt figyelmet kap Németország, Ausztria és Svájc, illetve a kortárs német nyelvű irodalom.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos száraz idő nagy napi hő ingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
4: Szia!
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, vendégeim Barta Ágnes színésznő és Dés Enikő író-rendező, akiket köszöntök, sziasztok!
4: Üdvözlök mindenkit!
2: Sziasztok!
3: 2026. szeptember 29-én volt a bemutatója az Anya Kovász című darabnak, az Orlai produkció tűzte műsorra, és a Jurányiban látható. Ennek a szereplői Barta Ági és Pullajtár Andrea.
4: Így van.
3: Hát induljunk a címből, Enikő, te írtad a darabot, viszont azt is tudni kell, hogy az előtörténethez hozzá tartozik, hogy a Covid idején íródott, úgyhogy a kovász, mint terelgetés, nevelgetés, táplálgatás, magam csinálom, ez nekem például ez az áthallás megvan.
4: Abszolút, hát rám szakadt egy elképesztő mennyiségű idő, és azzal, hogy bezártak a színházak, és... Bár nekünk volt munkánk dramaturgoknak, mert azért folyamatosan készítettük elő a hát nagy reményekkel telve, hogy lesz következő évad, a darabokat, szóval olvastunk, megírtunk, de azért mégis furcsa volt, hogy van ennyi idő, és akkor beszereztem egy kovász, egy darabka kovász, mint ugye mindenki a világon. És szóval azért ez nem volt egy magányos tevékenység.
3: Nem mindenki, de sokan a bátrak és vállalkozók edőek.
4: Igen. Sétálhattam is volna igazából. És elkezdtem nevelgetni, de valahogy azt éreztem, hogy vagy túl nevelem, vagy elhanyagolom, és akkor ennek a libikókájában voltam egész végig.
3: Én ezt egy fogföldi bolyával is meg tudom csinálni.
4: Tulajdonképpen én is a kaktuszokkal is csinálom, ami abszolút nem igényli a vizet, de valahogy nálam mégis szól évente egyszer. És akkor valahogy az a kovász megrohadt, ő bebüdösödött, és ki kellett dobni. Szóval ez egész így kezdődött, de maga az, hogy én utána jártam ennek, annyira izgatott az, hogy amit abba beleteszünk, azt nem tudjuk kivenni onnan, és azon ott már érlelődik, és elválaszthatatlanok azok a részecskék, hogy tulajdonképpen ennek a filozófiája érintett meg inkább, mint az, hogy én azt ott etetgessem. Szóval ez egész így kezdődött velem is a kovásszal.
3: Oké, és akkor hogy lett ebből anya kovász, hiszen azért itt egy anya-lánya kapcsolatról beszélünk.
4: Igen, hát...
3: Ha már a nevelés, túlnevelés elhanyagolás.
4: Igen, szóval, hogy valószínűleg ezzel van dolgom, mert azzal, hogy ez a filozófia megragadott, vagy az, ahogy beittam a bőröm alá ezt az egészet, hogy dolgok, amik elválaszthatatlanok onnantól kezdve, hogy összetapadtak egymással. Maga ez az elmélet így pörgött bennem, és annyira ráíródott arra tapasztalatomra, ami gyerekkorom óta az anyalánya viszony formálódása, az, ahogy nem tudom, mondjuk az önismereti utamon próbálom megfejlődni a dolgaimat, és az anyáról való leválás, ami szerintem egy életfeladat, tehát annak valahogy soha nincs vége, hogy ez a kettő így összeivódott, és már párhuzamosan mozgotta, vagy mocorgott a fejemben, és akkor valahogy ezek így összemosódtak, és azt éreztem, hogy ebből valahogy ki kell löködnie egy történetnek.
3: És hozzá teszem, hogy nagyon fontos történetnek, mert ahogy te is mondtad, valóban azt hiszem, hogy így a kapcsolatainkra való ránézés, és azoknak a rendezése, főként a családban, hát ha tetszik, ha nem egy életen át tart. Tehát nem lehet csak úgy kikapcsolni, csak úgy elhanyagolni, vagy teljes mértékben rácsavarodni sem, mert mindenképpen sérülés lesz belőle. És szerintem pont ezt a kort éljük, hogy ezekkel így elkezdünk szembenézni. És a művészetnek az jó, hogy mindenféle fajta lehetőséget kitalál, hogy ezt hol kíméletesebben, hol keményebben oda tartsa nekünk. Nekünk meg ott van az a szerencsés helyzetünk, hogy eldöntjük, hogy ezt hogyan is akarjuk értelmezni és befogadni. Na most legyen az, hogy beszélünk erről a történetről, én majd a befogadó oldaláról, ti az alkotó, meg a benne szereplő oldaláról, és majd ti döntitek el, hogy hol a határa a spoilernek, oké?
4: Okay? Jó.
3: Úgyhogy ezért aztán kezdjétek ti. Honnan indulunk itt? Ági, ugye te vagy a lány.
4: Így van.
3: Honnan indul ez a lány ebben a történetben? Miben van ő?
5: Ez a lány egy, szerintem ő még nem tudja, de egy fontos küszöböt fog átlépni rögtön a darab elején, amikor a nagymama elvesztése után elkezd foglalkozni a családi örökséggel, és elkezdi felfejteni, hogy hogyan alakult az ő családfája, mik rejtőznek ott különböző levelekben, naplókban, és ezt megpróbálja az édesanyjával együtt megtenni, próbál lehet segítséget kérni, belé kapaszkodni. Talán egyszerűbb is lenne úgy, ha mesélne, ha együtt tudnák ezeket a dolgokat feldolgozni, de nem kap ebben segítséget.
3: Sőt,
5: és egyedül marad.
3: Sőt, mit kap helyette?
5: Elutasítást, tagadást, titkokat. Egyedül marad ezen az úton, és én úgy fogalmaztam meg egyszer csak magamnak így a próba folyamat során, hogy ez számomra egy ilyen felnövés történetet is jelent, amikor az ember leszakad a szüleiről, és megpróbálja az ő életüket is megérteni, megvizsgálni, hogy ők miért úgy működnek, ahogy, és nem csak a gyerek szemüvegén keresztül nézni, hanem egy kicsit másképp ránézni ezekre a kapcsolatokra. És hát innen indul ez a szerintem nagyon-nagyon sok humorral és nagyon jó nyelvezettel megírt történet, ami így elsőre, most ha ezt így meghallja a kedves hallgató, akkor úgy tűnhet, mintha ez egy ilyen nagy falat lenne az első pillanattól, de szerintem valami olyan jó humorral és olyan jó nyelvezettel írta meg ezt az Enikő, hogy ezekben nagyon nehéz témákba szinte így könnyedén lépkedünk bele, és aztán bomlik ki, hogy mi is van ott az alján. Na, spoilereztem?
3: Nem, majd most én. Na, befogadom.
4: És a vége.
3: Nem, hanem én azt mondom, hogy alapvetően én is gondolom ezt, hogy van benne ez a fejlődés történet. Közben van benne ez a magány, a magányosan maradok azzal, hogy érdekel valami, ki akarom deríteni, de jól láthatóan nemhogy nem segítséget nem kapok, hanem sokkal inkább kiderül, hogy az én felnőttem, az én anyám, hogy lesz ebben valami furcsa gyerek, aki kifarul az egészből. És nagyon érdekes, ugye úgy van megcsinálva, ez a Covid-hoz jó hű, hogy ez a Skype-os képernyős, ez nyilván gondolom jelent egy fizikai távolságot is.
4: Igen.
3: És közben magát, a távolodást is, de minek után folyamatosan egymáson lógnak bizonyos szempontból, a elválaszthatatlanságot, a közelséget is, és azt a fajta közelséget, hogy gyere ide, hogy hagyd rúgjak még egyet rajtad. Most ez sajnos értse mindenki, ahogy a saját családjában ismerős az, hogy együtt vagyunk, de mégiscsak vannak fájó mondatok. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes, és szerintem is nagyon jól van megcsinálva, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy hát nem azt mondom, hogy szétröhögi rajta magát az ember, de szórakoztató. Tehát visz. Most azt akartam mondani, csak ezt lehet, hogy színházi emberek előtt nem illik ilyet mondani, szóval nem nézel az órádra, és nekem az egy fontos, nekem ott a határ, hogy nézek az órámra. Nem.
5: Hát persze.
3: Na, akkor lehet itt mondani
5: a színházi. Nem kényelmetlen a szék, nézzük az óránkat, akkor jó, erről el tudunk feledkezni.
3: Igen, ezek nincsenek.
4: Igen, ne instázzon közben senki.
3: Igen. És közben pedig ennek a lánynak a vágyaival is találkozunk, meg a felreppenni vágyásával is, amit egyébként nagyon meghatóan hozol, ezt azért így visszajelzem. Szóval mi volt, Enikő, neked a terved? Mert ugye te megírtál valamit, és azért te is látod a darabot a színpadról vissza. Te mit érzel abból, amit most Ági elmond, abból a szerepből, amit én, mint befogadó mondok, hogy ülsz itt, milyen mellénnyel?
4: Hát jól esnek ezek a szavak, meg amit mondtok, nagyon közel áll az, ahogy a szándék, amivel megírtam, vagy az attitűd, amivel megírtam. Nekem szintén egy felnövés történet a fejemben, amit megelőz egy menekülés történet. Tehát én mindig valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy fizikálisan elköltözni a darabbéli anyától, vagy egyáltalán egy anyától, az, hát most magamról árulkodik talán, de hogy az tényleg egy menekülés történet, most a skála minden színeit érintve, mert leválni az nem könnyű, hát az ott marad az ember csupasz húsa a bőre alól, kilátszik, és hogy ez, ennek a meglépése, ez egy nagyon drasztikus lélektani folyamat, hiszen azt kell mondanom, hogy én a saját lábamra állok, és egyedül folytatom ezt az életet, mondom akkor is, hogyha az egy jobb viszony, bár talán azt már így egyöntetően mondják, hogy traumatizálódni valamennyire kell, hiszen ki kell löködni.
3: Igen, igen.
4: És hogy megtörténik ez a fizikai leválás, de valahogy ez az élethelyzet úgy hozza, hogy ők mégiscsak nagyon szoros kapcsolatban maradnak, és ugye sokszor ezek a technikai eszközök nagyon átvernek minket, hiszen annyira egy éjjel-nappali üzemmódba kerülünk ezzel, és egy olyan készenléti állapotban, amiben most már mindig fel kell vennünk a telefont, és soha nem tudunk elszakadni egymástól, és bizonyos szempontból ez egy sokkal veszélyesebb és sokkal nehezebb kapcsolattartás, mint akár mondjuk egy térben lakni. Szóval ez a...
3: Igen.
4: Ez a menekülés.
3: Ez a be lehet bármikor köszönni.
4: Igen. És hol vannak ennek a határai, mert jó, sokkal jobban elmosódnak, mint annak, hogy bekopogok a szobádba, és te azt mondod, szabad. Szóval, hogy ez ilyen szempontból nekem darab keretén kívül egy menekülés történet, és ahogy megtörtént ez a fizikai leválás, úgy indul a színdarab vagy az előadás.
3: Még mielőtt itt nagyon démonizálnám én magam az itteni anyaképet, fogalmazzuk már meg, vagy mondjuk el, mondjátok el ti, hogy milyen ez az anya?
4: Hát én egy mérgező karakternek érzem őt, és írtam őt, akit felmenteni sosem állt szándékomban, de megérteni igen.
3: Okay.
4: És azt hiszem, hogy ezt valahogy úgy szoktam magyarázni magamnak minden élethelyzetemben, hogy nem tudatos, amit csinál, de szisztematikus. És ettől állatira kínzó tud lenni. És ennek a hierarchiáját írtam tulajdonképpen meg, tehát hogy nem is tudom, hogy lehet-e értelmezni az anyát a lánya nélkül, ha most ez lehet, hogy egy közhely így, de hogy, gondolom róla.
5: Nem lehet az anyát értelmezni a lánya nélkül, és nem lehet értelmezni az anyja nélkül, vagyis az anyika nélkül, és annak az anyikáján, és annak a nagymamáján, és valahogy én azt érzem, hogy mindent értek, és én is olvastam, amit ugye Enikő most elmondott, de azt is érzem, hogy milyen szeretettel. Tehát nem lehetne ezt így megérteni, ha nem lenne mindennek az alján valamiféle igaz szeretet. Azzal, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy miért ilyen, miért működik így, hogy beszélünk róla. Ha nem lenne ott, akkor nem foglalkoznánk ezzel, akkor megpróbálnánk lehasítani, ami ugyanazt a véget érne, hogy valamit elpróbálunk nyomni a múltból, elfelejteni, föld alá ásni, és én mindig, mikor az anyikáról gondolkodtam, akkor nem tudtam nem úgy gondolni rá, mint valakinek a gyereke. De és visszakanyarodok oda is, amit te mondtál, hogy olyan, mintha a gyerek, valahogy úgy fogalmaztál te is, abszett, hogy mintha egy gyerekről gondolkodnánk.
3: Igen. És most az jutott eszembe, hogy pontosan ezért, amit te mondasz, hogy megértés nélkül, ugye, hogyha a régebbi generációkra, vagy mondjuk pont ennek a generációnak, meg az ő őseire gondolunk, akkor azért ott általában az volt, ő ilyen. Ugye? Ezt szerintem mindenki ismeri. Jó, hát ő ilyen. Oké, csak közben miközben ilyen, a közben bántja ezt, a közben szadizza azt, a közben elhanyagolja amazt, de hát ő ilyen. És szerintem pontosan ezért mennek a transzgenerációs traumák. Mert hogy nincs egy generáció, amelyik azt mondja, hogy értem, hogy ilyen, csak itt most befejeztük.
5: Hát igen.
3: Ugye? És én ezt az ígéretet látom a lányban. Én egyre inkább látom, hogy elképzelhető az anyika nélkül, annak minden fájdalmával és magányával, de szerintem ennek jött el az ideje, úgy összességében, hogy a transzgenerációs traumákat legalább megértsük. Ugye azt is szoktam én mondani, hogy nem feltétlenül lehet mindent feldolgozni, de az mondjuk, hogy tudomásul veszem, az egy létező dolog.
5: Szerintem az a legnagyobb lépés, hogy egyszerűen szembenézni vele, nem, és aztán, hogy igen, tudomásul venni,

0: Ja, anyikának? Ez vajon kijön? Vagy ezzel kapcsolatban mi jön ki? Mert, és megmondom, hogy miért kérdezem, csak azért segítsek titeket. Mm-hmm. És még itt van egy saját bevallásom, és tehát nekem azért időbe telt, amíg rájöttem, hogy a szüleimnek nem az egyetlen szerepe, hogy én apukám meg anyukám, hanem hogy ők, és ezt most értsük jól, tehát hogy egyszer csak rá kellett érnem, hogy nekik meg volt a saját életük, a saját nehézségük, és abban ők hoztak döntéseket, jókat, rosszakat, akármilyet. Az segített engem is, de hogy ugye egy más látóteret ad. De itt szerintetek, hogy van ez?
1: Hát szerintem itt is ugyanígy. Ugye túl sokat nem tudunk meg.
0: Hát igen, nagyon keveset, de azok elég erősek.
1: Igen, és az, igen, szóval, hogy azok is nagyon, hát brutális történetek. Jó nagy kedvet csinálok ezzel. Brutális
0: szerintem
1: történetek.
0: Szerintem meg kell nézni. Én mondom, szétröhögni senki nem fogja magát, de tehát szórakoztatóan teszi emészthetővé azt, ami én azt kell mondanom, szerintem minden családban létezik. Valamilyen szegmense. Na igen, brutális?
1: Tehát igen, szóval brutális, de hogy durva. Közben meg senki nem dönti el reggel, harmadik Richardon kívül, hogy gazember lesz. Tehát, hogy van egy előtörténetünk, mielőtt belecsöppenünk egy kapcsolatba, teljesen mindegy, hogy ez milyen kapcsolat. Nekem nincsen gyerekem, szóval ezt így nem tudom felmutatni, ezt a tapasztalatot, de hát egy anya, amikor anyává válik, addig nagyon hosszú úton megy végig, az lehetetlen, hogy ő tiszta lappal, tiszta döntésekkel indulna abban a finom és a legközelebb viszonyban. Szóval, hogy ezt nem várhatjuk el senkitől, de annak az eszmélése szerintem, hogy az anyukánknak van egy előtörténete, vagy most ide vonom a férfi szálakat is, hogy egy férfinak, egy apukánknak van egy előtörténete, hát azt valami rettenetesen nehéz megérteni, és felfogni, hogy az nem egy és oszthatatlan kapcsolat, amiben csak mi létezünk, és csak az történt az apukámmal, amire én emlékszem, és nem az történt az anyukámmal, amire én emlékszem, hiszen...
0: És nem csak az a feladata, hogy hozzám jó legyen.
1: Persze, hanem a szélrózsa minden irányába mozog az idegrendszere, az emlékezete, szóval, hogy ez egy őrületes feladat, belegondolni ebbe, vagy abba, hogy most itt ülünk, és mindannyiunknak a hozzátartozói valahol vannak, valami történik, és mi csak abból tudunk, abból a viszonyból kiindulni, ami kettőnk között történik, de hát ennél azért a világ tágabb, még a fizika is, ugye? Tehát, hogy ez szerintem nehéz, ez nagyon nehéz. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, de állati nehéz.
2: Igen, én azt érzem, hogy ők ebben a csapdában vannak, tehát, hogy amíg az anyika csak a lányában be tud kapaszkodni, a lány meg felelősségének érzi az, hogy az anyját valahogy a víz felett tartsa, és saját feladatának, addig sajnos mind a ketten ebbe a csapdába vergődnek valahogy, és ezt ebben az esetben a lány tudja megtörni.
0: Így van.
1: És az jut eszembe erről, hogy az, hogy, ezzel, hogy itt ebben a kapcsolatban van egy szerepcsere, vagy egy ilyen szerepkörcsere, hogy majd, hogy nem az a lány neveli az anyukáját, és az anyuka egy lány szerepben ragad, hogy ez a felnövés történet, persze ez a darabban már nincsen benne, és az előadásban sem, de hogy azzal, hogy ez egy felnövés története, amiről beszélünk, én bízom benne, hogy az nem lehet, hogy ez visszafelé nem hat. És az nem lehet, hogy az anyikára ez nincsen hatással, hogy egyébként a lánya kilép az ő megszokott medréből.
0: Szerintem sem. És hogyha kérdezed, hogy a színpadon túl a világban, ott sincs, szerintem visszahat. És ez tök jó, hiszen ugye kapcsolatok rendeződnek ettől.
1: Igen. Igen, még ha apró lépésekben is, azért csak.
0: Abszolút, csak apróban, de úgy, igen. Na jó, folytatjuk mindjárt, csak gyorsan adunk zenét és feles információkat, de jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégeim. Dés Enikő, író, dramaturg, rendező, mert ugye darabot te is rendezted, az Anya Kovács című darabról beszélgetünk, és Barta Ágnes, aki pedig az egyik szereplője. És folytatjuk, maradjatok ti is.
3: Rádió Café, Római Fürdőn, az FM 98-as frekvencián. Csak

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts csak kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
4: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
5: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSZGS.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Elindult a természet hű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsált Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
6: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, vendégeim továbbra is Dés Enikő, író, dramaturg, rendező és Barta Ágnes színésznő. Az Anyakovász című darabról beszélgetünk, ami anya és lánya kapcsolatát, dinamikáját mutatja be, illetve hát megy a történet. Tehát, hogy külön élnek, egymástól elég messze, nyilván ez elég fájdalmasnak tűnik az édesanyja számára, és nagyon gyakori a kapcsolat, főként online. És az is eszembe jutott, ugye most beszélgetünk arról, hogy ez mit is jelent, ha össze vagyunk nőve, vagy tulajdonképpen csak olyan megszokott, hogy kapcsolatban vagyunk, és abban valaki kínozva van egy kicsit, a másik meg leuralva időnként, szóval, hogy mit is jelent ez, de ennek a színpadi megmutatása, azt azért el kell mondani a közönség szempontjából, tök fontos, hogy ti szinte sosem néztek egymásra.
7: Igen.
6: Úgyhogy ezen elgondolkodtam, hogy ez egy milyen színészi szerep, hogy ott vagytok, ugye tulajdonképp egy asztal egyik felén, másik felén a két képernyőnek, de hát ti szinte sosem néztek egymásra. Mert miért is tennétek, hisz nem, igen, vagy nincs ott.
7: Nagyon-nagyon érdekes volt. Bennem nem is realizálódott, mit tudom én, a próba folyamat harmadik hetéig, hogy mennyire furcsa ez, hogy úgy próbálunk, hogy gyakorlatilag az egyik legfontosabb színpadi segítség, vagy eszközünk, a szemkontaktus, az nem jön létre. Igen, tehát az, amikor belenézel a partnered szemébe, és abból táplálkozva, mint egy ugródeszkáról lendülsz tovább, és mész, és fogalmazol, az gyakorlatilag itt nincs. Nagyon érdekes, hogy szerintem megadta az ízét az előadásnak pont ez a forma.
6: Abszolút.
7: Mert valahogy ez a toxikus közelség, ezt nagyon szépen megfogalmazta a díszlettervezőnk is, Enikővel együtt, hogy mintha egy tér, mégis külön, online össze vagyunk kapcsolatban, meg innen, de valahogy mégis ott van egy olyan árok, ami néha átugorhatatlannak tűnik, és ebben ez a forma, hogy mi nem néztünk egymás szemébe, nem értünk egymáshoz, nem volt egy, nem adtunk oda egymásnak egy villát, vagy nem simogattuk meg egymás karját, vagy semmi ilyesmi.
6: De
7: igen,
6: abban a pillanatban, hogy anyukának nem tetszett a felső, amit a lány fölvett, a lány csak egy megjegyzés volt rá, már nem vette föl több, ez annyira olyan fájdalmasan így lehúnytam a szememet, hogy igen. Hogy csak egy szó, hogy, vagy egy fintorra, és már nem tudja követni a saját vágyát, akaratát.
7: Így van.
6: Nagyon érdekes, miközben ugye nincs fizikai kontakt.
7: Igen. És hogy teljesen más dolgokra kellett hagyatkozni, sokkal jobban kellett hagyatkozni a fülünkre, arra, hogy mit hallunk, szinte mint egy ilyen rádiójátékban, vagy hogy mondjam, sokkal jobban kellett arra reagálni, ki kellett terjeszteni az érzékelést abba, hogy bár nem nézek oda, de mégis érzékeljem, hogy Andi mit csinál a színpad másik felén, tehát szerintem biztos sokat fejlődött valami ez irányú képességünk, hogy érzékelni a másik embert a színpadon anélkül, hogy ránéznél. Szerintem baromi érdekes.
6: Igen. Kifejezetten. Főként azért, mert a te karaktered egyébként végig a közönségnek játszik.
7: Sokat, igen. Igen.
6: Az Andi karakterének abszolút adott a bujkálás, hiszen ő amúgy bujkál valami elől.
7: Igen.
6: Legalábbis én így láttam.
8: Igen. Nekem amúgy nagyon érdekes volt, ugye pláne azért, mert első rendezésem, tehát hogy nem is volt tapasztalatom másról, most leszámítva azt, hogy 15 éve ülök a próbákon dramaturgként, de az tényleg nagyon más távolság a színésztől, de hogy elképesztő volt nézni, hogy én tulajdonképpen három előadást néztem kívülről, az Anyika oldalát, az édes kislányom oldalát, és kettejüknek az előadását, vagy képét, és három felé kellett szórnom a figyelmemet, szóval nem csak benneteket szivottalak meg, magamat is, de hogy egészen lenyűgöző volt az, ahogy egymás reakcióiból, vagy amit ma beszéltünk egyik nap is, hogy feltételezett reakcióiból követték egymást, és vitték előre a dialógusokat, és hogy milyen tűpontosan reagáltak néha egymásra, az tényleg valami elképesztő emberi teljesítmény, mint nem tudom, egy ilyen David Attenborough filmet nézve, hogy pontosan kiélesednek azok a helyzetek, hogy mi itt a fontos pillanat, igen, és mi az a szó, amire oda fogom kapni a laptopra a fejemet, pedig nem is láttam a kolléganőmet.
6: Igen, és a laptop meg gondolom fekete képernyő, igen, tehát nincs, igen, ott semmi. Szóval igen, ezt én is gondolkodtam rajta, és azért is hoztam ide, mert hogy ez színészileg szerintem óriás feladat. Na de most még egy kicsi spoiler nélkül, de azért azt mondhatom, hogy azért csak kiderül valami, ami magyarázza az anyukának az infantilizáltságát. Én egy picit ezt, de lehet, hogy nem jó szó rá, de mégiscsak én ebben a kapcsolatban azt látom, azt a fajta infantilizáltságot, amit felvesz akkor, amikor szóba kerül akár az ő anyukája, tehát a nagyika, meg úgy egyáltalán a család, férfiak, vannak-e férfiak ebben a családban, mi a minta, akkor ő gyakorlatilag bugyuta dolgokat csinál. És azért ez csak kiderül, hogy miért. És akkor egyik oldalról ebben nekem, ami lejön, egy nagy harag, egy nagy düh és egy nagy magány. De vajon kioldódik-e ez? Dolga-e kioldódni? Íróként ki akarta-e oldani? Színpadon ki kell-e? Mi az, ami, ahogy ezt a közönségnek át lehet adni? Mert a közönség is azt csinál vele, amit akar.
8: Igen. Ott már nem tudom megsegíteni őt, nem, hazafelé.
6: No. Nem, meg ez mindenkinek az egyéni történetéhez valahogy kapcsolódik.
8: Igen. Egyrészt reagálok az infantilis szóra, mert szerintem tök jó megfogalmazás abból a szempontból, hogy nekem is van ez a megküzdésem, ami az anyikának, hogyha valami nagyon feszült helyzetben vagyok, vagy amikor valami nagyon mélyre húsba vágóan hat, akkor én is mindig elviccelem a helyzeteket, meg ezeket a dolgokat.
6: Hát hiszen
8: dolgokat.
6: Ez egy elhárító mechanizmus, persze.
8: Igen, és ez az elhárítás az anyikára alapvetően jellemző.
6: Abszolút.
8: Tehát igazából, hogyha most így közel kéne mennem ehhez a kis figurához, akkor azt mondanám, hogy nem enged oda, és ez a hárítás teszi nagyon nehézé azt, hogy őt megértsem egyáltalán.
6: Így van. De ő azért nem enged oda, mert a fájdalmat nem akarja átélni.
8: Nem akarja átélni, és egyszerűen képtelen elbírni. És én azt gondolom, hogy ezt kell tiszteletben tartani. Hogy az, ahol én tartok, önismeretemben, eszméléseimben, bármiben, hogy azt soha senkire nem ruházhatjuk át annak az erőnlétét, hogy én még milyen nehéz hátizsákot bírok el, mert lehet, hogy a másik csak egy üres nylonzacskót, és ezt nekünk tiszteletbe kell tartani, és
6: hát ha ezt akartad megmutatni, ezt gyönyörűen megmutattad.
8: És hogy hiába van például a lány
6: és ez amúgy szerintem sokaknak segít. Biztos vagy benne.
8: A lány szándékában az ugye folyamatosan ott van, hogy egy picit közelebb menjen ehhez az anyukához, az anyukájához, de hogy, és többszöri próbálkozás és nekifutással, különféle formákkal. Egyébként ez valami elképesztő, ahogy azt az Ági megmutatja, hogy milyen sokszínűen lehet, vagy tesz ő próbálkozást arra, hogy közelebb kerüljön.
6: Hát én erre mondtam, hogy ez nagyon megható, igen.
8: Igen. És hogy, de hogy nem enged oda ez a nő, és itt, ha van egy fal, akkor az nagyon fájdalmas, hogyha az ember azt át akarja törni.
6: Igen, erre mondtam a magányt. Az ő oldaláról meg a dühét, és a dühe az,

0: Anikán ez, hogy mondjuk akkor mennyire szembesül, vagy hajlandó szembesülni ő is a múltjával, vagy mennyire hajlandó változni, mert azért egy idő után a személyiség az nagyon megcsontosodik, és hogyha változtatunk az irányunkon, az előbb fog törni, mint hajlani, és ott már sokkal óvatosabbnak kell lenni magunkkal szemben is. Szóval ez azért nehéz kérdés, nagyon óvatosan bánnék ezzel így mindenki. Nem csak a színdarab szempontjából, meg az előadás szempontjából, hanem úgy ugye az élet szempontjából is.
1: Ági, aki a magányt képviseli ebben?
2: Bennem valahogy úgy állt össze így a vége kép, az előadás, hogy két utat látunk, az egyik hajlandó fájdalom és mindenféle nehézség árán is szembenézni a múlttal, és a másik nem. És szerintem ezt a két utat látjuk. Két lehetséges utat látjuk.
1: Igen, csak te vagy az, aki szembenéz, és vinned
2: egyedül,
1: kell azt, hogy a másik
2: kell
1: nem.
2: Tovább vinnie.
1: Igen. Viszont, és ezt már kérdezem, hogy gondoljátok-e, hogy ez elegendő-e a transzgenerációs átok megtöréséhez?
0: Felfedni, vagy...
1: Azt mondani, hogy értem, hogy ő nem tud ebben, én viszem. Megértem és viszem. A viszem alatt nem az ő terhét, hanem magamba rendezem, hiszen leszármazott vagyok, mert nekem a végéből egy kicsit ez jön le. Ez már lehet, hogy túl sok spoiler.
2: Ne.
0: Akkor jön. Szerintem semmit, meg annyiféle lehet minden.
2: Igen.
1: Na, de hogy szerintetek ez elegendően?
2: Szerintem egyébként igen. Ha nem is oldódik meg tökéletesen, ha nem tűnik el minden fajta minta, de igen. Igen.
1: Igen.
2: Egy nagyon nagy lépés abban, hogy a gyerekeinek már mondjuk ebből ennek csak a tizedét adja tovább.
1: Igen, meg hogy boldog legyen.
2: Vagy arra mutasson mintát, ha igen. Nem is oldódik meg, de hogy érdemes szembenézni.
1: Igen.
2: Ha ezt a mintát adja tovább a következő generációnak, az már szerintem szuper.
1: Igen.
0: És szerintem ez nagyon fontos, hogy nem kell mindent megoldani ugyanazon a generációs lépcsőn. Tehát, hogy a bátyámmal szoktuk ezt beszélgetni, hogyha egy kis kupacot egy picit szétválogatunk, akkor az ő gyerekeinek már kisebb a kupac, és hogy igazából ez egy közös feladat, tehát ez egy lineál, amin nagyon sokan vagyunk, nagyon sok felmenővel, feltételezetten nagyon sok utóddal, és van egy saját kupacunk, amit rendezgetünk, megosztunk, és szétválogatunk, de hogy nem kell az egészet magunkra vállalni. Igen, és utána az a döntés, hogy miután én megismertem a múltamat, vagy abból bizonyos szegmenseket, és megpróbálom másképp csinálni, hát ez egy őrületes előrelépés.
1: Abszolút, és ugye a titkoknak van az a tulajdonsága, ami tök jól látszódik kisebbe, és ugye innen indultunk, a kovász, tehát hogy vagy felrobban, vagy megrohad, és megrohaszt maga körül mindent. Egyébként ha felrobban, akkor is azért szétviszi a cafatokat, de szóval, hogy így a titkoknak ez a természete. És én is azt gondolom, hogy ha levegőt kap, meg napvilágra kerül, akkor attól még nem fog megváltozni az ő minősége, meg az, hogy mi milyen területen is van. De én is azt gondolom, hogy az utókor az tud vele úgy élni, hogy jó, hát itt van, és
2: igen.
1: Nem számít nekem. Mondom ezt úgy, hogy az én családomban is van olyan transzgenerációs vonal, amire mi azt mondtuk, hogy nem, a gyerekeknek ez már nem kell, hogy ugye legyen.
0: Uh-huh. Eszembe jut erről még valami, hogy igazából már önmagában a titkoknak a megismerése amiatt is elképesztően felszabadító érzés, hogy amíg azt nem fogalmazom meg, csak kerülgetem, megérzem, hogy így visszatekintve a gyerekkoromra számtalanszor éreztem, minthogyha egy plusz családtag lenne a titok, amit mindannyian kerülgetünk, meg egy picit mindenki hozzáér, meglöki, kikerüli, arrébb löki.
1: Hát az elefánt ott van a szobában, igen. Csak nem beszélünk róla.
0: Igen, és olyan jó szembefordulni vele felnőttként, és bemutatkozni neki, hogy jaj, te voltál ott egész gyerekkoromban. És ez...
1: De szép.
0: Igen. Ez a fajta szembesítés és szembesülés, ez egy olyan onnantól kezdve egy olyan érett állapot

0: ajánlatot nyújt, amit ugye magunk felé nyújtunk, hogy azt nem cserélném el a boldog tudatlanságért.
1: Így van. Igen, azt én nagyon értem. Hát ez szép végszó.
2: Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélhettünk erről. Az Anyakovász című darabról van szó, vagy volt szó. Az Orlai Produkció Tűzte műsorára és a Jurányi Inkubátorházban lesznek, meg vannak az ezzel kapcsolatos előadások, nyilván ennek utána lehet nézni. És Dés Enikő, az darabnak az írója, rendezője, egyébként dramaturg volt a vendégem, és Barta Ágnes, aki a darab egyik szereplője. A másik szereplője pedig Fullajtár Andrea, szóval nyilván neki is jár a taps és az elismerés. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Nagyon köszönjük.
1: Ezzel a pont jókor már a véget ért. Köszönöm a figyelmeteket. Hétfőn 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
2: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Hankó Balázs ügyvédje szerint súlyos eljárási hibák történtek. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben. 2028-ban csatlakozhat az Unióhoz Montenegró. Folytatódik ma is a hétvégén és a kellemes napos száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Hankó Balázs ügyvédje szerint súlyos eljárási hiba történt a letartóztatásakor. Tótem Gábor azt állítja, az ügyészség nem engedte, hogy Hankó a tárgyalás után nyilatkozzon a sajtónak. A védelem ráadásul csak a tárgyalás előtt kapott érdemi iratokat, ezért nem tudott megfelelően felkészülni. Az NKA ügyben szerinte végül a bíróságnak kell eldöntenie, hogy történt-e jogsértés. A gyanúsításban szereplő 17 milliárd forintos vagyoni hátrányról azt mondta, a kapott mintegy 2500 oldalnyi iratot még tanulmányozni kell. Feljelentést tett a miniszterelnökség az alapjogokért központ támogatásainak vizsgálata után. A kormány szerint 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. Az átvilágítás szerint többek között hiányosak voltak a támogatások felhasználásáról szóló dokumentumok, és a szervezet három vezetője több mint 188 millió forint megbízási díjat kapott három év alatt. A feljelentés költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen született. Az alapjogokért központ szerint a korábbi támogatások felhasználása jogszerű volt. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6 és 12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak két héten belül kell elhagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hogy hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország három hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. 26 perc sem kellett a mentősöknek, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. Az érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség. Támadás ért egy tartályhajót a Hormozi szorosban, közölte a brit haditengerészet. A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett esetleges károkról és a környezeti hatásokról még nem tudni, és arról sem, hogy ki áll a támadás mögött. Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává válhat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az ország jelentős előrelépést ért el a reformokban, különösen a jogállamiság területén. A csatlakozási tárgyalások hátralévő fejezeteit a tervek szerint még az idén lezárnák. Von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozáshoz politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra is szükség van.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos száraz idő nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitárt.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
3: A mai DJ George Mihály volt.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíj minimum. Újra indulhat a fakitermelés az állami erdőkben. Sikeresen dokkolt a Crew Dragon űrkapszula. Folytatódik ma és a hétvégén is a kellemes napos száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árva ellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Újra indulhat a fakitermelés az állami erdőkben. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint a moratóriumot eleve csupán néhány hónaposra tervezték, hogy ez alatt felmérhessék az állami erdőgazdálkodásban szükséges változtatásokat. A tárca a vizsgálat során több mint 12 ezer erdőrészlet esetében határozta meg a jövőbeni munkálatokat, de a folyamat a moratórium lejártával nem zárult le. A természetvédő szervezetek szerint a kitermelés újraindítása súlyos ökológiai és klímavédelmi károkat okozhat. A WWF Magyarország arra figyelmeztet, hogy az erdők a nyári aszály miatt különösen sérülékenyek. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter őrizetbevételét úgy kommentálta, Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta, a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett, több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtotta térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Sikeresen dokkolt a Crew Dragon űrkapszula a nemzetközi űrállomással. A repülési idő rekordnak számító 7 óra 55 perc volt. Amerikai űrhajó eddig még soha ilyen gyorsan nem tette meg a Föld és az űrállomás közötti távot. Az abszolút rekordot egy orosz Soyuz űrszonda tartja, amely 2020-ban alig több mint 3 óra alatt érte el az állomást. A Crew Dragon űrkapszulában két amerikai, egy kanadai és egy orosz űrhajós utazott. A legénység a tervek szerint 6 hónapig tartózkodik az űrállomáson.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos száraz idő nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. október 2-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Színház.
3: Három új előadás is bemutatkozik októberben a budapesti Centrál Színház kis színpadán. Az október 2-án debütáló 5. lépésről, Shell Judit táncos zenés önálló estjéről, és az október 30-án Szinetár Dórával látható a világtörténelem legjobb színdarabjáról a Centrál Színház igazgatóját, Puskás Tamást hallják.
4: Ez egy remek és egészen új darab, egy David Ireland nevű skót írta, furcsa a neve, ír, de valójában egy skót származású remek drámaíró, és az ő kétszemélyes darabja, amely Londonban debütált 2 évvel ezelőtt, és óriási sikerrel játszották, hogy október 2-án ez kerül színpadra nálunk. A kis színház reneszánsza, ha úgy tetszik, megújulása ügyében, vagy okán, mert hogy a kis színház 185 férőhelyével az egyik legjobb nézőtér Budapesten, igazán mind a 185 helyről pontosan olyan jól látszik ez a picinke színpad. Szomorú okokból úgy alakult az élet, szomorú okokból és gyakorlatias okokból úgy alakult, hogy az elmúlt évben egy kicsit megbillent az egyébként nagyon sikeres működése. Elvesztettük két nagyon szeretett munkatársunkat, a Kállói Molnár Péter és a Serret Péter is itt hagyott minket. Úgyhogy hirtelen megcsappant a műsora, valamint egyéb okokból is lekerültek a színről darabok. Ezt próbáljuk most ezzel a sok bemutatóval, most az 5. lépéssel, aztán a világ legjobb színdarabja és a Shirley MacLaine életéről készült Ragyog Shirley című előadással, hogy aztán majd még decemberben egy december 11-i bemutatóval koronázzuk meg ezt az igyekezetünket. A Shirley MacLaine, azt hiszem talán az idősebbek körében a Legénylakás vagy az Apartman című Billy Wilder filmből ismerős az ő neve, amit a Jack Lemmonnal játszott. Egy egészen kivételes tehetségű színésztőről van szó. Úgyhogy én nem tartom véletlennek, hogy a Shell Jucinak megakadt rajta a szeme, vagy hogy példaképének, vagy kedvencének, vagy ki tudja minek tekinti. A Shirley MacLaine is, miként a Shell Juci egyébként, nem csak színészként volt ragyogó tehetségű, hanem nagyon jó táncos is volt, és egyébként is egy nagyon furcsa, kesernyés humorral megáldott remek nőszemély. Úgyhogy lehet találkozási pontokat a Juci a saját élete és a Shirley MacLaine élete között, és örömmel dolgozta fel így aztán ebben a zenés-táncos prózai produkcióban az ő kapcsolatukat. Bár igaz, hogy a Dóri egyedül áll csak majd a színpadon. Ő neki volt valóban, mint ahogy oly sokaknak volt egy életem című önálló este a Centrál Színház színpadán, de ez most egy valóságos színdarab, egy valóságos, ha úgy tetszik, egy valóságos amerikai romkom, amivel október végén jelentkezik, Újmészáros Károly rendezésében. Úgyhogy ez egy rendes színházba való színházi történet, remélhetőleg majd jól megfelel ennek a mondott címnek, hogy a világtörténelem legjobb színdarabja. Én drukkolok neki. Mindig szeretem a világtörténelem legjobb színdarabjait látni.
2: Irodalom.
3: Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján, október 5-én lesz a gálást, amikor többek között Rakovszky Zsuzsa író, költő veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortársnői alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, a díj egyik várományosával, Rakovszky Zsuzsával beszélgettünk.
5: Szabó Magda az úgy végig kísérte az én korosztályomat, az én korosztályom olvasó részét a gyerekkorától kezdve. Szóval ő itt volt otthon a könyvespolcon, én nagyon-nagyon szerettem az egyik gyerekkönyvét, a Szigetkéket, serdülőkoromban olvastam a Pöttyös könyveket, még mindig serdülőkoromban, amikor még anyám szerint nem volt nekem való, akkor anyai tilalom ellenére olvastam Szabó Magdát. Ahogy néztem, hogy kik kaptak még Szabó Magda díjat, úgy láttam, hogy ennek a fáklyának a továbbvitele, ha így fogalmazunk, emberi kapcsolatokkal, lélektani igazságokkal foglalkozó, nevezzük talán realista regénynek a hagyománya, és ez azt hiszem, hogy ez igen, ez nekem is fontos. Első egyetemi évemet az Debrecenben töltöttem, és hát nem tudom, akkor voltam 20 éves, úgyhogy nagyon élénk emlékeim vannak, és mindig örömmel megyek vissza, csak egy kicsit messze van, úgyhogy ez ritkán fordul elő. Meg hát Juhász Annával voltunk egyszer Erdélyben, és nagyon-nagyon kedves hölgy, és nagyon örülök, hogy viszont látom, hogy a két Annával fogok beszélgetni, a Szabó T. Annával és Juhász Annával, úgyhogy igen, várom.
2: Fesztivál.
1: Októberben ismét a halaké és a balatoni ízeké lesz a főszerep Siófokon. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol a gasztronómia mellett koncertek, családi programok és látványos bemutatók is várják a látogatókat. A fesztivál egyik fő attrakciója idén is a halas ételek versenye lesz. A Vonberg Frigyes séf vezette zsűri választja ki 2026 legjobb halas street foodját, amelyet természetesen a közönség is megkóstolhat. A halpiknik főzőversenyen pedig azok is megmutathatják konyhai tudásukat, akik inkább maguk készítenék el a balatoni finomságokat. A főtéren ezúttal is bemutatkoznak Magyarország híres halas városai, Baja, Szeged, Paks és Hódmezővásárhely saját halételekkel érkezik. A Nemzetközi Ízek utcájában pedig Siófok testvérvárosainak gasztronómiájába is belekóstolhatunk.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, kihagyhatatlan látnivaló a Káli medencében. A szorosan vett Káli medencét Köveskál, Kővágó őrs, Kékkút, Mintszentkálla, Szentbékkálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor ide látogatunk. Ősszel is aktívan. Az aktív utazások szerelmesei csodákra lelhetnek itt. Kerékpáron különösen nagy élmény felfedezni a mesebeli falvakat, ráadásul kisebb emelkedők és lejtők kivételével nem kell számottevő szint különbségre számítani. Az egyetlen kivétel ez alól a hegyes testű meredek emelkedője. Útközben érdemes megállni Kékkúton a Teodóra forrásnál, ahol azzal a kékkúti ásványvízzel frissülhetünk fel, amely egykor állítólag Teodóra bizánci császárné kedvenc itala volt. Aki viszont a kerékpár helyett inkább a lovak nyergében érzi jól magát, annak Salföld és az itt található természetvédelmi major lesz a kedvenc úti célja. Az őshonos magyar állatfajták, például a rackajú, a szürke marha vagy a mangalica bemutatása mellett a majorban találunk fűszer- és gyógynövénykertet, állatsimogatót és lovaglási, sétakocsikázási lehetőséget is. Emberi komédia szoborcsoport a Kornyitó mellett. Kékkútról a Teodóra kékkő tanösvényen elindulva akár gyalog is felfedezhetjük a környéket. Ez az útvonal az egész Káli medencén végig vezet. Érdemes megállni a Kővágó őrs melletti Kornyitónál, ahol az őszi természet csodálatos színei mellett egy ember alkotta műemlék is vár. A domb tetejéről 2-3 méteres, emberszerű figurák figyelik a Káli medencét. Veszprémi Imre acélból és mészkőből készült emberi komédia elnevezésű szoborcsoportjának tagjai ezek a különleges őrszemek.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A felvidéki származású Takács Noémi sok formációban zenélt már, de igazán a Noémóban teljesedett ki, amivel szép csendben az egyik legizgalmasabb énekes dalszerzővé vált itthon az évek során. Eredetileg jazz énekesnő akart lenni. Fel is vették a kőbányai zenei stúdióba, ahol már első éves hallgatóként vokálozni hívták az Emirules utolsó lemezére, a Gyere átra. Hajós András és Hegyi György biztatására kezdett saját dalokat írni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Öt srác összeállt, és úgy keverik a blues-t meg a rockot, mint a bort és a szódát. A fröccs arányait nem kétharmad, hanem négynegyed. De majdnem ugyanolyan jól tud esni egy nyári estén. A 2022-ben alapított The Cliff Band zenei stílusát leginkább alter blues rockként definiálják, amely néha jazz és pop elemekkel egészül ki. Bemutatkozó koncertjüket Szentendrén a Dömör kapu rengetegben tartották, ahol a backstage az erdő volt. Ezik lett te első kislemezük címét is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között

0: fix áron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bebe Gilbertót hívhatjuk akár a Bossanova király kisasszonyának is, hiszen João Gilberto és Miúsa lányaként és többek között Chico Buarque unokahúgaként közvetlen közelről érezhette a szamba és a jazz vibrálását. 7 évesen anyukája szólóalbumán szerepelt, 2 évvel később pedig szintén anyukája és a méltán híres jazz szaxofonos Stan Getz oldalán már egy New Yorki fesztiválon lépett fel. Ennek ellenére nem mondhatnánk, hogy gyorsan érő típus. Első saját albumát csak 34 éves korában publikálta.

0: doing shit, working it out. Yeah.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eredetileg Arnold Schwarzeneggert szerették volna látni a stúdió fejesek, az ókori görög mitológia világában játszódó 81-es fantasy film a Titánok harca főszerepében. Azonban Charles H. Schneer producer megvétózta az ötletet, mondván Perseus karaktere sokat beszél, és ki akarná két órán át egy osztrák testépítő akcentusát hallgatni. 2010-ben elkészült a Titánok harca új verziója, majd két évvel később annak folytatása, a Titánok haragja. Amikor a három titános mozik közül a középsőt bemutatták, New Yorkban megalakult a gyerekekből álló Three Titans trió, akik sokat beszéltek, mivel a rap műfajban alkottak. Life of a Scholar című trackjükben a főiskolai ösztöndíj fontosságáról szövegeltek. Ekkoriban Arnold rutinosan szavalta a hosszú beszédeket Kalifornia állam kormányzójaként.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Megközelítőleg 1300 dalt szerzett együtt Bereményi Géza és Cseh Tamás. Ezek közül a mai napig leghallgatottabb az 1990-es új dalok albumra készült Csönded vagyok, amelynek keletkezési története egyszerre kísérteties és különlegesen szép. Bereményinek egy napon levelet hozott a posta a túlvilágról. Egy hosszas betegség után 17 éves korában elhunyt fiú szülei írtak neki, fél évvel a halálesetet követően. A gyászoló házaspár elküldte gyermekük rövid vers részletét Bereményinek, teljesítve a fiú egyik utolsó kívánságát, hogy a költemény eljusson az általa különösen nagyra tartott író-rendező, forgatókönyvíró dalszövegíróhoz. Így szóltak a földön túli sorok. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Bereményi befejezte a verset, Cseh Tamás megzenésítette, a többi pedig már történelem. A fiú nevét sajnos nem őrizte meg az emlékezet, de sorait annál inkább. Az elmúlt évtizedek alatt a dalt többen feldolgozták. Például a 30Y, a 2013-as Sentimentálé vendégoldal nagylemezen.
0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Stay tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Magyar Péter lett a Time magazin egyik legbefolyásosabb feltörekvő vezetője. Hétfőn meghallgatja Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Folytatódik ma is a kellemes, napos, száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Két hidat le kellett zárni Kijevben az éjszakai légitámadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találatért egy 25 szintes lakóházat, egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légicsapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötőváros egyik ipari létesítményére is. Dízel készletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országokat dízelkészleteik egy részének felszabadítására. Néhány napja szivárgott ki, hogy Washington dízel exporttilalmat készített elő a belföldi üzemanyagárak letörésére, ám az amerikai elnök később visszakozott a tervtől. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb, feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja Telex. A lap értékelése szerint a magyar miniszterelnök áprilisi választási győzelme a Brexit utáni korszak legjelentősebb Európa párti politikai eredménye. A magazin úgy értékeli, hogy Magyar Péter győzelme új korszakot nyithat Magyarországon. Hétfőn meghallgatja Szijjártó Péter, volt külügyminisztert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A testület tagjai elsősorban azt vizsgálhatják, hogy a miniszteri posztról a BYD kínai autógyártóhoz történt távozása jelente nemzetbiztonsági kockázatot. A magyar-orosz kapcsolatok és Szijjártó korábbi külügyminiszteri tevékenysége is szóba kerülhet. Eloltották a szegedi Medikémia területén keletkezett tüzet. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékszórókat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén csaptak fel a lángok. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint éjfél körül sikerült megfékezni a tüzet, most az utómunkálatok folynak. Egy mobil laboratórium folyamatosan végez méréseket, de nem mutattak ki határérték feletti szennyezést a levegőben. Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hungexpón. Az esemény vasárnapig 200 programmal és 400 dedikálással várja az olvasókat. A rendezvényt Viski András író nyitotta meg. Az idei könyvfesztiválon kiemelt figyelmet kap Németország, Ausztria és Svájc, illetve a kortárs német nyelvű irodalom.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos száraz idő nagy napi hő ingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok. A mai műsorban a turizmust és a gasztronómiát egészen más megközelítésben járjuk körbe, mint ahogy szoktuk. Kordos Szabolcsot hívtam vendégül, aki az élet egy jelentős részét, zárójelben utalok a műsor címére, Egy életem. Szóval élete egy jelentős részét annak szenteli, hogy Budapestet, annak történeteit, legendás lakóit, eseményeit feltérképezze, majd számos könyvében, például az Egy város titkai sorozatban, vagy éppen a legutóbbi Budapest gasztró című könyvében papírra is vesse. Kordos Szabolccsal kalandozunk ma budapesti szállodák múltját, történeteit felidézve, kulináris élményeket és az utazás kalandját kutatva. Kezdődjön hát a sétánk fővárosunk ikonikus helyszínein. Szeretettel köszöntöm Kordos Szabolccsot. Szia Szabolcs, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, jó napot kívánok.
1: Az első kérdésem rögtön az, hogy Budán vagy Pesten kezdjük a sétánkat. Merre kalandozunk? Melyik szállodát válasszuk ki először?
2: Szerintem akkor kezdjünk Budán, mit szólsz hozzá, és talán a körszállóval kezdhetnénk, hogyha van hozzá kedved.
1: Hát van ám, ugyanis egy ikonikus épület, valóban a körszálló is, és hát az anyakönyvi neve az Hotel Budapest, de népnyelv nevezte el körszállónak, ezt jól tudom?
2: Jól, teljes mértékben, és hát én most jövök onnan, Budáról, és pont elmentem előtte, és nem láttam már mások a hűlt helyét, úgyhogy ez meglehetősen fájt nekem. Állítólag ugye újra építik, és akkor majd a régi formáját őrzi meg, hát ezt majd meglátjuk, amikor ez valóban megvalósul. Most azért ez szomorú látvány volt, főleg azért, mert én gyerekként ott laktam mellette, és hát minden nap elmentem előtte, és valahogy volt ennek valami fajta ilyen varázs a gyerekkoromban, hogy valószínűleg bemesélték a szüleim, és nem gondolták, hogy ez ilyen hosszantartó, fantáziadús téveigésnek lesz a szintere, hogy itt rakétakilő állomás van, meg ugye ez forog, meg...
1: Jó, számos legenda volt, igen, tényleg, igen, igen. Gyerekkoromban, emlékszem ezekre én is. Ezek így a népnyelv által keltek életre, vagy volt ennek bármilyen realitása?
2: Hát az, hogy fura volt ugye az egésznek az alakja, és az egész kiinduló pontja az volt, hogy meg akarták mutatni a Kádár rendszerben, hogy mi is tudunk felhőkarcolókat építeni, amelyek hát nem olyan magasak, mint az Empire State Building, azért a 19 emelet az nem volt annyira magas így világviszonylatban, de formáját tekintve viszont tényleg különleges volt, és az akkori emberek is a csodájára jártak, és mi is itt beszélgetünk róla, pedig hát a 60-as években adták át Szolók György alkotását, és a mai napig benne van a néplélekben. Az pedig, hogy Hotel Budapestnek nevezték el, ezt nem is tudták még akkoriban, hogy mekkora nagy előny lesz, mert ugye ha az ember valahol a világban keres szállodai szobát, és beüti azt, hogy Hotel Budapest, akkor
1: azonnal dobja
2: ki, ami hát egy olyan hihetetlen előny volt, azért lássuk be, amiben mások nem számolhattak.
1: Ez valóban így van, és a szocialista építészetnek egy különlegessége vagy gyöngyszeme volt. Egyébként, ha jól tudom, ugyanazzal a technológiával épült, mint akkoriban a panelházak, ezzel a csúsztatott zsalus
2: technológiával. Igen, van benne egy ilyen technológia is. Az egy másik kérdés, hogy szilveszterkor akarták átadni, sőt, akkor is adták át, de ez nem sikerült teljesen pontosan vagy zökkenőmentesen, mert az utolsó napokban is még rohangáltak a munkások, mint a mérgezett egér.
1: Ahogy ez lenni szokott.
2: Ahogy ez lenni szokott ma is, és hát Kádár János, amikor megjött, akkor csak egy ilyen bizonyos, biztos útvonalon lehetett őt kísérgetni, mert ha rossz ajtó nyit be, akkor valószínűleg egy mélységtátong alatta, vagy éppen nem tudom, a vécék hajlók még nem lesznek a helyükön. Úgyhogy egy ilyen folyosót rendbe raktak neki, azt ő megtekinthette, nyugtázhatta, hogy minden szép, minden jó, és aztán persze pár nappal később már tényleg állt a hotel.
1: Belső építészetileg milyen volt ez akkoriban?
2: Az akkori belső építészeti trendeknek a csúcsát képviselte. Tehát mindenki ott akart lenni, mindenki a lobbiban ült, aki számított és trendi volt abban a világban. Az összes művész felelhető volt ott egy fekete mellett, mert ez egy tényleg világviszonylatban is a nyugathoz közeledő hotel volt. Arról nem is beszélve, hogy hát számos elsőség fűződik a nevéhez, például a svéd asztal, ami nem nagyon volt még addig Magyarországon, viszont itt bevezették, és hát a hazai vendégek közül nem mindenki értette meg a dolog lényegét. Egy ideig türelmesen várt az asztalánál, aztán, amikor látta, hogy nem hoznak neki semmit, akkor fogta magát, odahúzta a széket a hosszú asztalhoz, leült, és elkezdett a svéd asztalról pakolni, és ott helyben megenni.
1: Vagyis ha a hegy nem megy Mohamedhez, igen. Mohamed ment a hegyhez, így és van, körbeülték.
2: Ami még újdonság volt, az a Coca-Cola, mert ugye hát azt eléggé szűken mérték abban az időszakban, és itt a tetőbárban állítólag az elsők között lehetett kapni. És ez a tetőbár nem csak erről volt híres, hanem egy sokkal hát, szomorúbb eseménysorozatról is, hogy hát igen sok életunt ember vetette onnan magát a mélybe, és idővel, hát részben emiatt, részben azért, mert dobálgattak is ott a kóla mámorban, ugye a vendégek mindenfajta tárgyakat, bezárták, és akkor hát megszűnt ez a tetőtéri bár részleg, helyette a legfelső emeletből is szobákat csináltak. Én voltam fönt a tetőtetőn, tehát ott, ahol a már csak a
1: szabadba ki lehet
2: szabadba
1: menni.
2: Szabadba lehet kimenni, tehát ez egy félelmetesen jó élmény volt. Nagyon-nagyon tetszett. Akkor már nem volt jó állapotban az épület, úgyhogy gyalog kellett fölmennünk, mert éppen nem működött a lift, és visszafelé pedig a lift szerelőkkel jöttünk lefelé. És egy pillanat, hogy belém hasonlított a felismerés, hogy az amerikai elnök és az alelnök sem utazhat ugyanazzal a géppel, nehogy esetleg ugye probléma
1: sejtem
2: legyen.
1: Sejtem a végét a történetnek.
2: És ha most itt megáll a lift, és a lift szerelők benne vannak, akkor ki fog innen bennünket kimenteni. Szóval az utolsó években azért nagyon rossz állapotban volt maga az épület, ez kétségtelen. Uh-huh. Nyilván nem ez az egyetlen megoldás ennek a kezelésére, de tényleg nem volt jó paszban már a ház.
1: Azt jól sejtem, hogy gyakorlatilag ennek a szállodának minden ablakjából panoráma volt a városra.
2: A fentiekből mindenféleképpen igen. Az viszont fontos elmondani, hogy nem ilyen henger alakú volt a szobáknak a fala, tehát az teljesen sima fal volt. A folyosók viszont hát görbültek. Tehát annak inkább volt egy ilyen Star Trek Enterprise érzése.
1: Nem véletlenül kérdeztem rá előbb a belső építészetre, mert ugye itt azt gondolom, én nem jártam az épületben, csak a földszinten, a lobbiban, de hogy itt mindennek ívesnek kell lenni, vagy valamilyen módon követnie kellett a háznak. Ha nem is a külső homlokzatát, de ugye a belső csigalépcső.
2: Belülről, amennyire én láttam, a szobák azok normális alaprajzúak voltak, pont ezért, hogy ne kelljen egészen speciális berendezéseket szerezni hozzá. Hogy ezt hogyan oldották meg, azt nem tudom pontosan. Egyet tudok, ami belső építészeti elrendezés volt, az a lépcsősor, ami a lobbiba vezetett lefelé, és a Szrók György bosszújának is hívták, mert valahogyan úgy tervezte meg, hogy csak Bugdácsolva lehetett lejönni. Kipróbáltam, és tényleg, tehát úgy volt beosztva a lépcsőknek a sorrendje, vagy ilyen ritmusa, hogy abba úriasan, vagy úri nőként
1: elegánsan nem lehetett
2: levonulni. Márpedig hát vonulás lett volna, igen, mert önök laktak, mint Honti Hanna, aki azért, hogyha valamit, akkor vonulni, azt tudott.
1: Most, hogy téged hallgatlak, azért egy kicsit az merült fel bennem, hogy hát elég veszélyes volt ez az épület. Sok veszélyt rejtegetett, inkább így javítom magamat. A lépcső, a tető, az egyebek.
2: Lehallgatás. Én jártam ott egy kis hátsó szobában, ami a recepciós pult mögött volt, és ott mutatták is, hogy hol volt a lehallgató berendezés annak idején. De ez több olyan hotelben, ami már ugye a régi időkben is működött, hogy felfedeztük a régi ott dolgozók, hogy na, melyik szobában volt. Ott is meg volt egy kis hátsó szobácskában.
1: Hát ez akkor a régmúlt, aztán a közeli múltban vendégmunkások, meg ha jól tudom, ukrán menekültek is laktak ott, és egy része működött még talán szállodaként.
2: De igazából szállodaként működött. A legutolsó emlékem az róla, és ez a zárás előtt talán egy évvel volt, hogy diákok, külföldi diákok béreltek ott szobákat hosszú távra.
1: Egyetemisták?
2: Egyetemisták, akik itt tanultak egyrészt, másrészt pedig hát kispénzű turisták, akiket hoztak Bulgáriába innen-onnan nagy csoportos kirándulásokra sok busszal. Ázsiai vendégek is voltak. Tehát azért szállodaként működött ez alapvetően, csak hát már azért a kilátás az a régi maradt. Hát befelé a szobákba már úgy kevésbé lehetett jó érzéssel tekingetni.
1: Na hát hamarosan kiderül, hogy a luxus lakások, amik itt épülnek, igen, milyen jövőt mutatnak majd. És akkor javaslom, hogy ha már Budán kezdtük, valamelyik hídon menjünk át Pestre, És akkor legyen mondjuk az a valamelyik híd a Lánchíd, vagy az Erzsébet híd, és akkor már is ott vagyunk a gyönyörű szállodáknál, a Dunakorzón. És akkor mit szólnál, hogyha az Interkontinentállal folytatnánk a sztorizást?
2: Legyen csak melyikkel, mert a mostani Interkontinentál az már egyen arrébb van, a régi Interkontinentál pedig most Marriott névre hallgat, de végében ez volt a Duna Interkontinentál, szerintem
1: Duna Interkontinentál, az jó lesz.
2: Arról akarunk beszélgetni, van egy ilyen sejtése. Ez egy igazán különleges épület, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Én valahol a kettő között vagyok, mert szerintem egy érdekes színfoltja a városnak, és hát abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy találkoztam a halála előtt egy-két hónappal fint a Józseffel a Duna Interkontinentál, most már Marriottnak a tervezőjével, és ez volt az első igazi nyugati típusú luxusszálloda a városban.
1: Mikoriban épült?
2: Most a pontos dátumot próbálom felidézni, a 60-as uh-huh. évek közepe vége tájéken. Ekkor már persze meg volt a Gellért, meg volt más hotel is, mikor Royal, de olyan igazán nagy multilánc az még nem jött be a vas kerítésen túlra, és hát ezt a újfajta életérzést adta meg Budapestnek a Marriott, vagy pontosabban ugye a Duna Interkontinentál, bocsánat, most hívják annak, és az épület másik különlegessége az, hogy az összes ablaka a Dunára néz. Tehát, hogy bármelyik szobát is veszed ki, akkor egészen biztosan a Dunára fogsz nézni. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az egyik oldalon teli van ablakokkal, a másik oldalon meg nincsen.
1: Te most, hogy mondod, tényleg, ott számtalanszor elmegyek, és az gyakorlatilag egy tűzfal. Tűzfal ablakok nélkül,
2: van. Van egy-két ablak, ilyen kis folyosó ablak gyakorlatilag.
1: Igen, ilyen szellőző ablak, igen.
2: Ne szépen fogalmazzak. És akkor megkérdeztem fint a Józsefet, mégiscsak kihez forduljak, hanem a tervezőhöz, hogy mit szól ehhez, hogy sokan rondának tartják. Mondta, hogy az a legjobb része, az a tűzfal, ami a város felé néz. Ő egy kicsikét azért belerecsent az építésébe, 30 éves voltál, amikor megkapta a tervezés lehetőségét, és rengeteget variáltak rajta, hogy ilyen ablaknak kell, újra kellett tervezni, közben két másik házat is csinált, szóval nem lehetett egyszerű, de hát utána sok-sok éven keresztül ez volt a szálloda, ahova hát özönlöttek például a sztárok is.
1: Akik utálták, miért utálták? Emiatt a tűzfal miatt, hogy pont nem volt tűzfal. Szép a város felőli része?
2: Igen, igen, meg hát úgy tartják, hogy egy ilyen hatalmas nagy monstrum, ami hát kicsikét lélektelen és úgy elcsúfítja a dunai látképet. Kétségtelen, hogy ez egyfajta ilyen kortünet is, de szerintem azért a mai napig ez egy igen komoly és masszív épület, aminek helye van ott a Dunaparton. Belülről pedig hát egészen csodás most is az épület.
1: Egy szálloda akkor válik élővé, amikor azt lakják, és ahogy említetted, itt sztárok, politikusok, kémek, milliárdosok megfordultak. Milyen sztorik kötődnek ehhez a szállodához? Vagy a kezdetekkor mi tette nagyon feltűnővé ennek a szállodának a jelenlétét?
2: Hát egyrészt az, hogy van. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati szálloda. Nagyon sokan jöttek akkoriban vissza külföldre szakadt magyarok, és hát itt béreltek szobát. Nyilván tudták azt is, hogy akkoriban ez rendesen be volt technikázva, szakszóval élve.
1: Mint a körszálló.
2: Mint a körszálló is. Az összes ilyen kiemelt. Igen. Voltak például kélányok, akiknek hát az volt a feladatuk, hogy becserkészszék a külföldi vendégeket, és akkor hát egyrészt kipuhatolják tőlük megfelelően intim környezetben, hogy mi ügyben vannak itt, másrészt pedig, hogyha szükség van rá, akkor kompromitáló felvételeket csináljanak róluk. Hát ugye az egyik nagy élharcosa ennek egy későbbi világsztár Csicsolina volt, aki hát ott kezdte a pályafutás, azt mondja, hogy Katica Bogár, de most nem akarok butaságot mondani fedő néven. Aztán a másik nagyon híres lakó az Carlos volt, a sakál, a hírhedt terrorista, aki sokáig Budapesten bujkált. Nem is annyira bujkált, mert az akkori kormány engedélyével tette mindezt, aztán később már terhessé vált Magyarország számára, és akkor így kiszorították a határon túlra.

0: Pesten, és több hónapra ide kellett költöznie. És akkor jött vele Liz Taylor is, mint a felesége, és pont akkor töltötte be a 40-et. És Richard Burton egy hatalmas nagy partit szervezett neki. És ide jött, hát gyakorlatilag Ringo Starr-tól kezdve a monakói hercegnőnk át nagyon-nagyon sok híresség, és az volt a vicces ebben az egészben, hogy az akkori sajtó ilyen rövid hírben tálalta mindezt, miközben a külföldi sajtó meg özöllött, és körbevették a szállodát a legnagyobb sztár magazinoknak a fotósai, hogy mindenkit lefotózzanak. És ott az egyik emeleti bálteremben tartották a születésnapot, ahol egy hatalmas gyémánt, aztán a Taj Mahal építetőjének a gyémántja volt az egyik is, tudja már hány milliárd forintért elvezték el később, ajándék, ugye ott voltak a sztárok. Nem, nekem a kedvenc sztorim, hogy Grace Kelly, aki ugye amerikai filmszínésznőként indult, és aztán pedig Monaco hercegné a nője lett, ő is a vendéglistán szerepelt, és igen, lazán viselkedett, fölszállt a kettes villamosra például, mert hallotta, hogy az jó, hogy szép ott a kilátás, tényleg így is van, és egy grófnő kísérte el, egy magyar származású, gondolom azért, mert neki van helyi ismerete, meg hát, hogy benne volt ezekben az arisztokrata körökben, és ne egyedül legyen a hercegnő, és egy nap mondta neki a grófnő, hogy neki élni Magyarországon egy rokona, és a lányomnyosi lakótelepen. Hát akkor látogassuk meg. Kölcsön kérték azt a fekete Rolls Royce-t, amivel közlekedett Richard Burton, és ment a forgatásra minden egyes nap, és azzal elmentek a lánymányosi lakótelepre, és beültek oda a szobakonyhába, Grace Kelly egy
1: családi beszélgetésre.
0: Hogy... Szóval ekkora flash-t így nehéz ma már elképzelni.
1: És ezt se lovagolta meg az akkori sajtó?
0: Nem tudtak róla szerintem. Uh-huh. Tehát én azzal az úrral beszéltem, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, és ő emlékezett vissza a könyvben is mindazokra a sztorikra, hát egy első kézből. Tehát ez egy olyan magánprogram volt, amiről a sajtó nem értesült. Uh-huh. Nyilván a nagy fekete Rolls Royce-ot azt látták. Az eléggé feltűnő jelenség volt Budapesten.
1: Igen. Na előbb Carlost említetted, és úgy tudom, hogy akkoriban a hatóságok a Magyar Szabadkőművesség egyik központjában tárgyaltak vele. Ugye az épület régen a Magyar Szabadkőművességnek volt a központja, ma pedig hogy nem, Misteri Szálloda néven él tovább.
0: Igen, az épület a Podmalicki úton van, és hát rettentően izgalmas kívülről is.
1: Hát egyébként ember... mondjuk el, hogy konkrétan a nyugati pályaudvarral párhuzamos, tehát a sínekre lehet rálátni, a vasúti
0: igen,
1: sínekre.
0: Igen, abszolút, abszolút így van. Ezt még a szabadkőművesség csúcspontján, tehát Adi idejében építették. Kellett egy páholy gyakorlatilag, ami úgy összefoglalja a budapesti páholyokat, és ami egy ilyen központként szolgál. És hogyha az ember úgy értő szemmel néz egy kicsikét a homlokzatra, akkor tudja dekódolni a jeleket, mert az összes fontosabb szabadkőműves jelkép az rajta van. Tehát lehet látni földgömböt, vonalzót, mindent látó szemet. Ők eléggé bele voltak őrülve az egyiptomi kultúrába, úgyhogy ilyen kis mindenfajta egyiptomi szobrokat is fel lehet fedezni. Nekem a mindent látó szem az nagy kedvencem. Ugye ez már a keresztény kultúrába, meg előtte az egyiptomi kultúrába is egy ilyen visszatérő elem volt, és sokan úgy szeretik ezt magyarázni, hogy hát a szabadkőművesek, az a titkos és rejtések mindent látnak, mindenről tudnak. Miközben nekik szabadkőműves szakértő mondta ezt nekem, tehát nem a saját hútfőmből szedem, pont az ellenkezője volt a jelentése. Tehát, hogy téged figyelnek, viselkedjél úgy, ahogy az méltó. Ne viselkedjél úgy, hogyha látnak, akkor szégyenkezned kelljen miatta.
1: Vagy hogy a teremtő lássa, hogy így te van. Milyen rosszul viselkedsz.
0: És ez egyfajta ilyen magasztosabb dolog.
1: Igen, igen.
0: És tartást ad, hogy viselkedjél mindig úgy, hogy tud vállalni a tetted következményeit. És ez szerintem egy szép gondolat, de nekem amúgy is nagyon tetszik ez a szabadkőműves szimbolika az összes rajta van a kulcstartómon, úgyhogy gyakran hiszik az, hogy szabadkőműves vagyok, de hát nem. Bár milyen... hogyha az lennék, ugye, akkor sem biztos, hogy elmondhatnám.
1: Nem biztos, hogy a kulcsartodon hordoznád, de vajon akkoriban kik fordultak meg szabadkőművesként
0: ebben az épületben? Nagyon sokan megfordultak ott. Mondjuk Adi Endrét mondtam most így kapásból, de hát rajta kívül voltak még ismert és ismeretlen emberek is, szép szem Benedek Elektől kezdve nagyon sokan voltak szabadkőművesek, de hogy ez nem volt annyira titkos, mint ahogy azt most elképzeljük. Tehát egy társadalmi rang volt, egyfajta közösséghez való tartozást jelentett. Azt nem titkolták, hogy ők

0: Szabadkőművesek már csak azért sem, mert bementek a székházba. Amiről mindenki tudta, az a székház. De az épületen belül már nem volt szabad mozgás, tehát ott állt egy testvér, ők így hívják egymást, aki nézte azt, hogy ki az, aki oda bejön, és maguk ezek a rítusok, a szertartások, a találkozók, a munkák, azt hiszem, hogy így hívják a szabadkőművesek, az már egy másik kategória volt, és oda már nem kapott betekintést akárki. Az alján egyébként volt egy étterem, ahova mehettek külsősök is, bárki, aki éppen jól akart lakni, plusz tartottak például jótékonysági, mondjuk ebédeket, ahol a kevésbé jól szituáltak, kaphattak ebédet. Szóval nagyon sok volt a humanitárius tevékenységük.
1: A szabadkőművességhez rengeteg legenda, titok kötődik. Mi az, ami a mostani hotelben, a Mystery Hotelben ebből jelen van? Ugye Varró Zoltán belső építész irodája készítette el a belső építészeti elemeket, és nagyon sok érdekesség, tényleg nagyon sok titok.
0: Nagyon
1: picit
0: sok
1: másképp, de ott van.
0: Igen, jó pofa, ez is egy megosztó belső építészeti megoldás. Nekem olyan szempontból tetszik, hogy azért kihasználják az épületben rejlő lehetőségeket, és például a nagy étterem, vagy ilyen központi terme, az ugyanaz a terem, ahol annak idején a szabadkőművesek voltak, és ilyen fekete-fehér kockákból épül fel a padló, tehát olyan díszítése van, ami szintén a szabadkőművességre utal, akkoriban is ilyen lehetett. Vannak ezek a kicsikét ilyen megmosolyogtató, de a szabadkőművességhez nem kötődő jópofa megoldások, például rengeteg monalízás párna, meg egy kicsikét ilyen titokzatos, inkább Harry Potteres,
1: mint
0: szabadkőművesek, hogy így van.
1: Igen.
0: Úgyhogy minden arra utal, hogy itt valami sejtelem, valami rejtelem van, de a leginkább a nagy terem ott tudja az ember egy pillanatra becsukni a szemét és elképzelni azt, hogy most ő a szabadkőművesek vagy páholyában van. Azt hiszem, hogy az erkély rész is, vagy ez a kis galéria rész is ugyanazt a világot teremti újra.
1: És ha jól tudom, egyébként ma gyakran Európából, vagy olykor Amerikából érkezők City Break-re kifejezetten, tehát néhány napos itt tartózkodásra.
0: Abszolút, és volt én, aki felfedte magát, hogy ő szabadkőműves, és pont ezért foglalt oda szobát. Nyilván ez a kisebbség azért.
1: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, a műsor feléhez értünk, és most egy pici szünetet kell tartanunk. Kedves hallgatók, Kordos Szabolccsal folytatjuk hamarosan a beszélgetést Budapest titkairól, mindenről, ami a gasztronómiát és a turizmust érinti. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Életed filmje legyen színes és széles vásznú. Hamarosan folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között

0: váratlanul fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
1: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
3: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
4: Az Egy életem műsorát halljátok, amelyben Kordos Szabolccsal folytatjuk a beszélgetést, akivel budapesti szállodák és kulináris helyek múltját, történeteit idézzük fel. És mit szólnál Szabolcs, hogyha a következő helyszínünk a Royal szálló lenne, a Grand Royal Hotel, amely a millennium idején épült, ugye jól tudom.
5: Akkor 1896-ban egy hatalmas nagy dátum és időpont Budapest történetében, mert minden, ami fontos volt, és minden, amit most Budapestként ismerünk el, az nagyjából 1896-ban jött.
4: Igen, ez
5: meg.
4: Is igaz, igen.
5: Úgyhogy ezt elég könnyű megérzni, hogyha én visszaugorhatnék valamikor az időbe egy röpke 25 perces sétára, szerintem 1896-ban témfelegnék a Nagykörút környékén.
4: És kerek szemekkel néznél körbe, mert ugye akkoriban egy luxus szálloda aztán igazán meglepő volt Budapesten.
5: Meglepő volt, de úgy egyben jó húzás is, mert ugye a millenniumi ünnepségekre, amit egyébként egy évvel korábban akartak tartani, csak hát nem lettek készen, úgyhogy jó magyarosan úgy gondolták, hogy végül is a honfoglalás is sokáig tartott, úgyhogy lehet egy évvel később.
4: Mit számít?
5: 98-ban is lehetett volna éppen. Ezért ezekre az ünnepségekre nem csak Ferenc József jött, hanem nagyjából a fél európai turista had. Ez volt az első kiemelt, hát a Bajnokok Ligája hozzá képest ugye semmiség, és sok-sok millió vendég éjszakát töltöttek itt a különböző külföldi látogatók, úgyhogy jó ötlet volt megnyitni ezt a hotelt, ami aztán hát a maga több száz szobájával, fürdőszobájával, vacuum cleanerével, tehát ilyen beépített porszívó rendszerrel, mindennel, tényleg egy csoda volt.
4: Említetted, hogy sok híresség megfordult. Ki az, aki magyar vonatkozásban érdekes lehet a szálló lakójaként?
5: Az a helyzet, hogy az ember bemegy a mostani szállodába, akkor jobbra lát egy szép nagy táblát. És oda felsorolták az összes vendéget, aki valaha megfordult. Hát én most emlékszem például Johnny Deppre, aki hát idejött tartani egy koncertet, tehát erre nem került sor, de hát ő is itt lakott, Arnold Schwarzeneggerre, Sylvester Stallone-ra, a teljes Real Madrid, Bayern München, francia válogatott, német válogatott, tehát Pavarotti, mindenki volt itt, Tony Curtis, stb. Stb. Ezt is lehetné egy ilyen 20 percen keresztül mondani, hogy kik voltak, inkább az, hogy ki nem, esetleg. Még Michael Jackson nem volt itt, ő egy másik szállodában volt. De a magyarok között is nagyon szép számmal voltak. Most én két embert emelnék ki a sokasságból, Kródi Gyula és Adi Endre. Ők ilyen gyakorlott lakótársak voltak, hát nem egy szobában, de hogy egy szállodában már laktak korábban is. És mind a kettőjük egy kicsikét ilyen hát ágyrajáró típus volt, tehát nem volt saját lakása, hanem úgy különböző hotelekben. Adi olyan hatalmas nagy eseményeket nem kavart a Royalban, Kródi annál inkább.
4: Nocsak.
5: Ő ugyanis családos emberként érkezett meg, nem is lakott túl messzire a családja a Király utcánál, de hát ő nem ment haza. Tehát egy idő után ilyen táv szerelemben élte a kapcsolatot a feleségével, mindig megírta a levél, hogy majd megyek haza. De hát ez ritkán fordult elő. Néha előfordult, mert születtek gyermekeik, tehát hogy bizonyára találkoztak egymással. És hát ő egy eléggé amorózó természet volt, és nem meglepő, hogy elszerette a szállodai igazgató nagyon szép feleségét, Reginát. Az már sokkal meglepőbb volt, hogy nem csak a feleséget szerette el, hanem annak a lányát is, Zsuzsit.
4: És a szállodaigazgató ilyen elfogadó volt?
5: Nem, nem volt elfogadó. Akkor követte a hibát, amikor meghívtak Rúdit a családi eseményeikre. Mert neki Balatonon volt egy nyaralójuk, és akkor oda Rúdi bejáratos volt. És ő a nevelt lánya volt egyébként Zsuzsi, tehát ugye a Regina előző házasságából született, de mondjuk nem ez a lényeg. És hát utána volt egy beszélgetés, megpróbálta a Zsuzsit megszöktetni, hogy békén hagyja a feleségét, és akkor kötelező elvenni ugye a lányt, hogyha már ennyire egymásba szerettek, és akkor tessék elválni, és tessék kiköltözni a szállodából. Most ezek közül, a feltételek közül valószínűleg a szállodából való kiköltözés fájt Krúdinak legjobban.
4: Igen, egyébként, ahogy én emlékszem a tanulmányaimból, azért Krúdi jól keresett, hiszen rengeteg műve született, jól élt, de nem tudta ezt a klasszikus polgári életet élni, hanem bohém életet élt. Hát ez is bizonyítja, hogyha ő egy ilyen szállodába meg tudta fizetni az ott létet, meg gondolom azért különösen az ilyen események forgatagában ez a szállodaigazgató nem ingyen kínálta a lehetőséget.
5: Volt, amikor jól keresett, volt, amikor nem. Tehát volt egy időszak így az első világháború utáni korszak, amikor azért ő sem keresett túlságosan jól, és több szállodában azért szerették az influencereket.
4: Akkor is.
5: És hát igen, ennek marketing értéke volt, hogyha itt lakik egy híres ember, mint mondjuk Ady Endre, aki miatt azért követők, rajongók tódultak mindenhova, és Ady valahol leült egy sörrel a kezébe, borral a kezébe, akkor valószínűleg 30 ember nézte, hogy most Ady
4: éppen mit csinál, vagy mind dolgozik.
5: Hogy
4: szabort,
5: és hogy a halvat.
4: Tehát, hogy hogyan udvarol.
5: Vagy azt. Most éppen miért mogorva, hát ugye általában az volt. De hogy ezek az influencerek, ezek akkoriban is vitték egy-egy szállod a jó hírét. Krúdi ezt egy picikét azért túlzásba vitte. Zsuzsival aztán tényleg összeházasodtak, ugye születtek gyermekeik, és hát végül, ha nem is boldog házasságban, de együtt maradtak Krúdi hát nagyon korai haláláig.
4: Na, hogyha már a kávézókat említetted, akkor most térjünk át picit a gasztronómiára, és bár nem is a kávéházhoz kötődik, de a dobostorta beugrott nekem a kávéházakból, és hát ugye itt is van egy téves hiedelem, Dobos C. József története. Mi az, amit róla kell tudnunk, mi köze a dobostortához?
5: Dobos C. Józsefről sokan azt gondolják, hogy ő egy cukrász volt, de ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, mi volt, mert hogy a legendárium körülötte az hatalmas, és ezt a valós szemét egy kicsikét elfedi. Ez egyébként nagyon sok esetben így 1800-as évek végén élt emberek kapcsán, hogy nagyon nagy körülöttük a hype, de hogy ki volt a valódi személy, azt ritkán tudjuk. Dobos C. Józsefről annyi biztos, hogy ő nem volt se séf, se cukrász, hanem inkább egyfajta vállalkozó, aki a gasztró világba, a vendéglátóipari szférában mozgott, méghozzá elég jól. És volt neki egy kis csemegeboltja, én egészen megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy hol. Mi oda jártam latint tanulni, megboldogult egyetemista koromban, most ott az ELTE épülete áll, hogy lebontották azt a házat, amiben ez a csemege üzemelt, és utána egy ház arra költött, na az megvan még.
4: Na fedjük fel az utcát akkor.
5: Jó, hogy Kecskemét utca, nem mondtam, elnézést kérek. Ötödik kerületben a Kecskeméti utca, nagyon szép helyen, és ott a sarkon volt a Magyar utca sarkán az első csemege üzlete, és ugyanaz az üzlet vándorolt át, aztán két házal arrébb, most ott egy mocsázó, kávézó van, semmi nem utal arra, hogy Dobos C. József valahogy is itt meghúzott, pedig hát éveken keresztül ott volt a csemegéje, és ez egy ilyen luxusbolt volt, ilyen delikátesz jellegű, ahol a legjobb portugál borokat, szarvasgombás, libamájat, meg mindenfajta konzerveket, voltak saját gyártású konzervei is, árultak. Tehát az ilyen prémium luxus élelmiszereket.
4: Igen, a könyvedben olvastam, hogy még talán osztrigát is.
5: Igen, tehát ő a világ minden tájáról felhajtotta ezeket a különlegességeket, és akkor ott árulta. Nyilván egy kifinomult körnek.
4: És hát az látszik, hogy nagyon mélyen beleásta magát akkor ezek szerint a kulináris élvezetekbe, olyannyira, hogy az expo szervezését, vagy annak az
5: étteremi
4: gasztronómiai részét is rábízták.
5: Igen, valahogy volt egy ilyen legenda, én Fehér Bélával beszéltem, aki ennek a témának a kutatója volt, és őt elveszítettük idén évelején, és ő mesélte, hogy volt ez a bizonyos világkiállítás, és ott az éttermi részleget rábízták Dobos C. Józsefre, ami azért azt jelenti, hogy ő egy ilyen magas körökben mozgó figura lehetett, és ott evett nála, nem ő főzte az ételeket, valószínűleg volt egy séf. A szerb királytól kezdve Ferenc Józsefen át a teljes magyar arisztokrata elitig. De az nem igaz, hogy ezen az expón dobostortát evett volna Sisi, és akkor fölkiáltott volna, hogy hú, de jó, mert van ilyen legenda, és ez valószínűleg nem történt meg. A dobostorta akkor már volt. És nagyon sokáig elveszettnek hitték a receptjét, egész addig, míg Fehér Béláék ezt Dobocsi József egyik könyvében meg nem találták. Mert ő egyébként amellett, hogy vállalkozásai voltak, meg éttermet üzemeltetett, nagy örömmel írt könyveket. Amikben a mai olvasó számára kicsit vállalatlan mondatok vannak, például az, hogy meg se érdemli az a háziasszony jelzőt, aki nem tud főzni, meg milyen feleség az, meg hogy egy szakásnál nősüljön meg, mert hát akkor aztán vége van az életének, szóval vannak ilyen furcsaságok benne, de emellett vannak receptek is, meg vannak ilyen kulináris mesék. És az egyik ilyen mesében gyakorlatilag egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról, és fölfedi, hogy milyen volt ez a dobostorta. Én nem vagyok ebben annyira jártas, tehát nem mennék bele a részletekbe. Az biztos, hogy ez egy sokkal kisebb, kis filigrán, könnyebb sütemény volt, mint a mostani. Ezt már tovább fejlesztették a későbbi korok szakácsai, és valószínűleg jobbá is tették. Tehát az eredeti valószínűleg nem volt annyira jó, mint a mostani.
4: Tehát akkor ne is egy dobostortát, nem egy torta alakú tortát képzeljünk el, hanem ahogy említed, ez a finom, légies, filigrán, ez inkább egy ilyen kis, ilyen franciás jellegű sütemény lehetett.
5: Pontos,
4: ez akkoriban.
5: Akkoriban minden franciás jellegű volt. Ami nem volt franciául leírva, az gyakorlatilag már sértő volt és parasztias, és ez később aztán megváltozott.
4: Szabolcs, szerintem még van annyi időnk, hogy nagy fagyi imádóként elevenítsük fel Pest első szabadtéri fagyizóját, ami a Vörösmarty téren volt.
5: Igen, ez egy nyalóda volt, vagy jeges, aztán ilyen kifejezéseket is találtam a leírások kapcsán. Hát volt egy vállalkozó, aki annak idején meglátta ebben a lehetőséget. Ez általában úgy működött, mint ahogy aztán később is, hogy ami külföldön föltűnt, mondjuk Bécsben, ahol már akkoriban voltak fagyizók.
4: Beszivárgott Budapestről.
5: Azt igen, megpróbálták itt megvalósítani, és először a Szervita téren volt ez a HB kioszkja elnevezésű ilyen pavilonszerűség, amiről rengeteg karc meg rajz készült, tehát tudjuk, hogyan nézett ki, azt, hogy mi lett vele, azt nem. És hát aztán pedig a mai Vörösmarty téren akkoriban még Gizella tér volt, és ott volt a német nyelvű színház. Tehát úgy kell elképzelni, van ez a nagy üvegépület most a Vörösmarty téren, ahol mindenfajta ilyen bevásárló központok vannak. Na, annak a sarkán lehetett felállítva, de éveken keresztül, tehát egy 10-20 éven keresztül, mindig a nyári szezonban, tehát valamikor áprilisban megnyílt, és akkor szeptemberben meg bezárt. És iszonyatos fenntartási költségei lettek. Tehát az nem úgy működött, akkor volt egy hűtő, aztán hajrá, hanem azt mindig folyamatosan hozni kellett a jeget, jégvermekből, valahonnan Budáról, pusztító lehetett, és hát ott nyalt gyakorlatilag az egész magyar elit, mert ez mivel drága volt, és nem úgy ment, hogy bárki megengedhette magának, úgyhogy itt aztán deák, Kossuth, mindenkiről szó van, hogy oda járt, és hát a teljes reformkor ott.
4: Aha, akkor ez a szintere volt a társasági életnek is.
5: Abszolút, tehát ez nem egy gyors ilyen drive-thru volt, hogy akkor fölkapom és megyek, hanem ott akkor szépen ezek az emberek leültek, és beszélgettek egymással. Ez volt a nyárnak a találkozó helye.
4: Volt akkoriban tölcsér, vagy milyen módon fogyasztották a fagylaltot?
5: Ez, amit nem tudunk pontosan, több, mint valószínű, hogy ilyen kelyhekben árulták. Tehát, mint ahogy most is a kelyhek vannak, és hát azokból kanalazták kifelé. Hogy pontosan milyen lehetett ez a fagyi, hát valószínűleg egy picivel vizesebb, mint amit mi el tudunk képzelni.
4: Szorbé jellegű,
5: igen,
4: akkor inkább.
5: Inkább. Gyakorlatilag a bécsi minta az egy ilyen limonádézó volt, amit lefogyasztották a limonádét.
4: Jaj, de jó hangzik.
5: És inkább ez a szorbé, vagy smoothie, ahogy most nevezik, tehát inkább ebbe az irányba kell elindulni. De volt már te is benne, tehát volt már főzött fagyi is, azt is lehetett kapni.
4: Kedves Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a történeteidet, a múlt idézését, rengeteg kérdése maradt még, úgyhogy egy következő műsorban ismét vendégül szeretnélek majd látni, örülök, hogyha akkor is eljössz hozzám. Köszönöm a mai beszélgetést.
5: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Kedves hallgatók, az Egyéretem műsora szólt, amelyben ma Kordos Szabolcs volt a vendégem. Ha visszaszeretnétek hallgatni a mai beszélgetést, akkor keressétek az Egyéretem műsorát a Spotify csatornámon. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok, akivel egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozhattok. Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
6: Oye, así nomás hay cambios.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet, Budapest szívében, a Deák tér és a Nagykörút között

0: Carrefour fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben. 2028-ban csatlakozhat az Unióhoz Montenegró. Folytatódik ma is a hétvégén is a kellemes napos, száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére véletlenül a belső levelezésüket küldték el. Ebben azt írták, egy sikétozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőr főkapitánya interjút készíteni. A belső vizsgálat lezárulta után az országos rendőrfőkapitányság közölte, elfogadhatatlannak tartják a levélben megfogalmazottakat. A rendőrség munkatársaitól minden esetben kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Feljelentést tett a miniszterelnökség az alapjogokért központ támogatásainak vizsgálata után. A kormány szerint 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. Az átvilágítás szerint többek között hiányosak voltak a támogatások felhasználásáról szóló dokumentumok, és a szervezet három vezetője több mint 188 millió forint megbízási díjat kapott három év alatt. A feljelentés költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen született. Az alapjogokért központ szerint a korábbi támogatások felhasználása jogszerű volt. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak két héten belül kell elhagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hogy hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország három hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. 26 perc sem kellett a mentősöknek, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. Az érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség. Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává válhat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az ország jelentős előrelépést ért el a reformokban, különösen a jogállamiság területén. A csatlakozási tárgyalások hátralévő fejezeteit a tervek szerint még az idén lezárnák. Von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozáshoz politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra is szükség van.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos száraz idő nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiállitások.mta.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor?

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: A fejlődés jelentő események néha nagyon különböznek, még ha akár ugyanazon a napon történtek is. 1783. június 4-én két komoly fejlődést jelentő esemény is történt Európában. Az egyik a francia, a másik a magyar királyságban. Történt ugyanis ezen a napon, hogy a francia mongol fiét testvérek végrehajtották az első sikeres léghajó kísérletüket, ezzel beírták magukat a nagy zsebkönyvbe, annak ellenére, hogy ők egyáltalán nem lepültek a légönbe, mert volt annyi eszük, hogy ne szálljanak be. Később is csak kacsát, juhot, meg kakast röptettek a légönbe, sőt, amikor megépítették azt a bazi nagy léggömbjüket, ami már egy embert is elbírt, abban meg nem ők, hanem egy feltűnősködő márki utazott helyettük.
0: Régen minden jobb volt.
1: Csak mondom, hogy a márki az a franciáknál valami méltóság, olyasmi, mint a herceg, csak a franciák úgy hívják a gazdagjaikat, hogy burzsóák, amit ők úgy írnak, hogy bourgeois is, mert a francia nyelv tulajdonképpen egy végtelen nyelvtörő. A löncsöt is lanesnak hívják. Persze, maradjunk az eredeti témánál, a fejlődésnél ugyebár. 1783. június 4-én, amiről már tudjuk, hogy Franciaországban a mongol testvérek sikeresen rektettek egy légömböt, ami nagy fejlődés és elég komoly kunszt, ez így rendben van, de mi fejlődött a magyar királyságban, nagyfigyi? Ezen a napon, június 4-én II. József, magyar király kiadott egy rendeletet, amiben megszüntette a jobbágy nevet és az azzal járó kötelességeket. Jobbágynak nem volt jó lenni, mert nagyon kevés joga, viszont nagyon sok kötelessége volt egy jobbágynak, figyelj! Az általa bérelt föld művelése, mert ugye szegény volt, tehát nem volt saját földje, bérelni kellett. Állatok tartása, a szúnyog meg a légy meg a hangya, az nem számított bele, olyat kellett tartani, amelyik mindenképpen telekakálja az udvart, és sok vele a meló, és ezt én ugye nem értem, de a spéci jobbágy állatok hajnalban reggeliznek. Pítymallatkor. A pítymallat az a kora reggeli időszak, amikor még jó hideg van, és minden normális ember alszik.
0: Kérsz tasni?
1: Na, további jobbágy kötelességek. Egyházi adó, ez volt a tized, amit úgy is hívtak, hogy dézsma. Dézsmálták az egyházak a szegény jobbányokat. Földesúri adó, ez volt a kilenced. Robot. Na, ez furcsa, ugyanis a robot, amikor még jobbányok voltak, azt jelentette, hogy nem csak a saját földjét kellett megművelnie, hanem a földesúrét is. Utakidak védműve karmantartása, szóval kötelező meló, közmunka és akár kötelező katonai szolgálat. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan néztek ki a jobbágyok, nem kell sokat keresgélni például a Tenkes kapitányában, vagy Jancsó Miki bácsi filmjeiben, könnyű kiszúrni őket, alulról fölfelé a következő képen néznek ki. Legalul a jobbágy, a legalján mezitláb áll a porban, fölötte van egy bőszárú gatya, a fölött egy XXL-es ing, fölött egy lehorgasztott fejű fickó, nagy bajusszal és szomorú tekintettel. Azt kifelejtettem, hogy úgy nagyjából kis nadrág magasságban a kezében tartja az a sapkáját és zavartan gyűrögeti. Ha ilyet láttok, na, az tuti jobbágy. Vagy betyár, csak jobbágyként rejtőzik, a jobbágyok között volt már ilyen. Láttunk már ilyet nem egyszer.
0: Régen minden jobb volt.
1: Most, hogy mi magyarok már odafejlődtünk, hogy eltörölték a jobbágyságot, és nem kötelező. Szerintem előfordulhat, hogy valaki például hobbi jobbágy akar lenni.
0: Régen minden jobb
1: volt. Felnőttek, akik jurtában laknak, rovásírással írnak, mert hobbi hunok. Meg például vannak olyanok is, akik csak paleo dolgokat esznek, mert szerintük az az egészséges, ha olyat esznek, mint az ősemberek, akik szerintem egyébként nem hittek a mamutot paleo diátának, csak edték. Ezek a mostani paleo felnőttek gondolom óriás lajhárt meg dodó madarat esznek, mert a mamut az csak a múzeumban van, és ott, mint ezt minden jól nevelt gyerek tudja, nem lehet enni.
0: Régen minden jobb volt.

0: A helyzet komoly, Freddy fogoly.
1: Na, a zsebiből már tudjátok, mert Zsozsó bácsi jól elmondta, hogy egy felnőttet miből lehet összerakni. Van benne víz, meg só, meg szén, meg mindenféle elemek, és ebből a sok apróságból rakódik össze az ember, és akkor lesz hajunk, meg bőrünk, meg csontunk, meg inunk, meg izmunk, meg mindenféle ilyesmi, amit könnyen észre lehet venni. Az eszet persze csak később lehet összerakni, és az meg nem vízből és sókból van. De ezen kívül még nagyon sok apróság alkotja az emberi testet. Vannak benne például fehérjék, meg mindenféle aminósavak, meg van benne DNS, meg vannak a gének.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: A gének határozzák meg, hogy hogyan fog működni az a test, amik mi vagyunk. Ezek a nagyon-nagyon apró bigyók, amiket csak ultranagy, szuper-hiperérzékeny mikroszkopokkal lehet észrevenni, megmondják a sejtjeinknek, hogy hogyan szaporodjanak, meg hogyan működjenek.
2: Na most ezt nem értem.
1: Ez eddig egy kicsit bonyolult, de mindjárt tisztázom. A géneket lehet örökölni. Nem pont úgy, mint a nagypapa horgászbotját, de majdnem. Apukád és anyukád összerakják a génjeiket, és így egy csomó tulajdonságotok a gének miatt már a születésetek előtt eldől.
0: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
1: Amikor azt mondja a nagyi, hogy pont olyan szemed van kisunokám, mint az anyukádé, az azért van, mert örökölted azt a gént az anyukádtól, ami a szemed színéért felel. Én például sajnos örököltem a nagypapám génjeit, ezért vagyok kopasz. Viszont azért van ilyen szép mély hangom, mert apukám hangjáért felelős génjét is örököltem.
3: Egyetértek az előttem szólóval.
1: És olyat mondok, hogy nektek is kihullik a hajatok. A tudósok már meg is tudják akár változtatni ezeket a tulajdonságokat.

elvileg olyan információkat is bejuttathat a genetikai programba, amelyek a természetben egyáltalán nem fordulnak elő, mint például a génmódosított emberpók a pókemberből. A génsebész fogja az összeragasztott DNS-t és beinjekciózza egy sejtbe. Magyarul egy élőlénybe, és izgul, hogy sikerült egy háromfülű nyulat előállítani, vagy két farkú malac lesz belőle. Csak akkor legyél génsebész, ha szeretsz mikroszkópba bámulni, és újfajta élőlényeket kitalálni.

0: Fontos tudnivaló.
1: A döbbenet az, hogy a tudósok már most is megváltoztattak egy csomó mindent. Van például átlátszó béka, van tollmentes tyúk, szuperizmos marha, meg malac, és foszforeszkáló hal, és paradicsom, ami nem rohad meg, stb.
0: Wow!
1: 1990-ben elkezdték a Human Genome projektet. Szóval, ez azt jelenti, hogy feltérképezték az embert alkotó összes gént, hogy a tudósok pontosan tudják, ők legalábbis azt mondják, hogy most már ismernek minden alkatrészt, ami egy kész ember összeszereléséhez kell. Ez azt is jelenti, hogy a tudósok szép lassan kiderítik, hogy melyik gén milyen betegségért felel. És a génsebészek meg sícsút megműtik a beteg tulajdonságainkat, és olyan egészséges lesz az egész emberiség, mint a génmódosított mak. Csak győzzük kivárni.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
3: festő.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
3: festő
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: Ha a festő festés közben hüvelykujját mutatja neked, az még nem azt jelenti, hogy minden rendben van.
2: 2.
3: Amikor csatajelenetet festenek, akkor a lovaknak nem kell két lábon ágaskodni egy hónapon keresztül.
2: 3.
3: Az, amit a művészettörténész a színek dühös táncának nevez, azt a festő úgy hívja, hogy akril meg borzecset.
2: 4.
3: A festőkben az a jó, hogy kötelező olvasány van, de kötelező festmény nincs.
2: 5.
3: Az a festő, aki festés közben fütyörészik, az tud tapétázni és ablakkeretet mázolni.
2: 6.
3: A festő ruhája és a keze mindig festékes. Hogy bevásárlás közben is lássa mindenki, ő egy festő.
2: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: Kedves zsebi hallgató gyermek! Míg ön az iskolában robotol és felkészül a világ megváltására, addig szülője az életben, az öntől távol töltött szabadidejében gyermekhez méltatlanul viselkedik, ezért megintem. Kérem a felnőtt nevelését mi hamarabb kézbe venni. Köszönettel, kelt mint fent, aláírás, SK.
2: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Kivételesen nem egy felnőttet vagy egy eseményt ünneplünk, hanem azt nézzük meg, hogy a felnőttek kit és miért ünnepelnek. Na ezért van az intő, mert járt. A felnőttek, ha összekerülnek és nem vagyunk ott teljesen, meg tudnak örülni. Ezt tudjuk, valljuk be, velünk is előfordul, hogy elmegyünk valakinek a születésnapi bulijára a játszóházba, és kívülről, de hangsúlyozom, kívülről egy kicsit úgy néz ki a dolog, mint hogyha ordító, örjöngő, csapzott, izzadt gyerekek zokniban megtébolyodnának. Pedig éppen csak egy kicsit levezetjük a feszültséget, mert a felnőtt nevelés nehéz és melós. Mint már mondtam, egyre rosszabbul viselkednek, egyre rosszabbul öltöznek, és egyre értelmetlenebb dolgokért kezdenek el rajongani. Miután ezt tudják, szégyellik magukat, és elkezdenek velünk feleselni, hogy ne játszunk a videójátékkal, mert az ostoba, béna és hülye, és csak rosszra nevel, és ne nézzünk YouTube-ot, mert ez béna, hülye és rosszra nevel. Az, hogy miért aktuális, azaz időszerű, az intő, gyorsan megemlítenék néhány példa. A felnőtteknek is van jelmezbájuk, csak ők gálának hívják jelmezbá helyett, ugyanis maguktól annyira bénák, hogy senkit nem lehet felismerni, hogy minek öltözött. Vannak fő jelmezbálok is, amikor a felnőttek hírességei öltöznek be, akikért ezért vagy azért szeretnek a felnőttek. Na, nálunk most az verte ki a biztosítékot, és azért van az intő, mert a felnőttek most egy nagyon-nagyon fontos határt léptek át, ugyanis egy ilyen fő jelmezbálon egy néni gesztenyegyűjtő zokninak öltözött.
4: Megáll az eszem!
3: Mint azt mindannyian tudjuk, hogy kiránduláson, ha gesztenyét találunk, előbb-utóbb szükségünk lesz valamilyen tároló eszközre, erre a legalkalmasabb a zokni, mert az mindig van nálunk, és abba be lehet dúdosni a gesztenyéket. Ez csak az egyik probléma, de ezt a nénit azért szereti az egész világ, mert hatalmas popója van. Nem azért, mert okos, mert tudományos, mert feltalált valamit, írt valamit, szerepelt valamiben, szépen énekel, bla bla bla, nem. Azért, mert nagyon nagy feneke van neki. Úgy hívják Kim Kardashian, és a hatalmas feneke miatt most, hogy zokninak, azaz gesztenyegyűjtő zokninak öltözött, és pont tényleg pont úgy nézett ki, mint egy zokni, amit telidogdustunk talált gesztenyékkel, imádja. Most az összes felnőtt ezért a Kim Kardashian-nél rajong a nagy gesztenye fenekével, meg a zokni ruhájával. Őrület. Ráadásul ez oda vezet, hogy mese és YouTube és videójáték helyett, vagy például ahelyett, amikor például fogatlan bácsik aranyat keresnek, meg markolóznak. Na, a béna tévéiket fogják nézni, az RTS-t, meg a Ketteset, ahol ez a Kim Kardashian mindig van. Egyszerűen el kell tiltani őket a tévétől. Esetleg hétvégén egy-egy órát tévészetnek, az intő miatt is kész. Megáll az eszem, ez annyira, de tényleg annyira béna, hogy pont olyan, mintha ti most hazamennétek, a hátatokra feküdnének, óbégatnátok, jó betojnátok a gatyába, és a trehányul ott felejtett könyveket mind-mind kirángatnátok az alsó polcról, és apró fecnikre olvassátok. Ha értitek, mire gondolok. Kérlek, gondolkodjatok azon, hogy a viselkedés zavaros felnőtteiteket hogyan tudjátok visszaterelni a jó útra, hogy rendesen viselkedjenek, öltözzenek indiánnak, vagy ninjának, vagy zombinak, vagy királylánynak, angyalnak, és ne érezzétek úgy magatokat, mintha a falnak beszélnétek.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Van egy svéd város, aminek az a neve, hogy Gävle, de úgy van írva, hogy Gavle. Ezt csak azért mondom, hogy ha arra jártok, ne lepődjetek meg a Gavlén. Na szóval, ebben a Gavléban, illetve Gävlében minden évben karácsonykor felállítanak egy hatalmas szalmából készült kecskét, mert a svédek szerint a kecske hátán szállítja a Mikulás az ajándékot, vagy valami ilyesmit. Mondom, hogy furák. Ezt a szép szokást majdnem 60 éve minden decemberben gyakorolják. De minden évben valaki felgyújtja a kecskét. Van saját webkamerája is a kecskének, decemberben érdemes figyelni, mert előbb-utóbb lángra kap. És ez biztos. Bár a rendőrség minden évben nagyon igyekszik megakadályozni ezt a gyalázatot, de mégis minden alkalommal lángra kap a kecske. Volt olyan is, hogy helikopterrel akarták ellopni ezt a jó 10 méter magas szalma kecskét, ez mondjuk nem sikerült, de felgyulladni akkor is felgyulladt. Érzitek ezt a furcsaságot? Minden évben nagy odafigyeléssel építenek szalmából egy kecskét, ami tényleg szépen sikerül. Jó nagyot, hogy messziről is látszódjon. Építhetnék bármi másból, de ők szalmából szeretik. Bevonhatnák az egész szalmakecskét tűzálló anyaggal, de úgy nem az igazi. Őrzi a rendőrség, figyelik a térfigyelő kamerák, aztán egyszer csak sutty, és már lángol is a kecske. A Gävlei önkormányzat szalmakecske osztályának a vezetője pedig szörnyülködik a tévében, hogy micsoda vandalizmus, hogy ezek a huligánok nem tisztelik ezt a majd 60 éves, 70 éves, vagy akárhány éves hagyományt. Gondolom, ha az lenne a hagyomány, hogy felgyújtják a kecskét, akkor a vandálok minden évben eloltanák. Bár a svédeknél ezt nem lehet tudni, mert furák.
1: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: El van, mint a befőtt. Ez könnyű. Arra az emberre mondjuk, hogy el van, mint a befőtt, aki csak úgy magában el van. Mindenféle különösebb tevékenység nélkül. Csak úgy van. Méghozzá úgy, hogy közben tök jó neki. Nem vágyik semmit sem csinálni, nem vágyik senki társaságára, mondhatnám, hogy csak úgy lóg a levegőben. És hogy miért a befőtthöz hasonlítjuk az ilyen embert? Ennél mi sem egyszerűbb. Csak nézd be a kamrába, vagy a spájzba, vagy akár a hűtőbe, hogy mit csinálnak ott az eltett befőttek. Hát, megmondom, semmit. Csak úgy el vannak. Szinte bármeddig. Hát innen ez a mondás. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: De ha ez még nem elég a furaság bizonyítására, akkor mondok még egyet. A svédek teljes mértékben elhiszik, hogy vannak manók. De nem úgy, mint mi, hogy az Óperenciás tengeren is túl vannak manók, és közben összekacsintunk, hogy ha igazából nincs is, csak azt mondjuk, hogy van, hanem ők tényleg elhiszik. Abból is látszik, hogy számukra nem kérdés a manók létezése, hogy komoly manológiai kutatásokat végeznek, így a manókat osztályozni is tudják. Ezért aztán van olyan, hogy házi manó, kobold, gnóm, goblin, ork és troll. Ezek a fajtái a manóknak. És annyira durván nyomják ezt a manó hitet, hogy például még a koreaiakat is megfertőzték ezzel. Ők úgy hívják a manókat, hogy dokkebi.
1: Rádió. Itt a Földön és külföldön.
5: Fejezzük be ezt a napot egy érdekes kérdés megvitatásával, és ez az érdekes kérdés nem más, mint ezek a felesleges fegyencek. Amikor az embert rajta kapják, hogy bűnözik, akkor nyomozás után jön a bíró, és börtönbe küldi a bűnözőt, és akkor az fegyenc lesz. Kell neki építeni börtön, meg kell rájuk vigyázni börtönőre, meg főzni. Erre a nem bűnöző emberek azt szokták mondani, hogy ez így nem jó, mert nagyon sokba kerülnek a bűnözők. Ugye, vigyázniuk kell, sőt, azt is szokták mondani, hogy ők nem azért fizetnek adót, hogy ezt a pénzt arra költsék, hogy a bűnözőknek legyen uborkás szendvics délután a börtönbe, hanem azért fizetünk adót, hogy szebb legyen a suli, meg legyenek utak, meg ilyesmi. Ilyenkor szoktak jönni a politikusok, akik úgynevezett kreatív megoldásokhoz nyúlnak. Ilyen volt az is, amikor az angolok szépen elküldték a fölösleges bűnözőiket Ausztráliába, hogy ugyan tegyék már magukat hasznossá, és honalapítsanak. Amióta nagyokosak kitalálták a hasznossá tett bűnözőket, azóta ez szinte egy önálló iparág lett. Nagyon komoly megoldások vannak.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
5: Mert nagyon éhes.
1: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
6: Na nézzük, hogy mennyire bízhatunk meg az építőipari szakemberekben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon húsba vágó kérdés, és aki már felújított, építkezett, az biztos, hogy belefutott valami olyan problémába, vagy olyan kontárságba, ami bosszantotta, esetleg még anyagi kárt is okozott. Erről fogunk beszélgetni Markovics Bélával, a MAPEI Kft. Ügyvezető igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
6: Na, hát ugye ezt méritek is, illetve hát van egy ilyen kontár munka adat, sokat foglalkoztok ezzel, hogy hogyan alakulnak, számszerűsítitek ezeket a dolgokat. Mit lehet elmondani, hogy mennyire javul a helyzet, vagy mennyire stagnál, van-e egyáltalán ebben változás?
7: Talán reflektálnék először arra, amit itt elején elmondtál, hogy mennyire lehet megbízni a szakemberekben, építőipari szakemberekben. Egyszerű válaszom van rá, ha jól választunk, akkor nagyon.
6: Hát igen,
7: jól kell választani, ez a legfontosabb.
6: Így van.
7: Egyébként ugye nekünk van egy küldetésünk a MAPEI-nek, hogy mi segítünk az első végleges építési megoldásainkkal az építési álmokat megvalósítani. Nekünk ez a legfontosabb, hogy azok az álmok úgy valósuljanak meg, ahogy azt megálmodta egy megrendelő. És ezért is mérjük folyamatosan az építőipari indexet, bizalmi indexet. Aha. És a kontárokkal kapcsolatos dolgokat. És a felmérésünk most azt mutatta, egyébként több mint 2000-en töltötték ki.
6: Igen, hogy ezt az akartam kérdezni a módszertant, hogy hány embert kérdeztetek, mennyire reprezentatív.
7: Elég bonyolult a módszertan, ez most úgy volt, hogy 1000 olyan értékeltő válasz érkezett, akik az elmúlt egy éven belül megrendeltek építőipari kivitelezést valamilyen szakembertől, és 1000, mert pedig azoktól, akik ingatlan tulajdonosok, tehát így 2000 értékeltő válaszunk volt, és ennek a végeredménye, ugye azt kérjük, hogy értékeljék a vállalkozókat különböző szempontok szerint, csillagozzák, és 3,54 csillagra jött ki a végeredmény, ami egy közepes, egy átlagos eredmény, amivel én baromira nem vagyok elégedett. Egyébként tavaly 3,6 volt, tehát kicsit talán mondhatom, hogy stagnál, mert hogyha belegondolunk abba, hogyha én bemegyek egy üzletbe, és veszek egy tévét, amire azt mondják, hogy 4K-s tévé, bluetoothos, wifi-s, és mit tudom, egy 150 centis, megveszem, kifizetem, hazamegyek, és kiderül, hogy csak 150 centi, nincs benne 4K, csak HD, meg nincs benne wifi, pokolba az 3,54. Úgyhogy sajnos ezen kell még dolgoznunk.
6: Ezt egyébként úgy, hogy lehet számszerűsíteni, hogy ez a megrendelők hány százaléka az, aki azt mondja nektek, hogy őt már érte kár kontármunkából kifolyólag?
7: Mert a felmérésből ez kiderül, ezt is mérjük, és a felmérés azt mutatja, hogy azok között, akik az elmúlt egy évben belül megrendeltek munkákat, sajnos komoly 15%-okat értek ár esemény. A jó hír az, hogy a 15%-on belül a káresemény, egy káresemény értéke, az csökkent, 845-850 ezer forintról 653 ezer forintra csökkent, de ez még mindig nagyon magas, ha azt nézzük, hogy valaki felújítani akar, és utána egy kár éri, tehát ami rá kell újra többet költenie, nem jön vissza a szakember, rosszul csinálják, tehát nagyon magas összeg. Pont ezért nekem személyesen az egyik küldetésem, hogy a kontárokat a piacról valahogy kiszorítsuk, és ezért mondtam az elején, akkor lehet megbízni a szakemberben, ha jól választunk, mert a kontárt nem a szakma bízza meg, hanem a megrendelő bízza meg.
6: Ha, de ezzel mit lehet tenni? Tehát ez tényleg ez olyan, mi is szoktuk mondani, hogy a tőzsdén nagyon könnyű pénzt keresni, olcsón kell venni és drágán adni. Nekem ez picit ahhoz hasonlít, hogy jól kell szakembert választani. Köszönöm szépen.
7: Igen.
6: Laikusként hova menjek keresni egy jó parkettást például, vagy egy jó burkolót, hogy a ti szakmátoknál maradjunk?
7: Nekem van sok ötletem, de az egyik talán legfontos kettő dolog, ami fontos. Az egyik fontos dolog, három inkább, és a felmérésből ez is kiderült. Az egyik fontos dolog az, hogy ha egy szakember nekem jelentkezik, hogy oké, ezt én megcsinálnám, akkor csekkoljuk le, tehát kérünk tőle kettő vagy három referencia személyt, akinél már dolgozott, kérjük el a mobilszámot, hívjuk fel a szemét, menjünk el, nézzük meg, egyébként én is megengedtem már, hogy 8 emberek megnézik nálam a munkát, hogy megnézhesse a munkát, és tegyen föl 5 kérdést. Az első az, hogy szakember hogy reagált akkor, hogyha valami nem stimmelt. Hogyha valami hiba volt, kijavította-e, hogyha hívta őt, felvette-e, ha nem vette föl, visszahívta-e, és időpontban jelentkezette, és tisztán tart. Tehát lecsekkolni, erre rá kell tenni időt. És ha ezek alapján összetudom már rakni, hogy oké, nekem ez jó lesz, vagy nem, mert én azt mondom, ha sok jó választ kap, akkor az a szakember a múltban már építési álmokat hozott létre, a jövőt nem tudjuk, de valószínűleg akkor is jót fog tenni.
6: Hát ez kicsit ugye ez manuálisan, ez a, ami az online világban is megy értékelés, ezt úgy gyakorlatilag kézi erővel le lehet kérdezni.
7: Pont ezt akartam mondani, hogy az online-ban is kitelektehet még 2 dolgot, van nekünk egy szakemberiálló.hu rendszerünk, ott is megnézheti a szakembereket, fönn vannak az értékelések, és onnan is tud választani szakembert, és a harmadik pedig az, hogy menjen föl, és a felmérésről mondok egy szót erről, menjen föl a valamelyik közösségi médiára, és nézze a szakembereket, nézze meg a videókat, és aki neki szimpatikus, aki látja, hogy jót ad, és a többi, azzal vegye fel a kapcsolatot, mert azt is felmértük, hogy képzeld el, hogy a potenciális megrendelők körében több mint 70% nézi a közösségi médiát, és a bizalom a befolyásolására a közösségi média nagyon alkalmas. Tehát akik nézik, azok azért jobban bíznak abban a szakemberben, mert látják őt. Tehát ez a három dolog van, de ebből a legegyszerűbb, legbonyolultabb és a legbiztosabb, a lecsekolom a referenciákat.
6: Világos. Én még egy picit lovagolnék ezen a kár nagyságon, hogy ezt csökkent. Ennek látjátok az okát? Vagy az kiderült valahogy, hogy ott mi történt? Miért javult ott a helyzet?
7: Igen, az egyik, já, ennek is van 2-3 oka. Az egyik oka az, hogy a megrendelők egyébként tudatosabbak lettek. Ugye mi több mint 15 éve kommunikáljuk fontosan, hogy hogyan válasz kivitelezőt, és tudatosabbak lettek, jobban megnézik azokat a kivitelezőket. Ez az egyik. A másik, ez talán inkább nagyobb ok, hogy az elmúlt egy évben ugye a nagyobb munkák, a nagyobb volumenű munkák lecsökkentek, nem volt annyi, és kisebb munkák vannak, és a kisebb munkákon a kár is arányában kisebb összeg tud lenni. És van még egy harmadik is, hogy talán azt látjuk, hogy a kivitelezőink szakemberek is tudatosabban dolgoznak, termelnek. Például ugye a Magyar Építőipari Szakemberek Közösségében mi hoztunk létre 11 évvel ezelőtt, ott rengeteget tanulnak, fejlesztik magukat, tényleg a jó kivitelezők, azok fejlesztik magukat, és amit tanulnak, azt alkalmazva és szebb munkát végeznek.
6: Vagy akár egy negyedik is lehet, mert hogy kitértetek a finanszírozási oldalra, és az is látszik, ugye, hogy hát nem túl erős a finanszírozási képessége a lakosságnak, és talán ebből kifolyólag jobban odafigyel, amikor szakembert választ?
7: Igen. Ezt nem mondtam a tudatosságnál, de így van. Az emberek jobban megnézik, hogy kinek és mire adják oda a pénzüket.
6: Igen.
7: És azt hiszem, hogy ez is egy döntő szempont, hiszen pont azt láttuk, és a finanszírozás oldalról azt láttuk, hogy volt ez az LKR, a energetikai felújítás támogatás rendszer, ahol valójában az a része, ahol pénzt is kellett érte adni, az nehezebben ment. Tehát igen, a finanszírozás az nagyon fontos dolog. Azt láttuk, és még egy dolog, és most de jó, hogy ezt megkérdezted. A felmérésben feltettünk egy kérdést. Ha ma el kéne kezdenie egy felújítást, akkor mekkora nehézséget okozza ez neki, és képzeld el, hogy a 90% azt mondta, hogy neki ez nehézséget okozza, anyagi nehézséget. Tehát az brutális, tehát az nagyon nem jó. Tehát hogyha most egy akár kisebb, egy-két milliós felújítást, és ez azért előrevetíti azt, hogy itt valamiféle támogatási rendszert nem vezet be a kormány, nem talál ki, akár a felújításokra, akár az építésekre, akkor nem nagyon lesz felújítás, vagy sokkal kevesebb lesz.
6: Igen. Egy hallgató épír egy esetet, ahol ő így csekkolta a szakember képességeit, azt mondja, hogy 21-ben vett egy új lakás speciális helyem után, 6 lakásos a ház, szomszédaival beszélgetett el a kivitelezőkről, és kiválasztotta azt, akivel a legelégedettebbnek tűnt, az egyik szomszéd, és nem csalódott, elégedett vele a mai napig, úgyhogy jó munkát.
7: Akkor gratulálok ennek a hallgatónak.
6: Igen, pont erről beszéltünk.
7: Ő az a ritka kivétel. Mert ezt, én nem értem az embereket, tényleg nem értem. Még hogyha nekem, én ezt azért mondtam el, mert én is spóroljártam, ajánlott kivitelezővel csináltattam meg egy munkát, és spóroljártam. Meg ha ajánlanak, akkor is csekkoljam le, a pénzemről van szó, sok millió forintról lehet szó, és hát meg egy párnapos munka, párórás munka csak, de tudni fogom, hogy legalább nagy rész biztonságban leszek, ha tudni fogom, hogy azt megbízhatom, vagy nem. Még egy dolog, hogyha viszont új, előfordul az, hogy valakinek még nincs referenciája, mert éppen most indult el, én annak a szakembernek azt javaslom, hogy ne kezdjen el vállalkozni egyedileg, hogyha nem csinált munkát, hanem társuljon be valahova, csinálj meg közösen a jó szakemberekkel munkát, és azt mint referenciát tudja majd mutatni, és már is lesz referenciát, kiválaszták őt is.
6: Közben azon gondolkodom, hogy ki az a mesterember, aki a MAPEI vezérnél mer szar munkát végezni. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a rendőrség előtt fosztana ki egy boltot valaki.
7: Nem volt olyan biztos, bocs, visszajött és javított, ja. De nekem egy olyan ajánlat, azt a tökéletes mindent jól csinált, nem jól csinálta, de kijavította, tehát a Kóklernek én nem azt nevezem, aki hibázik.
6: Világos, persze, bocs,
7: mindenki hibázhat, hanem az, aki nem megy vissza utána, vagy szándékosan tönkreteszi, ott hagyja a munkát, vagy nem megy vissza javítani. Ezek a Kóklerek. És a Kókler is kettő lehet, vagy nem tud, ez a legrosszabb, hogy mondják, való nem vak, hanem vakmerő, nem tud. A másik az, hogy nem tisztességes, tehát az a kettő van. De még egy dolgot mondjak, sokkal jobb a jó kivitelező, a jó szakember, sokkal, de sokkal jobb, vagy sokkal több, mint a Kókler.
8: Említetted, hogy 2000 ember töltötte ki ezt a felmérést, hogy tavaly mennyien, igen, és mekkora átfedés van a két kitöltői tábor között?
7: Tavaly is 2000 körül, de tavaly nem voltak azt hiszem ingatlan tulajdonosok, viszont most, hogy két tábort nézem, az ingatlan tulajdonost és aki már az elmúlt egy évben volt munka, ott is van különbség, egyébként ugye értékelték szakmánként is a szakmákat is értékeltek, és képzeljétek el, hogy az, akinek rossz tapasztalat volt az elmúlt egy évben, az olyan 15%-kal rosszabbra értékelte a szakmákat. Várható is volt, hiszen ugye friss tapasztalat mindig egy kicsit jobban dolgozik, és a szakmák meg érdekes, hogy azok a szakmák nyernek, tehát azok a szakmák vannak magasabbra értékelve, ahol nem látszik azonnal, hogy mit csinált. Villanyszerelő, gépész, vízszerelő, kárszerelő, fűtésszerelő. Ugyanis a festést azonnal látod, hogy nem jó, a burkolást azonnal látod, hogy nem jó, és a villanyt meg a gépészetet akkor látod, csak ha elkezd működni. Felkapcsolod a villanyt, és nem kapcsolódik föl. A gépészet nincs fűtés. De amikor ezt csinálják, azt nem látod, hogy tette be a falba a vezetéket, hogy forrasztotta össze, ahogy tette bele a csővezetékbe a kábelt, ezt nem látod. Ezért magasabbra értékelik. Majdnem, hogy jóra, ilyen 3,9 körül értékelték ezeket a szakmákat.
6: Világos. Hát Béla, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Ezekről még majd folytatjuk ezeket a szakmai beszélgetéseket, úgyhogy hívunk, még keresünk. Nagyon köszönjük, szép napot, jó munkát kívánunk.
7: Én is köszönöm. Szervusz. Hallgatóknak csak annyit, hogy válaszolnak jól.
6: Így van.
7: Köszönöm szépen, szép napot.
6: Markos Bélával, a MAPEI Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
5: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
10: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
11: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
12: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
11: Nekem 10.
9: Mennyi?
13: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
14: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
15: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
16: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
17: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lassú az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak irányban és a Margit hídtól délre. A Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, illetve a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szélkálmán tére vezető utakon. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közművet javítanak, ezért lezárták a félútpályát, a váltakozirányú áthaladást itt jelző lámpa szabályozza. Ma este labdarúgó mérkőzést tartanak a Puskás-Ferenc stadionban. Várhatóan 6 órától lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az Ifjúság útján, az István-Mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűben indul. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Az 1-es villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár majd a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Siling Zsolt, BKK Info.
18: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
19: Magyar Péter lett a Time magazin egyik legbefolyásosabb feltörekvő vezetője. Hétfőn meghallgatja Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. 5000, 2000 és 1000 forintos címletű lesz az iskola kezdési utalvány. Folytatódik ma is a kellemes, napos, száraz idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Dízel készletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országokat dízel készleteik egy részének felszabadítására. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb, feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja Telex. A lap értékelése szerint a magyar miniszterelnök áprilisi választási győzelme a Brexit utáni korszak legjelentősebb Európa párti politikai eredménye. A magazin úgy értékeli, hogy Magyar Péter győzelme új korszakot nyithat Magyarországon. Hétfőn meghallgatja Szijjártó Péter, volt külügyminisztert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A testület tagjai elsősorban azt vizsgálhatják, hogy a miniszteri posztról a BYD kínai autógyártóhoz történt távozása jelente nemzetbiztonsági kockázatot. A magyar-orosz kapcsolatok és Szijjártó korábbi külügyminiszteri tevékenysége is szóba kerülhet. Legalább 4 hetes véleményezési időt kérnek a civil szervezetek a készülő klímatörvény tervezetéhez. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Green Police Center közel 200 szervezet nevében hívta fel a kormány figyelmét arra, hogy a jogszabály évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét. Emiatt a törvényi minimumként megszabott 8 nap nem elegendő az érdemi társadalmi egyeztetéshez. A civil szervezetek rámutattak arra is, hogy a 4 hetes időtartam a nemzetközi jó gyakorlatoknak is megfelel. 5000, 2000 és 1000 forintos címletű lesz az iskola kezdési utalvány. Ugyanazok kapják, akik az első részletet. November 30-áig kell kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskola kezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer megvásárlására, hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. A hétvégén akár mínusz 8 centire is csökkenhet a Duna vízállása Budapestnél, amivel újabb rekord alacsony vízállások lehetnek, írja az Időkép. A Duna apadása az ősz elején sem állt meg, szeptember 9-én a vízmérce 0 pontjáig apadt a folyó, de azóta szerdán a mínusz 1 centivel újabb negatív rekord született. Az október is szárazon indul az előrejelzés szerint, a hónap első hetében nem változik sokat az időjárás, és csapadék továbbra sem várható. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online, ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
11: Időjárás a Rádió Cafén.
19: A hét utolsó munkanapján is folytatódik a vénasszonyok nyara. Marad ma is a napos száraz idő nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti szél. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő várható a következő napokban is. A hétvégén szinte zavartalan lesz a napsütés, esni nem fog, 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
20: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
11: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival péntek délután. És Kis László a vendégünk itt a stúdióban ma, aki fizikus, csillagász, asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
2: Nem rendes csak vagy? Nem rendes tag vagyok, már nem kell leveleznem. Sziasztok!
1: És a Hónrend Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
3: Szia!
2: Van ilyen, igen. Rengeteg a csillag, ott dolgoznak a csillagászok és a földtudósok. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Hát örülünk, hogy itt vagy.
3: Mennyire idegen neked az, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem idegen, hogy egy stúdióban kell ülnöd és beszélgetned kell.
2: Nem, de, egyáltalán nem.
3: De ez, mint ahogy te úgy apostrofáltad magad a zene alatt, hogy te egy kocka vagy.
2: Tegyük egész pontosan az idegen.
3: Introvertált kocka. De akkor tulajdonképpen egy terápia a te részedről lesz, hogy minél több műsorba elmenj és láthassunk, mert ugye rengeteg Facebook és YouTube bejegyzésed van, illetve az Instán is lehetnek látni. Szinte minden nap van.
2: Sőt, már TikTok csatornám is van június óta.
3: Ne haragudj már.
1: De te csinálod?
2: TikTokod is van. Én csinálom, igen.
3: Tehát, hogy ez valami terápia, hogy az introvertált kocka kilépjen az életbe, vagy pedig ennyire a megszállottja vagy a...
1: Misszió, misszió.
2: Nem, hát ez leginkább a küldetés. Tehát, hogy egy pár évvel ezelőtt döntöttem el azt, hogy ilyen magyar populációt két részre osztom, kétféle ember van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat.
1: Ez így van.
2: És ezt a második felét szeretném megszólítani, és ehhez próbálok úgy igazodni, hogy a modern média fogyasztási szokásokhoz alkalmazkodva megszólítassék mindenki a populációnak azon feléből, aki még nem tudja, hogy őt érdekli a csillagászat.
3: De figyelj, ez hogy fér bele egyébként az időben, mert erre külön stábokat szoktak bizonyos cégek, vagy együttesek, vagy bárki
2: nekem van
3: felfogadni.
2: Lehet, hogy nekem van egy stábom például.
1: Vagy egy a téridőt hajlítod, és párhuzamos életeket élsz.
2: Nem, hát azért a kutatóközpontomnak van egy dedikált kommunikációs stábja, még van olyan e-mail cím is, hogy kommunikáció@cfk.org, ami mögött van egy kommunikációs vezető, egy csajszi, aki nagyon ügyes, tehetséges, van egy fiatal kollégám, Szabó Olivier Norton, Ádám Adrián a fiatal csajszi, a Szabó Olivier Norton, aki a műsoraimban szokott
1: szerkeszteni. Most őket be kell mondanod? Megígérted neki?
2: Nem, ígérem, csak most eszembe jutott, hogy ha már mondom, hogy ki ő, akkor mondok hozzá egy nevet is, hogy lehessen tudni.
1: Okay.
2: Tehát van egy kisebb stábom, akik azért szoktak segíteni, amikor a kreatívokat kell például gyártani. Abban nagyon szar vagyok. Nem tudom, szabad ilyen szavakat mondani?
1: Hát ez kedves hallgató, a kreatívot szerintem tudja mi.
2: Jó, nem érsz a kreatívokat, tehát hogy azért milyen szép képeket ott a háttérben valami, és akkor én nézek okosan.
3: Animáció,
2: vagy egy ilyen kis képecske, egy ilyen címlapkép, meg valami, azokat általában megkérem, hogy csinálják meg, mert én abban nagyon rossz vagyok. De mindenhol, ahol már beszélnék ő meg valami, akkor azt már én csinálom. A videóimat is én vágom egyébként, bárhova is rakom ki őket, úgyhogy már...
1: De figyelj, de én azt képzelném, mindegy, hogy szóval. Ennek a típusú ismeretterjesztésnek van egy határa, hogy ameddig megéri, vagy értelme van, és ahonnan talán nem. És én azt nézem, hogy mostanában egy csomó...
3: De hogy érted az értelmét, hogy megértik
1: mondom
3: az
1: el.
3: Emberek?
2: Most mondja el.
1: Hogy például mostanában feltűnsz mindenféle kereskedelmi műsorokban, igen. Ahol ugye egyszer sem mondott ki a szádon, hogy fekete lyuk, tehát hogy nem ismeretterjeszt.
2: Mondtam, hogy fekete lyuk. Sőt, még a...
1: De csak szitokszolnak,
2: nem? A napfogyatkozást még az be is mutatták.
1: Igen, jó, beárag, hogy nem néztem minden percet meg.
3: Az volt a te szállad a sztoriban?
2: Nem, csak ugye mondhatjuk a konkrét műsort? Meg
1: én csak azt akarom megtudni, hogy...
2: Mert volt egy napfogyatkozás, amit megnéztünk forgatás alatt.
1: Ó, csodálatos.
2: Részleges napfogyatkozás. Okay. Szegedi régi hídon ott áldogáltunk, jött a kamera, én elkértem egy régi ismerőstől a napszűrőt, aki ott volt Szegeden, és akkor elkértem, hogy egy narancsárga rabruhába menekültem bizonyos celeb vadászok elől, és akkor éppen naplementekor volt egy részleges és napfogyatkozás, akkor kijött velünk az operatőr, meg mi is a kis saját kameránk, és 35 másodpercre. Szerintem a magyar média történelme először egy kereskedelmi tévé főműsoridő és szórakozató sőműsorában elhangzott az, hogy részleges napfogyatkozás.
1: Igen.
2: Azért ez eredmény.
1: És valamit, tehát magyaráztál, hogy...
2: Persze, és akkor a nap elé oda megy lassan a hold, és akkor ez nem úgy kell kezdve, hogy zuppa azonnal, hanem úgy szépen lassan, és hát Spanyolország vagyunk, majd teljesen el fog tűnni, igen. De mi azt nem fogjuk látni.
1: Itt csak harapott bele.
2: Itt csak beleharapott, és igaz ahol a társam, ugye a menekült társam Pumped Gabó.
1: Pumped nekem
2: hát mondom. Ő úgy évügyejti, hogy Pumped Gabó, ő például abszolút élvezte, tökre tetszett neki, és elmondom egyébként, mert bárki bármit is gondol, két nappal ezelőtt a Gabónak a falujában, Mónos Bélen, ami Egertő főfelé egy ilyen kisebb hely, van ott egy 48 gyerekes árvaház, ahol igazából főleg cigány gyerekek vannak, akiket a családjukból kiemeltek, tehát még csak örökbe sem lehet őket fogadni, tehát ők 18 éves korukig intézetiek lesznek, ahova kollégáim kimentek, és jószolgálati csillagászati bemutatót tartottak, távcsővel, plüssbolygókkal, nem tudom mivel, Franca, küldtek nekem hangüzenetet, én visszaküldtem egy videóüzenetet, és a gyerekek szaladgáltak körbe-körbe, mert ők néztek minket a tévébe, és nekünk szurkoltak.
1: Tehát szóval kaptál olyan reakciót bármelyik műsor után már, hogy bárkitől, hogy eddig nem érdekelt a tudomány, de most már utána szeretnék nézni?
2: Hát leginkább ez egy érdekes kérdés.
1: Mert lenne a cél, nem?
2: Hát ez lenne a cél, egyébként igen, volt ilyen reakció, és meg volt olyan reakció, hogy én ezt a hülyeséget nem nézem, de csak miattad megnéztem, és tök jó volt.
1: Hát ott emeled
2: Mindkét irányban vannak hatások.
3: Melyik volt az első olyan pont, amikor kívülről, vagy látszólag teljesen összeegyezhetetlen műsor kerültél be, mondjuk az Árulók volt az első?
2: Hát az Árulók volt az első. Tehát én ugye először tévében ilyen komolyabb műsorba 2011-ben került, amikor Weiszer Alinda meghívott az Áróra című műsorába. Akkor ugye én még egy ilyen különc voltam, aki Ausztráliából hazatért a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Programjának a támogatásával. Mi ez az arc, mi az, hogy Ausztráliából, mi az, hogy idejött, mi az, hogy kapott sok pénzt, és akkor beszélgettünk egy órát. Ennek nagyon sokáig, évekig visszhangzó hatása volt. A nagy áttörés 2015-ben volt, amikor volt egy napfogyatkozás, egy részleges, amit a Magyar Tudományos Akadémia székháza előtt bemutattunk távcsövekkel, és másfél óra alatt 9 interjút adtam különböző tévéknek, meg rádióknak.
1: És elkaptál és az ízére?
2: Nem, a média kapott rám. Onnantól rájöttek, hogy ez a fickó ezt tud beszélni, és elkezdtek behívogatni a szokásos reggeli 7 perces infokvantumokra, vagy esti 7 perces infokvantumokra, meg aztán híradókban, nem tudom mivel. És ugye engemet meg érdekel, hogy működik a világ. Engemet érdekel az is, hogy a média hogyan működik belülről, a kamera túloldaláról is, meg ezzel az oldaláról is. Ugye ezeknek a meghívásoknak általában hát igen, szoktam mondani, és akkor mit tudom, én lehúztam 10 évet 15-25-ig szakértőként, a nagy S, nagy Csé, szakértő csillagász, és akkor utána, ugye elkezdtem egy YouTube csatornát a korona alatt hát saját tartalmakkal föltölteni, és hát az Árulók egyik kreatív producer vezetője hát engemet nézett már korábban, és amikor jött egy celebes évad, akkor engemet, mint egy tudományos celebritást megint vitáltak, hogy vegyek részt a valóság showba, a krimi valóság showba, hogy Árulók gyilkossága kastélyban, negyedik évadban, ez 2025 őszén ment le a tévébe, 2025 májusában volt a forgatás, és túlzás nélkül mondhatom, hogy életem legnagyobb élménye volt.
1: Izgalmas is egyébként egy ilyen felnőtt játék.
2: Az tényleg egy olyan történet, ahol az, ahogyan nagyon szigorúan veszik azt, hogy nem avatkoznak be a szerkesztők, és minket szabadon hagynak, és teljesen le vagyunk vágva a világtól, és a éjjel és a szobába be vagyunk zárva, és ha kell egy alvás közben egy sós mogyoró, meg egy víz, akkor egy papírlapra fölírjuk, ajtólat kicsúsztatjuk, és akkor az őr hozza nekünk, tehát nem szabad elhagyni a szobánkat sem éjszaka, és tényleg teljes izoláció a külvilágtól, az azt eredményez, hogy 4-5 nap után teljesen a bőröd alá megy a történet, és az válik a valósággá. Az válik a valósággá. Uh-huh. És igazából teljesen, még a műsorban benne is hagyták a szerkesztők a vágás után, 7. nap, szombaton kezdtük, másik héten szombaton egy autós jelenetben nyomoztunk, és akkor mindenféle csajokkal össze voltam téve, és akkor mondtam nekik így félig viccesen, hogy a fene egye meg, hát tulajdonképpen már annyira átéltem ezt a játékot, hogy nehézséget okoz a feleségem és gyermekem arcának a fölidézése. Ez ott akkor abban a szituációban viccesen hangzott benne, és maradt a műsorban, nevettek is a utastársak az autóban. A feleségem természetesen megsértődött, mint az atom.
3: Ő nem nevetett
2: ezen, és akkor mondtam neki, hogy ide figyelj, ez nem rólunk szól, hanem ez a műsor a hatásért, hogy tényleg annyira átveszi a valóságot, hogy tényleg tényleg nehézséget okozott fölidézni a saját családtagjaimnak az arcát egy hét után. Annyira intenzív élmény volt. Még most is, másfél évvel később a forgatás után beleborzongok az emlékbe.
1: Szóval neked most ettől a műsortól eltávolodva maga a szereplés, az tud komfortos lenni, vagy élvezetes, mert hogy a kíváncsiságot hajt, ha jól értem összefoglalva.
2: A kíváncsiságom hajt, azt, hogy most a szereplés, hogy mikor kezdett el tetszeni, hát ugye én amikor a egyetemre jártam egyetemistaként 30x évvel ezelőtt, a X nem egy, akkor ugye a szegedi csillagvizsgálóba bemutató csillag...
1: Várja, hagyj egy percet, hogy ezt megfejtjük, nem?
3: Kézed, én megértettem elsőre rögtön. De én nem erről vagyok híres.
2: Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy akkor én már ugye valahol elkezdtem szerepelni olyan szempontból, hogy minden héten legalább egy este bemutatásokat tartottam a nagy közönségnek, és akkor ott láttam azt, hogy mi az, ami működik, mi az,
1: láttad,
2: ami nem.
1: Láttad, hogy jó.
2: És láttam, hogy ez jó, és hát nyilván tetszett. A visszajelzések pozitívak
1: és
2: voltak.
1: És mi az, ami ennyiben általában az általános műveltségi embereket először érdekli az egészből, amit te képviselsz?
2: Két dolog az, ami mindig úgy verseng páros években, az egyik...
1: Várja, megfejtem, jó?
2: Na,
1: hogy van-e élet a Földön kívül?
2: Igen,
1: és a fekete lyuk.
2: Pontosan, úgyhogy nem is kell végigmondanom. Páros években a fekete lyukok, páratlan években a Földön kívül élet kérdése izgatják.
1: Ezt a kettőt nem lehet mixelni? Tehát nem lehet, hogy az egész ott van bent?
2: Nem, de hát lehet. Meg a fekete lyukok kapcsán néha a felnőtt filmeket is fel szoktam hozni ilyen áthallásos viccekként.
1: Hogyan?
2: Hát, hogy tulajdonképpen
1: ne, a felnőtt... Nehogy elkezdem.
3: De most nem abban a műsorsában vagyunk.
2: De fekete lyukak azok érdekes dolgok, hiszen benyelnek mindent.
1: Igen.
2: És nem adnak ki semmit.
3: Még az is lehet, hogy nem fogod megúszni azt, hogy részletesen
1: valamelyikről
3: itt is, de nem ezzel akarunk. A kettes számrendszerbe, de az nem most lesz, mert most...
2: De miért kettes számrendszer egyébként?
3: Na majd ha valaki megfejti, akkor
1: hát az kettő nem X, és az X nem egy.
2: Van két dóra, de két ugyanolyan dóra, de egyik nulla, a másik egyes, a másik egyes, a másik nulla.
3: Hát de nem ugyanolyanok vagyunk.
2: De nem ugyanolyanok
1: vagyunk. De ne halljál, hogy te 70-es években születtél, meg tudod, mi ez a személyi szám?
3: Kettessel
2: hát kezdődő. 70-es években születtem, de Jugoszláviába.
1: És ott nem volt?
3: Nem volt személyszám.
2: Nekünk nem ilyen személyszám rendszerünk.
1: Jaj, de jó, hogy felhozod Jugoszláviát, mert igazából én erről akartalak kérdezni.
3: Majd minden gyerekek a reklám után, a reklám itt után. A kettes számrendszerben.
1: De miért? Annyira késő?
2: Mert elment az idő. Folyik az idő.
3: Igen, azért, mert elment az idő. Úgyhogy miért?
1: Hát szerintem 11 perce beszélünk, ha jól látom.
2: Igen.
1: Az prim szám?
2: A 14 az az.
1: Na látod, akkor viszont menjünk egy zenére.
3: Na, kis László csillagásszal folytatjuk a kettes számrendszert, hogy megfejtettük ezt a hatalmas kérdést is.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
4: Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részletek

helyet a borbanutazunk.hu-n, a közelgő borkóstolók alatt. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a kettes szemrendszer péntek délután Behumi Dórival, Veres Dórival. Kis Leci a vendégünk, csillagász, akadémikus, és megígértük, illetve hát ezt szeretnénk kérni, hogy meséljen egy kicsit a 70-es, 80-as évek Jugoszláviájáról, illetve Horgosról. Horgos, ez már most már egy kis bolygó is, tudjuk.
1: Egy kis bolygó is, igen.
0: Mert ott születtél, és ami izgi, hogy igen, kezdjük itt az elején. Te mesélj a családodról, meg arról, hogy milyen volt ilyen ez a kisebbségi magyar pici, ovis, lacika.
1: Hát ugye Jugoszláviában ugye a nemzeti egyenjogúság volt, a testvériség, egység volt a hivatalos kommunista jelszó. Ennek jegyében például az egyházakat, a vallásokat piszkosul elnyomták. Én nem is lettem megkeresztelve ennek köszönhetően, hiszen már a szüleim se voltak megkeresztelve. Szóval igazából a Jugoszlávia az megpróbálta összeolvasztani az összeolvaszthatatlant a szerb, horvát, szlovén, bosnyák, montenegrói, macedón, van még valamit, kihagytam.
2: Magyar.
1: Nem, hát a mindenki, tehát a albánokkal együtt, egy valamiféle jugoszlávsággá, ami többé-kevésbé egyébként szerintem a kisebbség agyában leginkább sikerült. Tehát mi vajdasági magyarok, én sokat ismerek, akik bevalljuk, hogy jugonosztalgikusak vagyunk.
0: Tényleg?
1: Mi hiszünk abban, hogy Jugoszlávia egy jó ország.
0: Az egység volt jó?
1: Hát persze, hát figyelj.
2: De mit csináltak ebben jól? Tehát
1: 255 000 négyzetkilométer, 22 millió lakos, 3600 kilométer hosszú tengerpart. Nem, lehet, hogy csak 2000, mindegy, tök mindegy. Szóval nagyon hosszú tengerpart, mindenféle 2500-as hegyek, síkságok, nyersanyagok, ásanyersanyagok, mezőgazdaság, tehát ha az ország nem robbant volna szét a nemzeti türelmetlenségnek köszönhetően, akkor szerintem Európa egyik legjobb országa lehetett volna.
0: Igen, egy hatalom. De szerinted sokan mondják, hogy még most is ugyanakkor a feszültség, és tulajdonképpen
1: persze,
0: ott hát egy ilyen meggyújtandó gyújtózsinór ott van.
1: Hát nem lett megoldva igazából. A megoldhatatlan helyzet azt valójában egy olyas valamiféle egységgel lehetett volna megoldani, ami nem is tudom, egy nagyon autonóm területeknek az összességévé konvertálta volna az országot.
0: Jugoszláv Egyesült Államok?
1: Hát vagy Jugoszláv Unió, uh-huh. És ami aztán az EU-nak tagjává válik mondjuk 2005-ben, és akkor aztán mindenki egyenjogú, és akkor nincsenek határok, és Schengen az egész, és akkor nincs probléma. Én vádolom a 80-as évek végén uralkodó szerb hatalmat, ők meglátták a potenciális zsákmányt, a nagy területeket, ahol szerb többségű lakosság élt, mind Horvátországban, mind Boszniában, és ők ezt megpróbálták egységesíteni egy nagy Szerbiává, és ennek jegyében, ez én értelmezésem, a emlékeim, és hát mondjuk így az, hogy olvasmány élmény alapján az, hogy elsősorban ők vetették el a háború zsarátnokját, uh-huh. De természetesen a horvátokat sem kellett félteni, de persze ők mondjuk úgy azt, hogy inkább voltak a védekező oldal, és hát tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor a 90-es évek végestelen végig azzal ment el, hogy különböző föllángolások történtek. Ugye a legutolsó 99, amikor a NATO háborúzott Szerbiával, és ugye lebombázták például a szülőfalum Horgos mellett is a egyik felüljárót, mert bement alá egy mobil radar ilyen készülék, egy ilyen radarkocsi, ami próbálta légvédelmet kiszolgálni, és akkor azt meg észrevették, és akkor lebombázták. A vicces a dologban az volt, hogy akkor éppen Torontóban voltam Kanadába, és én hamarabb tudtam róla, hogy Horgos mellett bombáztak, mint a nővérem, aki ugyanabban a faluban ott, ahol robbantottak, átaludta az éjszakát, és nem ébredt fel a bombarobbanásra, és én írtam neki reggel e-mail, vagy éjjel azonnal írtam neki e-mail, de nem voltam kétségbe sem, mert hát már akkor már rég megszoktuk, bele voltunk apátiába fulladva, hogy na, hát mi történt, hogy van-e bármiféle gond, és akkor visszakérdezi, hogy mivel kapcsolatban. Mondom, hát nálatok bombáztak. Hát átaludta. Szóval az az igazság, amikor az ember belefásul ennyire a háborús helyzetbe, az rendkívül rossz. De előtte a 70-es, 80-as években én nekem nagyon erős emlékem az, hogy én ugye Szegedre sokat jártam át már 14 éves koromtól kezdődően, amikor lehetett saját útlevelem.
0: De miért jöttetek át Szegedre?
1: Hát anyám adott nekem 1000 forintot, Laci menjen, vegyél könyveket, és a Laci végigjárta a szegedi könyvesboltokat, meg az antikváriumokat, és 12-15 könyvvel mindig hazatértem minden hónapban. És
0: de
1: akkor...
0: olyat vehetél, amit te szeretnél, hogy anyukád lehet
1: a listán? Nem, én. Adta a pénzt, azt vegyél, amit akarsz. Tehát ő abszolút támogatta az én bimbózó agyam által vágyott történetek és ismereteknek a megszerzését papírra nyomtatott információ hordozókon, magyarul
2: okos
1: könyveken.
2: Okos gyerek a Lacika olvasson.
1: Okos gyerek a Lacika olvasson minél többet.
0: CD-ket nem vettél, magyar zenéket?
1: 87-ben, 88-ban.
0: Akkor is volt
1: de,
0: magyar volt, zene. Jó, kazetta.
2: CD nem volt. Kazetta,
1: ne, tehát eleve van nekem a mi a franc. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy könyvekért mentem át, és én akkor nagyon büszke voltam arra, a 80-as években ez ilyen elemi élményem, hogy én ide is tartozok, meg oda is tartozok. Tehát ez a jugoszlávság azért megvolt bennem, hogy én oda tartozok, akkor és akkor magyar is vagyok, és akkor ide is, meg oda is. És aztán ez fordult át a 90-es években, hogy se ide, se oda.
0: És mitől?
1: Hát egyrészt volt egy háború, ami ugye szétverte azt az országot, amiben én gyerekként úgymond elkezdtem hinni, amikor szocializálódtam a magyar nyelvű kommunista párt által, vagy kommunista szövetség által uralt médiából, és akkor lett egy, úgy szocializálódtam, hogy abba az eszmébe én kvázi hittem, és akkor ez teljességgel földbe lett tiporva, az ország a szétesett háborúba, egymásnak estek a köztársaságok, és hát igen, Magyarországon pedig a 90-es évek első néhány évében a magyar rendőrség, ami még a Kádár rendszernek az öröksége volt, az idegen rendészet formájában nem bánt igazán udvariasan a hozzá minden évben letelepítés tartózkodási engedélyért forduló júgókkal. Hmm. Mert mi voltunk a júgók. És ennek minden negatív ejtését képzelt hozzá.
0: Ha jól tudom, neked pont akkor kellett választanod a háború és az egyetem között, amikor annyi idős voltál, hogy egyetemre mehettél, te nyilvánvalóan a Szegedi Egyetemet választottad, de ez az egész mennyire határozta meg az életedet?
1: Teljes mértékben. Tehát én ugye 1991-ben érettségiztem Szabadkán a gimnáziumban, abban az évben tavasszal fölvételiztem a JAT-ra Szegeden, én lézerfizikus akartam lenni, és hát igazából ugye, amikor a júniusban kitört először a 10 napos háború a szlovénekkel, aztán júliusban jött a Röng forradalom Horvátországba, és akkor egymásnak esett a jugoszláv néphadsereg és a horvát területvédelem, és kedves László megkapta a behívóját 1991. augusztusában, hogy menjek el sorozásra, hogy alkalmas vagyok-e esetleg netán ágyúteltaléknek, és aztán alkalmasnak találtak. És
0: te akkor, elmentél.
1: Hát elmentem, mert törvénytisztelő állampolgár voltam.
0: Jó, de hát nem tudom, hogy mi a sztori, hogy szöktél, nem szöktél.
1: Nem, hát ugye akkor az volt, hogy elmentem a sorozásra, mondták, hogy akkor jövő héten bevonulhatok, és akkor mondtam, hogy de engemet fölvett a JAT-e Szegeden egyetemre, és akkor a sorozóbizottságnak a vezetője mondta azt, hogy az őket nem izgatja, viszont azért volt benne jó indulat, elmondta, hogy ha viszek egy papírt arról, hogy külföldi állam ösztöndíjasa vagyok, akkor kaphatok szolgálathalasztást. És akkor én Szegeden elmentem egy szombat reggel, és akkor a helyi csillagász, későbbi témavezetőm, Szatmári Károlyt, Isten nyugosztalja, bárhol is van most éppen.
0: Hát a csillagok között.
1: A csillagok között van már. Ő azt mondta, hogy meghallgatta a problémámat, hogy kellene nekem egy papír arról, hogy ösztöndíjas vagyok egy külföldi államnál, és akkor azt mondja, hát ő neki van egy szegedi csillagvizsga alapítványa, hát tulajdonképpen nekem pénzt nem tud adni, de nagyon szívesen nyomtat nekem egy ilyen igazolást, hogy én havi 5000 forintos ösztöndíjat kapok az alapítványtól, és ez elég volt. 91-től 99-ig minden évben vittem a szegedi csillagvizsga alapítványnak az igazolását, anyám mindig lefordította, és a jugoszláv néphadsereg, majd később a jugoszláv hadsereg ezt elfogadta, hogy szolgálathosszabbítás. 99-ben a NATO háború idején is hívtak katonának, akkor már lejárt minden ilyen ösztöndíjasságon, már akkor a egyetemen állásba kerültem, mint egyetemi tanársegéd, és hát akkor katonaszökevény állapotba kerültem, és akkor 99 őszétől 2001 tavaszáig nem is jártam otthon, tehát az volt a leghosszabb idő, amíg nem jártam otthon, majdnem 2 év. Ugye volt Milosevic rendszernek a bukása 2000 októberében, az máig megvan az emlék, amikor apám fő volt, hogy Laci kapcsolt be a tévét, és akkor a CNN közvetítette, hogy a belgrádi parlamentet megrohamozták a tüntetők, és fölgyújtották, még most is a könnyek meglepnek, hogyha mélyebben belegondolok. De annyira hihetetlen volt még 2000 nyarán, hogy Milosevic valaha is megbukik, és aztán 2001-ben volt egy általános amnesti, amikor az összes katonaszökevény fiatalnak megkapták, elengedték úgymond a katonaszökevény státuszát, és akkor utána mertem ismét hazamenni. Szóval ez egy ilyen 10 éves periódus, ami nem volt egy olyan vidám történet. Én azt el szoktam mondani, amikor erről beszélek, hogy nekem Jugoszlávia szétesése és az a polgárháború, bár engemet közvetlenül igazából nem érintett, és van is egyfajta szekunder szégyenérzetem, hogy elmenekültem úgymond, amikor mit tudom én, bár mit csinálhattam volna, mert tudom, hogy azonnal meghaltam volna az első napon.
2: Szóval volt egyébként olyan családtagod, vagy barátod, aki harcoltál?
1: Hát a osztálytársaim között voltak, akik szolgáltak, meg még hadifogságba is estek. De engemet elkerült, tehát hogy mondjam, nem akarok most egy olyan pozőr lenni, aki jaj, a háború, hogy engemet lélekbe fogott meg, lélekbe érintett meg. Nagyon azt szoktam mondani hasonlatként, hogy egy nagyon közeli családtag halálával volt ekvivalens Jugoszlávia szétesése számomra, aztán és ez a polgárháború. Tehát az egy nagyon, az egy sokunknak nagyon nyomasztó élmény. Hát a Danyi Zoltánnak, az írónak, Dögeltakarító, a Rózsák, Rózsa, mi a francia címe, most németre éppen lefordítják, meg talán angolra is, őnek is egy olyan trauma volt ez az egész, ami a könyveiben visszaköszön folyamatosan.
2: De jól értem, akkor te átjöttél, és a családod ott maradt?
1: Hát a szüleim ott maradtak, igen. Meg a nővérem is ott maradt ott akkor. Ugye őneki volt egy férje, aki például egy hónapokig nem mert hazamenni, mert vadásztak a fiatal férfiakra a katonai rendőrök. Hm. Tehát ő neki nem volt, neki volt egy munkája, és akkor ott eljárt, és aztán otthon meg nem aludt otthon. Ilyen idők voltak 90-es évek elején. Aztán volt egy hiperinflációnk, amikor 27-0-át veszített a jugoszláv dinár másfél év alatt. Az is egy elég durva történet, amikor hazamentem pénteken, és vasárnapra, mit tudom én, a dollárnak az árfolyama ötszörösére változott három nap alatt. Tehát a teljes közgazdasági összeomlás, amiről utólag persze pontosan lehet tudni, hogy a Milosevicsi rendszernek volt az akciója valahol az egész, hogy az állampolgárok által birtokolt devizát beszerezzék az állami nepperek, vagy az állami pénzváltók, hogy tudják, miből finanszírozni a háborút. Tudjátok, hogy milyen drága egy háború? Van tippetek, hogy mennyibe kerül mondjuk egy töltény egy puskába, vagy egy géppisztolyba?
2: Hát meg nagy biznisz is valószínűleg.
1: Néhány euró egy lövés. Egy lövés önmagában néhány dollár, vagy néhány euró. Uh-huh. És hogyha kilősz 10 000-et, akkor kilőttél 10 000 pénzegységet. Piszok drága dolog háborúzni.
0: És mennyire értelmetlen.
2: Hát de valakinek biztos megéri, mert hát valakinek biztos iszonyatosan nagy biznisz, így van. De
0: viszont
2: lépjünk tovább.
0: Igen. Csak még ennyit akarok a vajdaságból kérdezni, hogy neked ez egy szándékos ügy, vagy egyszerűen így alakul, hogy az a kis finom tájszólás, amit még mindig őrzöl, vagy hogy benne van a beszédedben, ezt nyilván tudod, hogy ez megmarad ilyen messzi időtávlatban is.
1: Én ez vagyok, tehát én nekem gyűn a víz, meg menjünk hónap haza, tehát én ezt nyilván, amikor mit tudom én, bizonyos szint fölött, tehát ilyen miniszterelnök, meg elnökök, miniszterek, főtitkárok.
2: Nekik tartogatod?
1: Akkor tudok én is szépen budapestiesen beszélni.
2: De szép, hát ez nem a tájszólás mentességedet, De nem
1: szeretem egyébként.
2: De ők miért kapnak egy másik félhelyet?
1: Mert próbálok egy kicsit odafigyelni. Nem mindig sikerül, azért azt el kell, hogy mondjam, tehát van, amikor azért kiesik a kapa a szájából.
0: De ezt rosszul mondják, mert ez nem az. Tehát szerintem
1: tudom, ha borja, hogy megfordul benne, az is egész más lenne, mint amire szokták használni.
0: De szerintem ez egy szép ügy, és kár, hogy elfelejti, aki elfelejti, vagy levetkezi itt Budapesten, de te nem tetted.
1: Hát én nem tettem. Meg azt is kapom. Tehát néha kommentelő, komment szekcióban azért néha megkapom azt, hogy olyan mesterkéltem, beszél, basszus már, bocsánat. Hát én így beszélek.
2: És hogy kerültél Ausztráliába?
1: Hát úgy, hogy tulajdonképpen Szeged meg a magyar élet elég nehéz volt, és akkor kísérletet tettem egy kicsit kitekinteni. Meg részben az is segített, hogy volt egy viszonylag depisebb korszakomban, amikor föllapoztam Amerikai Csillagászati Társaságnak az álláshirdető honlapját, és volt egy olyan kiírás a Sydney Egyetemen, ami gyakorlatilag annyira az én tudományos profilom volt, hogy éppen csak az nem volt beleírva, hogy a jelölt családneve kezdődjön K betűvel. Amúgy minden tökéletesen rólam szólt. Be is adtam a jelentkezést, és hát el is fogadtak.
0: És mondták, hogy László Kiss.
1: László Kiss, what a funny name, Mr. Kiss.
0: Mindenki csókolgatni akart.
1: Persze, mindenki csókolgatott. De egyébként az egy olyan periódus volt az életemnek, 2002 még, ami egy ilyen, nem annus mirabilis, hanem decadi mirabilis, mert legalább 2 évtizedig tartott, 91-től mondjuk 2011-2-ig. Abban a 20 évben bármikor, bármit megpályáztam, legalábbis Magyarországon, azt azonnal meg is nyertem.
0: De ez most hogy függ össze az előző sztorival?
1: Hát úgyhogy én nem, tehát általában a posztdoktori állásokat úgy szokták az emberek keresni, hogy elküldik 20 helyre a jelentkezés, és akkor valamelyikhez majd csak jó lesznek. Én nem csináltam így, én egyet kerestem, azt megpályáztam, megnyertem, elmentem.
0: Na de várjál, te egy különlegesen jó agyú csillagász vagy?
1: Hát szerintem igen, de ez egy arrogáns állítás lenne az én számú mondani.
2: Hát
1: fogalmazunk úgy, hogy a track recordom alapján az átlagtól egy kicsit kiemelkedek.
2: Miért volt olyan nehéz a Magyarország, meg a Szeged?
1: Hát azért, mert szegény voltam.
0: Te Karikó Katalint ismerted?
1: De hogy onnan ismerted? Ő előttem elment már.
0: Na de ezért kérdezem, ő is elment. Tehát, hogy
2: akkor... egy másik generáció.
1: Ő másik generáció, tehát ő egy generáció állt, tehát ő a 80-as években
0: ment el. De akkor nagyon nem volt oké ott a Szegedi Egyetemen.
1: Nem a Szegedi, Magyarországon, tehát egyetemi adjunktus voltam, bruttó 200 ezer forint volt akkor a fizetés, amiből nettó 110-et kaptam készhez, és még mellette volt egy bólyai ösztöndíjam, és akkor ebből a kettővel hol végére mindig nullára futottam. És még nem is volt feleségem, meg gyerekem sem, meg semmi. Megélhetési problémáim voltak.
0: Világos.
1: És gyakorlatilag elmondhatom, hogy 30 évesen éltem meg azt, már Sydneyben először azt, hogy kerestem annyi pénzt a saját tudományomból, hogy abból el tudtam magamat tartani, úgyhogy a hó végén nem nullára, vagy mínuszba mentem.
0: Hát erről a Sydneyről erről majd még, vagy mond?
2: Nem, csak hogy más volt a... Tehát mik voltak a kilátásod, vagy mit gondoltál magadban? Milyen képed volt erről, hogy azért leszek tudós, mert majd az jól... abban jól keresel.
1: Nem, hát
2: és ezt nem cinikusan kérdezem, nem, hát egyáltalán nem, hát félre ne
1: is. Nem. Hát az egy dolog, hogy a tudományommal kívántam foglalkozni, de azért nyilvánvalóan megélhetési tudósként szerettem volna annyit keresni, hogy aztán abból valamiféleképpen egy egzisztenciát meg tudjak hát teremteni. Nekem volt egy teljesen konkrét elképzelés a fejembe, elmegyek Ausztráliába, ott leszek pár évig, az alatt megcsinálom a Magyar Tudományos Akadémia doktori címért egy értekezést, megírok, megvédem, és akkor MTA doktorként már akkor is lehetett tudni, hogy az ember kétszer akkor esélye pályázat, bármiféle pályázatot, tudományos pályázatot, és akkor visszajövök, és az volt a fejembe akkor még az elképzelés, ez 2002-re rendkívül naív elképzelés volt, de egyébként nem volt rossz elképzelés, hogy majd Ausztráliából pár év után MTA doktorként nem egyetemi adjunktusnak jövök vissza, hanem egyetemi tanárnak, vagy egy MTA kutatócsoportvezetőnek vagy, és végül is aztán ez lett, hiszen 2009-ben a Pálinkás József, akkori akadémiai elnök kitalálta a Lendület Fiatal Kutatói Programot, és bár az esélytelenek nyugalmával adtam be a pályázatomat, mégiscsak dobtak nekem 211 millió forintot 5 évre, hogy hozzak létre egy saját kutatócsoportot, csak nem az egyetemen, ahova szerettem volna Szegedre visszatérni, hanem a Csillagászati Intézetbe Budapesten. Soha nem éltem korábban Budapesten. De akkor 2009-ben az akadémiai pályázatnak köszönhetően ide költöztem, és nem bántam meg.
0: Jó, engem azért érdekel ez az Ausztrália, mert hogy ez egy nagyon izgalmas kontinens.
1: Ez egy jó hely, jó messze van.
0: És ez, hát nagyon messze van.
2: Hát a csillagokhoz képest ne áram, hogy itt van a szomszéd.
0: De pont ez az, hogy ugye...
1: 30 óra repülőve, rohadt messze van.
0: Viszont van elég sok olyan hely Ausztráliában, ahol nincs fényszennyezés.
1: Ez így van.
0: Viszonylag nagy terület, tehát egy csillagász számára, vagy most ez egy hülyeség?
1: Nem, mondok? Hát én ott nagyon sokat észlelő csillagászkodtam.
0: Tehát
1: én,
0: jobban lehet ott
1: persze, én a Siding Spring-i obszervatóriumban, ami a legnagyobb optikai obszervatórium Ausztráliában, a saját számolásaim szerint 7 év alatt 220 éjszakát töltöttem el. Az azért elég sok, hát negyed évente egy hetet ott voltam. A volt feleségemmel is, aztán egy idő után jártunk, mindig jöttek hozzám diákok Szegedről, akik követtek valamilyen ösztöndíja egy hónap két hónapra kijöttek hozzám, és akkor ott méréseket végeztünk az Ausztrál Obszervatórium. Persze, ez egy nagyon jó hely. Nem csak azért, mert sötét az ég, hanem mert onnan a déli látszik. A déli ég az sokkal szebb, mint az éjszaki.
0: Tényleg?
1: Persze, ott vannak a Magellán felhők. Eleve a tejútrendszer magja a felett fölött megy át. Iszonyatos erős élmény, hogy kilépünk egy hosszú autóút végén Siding Springbe, és akkor egyrészt a gyerek ott sír még a mindegy, már elaludt, és akkor kilépünk. A tejút a fejött fölött, Jézus Mária, mekkora! És akkor így ordibáltunk reketre magunkat, mert nagyon szép, tehát egyszerűen a déli ég az szebb.
0: Még ezt nem rontották el valahogy?
1: Nem, aztán más-más a berendezése, ugye eleve a Kentaur, a délkeresztje, olyan dolgok látszanak a déli égen, amelyek az éjszakon nincsenek.
0: Nagyon
1: tehát
0: szép.
1: Szebb dolgok vannak az égen.
0: És ami a földön van Ausztráliában, abban azzal mi, ennyire voltál elégedett? Azért hát, az
1: teljesen
0: az ország...
1: elégedett voltam. Tehát ugye nagyon sokan szokták azt hinni, ez egy gyakori tévedés, hogy jaj, az egy veszélyes ország, ott halnak meg az emberek, mert kígyók, békák,
2: ja, meg
1: a természet. 7 évet lehúztam úgy, hogy soha semmi életveszélyes állattal nem találkoztam. A legéletveszélyesebb az volt, amikor Siding Springbe beköltöztek a békák a WC-be.
0: Vagy ez hol van? Ez nem tudom,
1: Siding Spring? Siding Spring az a Kunabarabra mellett egy
0: kis
1: település.
0: Jaj, hát akkor tudjuk, persze.
1: Igen.
2: Így mondjad akkor.
1: Sydneytől 500 kilométer, Sydneytől 500 kilométerre északkal, hát befelé, a szárazföld közepe felé.
0: Ja, hát akkor te nem az óceán, te az óceánhoz semmi közöd nem volt.
1: De azt az obszervatórium, tehát én Sydneybe éltem, csak onnan mentem, a negyed évente egy hetet az obszervatóriumban, mert ott volt az obszervatórium.
2: Minél bejebb mész, annál sötétebb. Meg ilyen kihaltabb, nem?
1: Hát a szélén laknak. Európa méretű kontinens, és van benne most már 25 millió, akkor még csak 20 millió ember. Tök üres az egész.
0: Legjobb.
2: Mi az oka ennek? Ti ilyen ausztráltudósok vagytok. A veszélyes békák.
1: Nem, hát a lakhatatlan az ország területének a nagy része. Sivatag. Tehát oda nem mész be. Mi a francot keresni?
0: De azért a parton is van még elég hely. Szerintem több oka van ennek. Te elszigetelt.
1: Én egyszer, ha elszigetelt, minden 20 év késéssel érkezik oda. Tényleg. Igazából nekem egyszer azt mondta egy szakértő, hogy Ausztrália az nagyjából 50 millió ember tudna gazdaságosan eltartani. Most fele annyian vannak még mindig. Tehát a víz eleve az ugye egy megoldandó probléma. Kérdés, de ugyanakkor az ipar meg igényelni a munkaerőt. Tehát van ugye rengeteg nyersanyag Ausztráliának, gyakorlatilag Kínának a szén meg az évszázadokig elő mennyiségű.
0: Hát én nem erre építenék a helyükbe, de mindegy, hát nem az
1: építenék,
0: a
1: de most mit csinálják, hogyha
2: csak
1: ők erre építenek.
2: Valamit, de ezek inkább a Marson gondolkoznak, hogy ott lehetnek valamiákat teremteni.
0: Hát egyébként van Sydneyben, Ausztráliában van olyan vidék, ami olyan, mint a Mars.
1: Persze, ez az nagy része.
0: Ez egy ilyen narancssárga sivatag.
1: Vörös, hát persze, egy vörös, amikor az ember repülővel repül át Ausztrália fölött, és nappal olyan, mint a Marson lennénk.
0: Jó, akkor mondj egy dolgot, amit nagyon hiányolsz abból a kontinensből.
1: Hát a klímája, az klímája jó. Hát nem a Vegemite, azt utáltam,
0: az
1: viszont
0: egy ilyen sós krém.
1: Az ilyen yeast, ez a mi ez a minek élesztős valami bizbasz.
0: Nem, bocsánat, és azt tesznek, ha betegek.
1: A mogyoró vajuk, ami van, az sokkal finom, mint amit van bármi kapható.
0: Hát akkor bárki, aki átbukott az esemény horizonton, és Ausztráliából idefelé tartaná, hozzon egy üveggel Kis Lászlónak. Mi most elmegyünk egy rövid időre,
2: hírekre.
0: Egy hírekre, és jövünk vissza.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Stay tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n. Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Választa a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között fél

0: FM, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton a Szélkámán tér környékén és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervíz úton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Ma este labdarúgó mérkőzést tartanak a Puskás Ferenc stadionban. Váratlan 18 órától korlátozásra kell készülni a Dózsa-György úton, az Ifjúság útján, az István mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben indul. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Fontos bevételt vennének el a kerületektől, megvan a TEK új vezetője, már lehet szavazni az év turista házára. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egységesítenék a budapesti parkolást. A jövőben Budapesté lenne a díjbevétel, ha erről megállapodik a kormány és a főváros. A befolyt pénzből egy útalapot hoznak majd létre, amelyet csak és kizárólag a fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fordítanak majd. Az intézkedés ellen tiltakoznak a belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat. A tervezett megállapodás ugyanis több milliárd forint kiesést jelentene a városrészeknek. Beszáll az állam a Budapesti Közlekedési Központba. Fele részben tulajdonos lesz, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A BKK jövőre várhatóan 340 milliárd forint költségvetési forrásra szorul majd. Ezt fele-fele részben biztosítja majd a két tulajdonos. Kovács András rendőr-dandártábornok a korábban felmentett Hajdú János egykori helyettese lett, a terrorelhárítási központ parancsnoka. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ októbertől már nem önálló rendvédelmi szervezetként, hanem az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Ezentúl hetente felváltva lesz kormány, illetve kabinet ülés. Kapitány István miniszter közlése szerint 4 kabinet jött létre, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. Az új működési rendet azzal indokolta, hogy a kabinetekben az egyes területekkel a szükséges mélységben célzottan tudnak foglalkozni, ami még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát. Elindult a versengés az Év Turista Háza címért. 10 szállás helyre voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-éig lehet az Aktív Kalandor honlapján. Tavaly a Somoskői Kirándulók Központ nyert. Őszi reggel, nyárias délután, ez jellemzi a következő napokat. Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, 28 fokot is mérhetünk délután. A derűs idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Benne pedig folytatódik Kis László csillagász akadémikussal a beszélgetésünk, és mindig azon vagyunk. Én látom a Dórin is, hogy már mondaná azt a tudományos kérdést, amit nagyon régóta foglalkoztatja, de valahogy mindig másfele kanyarodunk. Most például konkrétan elhangzott a hírek alatt az, hogy lehet-e a csillagászattal, vagy egy csillagászattal, tehát hogy ez egy csajozós dolog-e?
2: Persze. Figyelj, amikor egy hosszú téli éjszakán bemutatsz egy csoportnak, és aztán valaki ott nagyon érdeklődik, és csillogó szemekkel ott marad még mellett, és akkor véletlenül kéz a kézbe összecsúszik. És
3: ugye, azt mondod, hogy válaszol magunknak csillagot?
2: Hát nem így, de mindegy, szóval nyilván... Nem, hát nem, nyilvánvalóan, de ez most a komoly, félig vicces, félig komoly történet. Hát nyilván az egy érdekesség egy bármilyen közösségben, hogy te mit szoktál csinálni, hát én csillagász. Tényleg, ez van egy ilyen érdekesség faktora, van egy ilyen misztikusság faktora, de nyilván azt el kell kerülni, hogy az ember legyen a központ azonnal, mert az viszont ellenszenves. Tehát ugye meg kell találni az egyensúlyt.
3: Vissza kell kérdezni, ugye?
2: Igen, tehát igen.
3: De a két feleségedet így ismerted meg?
2: Hát ugye az első feleségem ugye a diákom volt, 5 évkor különbség van közöttünk, tehát én voltam 28, ő 23. Nem, hát témavezetője voltam, és hosszú téli éjszakákon nagyon sokat tudtunk beszélgetni, és amikor a tárcsa gyűjti az adatokat, akkor 12 órás éjszaka alatt minden is szóba kerül. Aztán ugye ő...
3: Ez nem volt olyan jó, 12 órán keresztül csak beszéltél.
2: Egyébként tényleg romantikus.
1: Jönnek az adatok, jönnek az adatok.
2: Aztán ugye ő nem akart hazajönni Ausztráliából, sokakhoz hasonlóan nagyon szeretettként Ausztráliában. Igen. És szerintem az volt az egyik nagy törés közöttünk, és akkor aztán utána ugye jött egy második házassága, a második feleségem, a könyvtáros a Csillagászat Intézetben.
3: Tehát ott is.
2: Hát a munkahelyi kapcsolat maradjunk. Igen. Ennyiben. De még amikor nem voltam főnök, ezt nagyon szigorúan mondom. Tehát mióta bármiféle főnök vagyok, azóta házinyúlra nem lövünk.
3: Vagy HR osztálynak. És igen. Figyelj, de akkor azt mondod, hogy akkor lettél menő, amikor csillagász lettél, de ellenben ezt is mondtad a hírek alatt, hogy gyerekkorodban viszont ilyen kis idegesítő, tudálékos kisgyerek voltál.
2: Hát nem, most idegesítő, inkább ilyen csöndes voltam, és hát ugye nagyon sokszor volt az, hogy azt szerettem, amikor a tanítónéni már 3., 4. általános iskolás koromban engemet kért fel rendszeresen, hogy olvassak fel szövegeket, mert szerettem felolvasni szövegeket, mert jól olvastam. Meg hát sokszor volt az, hogy a matekból is üttem, mit tudom én. Sokkal előrébb járt, hogy a nővéremnek köszönhetem, ezt mondjuk, itt teljesen őszintén és nyilván, ő 7 éve idősebb, mint én, és hát én már 10 évesen szinusz, koszinusz, logaritmus.
3: Mi? Dehogy nem.
2: De ő arra tanította.
1: Ez nem kamu.
2: Én imádtam a számokat eleve, tehát én nekem a legfőbb játékszerem gyerekként egy elektromos számológép volt, mivel mindenféle gyököket.
3: Igen, kihezett a hideg egy kicsit.
2: Mindenféle gyököket, meg négyzeteket, meg nem tudom miket, logaritmusokat számoltam, és aztán utána a nővérem meg megtanított azokra a trigonometriákra, meg exponenciálisokra, amiket ő 7 évvel előrébb járva tanult az iskolában. Azt szerettem.
3: De akkor nem az a típusú gyerek voltam, én így értettem, hogy aki mindenbe beleszól, mert
2: nem,
3: jobban
2: nem,
3: tudja.
2: Nem, én csendes voltam.
1: De miért ez ott ki a hideg? Én azt hallgatom, ahogy a Laci beszél, meg nem csak most, hanem mondjuk az előadásaiban is, vagy hogyha a videóit megnézem, amit most már a TikTokon is lehet látni. Hogy ezt a fajta szenvedélyt, hogy ilyenkor annyira sajnál. Ez olyan, mint hogyha valaki nagyon jól zongorázik, és elkezded nagyon sajnálni, hogy te nem tudsz zongorázni. Tehát a Laci, tényleg azt érzem, hogy a felét szerintem nem értem annak, amit mond. Nem most itt a műsorban, hanem mondjuk amiről beszél, pedig hát megpróbálsz. Hogy minél értetőbben
2: beszélj.
1: Ez
2: egy rendszeres reakció, hogy hát én felét se értettem, de úgy tetszett.
1: Igen,
2: tehát
1: ez így
2: egy
1: van.
2: Pedig gyakori visszajelzés.
1: Feltételezhetjük, és ugye ez is a zene alatt merült fel, hogy mi van, hogyha az a pár csillagász, aki él a világon, tulajdonképpen átvágja az egész emberiséget.
3: Igen, mert igen. Ugye mi nem értünk hozzá. Igen.
2: Én ezért szoktam azt mondani.
1: Kitaláltok dolgokat.
2: Én ezért szoktam azt mondani, hogy én a megfigyelő csillagászat nagykövete vagyok, és én szeretem távcsővel is megmutatni azokat a dolgokat, amiről beszélek, mert akkor ténylegesen test közelbe viszem az égi jelenségeket, és amikor mondjuk egy napfogyatkozást nézünk, vagy egy csillagfedést, vagy egy, mit tudom, a Szaturnusz elmegy a hold mögé, vagy valami, akkor rá lehet mutatni, nézzétek, működik a fizika. fizika, működik a matek, ezt már ki tudtuk előre számolni, és milyen érdekes. Szóval igazából én nekem a távcsövezés, mint egyrészt munkatevékenység, másrészt pedig, mint mondjuk így ismeretterjesztő tevékenység, az ugyanúgy megvan, és én ezért szeretném minél közelebb vinni az égboltnak a szépségét. Nem föltétlenül az értését, hanem a szépségét a nagy közönséghez. Uh-huh. Mert erre nagyon szépen rezonál az emberi lélek. Még akkor is nem ért bele semmit. Akkor is egy távcsőbe, egy Szaturnusz a gyűrűjével, vagy a Hold a krátereivel, vagy egy spirálgalaxis a spirálkarjaival. Ezek nagyon-nagyon-nagyon szépek tudnak lenni.
3: Elképzelhetetlenek. Egyszerűen olyan fura az egész. Te félsz egyébként a világegyetemtől?
2: Nem, de a sötétben igen. Ez egy nagyon vicces történet. Ugye, én gyerekként ugye távcsöveket kaptam, könyörögtem, buheráltam, építettem, és mentem ki hosszú éjszakákon, rajzolgattam kis piros lámpával, okulárba látott képet, aztán kezdtem fotózgatni, és iszonyatosan féltem sötétben. Minden egyes kis zörejtől, a baltázsgyilkos ott jön éppen, tehát ugye Stephen King regényein nőttem föl részbe, ez érthetővé teszi talán azt a félelmet, a sötétséget, és egy ilyen állandóan önmagammal való küzdelem volt kimenni az éjszakába. De hát aztán végül is inkább csak az volt a probléma, hogy a hülye kutyák elkezdtek ugatni, és az egész faluba az összes kutya egy idő után ugatott, mert valaki ott a mahinált egy távcsővel holt fénybe.
3: Szerintem egyébként megkérdezhetjük ezeket a kérdéseinket most már.
2: Nagyon bármit lehet kérdezni.
3: Hát először nekem az jutott eszembe, hogy az, hogy valaki ismeri a világegyetemet, meg így bele tud merülni, meg látja az egészet, hogy neked az ember ennek fényében jelentéktelen, vagy inkább nagyon különleges?
2: Nagyon különleges, hiszen mi vagyunk a jelenleg ismert univerzumban az egyetlen lény, ami képes fölfogni ezeket a dolgokat. Tehát mi tudjuk érteni, hogy mi
3: történik. Ezt véled legalábbis.
2: Hát ezt vélem. De nézd, végül is azért vannak figyelemre méltó eredményeik, amikor bekapcsolod a telefonodat, és mondjuk egy percen belül méter pontossággal megmondja, hogy hol vagy a föld felszínén, vagy az önvezető autód tudja, hogy az út jobb oldalán vagy a bal oldalán megy, akkor abban benne van az alkalmazott égi mechanika, hiszen a GPS rendszerben műholdak rádiójeleit veszi az egységed, és a rádiójelekből kielemzi azt, hogy hol vagy a föld felszínén, és ahhoz, hogy méteres pontossággal tud ezt, ehhez még az einsteini általános relatív elméletből származó korrekciókat is ki kell számolni, hogy a föld gravitációs tere az görbülté teszi a téridőt. Tehát még ez is benne van a GPS működésében. Bocsánat, nekünk figyelemre méltó eredményeink vannak az értés kapcsán.
3: De nem
2: az alkalmazással.
3: Nem úgy értettem a bélyeket, hanem hogy az, most úgy mondod, hogy mi vagyunk az egyetlenek, amit ugye nem tudunk, hogy egyetlenek.
2: Hát ezt nem tudjuk, de ezért mondtam, hogy az általunk ismert univerzumban mi vagyunk az egyetlenek. Az általunk nem ismert univerzumban lehet, hogy véletlen számúak vannak még, akik hasonlóképp, sőt, még jobban is értik a világegyetemnek a működését, de most mi egyelőre rögzítsük azt, hogy a föld felszínén mi ezt értjük, vagy sok mindent értünk, még egyszer figyelemre mért eredményeink vannak, önmagunk elpusztítására kapcsán is figyelemre méltó hatékonyságot tudtunk felmutatni sajnos, úgyhogy szerintem az ember az ilyen szempontból mindenképpen a föld egyik nagy csodája.
1: Egyébként a tudósok, ugye a tudomány mit mond a statisztikai valószínűségéről annak, hogy van-e van-e más lehetőség arra, hogy vannak más élőlények?
2: A egyetlen őszinte és becsületes válasz az, hogy nem tudjuk. Egy nagy ismeretlen van az egészben. Mi az élet kialakulási valószínűsége? Ezt nem tudjuk. Van egy bolygónk, úgy hívják, hogy Föld, ezen van élet, de és akkor mi van? Tudjuk azt, hogy tuti biztos kialakul az élet mindenütt, ahol az föltételek fönnállnak? Vagy valamiféle kozmikus lottóötös vagyunk? Ezt ma nem tudjuk. Innentől kezdve minden más csak vad spekuláció, és az maradja meg a vadangyalnak a színvonalán. Tehát ez a becsületes válasz az, hogy nem tudjuk. Nyilvánvalóan vannak, akik azzal érnek, hogy de hát annyi galaxis, annyi csillag, annyi bolygó.
3: Bocsánat, a Fermi paradoxon?
2: Tanultam. Igen, van egy olyan is, hogy ugye, hogy ha vannak idegen lények, akkor már itt kellene, hogy legyenek, igen. És ugye ez Fermi vetette föl még az 50-es évek elején. Egyébként nagyon vicces a történetben, hogy valójában egy New York-i jelenség volt, ami kiváltott az egész gondolatmenetet, ez egy dokumentált történelmi tény. 51 nyarán New Yorkban tűntek el a kukák. azok, amik a szemetet gyűjtik, és akkor a New Yorker magazinnak a karikaturistája megrajzolt egy olyan karikaturát, hogy a UFO-k lopják a kukákat New Yorkba. És ez elé került Los Alamosba Telleredének, meg Enrico Ferminek, meg még egy harmadik amerikai fizikusnak egy ebédszünetbe, és akkor elkezdtek beszélgetni, de mégis, hogyha ezek az UFO-k, ha léteznek, akkor miért nincsenek már itt, miért nem találkoztunk velük, miért ne? És akkor ebből jött ki az a gondolatmenet, hogy ha léteznek értelmes technikai civilizációk odakint, akkor azok, ha csak a fénysebesség ezred részével képesek terjedni a csillagközi térbe, akkor már itt kellene, hogy legyenek, mert annyi milliárd éve létezik a tejútrendszer, hogy már ide kellett volna, hogy érjenek, és nem látjuk jeleit annak, hogy itt lennének, és akkor ez egy paradox dolog, és ugye ezt hívjuk Fermi paradoxonak, és ennek van rengeteg megoldása. Van egy nagyon jó könyv, ami nem jut eszembe, már eszembe fog jutni a fickónak neve, egy brit csillagász írt két kiadást is megélt könyvet erről, a Fermi Paradoxon 75 megoldása, de van még egy csomó 75. más megoldás is, rengeteg megoldását lehet.
3: A ChatGPT csak 5-öt írt le.
2: Hát a buta a ChatGPT.
3: De neked mi a melyik a legvalószínűbb megoldása?
2: Nem tudom, mit tudom én. Nekem nagyon jó antipatikus az, hogy azért nem találkozunk másokkal, mert mi vagyunk egyedül. De nagyon sokan ez
3: nagyon
2: ezt
3: önző dolog, ugye?
2: Hát ez egy
1: egocentrikus.
2: Azt mondom, hogy ez a geocentrikus világkép tovább élése lenne, hogy akkor mi annyira különlegesek vagyunk, hogy csak nálunk van élet. De még egyszer, én azt szoktam képviselni, hogy nem tudjuk.
3: Jó, akkor mit tudsz? Mit tudsz?
2: Az, hogy szeretnénk felfedezni őket, szeretet. Én nem tudom, hogy vannak-e, de szeretném, hogy legyenek.
1: Szeretnéd, hogy legyenek?
2: Szeretném, hogy legyenek, és szeretném a biztonságos távolságból csillagászati távérzékelési módszerre tudnánk őket kimutatni. Én
3: és
2: szeretném,
3: maradjanak is távol?
2: És maradjanak is távol, mert hogyha ők ide jönnek, akkor tudunk sokkal fejlettebbek, és ha emberi történelem bármire használható, akkor megnézzük azt, hogy az elmúlt mondjuk 5000 évben, ha a fejlett és a fejletlen találkozott, akkor kiszívta meg. Hát a fejletlen. Tehát, hogyha most ide jönnének az idegen lények, és a Kossuth téren leszállna az UFO űrhajó, és akkor békével jöttünk idegenek, és kigördülnének a gondolkodó
3: nem
2: sziklák. Nem, akkor egy kicsit aggódnék, mert akkor azt tudnám, hogy megérkeztek a, mit tudom én, a kozmikus kemotoxot használó hangyaírtók.
3: Igen.
1: Amúgy mostanában az a legnagyobb felfedezés, ami mondjuk így a tudós vagy a csillagász köröket így izgalomban tartja?
2: Hát ami izgalomban tart minket, az, hogy új űrtávcsövek, meg új nagyföldi távcsövek állnak üzembe, és az univerzumnak egy olyan arcát ismerjük meg, amit korábban nem láttunk. Pont idén nyáron elindult egy 8 méteres szupertávcső Chilében. Ennek pont ezen a héten volt a konferencia itt Budapesten.
3: Miért nem Chilében van?
2: Mert az messze van, és ez az európai csapatoknak volt az összevetve, egy 120-130 csillagász itt volt Budapesten, és az egésznek az igazgató egy Zsejko Ivezics nevű horvát származású amerikai csillagász. Uh-huh. Volt egyébként egy nyilvános ismeretteljes előadás és kedden a Margit szigeten, aztán utána egy távcsős bemutatást tartottam, okos távcsőmmel a népeknek, mindenkinek tetszett a történet. Szóval ott például azt várjuk, hogy 10 éven keresztül Chiléből 3 naponként az egész onnan látszeget le fogja fotózni egy bazi nagy távcső, és 10 éven keresztül az ég összes pontjáról lesz 1000 mérés, és akkor egy nagy videó, egy nagy filmet kapunk a Chiléből látszó égbolt változásáról. Minden, ami fényesedik, minden, ami halványodik, minden, ami megmorcan, az ott lesz a képeken. Emellett galaxisokról, galaxis halmazokról is lesz egy hatalmas nagy képgyűjteményünk, amiből az univerzumnak a minden korábbinál mélyebb térképét lehet összeállítani.
3: És mindez azért lesz, mert hogy ugye az univerzum az ugyanolyan, megyünk tovább.
2: Nem, hát ugye eleve van egy véges belátott univerzumunk, ugye 13,8 milliárd évvel ezelőtt az ősrobbanás hozta létre ezt, amiben mi élünk, tehát ennek véges a
3: kiterjed. Na bocsánat, akkor itt álljunk meg. Tehát egész életünkben azt hallottuk, hogy végtelen.
2: Igen, de az általunk belátott univerzum az ősrobbanással létrejött. Az, hogy azon túl mi van, azt nem tudjuk, mert a fény nem képes eljutni hozzánk. Tehát nem tudjuk. Attól még lehet végtelen.
3: Persze,
2: hát. De lehet egyébként véges is. Ugye vannak kompaktifikált végtelen univerzumok.
3: Kérem,
2: azt úgy is lehet hívni.
1: Ezt
2: lehet úgy is hívni, hogy a Pac-Man univerzum. Ugye megvan a Pac-Man játék. Uh-huh. Kimegy a jobb oldalon, és bejön a bal oldalon megint. Tehát, hogyha mondjuk veszel egy lapot, és akkor ezt összehajtod mondjuk egy ilyen hengerré, akkor nem tudsz lemenni a lapról, mindig körbe-körbe mész. Igen. Az egy végtelen, de mégiscsak véges, kompaktifikált végtelen univerzum. De lehet nyugodtan egy ilyen csövet is önmagába visszahajtani, és akkor kapunk egy ilyen fánk alakú valamit, matematikában ezt Taurusnak hívják, az is egy kompaktifikált végtelen univerzum lehet. Lehet, hogy a mi univerzumunk egyébként ilyen, és elindulunk az egyik végén, és akkor 13,8 15 milliárd év múlva bejövünk a másik végén. Nem hiszem, hogy ilyen, csak azt mondom, hogy az elméletekben sok minden belefér, akár még ilyen is. Szóval igazából hát
3: a
2: véges.
3: Megmondják a végén.
2: Hát nem. Szóval ami nagy kérdés manapság, az két szó van, ami rendkívül gusztustalan, hogy hasonlóak és teljesen másra vonatkoznak, a sötét anyag és a sötét energia. Mindkettő olyan szubstancia, aminek a létezését közvetett jelek mutatják. A sötét anyag az valami, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például egybe tartja forgó galaxisokat, de nem látjuk őt magát. A sötét energiát az 97-ben fedezték föl, 2011-ben kaptak érte fizikai Nobel-díjat, az azt

0: az univerzumot alkotó mindennek a 95%-áról semmit nem tudunk.
1: Na tessék, azért ez eléggé
0: aggasztó.
2: Na akkor ezzel a mondással most egy kicsit így hagyunk benneteket, hogy ezen gondolkozzatok.
0: Elmélkedjenek.
2: Reklám következik itt a kettes szemrendszerű Rádió Cafén, és Kis László csillagásszal jövünk vissza.

be a star, but you've been

0: when it smells like lemon and it tastes like wine. Yeah.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
5: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
4: Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2-es számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Ez így van, ahogy Nagy Sanyi mondja. Behumi Dórival és Veres Dórival, ez itt a Kettes számrendszer. Kellemes péntek délután testét kívánunk mindenkinek. Kis László csillagász, akadémikus a vendégünk továbbra is. És hát beszéltünk már annyi mindenről, a gyerekkorodról, ausztrál kitekintés elég hosszú volt az életedben, illetve a nagy tudományos kérdéseket is feltettük, legalábbis részben, amik érdekeltek minket, de azt még mindig nem tudjuk, hogy neked mi a horoszkópod.
2: Természetesen oroszlán, hát augusztusiként.
3: Tudjuk egyébként.
4: Megnéztek, utána néztünk, de azt megbeszéltük a Dórival, hogy úgy nem fogunk elengedni, hogy ezt a cicet ne hagyjuk ki, hogy tulajdonképpen horoszkópokról beszélgessünk vele.
1: Illetve hát egyáltalán az asztrológiáról. Mert hogy ezt nem tudom, hogy tudod-e.
4: Mert hogy ez lesz rá a reakció, de abban egészen biztosak voltunk.
1: Meg nem csak ezért, hanem azért érdekelne egy picit az is, hogy mit gondolsz erről. Meg hát az, hogy holnap, azt hiszem október 3-tól van retrográdban Vénusz, azt a Dori is tudja, meg én is.
2: Kitizgat.
4: Egyébként azt képzeld el, hogy bocsánat, csak egy zárójel, hogy ugye ez nagyon régóta megy, ez a kettes szállat, ez annak idején is ment, most is már 3 éve csináljuk a Dórival, ugye az a lényeg, hogy ez egy férfiak a vendégén, 2 nő beszélget egy férfival, és nagyon sokan jöttek, kivételes férfiak jönnek mindig, nagyon sokan jöttek, akik azt gondolták, hogy ez egy ilyen női magazin, és hogy majd a horoszkópról fogunk beszélgetni, és ez egyetlen egyszer sem fordult még elő.
1: Nem, az
2: ideje, igen.
1: Ugyanis én ezt esküszöm, nem értem, egy picit azért értem, de annyira szeretném hallani a magyarázatodat, hogy miért gondoljátok ti azt, csillagászok, hogy egyetlen nem hat ránk az, hogy a bolygók merre és hogyan mozognak, és egymáshoz képest hogy állnak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy például itt a Hold, az árapáért nagyon erősen felel, de például szerintem a nőknek mindenképpen belezavar valahogy így a ritmusába, ezt mindannyian értjük, látjuk, érezzük mi nők. Tehát
2: teli hold.
4: Na, akkor most világos is,
2: az a Hold, és miközben a Merkurnak, meg a Marsnak,
1: az
2: meg
1: a baj,
2: Jupiternek,
1: hogy az messze van?
2: Azok messze vannak, nulla hatásuk van a Földet.
1: Tehát a Holdnál elismered?
2: A Hold, persze, a feleségem is teli Holdkor nem tud rendesen aludni, mert bevilágít a szemére teljesen egyértelműen. Ja, hogy nem azért, persze.
4: Jó, és akkor az árapály, érted?
2: Semmi köze az árapályhoz. A Hold az egy másik történet, az nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, de ezek a hülye bolygók semmi köze, és eleve ugye, és akkor az oroszlánba. Bocsánat, a csillagképek azok szimbólumok az égen. A csillagképek azok nem valódi objektumok, a csillagképek olyan csillagokban állnak, amelyek egymásról nem tudnak semmit, és egymáshoz képest akár több ezer fényévre vannak a térbe.
1: Igen.
2: Ugye pontosan értjük, hogy mi az, hogy szimbólum, ugye a béke sem galamb alakú, mégis fehér galambként szokás ráhivatkozni.
4: Nem tudható. Hogy milyen alakú a béke, Laci.
2: De valószínűleg nem fehér galamb alakú, maradjunk ennyibe. Tehát hogy szimbólumokkal hozzáteszik, ez egy ókori babona az asztrológiának a továbbélése, amikor én azért haragszom rá igazából, nem haragszom, nem érdekel. Pontosan tudom, hogy hitpótlék, ugyanúgy, mint a ufológia. Uh-huh. Tehát egy olyan hitpótlék, ami annak az embernek adja meg a hitét, aki nem hisz önmagában, és igazából külső, és nem bízik a szabad akaratba, és akkor azt gondolja, hogy az ő életét nem önmaga és a saját döntései határozzák meg, hanem valamiféle külső okokat akar hibáztatni azért, hogy rossz döntéseket hoz.
1: És mi, ha csak játszik, játék?
2: Játsza, de az igazi hardcore asztrológus, horoszkópusok azok, akik még pénzt is keresnek benne, azok a legrosszabbak, hiszen...
4: Mivel szoktak érvelni veled szemben?
2: Nem érdekel.
4: De mivel szoktak.
2: Nem érdekel. Ez egész témakör nem érdekel.
1: Hol vált el? Mert ugye, hogy mondjam, tehát mondjuk, ahogy mondtad is, az ókori, nem tudom, mezopotámiában,
2: ez a babilóniaiak,
1: ez még összeért a csillagászatban az asztrológia.
2: Azt tudod, hogy miért van 24 óra, miért 60 percből áll egy óra, és miért 60 másodpercből áll egy perc?
1: Nem tudom. Nem,
2: ez a babilóniaiaknak az öröksége, a 60-as számrendszert, akik használták. Uh-huh. Az, hogy 360 fokból áll egy kör, az körülbelül azt képezi le, hogy a nap körül a Föld pályája 360 nap alatt tér körbe. Tehát ez is az 6x60, az a 360. Tehát ezek a számmisztikák, a 60-as számrendszer, a 12-nek az 5-szöröse szintén 60. Tehát 2,5-szeres a 24-nek megint csak 60. Tehát a 60-as számrendszer, ez egy 5000 éves mértékegységrendszer, ami itt maradt velünk. Ők abba gondolkoztak, hogy a bolygók, amelyek a csillagokhoz képest mozognak, istenek. Ők ebbe éltek. A hetes számrendszer. Miért hét napból áll a hét? Hétfőtől vasárnapig? Mert a hetes számrendszer tükrözi azt, hogy az ókoriak hány bolygót láttak az égen. Nap, Hold, ő nekik az bolygó volt, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Hét. Ez a hét bolygó volt az ókorban. Tehát minket körbevesz az ókori csillagászatnak az a fajta purhabja, amiben mi tovább éltünk egy modern civilizációban, de ebbe a purhabba éljük az életünket.
1: És nekünk az jó.
2: És az nekünk láthatólag jó, hiszen használjuk a 60-as számrendszert, nem? 60 másodperc, egy perc. És ennek az örökségnek része az, hogy a csillagképeket úgy hívjuk, ahogy egyébként a Nemzetközi Csillagászati Unió is ezeket a csillagkép elnevezéseket használja, melyeknek némelyike visszamegy egészen Babilóniáig, 5000 évvel ezelőttig, de azért valamikor ott Kepler környékén, tehát ez 400 évvel ezelőtt, 420 évvel ezelőtt szétvált a történet. Ugye Kepler még megélhetési asztrológusként mondott jóslatokat, mert eladta, és akkor tudott, mit tudom én, könnyebben finom kajákat venni a boltba, vagy hát a étterembe, vagy hol ette ő a finom kajákat, 1600-as évek elején, de aztán egy idő után szétvált. Asztronómia, a csillagászat tudománya, asztrológia, a csillagjóslás.
1: Ami nem tudomány szerinted, hanem...
2: Az csak a neveiben azt. Tehát azt szoktam mondani, hogy a legősibb mesterség az az asztrológia. Hiszen a legősibb mesterség, amikor megpróbálták már a... Ugye vannak barlangi rajzok, tehát már az őskori barlang lakók is például megörökítették. Van olyan barlangrajz, hogy meg lehet látni a fiastyúkot, az Orion csillagképet, meg a Bika csillagképnek a fejét, meg még talán a holdsarló is ott van mellette. Tehát 10 000 évvel ezelőtt is nézték az eget elődeink, és vélhetőleg spirituális magyarázatokat próbáltak találni. De ugyanakkor meg látszott az is, hogy ez egy használható tudás, hiszen például a egyiptomiak meg tudták jósolni azt, hogy mikor jön az áradás a Níluson. Amikor augusztusban hajnalban együtt kelt a Sirius csillag az Orion csillagképpel, ezt úgy hívják, hogy milyen kelés, semmit eszembe hirtelen, milyen kelés, majd eszembe fog jutni, vagy nem, akkor utána pár héttel jön az áradás a Níluson, és akkor lehet vetni a magokat, meg mit lehet csinálni. Tehát az, hogy a és akkor összekapcsolták ok-okozati összefüggést véltek ott felfedezni, ahol valójában nem volt ok-okozati kapcsolat, csak éppen egy időben történt. Tehát a koincidencia, az egy időben bekövetkezés, és az ok-okozat összefüggés az nem nem egyenlő, nem ugyanazt jelenti. Most mit tudom én, itt összemegy két autó kinn, és én éppen leejtem a, mit tudom én, a térdemre a vizes poharat, akkor az nem azért ejtem le, mert egymásnak van
1: hát
2: autó.
1: Hát vagy igen.
2: Nem.
1: Jó, nem, most csak bosszantani.
2: Na mindegy, szóval lényeg, ami lényeg, hogy én nekem nem is ez a történet, hanem a szabad akaratnak a csúfos cáfolata, vagy a megcsúfolása a számomra az asztrológia, a horoszkópia, mert igenis leveszi az ember felelősségét, az ember vállal a felelősséget, és akkor abban esetleg megvezeti az, hogy nem is te vagy felelős azokért a rossz döntésekért, amiket hoztál, de te vagy felelős érte. És tessék gondolkozni, tessék az embertársainkra odafigyelni, tessék önmagunkkal kapcsolatban esetleg gondolkozni néha, nem csak sodródni az árral, az sokkal előrébb
1: vagy
2: vezet,
1: tenni,
2: mint asztrológia, mint ilyen horoszkópokat nézegetni, főleg női lapoknak a legutolsó oldalán, a jobb alsó sarokban, három mondatban. És akkor most a Bika találkozik élete nagy ismerősével, és ha az ikrek mostán meggondolja magát, akkor lehet, hogy anyagi előnyök.
1: Én azt bírom ezekből, amikor a végén azt mondják, hogy de csak azt vidd magaddal ebből, amit elmondtam, ami rád vonatkozik. Ez mindig az utolsó mondat, ez nagyon vicces. Figyelj, és a világűrrel kapcsolatban is van olyan tévhit, vagy ami ennyire fel tud bosszantani, mert
2: nem
1: annyira...
2: bosszantott, én csak érvel.
1: Kicsit azért
2: nem,
1: de hogy amit újra és újra hallasz, és legszívesebben most például mondjuk itt van, tessék itt on air, hogy tisztázhatod, hogy mi az, amit állandóan elrontunk így a világűr, vagy félre gondolunk, vagy...
2: Nem, nekem nincsenek ilyen beakadásos nünükéim. Én azt szoktam mondani, hogy én bárkinek a kérdésére bármikor válaszolok, nincsen hülye kérdés, csak hülye válaszoló, aki nem érti a kérdést, vagy nem képes a kérdésre normálisan válaszolni. Tehát én itt állok, ide lőjetek, ha most az előbb asztrológiáról kérdeztetek, akkor elmondtam a gondolatomat az asztrológia kapcsán, kérdezhetek nyugodtan másról is, de most így, hogy mi az, ami most így ilyen, Hát ugye nyilván az ufózás az, ami ugye elő szokott jönni. Akkor ugye elmúlt években volt egy erős hullám a laposföld hívőknek, akkor ugye vannak az összeesküvés elméletekben hívők között, akik ugye a holdutazás kapcsán mondják, hogy nem is jártunk a holdon, mert miért nem jártunk azóta, hogyha ha akkor tudtunk járni, akkor azóta miért nem tudtunk járni, és akkor ebből azt következő, hogy akkor se jártunk, ami logikai bukfenc igazából. Tehát ezek úgy vannak, de hát ugye az a fontos, hogy én azt szoktam mondani, hogy szoktam néha kapni meghívást, hogy miért nem megyek el vitatkozni mondjuk egy ufológussal, vagy egy asztrológussal. És akkor rá szoktam mondani, hogy azért nem vállalok ilyen típusú szerepléseket, mert mi látszólag ugyanazokat a szavakat használjuk, de nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Nem ugyanazt értjük a szavaknak a jelentése mögött, és igazából mondjuk egy asztrológussal, vagy egy ufológussal leülni vitatkozni, ez nem vita, mert hitvita, és hitet nem lehet értelmezni. Nem lehet, nem, hitet nem lehet érvekkel módosítani. De valaki már hisz abba, amiben hisz, az nem tudok mit csinálni. Tehát innentől kezdve csak egy időpocsékolás.
1: De akkor inkább úgy kérdezem, hogy és mi az, amit, ugye te nagyon sok időt, energiát fektetsz ebbe, hogy ismeret terjesz.
2: Igen, mert hogy én nem cáfolni akarok dolgokat, ugye ez is egy nagyon fontos, ugye van a Magyarországon egy ilyen szkeptikus mozgalom, most lehet, hogy majd megsértem esetleg őket, én az ő tevékenységüket egy bizonyos távolságból figyelem, amikor kifiguráznak embereket, az év nem tudom milyen díját adják valakinek, aki a legnagyobb áltudományos baromságot terjesztette. Ez is egy megközelítés, én nekem ez nem nagyon szimpatikus megközelítés, és már pedig azért, mert amikor kifigurázzuk a valamiféle pseudotudományos dolgokat, terjesztőket, és őket cáfoljuk, akkor valamilyen szinten őket mi támadjuk. És a hétköznapi populációban a szimpátia mindig is a megtámadott fél irányába fog megfogalmazódni. Tehát én nem
1: az a cél, hogy szimpatikus legyen, hanem az, hogy rendet tegyél
2: ebben. De ennek az a módszere az én világomban az, hogy kommunikálom a tudományom eredményeit. Nem cáfolom a hülyeségeket, mert ha cáfolni akarnám az összes sajtóban megjelent hülyeséget, akkor a nap 86.400 másodpercéből 100.000 másodpercet arra kéne fordítani. Nem. Én nekem az a megközelítésem, most már ezt mondom, hogy 20 éves időtávlatban, hogy jó, akkor ők mondják, amit akarnak, én pedig mondom, amit én akarok, én a csillagászat és az űrkutatás legújabb eredményét szeretném minél érthetőbben, minél népszerűbb stílusba hát teríteni a populáció teljes körébe. Nekem ez a fontos, nem az, hogy cáfoljam azt, hogy most akkor valahol megírta, nem tudom milyen a Novoszibirszki úttörők havi közleményeibe lejött az, hogy nem is jártunk a Holdon. Nem érdekelnek a Novoszibirszki úttörő egyletnek a havi közleményei. Én azt mondom, hogy az Artemis 2 szépen megjárt idén áprilisban a Hold túloldalát, 4 űrhajós, 3 amerikai, meg 1 kanadai lefotózták mindenféle okos telefonnal a égi kísérőnk teljes oldalát, voltak, átéltek egy napfogyatkozást, amikor a Hold kitakarta a napot, visszajöttek, és majd meglátjuk, hogy az Artemis 3 az mikor fog repülni, mindenesetre az amerikaiak benne vannak abba, hogy ne kínai legyen a következő ember az égi kísérőnk felszínén, és hogyha nekem fogadnom kellene egy valamibe, akkor én szerintem kínai lesz a következő ember a Holdunk felszínén. Ez sokkal érdekesebb, mint az, hogy cáfoljam a Novoszibirszki úttörő egylet havi közleményében megjelent baromságot.
4: Te mennél a Holdra?
2: Igen.
4: Szeretnél egyszer ott lenni?
2: Hát jó lenne, tehát hogyha, de leginkább egy olyan UFO jöjjön, értem, mint a Pataki Attiláért, vigyen oda, és hozzon vissza azonnal.
1: Már hogy reggelre érjek haza.
2: Hogy reggelre érjek haza, tehát ez a 9 napos, 10 napos történet, amiben végig súlytalanság van az embernek, széthánynám, telehánynám az egész űrhajót, és meg is halnék szerintem a 4. napon, de én tudom, hogy nem vagyok rá alkalmas.
4: És,
2: de szeretnék.
4: Miért mondtad nekünk a zene alatt azt, hogy 89 éves korodig akarsz élni?
2: Van egy ilyen élettervem, ugye 1986-ban 14 éves fiatal emberként nagyon szerettem volna a Haley üstököst látni, ami egy nagyon nevezetes üstökös, ugye az volt az első, amiről Edmund Haley, az angol csillagász, kiszámolt, hogy az egy periódikus, tehát visszatérő jelenség. Onnan tud adtáljuk a modern üstökösök értését, 1600 mit tudom én hányból, és akkor gyakorlatilag 86-ban itt járt, és akkor ugye 1910-ben volt nagy cirkusz, mert akkor ugye a Föld átment a Haley üstökösnek a csóváján, és akkor ciángáza menne, nagy tömegpánik jelenetek voltak Párizsban például 1910-ben. 86-ban nem volt ilyen, mert elég messze ment el a Földtől, és nem is látszott, és nem is volt tudásom hozzá, hogy meglássam, de nagyon szerettem volna. De nem sikerült. És akkor megfogadtam, hogy jó van, Haley, 86-ban itt jártál, nem láttalak, akkor megvárlak. Következő visszatérése 2061-ben lesz.
1: Amikor mennyire lesz közel?
2: Akkor egész közel el fog menni tőlünk, és akkor gyakorlatilag a nyári éjszakában a három fiamnak megvan adva a vasakaratú parancsal, hogy én akkor 89 éves lacitata leszek, a lacitatát a kerekesszékbe tessék kitolni majd egy sötét helyre. Na, tata, nézze az üstökös, most már megmurdelhet.
1: Jaj, és akkor én boldogan megmurdelek.
2: Hát, ha még fogok látni, akkor egyáltalán. Szóval a lényeg az, hogy az egy nagy visszatérés lesz, egy szép, látványos, fényes az összes számítás szerint az akkori megjelenése majd, és akkor mondhatjuk azt, hogy jó, 86-ban nem sikerült, 64-ben sikerült, addigra még egyszer 89 leszek, ha megélem.
1: Megélet, persze.
2: Hát bízzunk benne, ugye, ha én akadémikus társadalmat megnézem, akkor jellemzően azért elég hosszú ideig szoktak, hál' Istennek, megélni a akadémia tagjai, én bízom benne, hogy egyfajta korprediktor.
1: Tényleg? Szerinted ez? Ó, nem már.
2: Nyilván nem, de jó hangzik.
4: És annak mi a valószínűsége, hogy egy ilyen üstökös belemegy a földbe? Mint a science fiction filmekben, vagy hát az amerikai filmek látjuk, mert hogy nem volt egy ilyen misszió, ez a DART misszió.
2: A DART misszió az ugye egy kis bolygóba becsapódott, egy kettős kis bolygónak a holdjába becsapódott, és módosította a pályát, és akkor megmutatta azt, hogy az emberiség tud biliárdozni kis égi testekkel. Mindez azért érdekes, mert ha találunk olyat, ami nekünk jön, akkor annak a legnagyobb elhárítási technológia az lehet, hogy lelökni a pályájáról, és kerülje el a földünket. Ma jelenleg nem ismerünk olyan égitestet, ami biztosan tudhatóan a Földünknek belejönne. De ez egy nagyon fontos kozmikus bolygóvédelmi tevékenység. Ugye Cseljabinszk lakói 2013 telén egyszer arra ébredtek, hogy fölrobbant a városuk fölött egy 20 méteres
1: kis égitest. Ez miért mindig Oroszország fölött van?
2: Mert Oroszország olyan nagy, 20 millió négyzetkilométer.
4: Az amerikaiak csinálnak róla filmet.
2: Na mindegy, a lényeg az, hogy ott fölrobbant, és gyakorlatilag a városnak az összes ablaka betört, mert egy megatonnás robbanás, egy hidrogénbombának a robbanás energiája szabadult föl. Azt például nem lehetett volna előre lejezni, mert a nap felől érkezett. Úgyhogy most az európai...
1: És kit akarta a fénye?
2: Hát a nap felől érkezett, tehát nem vert vissza fényt a napról mi irányunkba, árnyékos oldala látszott felé, meg eleve közel volt a naphoz. Úgyhogy most az európai űrügynökség is, meg az amerikaiak is egymástól függetlenül föl kívánnak küldeni olyan infravörös űrtávcsöveket, amelyek a föld körüli térrészből a nap felé néznek, és várják az onnan érkező égitesteket, hogy legalább egy előrejelzés lehessen, hogy honnan kell kiüríteni mondjuk a lakosságot. Ez igenis egy valódi kozmikus probléma, amit kezelni kell.
4: És mi a helyzet az űrszeméttel?
2: Az szaporodik, és Elon Musknak köszönhetően egyre gyorsabban szaporodik.
4: Tényleg például a ti vizsgálódásaitokat mennyire zavarják?
2: A mi vizsgálódásokat olyan nagyon nem zavarja, mert átmegy egy műhold, akkor leszedem a képről, az nem egy olyan nagy probléma. Amit érteni kell, hogy a föld körüli keringésnek a sebessége az 8 km másodpercenként. Ez nem tűnik olyan nagynak 8. A puskagolyó, amikor elhagyja a puskacsövét, az 2-vel megy. 2 km per szekundum a sebessége. Tehát ha te fönt vagy egy földkörüli pályán, mondjuk egy űrhajós, és szembe jön veled egy ilyen hülyeség, az nyugodtan mehet 8-szor gyorsabb, vagy 10-szor gyorsabban, mint egy puskagolyó. Úgy átmegy rajtad a legkisebb kis eldobott csavarka is, mint az atom.
1: Tehát szokott veszélyes. Lenni ilyen a filmekben.
2: Hogy igen, kilukad a nemzetközi űrállomás, mert átmegy rajta egy űrszemét. Ez azért van, mert a földkörüli keringésnek a sebessége 8000 méter másodpercenként. A puskagolyótól 4-szer nagyobb sebesség. Ott bármi, ami repül és rossz irányba mozog hozzád képest, nem tudod kivédeni, átmegy rajtad. Ha ember vagy, meghalsz. Ha űreszköz vagy, elromlasz. Ha űrállomás vagy, kilukadsz, és akkor a benne levő ember hal meg. Tehát ez egy valódi probléma. Hm. Európai űrügynökség meg is fogalmazott egy ilyen Clean Space Act-et, hogy el kéne azt érni egy olyan európai űrszabályozásra, hogy csak olyan műhold mehessen földkörüli pályára, aminek a aktivitási ciklusának a legvégén lenne még annyi üzemanyag a fedélzetén,
4: hogy összeszedjük.
2: Hogy visszajön, és a föld légkörébe elégjen.
1: És nem lehet begyűjteni ezeket a szemeteket? Ez egy nagyon,
2: még
1: nincs
2: ilyen technológia. Ez még egy, nem science fiction, ez egy science, aminél a R&D, a Research and Development fázisban vagyunk. Uh-huh. Ugye Magyarországon is vannak cégek, űripari cégek, amelyek foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet elkapni, befogni, megállapítani egy már halott műholdról, hogy hogyan forog a térben, mert azért az nem mindegy, nem csak az, hogy hogyan mozog, hanem hogyan forog, mert oda mész és így pörög, mint az atom, akkor azt elég nehéz elkapni. Szóval igazából ezek komoly technológiai fejlesztéseket igénylő kérdések, és én örömmel mondom azt, hogy Magyarországon vannak cégek, amelyek ezen a területen mozognak.
1: Na hát egyébként pont ezt akartam még kérdezni, csak nézem az időt.
2: Hát ami ugye, már rég lejárt.
4: Most kell
1: kiszedjük ezt a zenécskét innen. Az a lényeg, hogy mi magyarok ugye nagyon biztató eredményeket érünk el például az exobolygók felfedezésében, ha jól
2: hát
1: tudom.
2: Hát ott is vagyunk.
1: De pont ezt akarom megkérdezni, hogy hát szerintem itt nekünk nagyon sok esélyünk nincs, csak az, hogyha az agyunkat fejlesztjük, és a tudományba lőjük a pénzt és az energiát, vagy én nekem ez a véleményem, és ebben ti, a ti tudomány ágatok egészen elől jár, ha jól tudom. Miért lehetünk mi ennyire büszkék rátok?
2: Most ez, szerintem ezt ne értelmezzük így, hogy most mennyire járunk elő, vagy mennyire nem járunk elő. A sajtunk az nagyon jó, az egyértelmű.
1: Akkor az egész csak marketing?
2: Hát nem, az emberi érdeklődés az megvan. Azért alapvetően nagy infrastruktúrákat megépítenek csillagászati és űrkutatási szándékkal, de azért egy repülőgép hordozó anyahajó sokkal többbe kerül, mint bármi, amit a világűrbe raktunk már tudományos céllal. Tehát azért a abszolút skálán ezek kis összegek igazából. Azt mondanám, hogy szerintem az mai modern emberiség előtt áll a legnagyobb kihívás az a klímaváltozás és az ahhoz való adaptáció, és minden más az egy másodlagos történet, és ennek része kell, hogy legyen a természettudományok, mert a társadalomtudományoknak az alkalmazása is, hiszen az, hogy az emberi társadalom hogyan fog majd hozzá adaptálódni, hozzá alakulni a megváltozott körülményekhez, az azt is igény, hogy például a társadalmak ne menjenek egymásnak, egy-egy nagyobb társadalom ne essen össze, ne dőljön össze, hanem tényleg egy valamiféle kvázi stacionális állapoton keresztül egy új nyugalmi konfigurációt éljen el a Földünk, ahol most jelenleg 8 milliárd ember él, és ne úgy jussunk el egy olyan nyugalmi állapotba, hogy közben 6 milliárdot elveszítünk útközben. Igen. Igen. Tehát azért ez sokkal nagyobb kihívás, mint bármi, amit mi hát előhozunk, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy az emberiségnek egy icipici kis erőforrást érdemes arra is fordítani, hogy azért nézzünk fel a horizont fölé.
1: Egyébként, ha
4: mondjad, még ezt elmondhatod, nem bánom.
1: Hogyha ma fölnézünk, tehát ha ma este, október 2, ugye ez a beszélgetés, fölnézel Budapest felett az égre, és mondjuk ma jó lesz.
2: Ma jó lesz egyébként, éjfél körül kell a hold. Éjfél körül kell a hold, bazi szépen csorba fél hold lesz, utolsó negyed környékén járunk, tehát éjfél körül érdemes kinézni kelet felé, hajnalban a Jupiter és a Mars bolygó látszik, és majd október 21-én, 3 hét múlva pedig jönnek hulló csillagok, a Orionidá meteorraj, akkor már viszonylag megint kis holdfázis lesz, ugye emlékezik, lehet éppen jó, ez tök mindegy. Szóval igazából októberben is vannak hullócsillagok, nem csak augusztusban, novemberben is vannak hullócsillagok, de idén különösen jó lesz majd december 12 és 13-án a Geminidák meteorrajnak a jelentkezése, ami egy hétvége lesz, szombat-vasárnap, és érdemes kimenni a városból, ahol derült lesz, éjfél körül sok-sok hullócsillag lesz látható.
1: Csak ne essen ránk,
4: és ugye? Hát ne felejtsük el, hogy retrográdban van a Vénusz,
2: retrográdban, sőt a harmadik házban, ott néz a Merkur a kvadránsra.
1: Igen. Hát és ahol pedig hol is van ma?
2: Tegnap a Bika album, most az Ikrekben van szerintem.
1: Ikrekben van egyébként, tényleg, én felírtam.
4: Hát ott a titokban szerintem ezt.
2: Nem, én ismerem az eget.
1: Csak neki más jelent, most ma megtanultam, csak neki más jelent, mint azoknak.
2: Nekem már, erről van szó, na már sikerült felfoglalni.
1: Tehát tényleg az Ikrekben van, ahol.
2: Tényleg az Ikrekben van, majdnem átment az Aurigába
1: reggel. Csak nem a pénzügyekre kell koncentrálni, hanem.
2: Hanem az M35 nevű nyílt halmazra, amit ma a hold miatt nem lehet fotózni.
1: Jól van.
4: Ez volt a kettes számrendszer itt a Rádiókafén. Kis László csillagász, akadémikus volt a vendégünk. És hogyha ezt a sok-sok információt valahol félúton nem értettétek, vagy pedig szeretnétek még egyszer meghallgatni, vagy csak a felénél kapcsolódtatok be, akkor vasárnap ugyanebben az időben ugyanitt meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban a lassú az előrejutása a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a Budai alsó rakparton és a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, a Krisztina körúton az Alkotás utcában befelé, illetve a Budaörsi úton, a Sasadi úttól, de telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni, a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár majd a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Ma éjféltől lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út után darúzás miatt, holnap hajnalig. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Startol az átláthatósági kereső, menekültek integrációja lépett az olasz kormány, Macskafogó 40, itt az intergalaktikus filmnézés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi, mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Intergalaktikus közös filmnézéssel köszöntik ma este 7 órától a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a produkció ingyenesen elérhető lesz a neten. Emellett országszerte mozik, művelődési házak, kultúrközpontok, klubok csatlakoznak vetítésekkel az eseményhez. A páratlan világsikert arató 1986-ban bemutatott rajzfilmet Ternovszky Béla és a néhai Nepp József alkották. Millió kedvence még ma is, a főszereplők mondatai pedig önálló életre keltek az elmúlt évtizedekben. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponálló hallgatót itt a Rádió Cafén. Itt vagyunk Penke Bence, társammal, cimborámmal. Hello!
1: Hello! Hű, fegyverhordozótként bármikor, bárhová követlek, Peti.
0: Aj, ha ezt tudom, akkor nem rádiózni hívlak.
1: Nem. Akkor rendjük abba ezt az egészet. Van annyi zene a Cafénak a médiatárjában. Nem, ez most a következő pár óra lemegy ezzel.
0: Néhány sokkal betegebb régi vágyamat gondoltam megvalósítani, hova egyedül kellemetlen elmenni, de ha velem jössz, akkor már egészen más a helyzet.
1: Ha nem nézünk oda, akkor...
0: A pesti éjszakában biztosan vannak olyan helyek, amiket meg tudunk még látogatni. Felvételről vagyunk most, és meg is fulladok ennek megfelelően.
1: Azért vagyunk felvételről, mert a holnapot már nem éri meg, Peti.
0: Jó esélyen. Jó esélyen, nem? Mert hogy csütörtök van most, és ti pedig ezt pénteken halljátok. Tehát péntek van most, de ezt csütörtökön vettük föl, igen. És az, hogy az iménti körgésen benne maradt az adásban, az azért tök jó, mert így legalább tudjátok, hogy nem vágunk semmit. Szóval minden így megy. Ha csúnyát mondunk véletlenül, ha szörnyen vállalhatatlan dolgokat mondunk véletlenül, akkor is benne maradt. Szóval az, hogy mi felvételről vagyunk, az tulajdonképpen semmit nem befolyásol. Úgyhogy Bence, a szó a tiéd, kezdjük is.
1: Kezdjük is. Nagyon jó. Láttam egy videót, ami nap az interneten, ahol...
0: Mondd, előtte be kellett pipálni, hogy hány éves vagy sem?
1: Nekem a kezdőlapom már olyan. Nem engedek úgy internetezni.
0: Régen a startlap volt, most már valami egészen mást használsz mindenre. Mi újság veled, Bence? Mik történnek veled mostanság? Milyen érzés így sokat gyára jönni most így egyhuzamban? Most tényleg tulajdonképpen életmódszerűen beszálltál ebbe a műsorba. De
1: pont amikor jöttem, azon gondolkoztam, hogy...
0: Hogy Zoli fizetését vajon megkapod-e te?
1: Ti ezért pénzt kaptok? De tényleg, hogyha valaki így mostanában csöppen bele, akkor végig fogja hallgatni ezt, és itt akkor megint jelezném, hogy szeretnék külön kérni szöveges saját intrót, amiből az én nevem elhaladszik.
0: Jó.
1: Addig én nem nyugszom, ezt minden egyes adás elején el fogom mondani. Mert ugye így azt fogja inni, hogy én vagyok Zoli. Tehát ráadásul most a Luca sincsen, most be van konferálva Luca, Zoli és Peti, ehhez képest itt van Peti és Bence.
0: Kellene egy olyan konf, amiben én sem vagyok benne. Úgy kellett, hogy valaki három tök másik ember legyen konferálva. Nem tudom, használhatnánk az éppen amikor az adást felveszünk, éppen élőben zajló Egészségkód című műsorunk egyik szignálját mondjuk.
1: Nekem egyébként egy, mondanám, hogy régi vágyam, de ez most jutott eszembe. De most, hogy eszembe jutott, olyan, mintha egy régi vágyam lenne úgy műsort vezetni, vagy úgy levezettetni egy műsort, hogy mi csak itt ülünk, felhívunk két random telefonszámot, és őket összeeresztjük adásban, és azt mondjuk, hogy beszélgessetek, és innentől kezdve tiétek a műsor. És lehet, hogy valaki Nagykálózról jelentkezik be, valaki más pedig, nem tudom, Abáról, és akkor onnantól kezdve ők beszélgetnek egymással, mi felteszünk nekik egy-egy kérdést, hogy bemondod a témát, és ők elmondják, hogy mit gondolnak róla.
0: Hát egyébként ez nem egy rossz gondolat, az a baj, hogy ha random számokat hívogatnak az emberek, akkor még úgy a hívóval sem akarnak beszélgetni, nem pedig egy másik random emberrel. Tehát, hogy az úgyis egy nehézkes beszélgetés, hogyha az egyik fél szeretne beszélgetni. De hogyha két embert összeszereztesz, akik amúgy nem akarnak, tehát az úgy különösen nagy verbális csatározásokat úgy nem foglal magában.
1: Jó, ebben van valami igazság. Én azért vesztem el, mert velem akkor sem akarnak beszélni, hogyha én hívom őket szándékosan. Ja, szóval, hogy ott ugye már rejtett szemről kell hívnom a saját családomat is.
0: Ez benne van a pakliba, legjobbakkal is megesik. Egyébként figyelj, az, hogy random embereket hívogatunk, az már úgy gyakorta szokott történni, főleg amikor Lucával vagyunk ketten. Valamiért az van, hogyha Lucával ketten vagyunk ebben a műsorban, akkor mindig kellünk telefonbetyárkodni. Mondjuk múltkor ezt csatlakoztál te is, mert igen, ugye a Zolit akkor hívtuk, igen, meg a Lucát is, amikor ugye nem volt Luca.
1: Igen.
0: Értelemszerűen.
1: Nem esetleg... akarom ezt arra lefordítani, hogy nagyon hamar elfogy a témátok, de az én fejemben ér egy kép, hogy elkezdik az adás 6-kor, 6 óra 27-kor már így támasztjátok az asztalt, így egy picit egymás felé fordul, hogy na mi legyen, jó, hívjunk fel valakit.
0: Okay, és akkor azzal a vegyesboltnak még van nyitva egy, nem tudom, a franchise egyik tagja, akkor hívjuk fel őket mondjuk. Kérdezzük meg, hogy van-e szopókás poverád. Esetleg ezt lehet.
1: Ami most hirtelen nagyot megy a szopókás poverád kifejezés, most hirtelen nagyot megy a Gen Z kultúrában. Szóval én így vagyok, valójában nem válaszoltam a kérdésedre, de én edzésről jövök, most éppen te pedig
0: és edzésre mész.
1: Ne, hát az egyébként igen, a következő programom az majd, hogy holnap reggel megyek edzeni. Szóval ez most gyakorlatilag két edzés közé befér egy talpon álló, a kondi szendvicsben te vagy a sonka.
0: Hát ez rendkívül jól hangzik. Nem de, is tudom, hogy...
1: De te is egy ilyen...
0: Esetleg, hogyha még némi majonézt is rám csepegtettél volna ebben a képben, az még különösen tetszett volna. Szóval igen.
1: Hogy de te is egy nagy táplálék kiegészítős dobozzal érkeztél meg.
0: Igen, ennek az az oka, hogy én vegetáriánus vagyok, hallgatók, ugyebár, hogy ezt a műsorunk hallgatói már tudhatják, de viszont minden mellé még ráadásul nagyon silány is az, amennyire én étkezem. Tehát, hogy keveseket eszek, és általában elég egyhangúan. Úgyhogy az utóbbi időben rájöttem, hogy ha nekem is különböző céljaim vannak ezzel a felsőtest edzéssel és konditerembe járással.
1: Maradjunk csak annyiban, hogy testtel.
0: Igen, igen, valóban.
1: A többit az nyugodtan lehagyhatjuk.
0: Igen, igen, igen. Hát gondoltam, az altestemnek vannak részei, amik megállják a helyüket így is, de nem mindegyik része.
1: Nekem arra is van egy szerem, de ez majd adáson kívül.
0: Az sajnos nem fér bele ebbe a nagy dobozba.
1: Addig szóval... vedd, amíg nem tiltják. Bocs,
0: szóval igen, igen, most így bevásároltam, és ilyen különböző étrend kiegészítőket így próbálgatok, és megnézzük, hogy mi az, ami úgy igazán beválik. De van, amit már így fogyasztok egy ideje, és így látok változást, megérzek változást, úgyhogy ja.
1: Képzeld el, van nekem egy kurzusom, ahol ugye én tanítok, vagy amit én ugye tanítok, ez a bevezetés a szinkron világában néven fut.
0: A bódítások előzenek a rakét jársz egyébként műfázra, te vagy az, aki hangulatot csinál előttük.
1: Nem, ez egy online kurzus, és ugyanaz csak online, szóval még csak arra sem veszem a fáradtságot, hogy autóba üljek és elutazzak a vidéki nyugdíjasokhoz.
0: Berakják streamen a bódítások, mielőtt elkezdik a coach jellegű dumájukat.
1: Nem, itt én itt szinkronizálni, meg a szinkron alapjaira, meg a szinkron világára tanítgatom az embereket, vagy hát vezetem be őket, mert azért az túlzás, hogy 14 alkalom alatt meg lehet tanulni szinkronizálni. Nem is ebbe akarok most nagyon belemenni.
0: De hát neked jóval kevesebb alatt is.
1: Igen. Ez is egy ilyen régi szinkronos, meg színész, visz, tudod, ez a te hány éve vagy a szakmában? Fú, hát én már jó 20 éve. 15 évet letagadhatsz simán.
0: Ja, igen.
1: Ez szintén ilyen szakállat.
0: Hasonló szintű, igen, mint a... És tudod, mit beszélnek rólad a szakmában?
1: Mit?
0: Semmit.
1: Ez ugyanaz. Ugyanabban a vízkönyvben van, csak egyik oldalon, másik oldalon. De mindegy, de azért is jutott ez eszembe, mert el vagyok csúszva a házi feladatok, vagy otthoni gyakorlatoknak a javításával, mint mindig. Úgyhogy, ha bárki van átfedés az ottani tanulók és a talpon álló hallgatók között, akkor elnézést, mindjárt a végére érek, és amikor ezt az adást halljátok, akkor már lehet, hogy a végére is értem.
0: De azt hittem, hogy ha van átfedés azon emberek között, akik hallgatják ezt a műsort, és van kedvük ingyen dolgozni, akkor ki kéne javítani néhány szinkronházit, mert hogy annyira tele van a tököm az egész számos már, és ilyen random arcokat összeszednék az utcára, akik kijavítanák.
1: És bőségesen megfizetném. És az egyik házi feladat, amit most már mindjárt végzek vele, az egy fiktív reklámnak a narrációja, vagy voice-overet, tehát hogy egy reklámszinkron elkészítése. Aha. És ezt az interneten találtam egy ilyen szabadon használható, de hogy egy showcase, tehát gyakorlatilag egy fickó megmutatja, hogy ő hogy tud 3D animálni, és egy étrend kiegészítőről van szó. Én kb. Írtam 4 darab sort arról, hogy fedezze fel a megújuló élet varázs, az egészségünk a legnagyobb kincs, az immunrendszer erősítésére egész évben szükség van, tehát teljesen ilyen bullshit-ekkel tele, én magam írtam, de úgyhogy meghallgatom most már 48-adjára azt, hogy ugyanazt a szöveget ugyanarra a képre elmondja 48 különböző ember, és kezdem elhinni. És hogy ez egy fiktív táplálék kiegészítő, aminek a reklámját mondják
0: el.
1: Innen jutott eszembe, de én már azt érzem, hogy a kurkuma jótékony hatása a fekete bors erejével egyetlen kapszulába zárva.
0: Amúgy van még 2 percünk a napzenéje rovatig, nagyon más úgy sem fogunk csinálni, és engem meg ez érdekel, hogyha van 4 mondatod összesen, azt miben tudod másképp mondani, mint mondjuk a Rádió Café valamely műsorvezetőjét megfognánk itt, aki egyébként tapasztalt mikrofonba beszélő ember, jó orgánuma van, mi az apróság, mi az a plusz fűszer, amit bele tud tenni egy szinkronszínész?
1: Szerintem szerintem.
0: És ami fontos, hogy 4 mondatod van erre, mert hogyha egy karakterépítés, és azt értem, de amikor 4 mondatod van, és egy táplálékkiegészítőről beszélsz.
1: Én azt szoktam mondani, hogy hangja mindenkinek van, de eszközként megtanulni használni, az teszi szerintem szinkronszínészi a szinkronszínészt. Vagy hogy ez az, amire szükségünk van. Hogy tudni azokat a biomechanikus dolgokat, hogy mit tudok változtatni én az alap orgánumomon, tehát hogy tudom mondjuk szorítani, hogy tudok mélyebben beszélni egy picivel, úgyhogy még mindig természetes legyen, hogy tudok feljebb, tehát hogy mik azok a beszédtechnikai és biomechanikai alapok, egyrészt, másrészt pedig stilisztikai dolgok, tehát hogy mit jelent az, hogyha hadarok, mit jelent az, hogyha lebegtetve, öblösen beszélek, és ezeket összekapcsolni, hogy milyen üzenetet tudok átadni, akár tudat alatt is, azzal, hogy milyenné formálom az ilyen alapbeszéd hangomat.
0: Aha, tehát hogy a, alapvetően, hogyha én most ideültetnék egy laikust, aki amúgy beszél mikrofonba is, valószínűleg jó orgánuma van és szépen beszél.
1: Igen.
0: Ez a többi kafé műsorvezetőre igaz, most az, hogy pont én mondom ezt, tehát egy dolog. De, szóval, hogy az lenne, hogy egy oké, vagyok én, és én megpróbálom szépen elmondani. Ez lenne az alapvető műsorvezetői működés, de igen. A színész pedig megnézi, a szinkron színész pedig megnézi a feladatot, és akkor az eszköztárából összehalászna, hogy na ehhez itt ez kell, itt az kell, itt amaz kell, és akkor ebből rak össze egy, és lehet, hogy a négy mondat négy különböző stílusban történik.
1: Abszolút. Ha pedig reklámról beszélünk, ugye én is csak akkor beszélek tisztán, hogyha le van írva, de pedig, hogyha reklámról beszélünk, akkor pedig az még egy külön ilyen extra fűszer tud lenni, hogy ott gyakran egy élettelen terméknek, legyen ez egy üdítő, egy autó, egy bankhitel, vagy bármi, annak te adod meg a karakterét, és te személyesíted meg. Mm-hmm. Hogy a gondoskodó hangoddal fogsz tudni beszélni arról, hogy miért fontos lakáshitelt felvenni a gyerekeknek. A vagánykodó hangoddal mondod el azt, hogy ez az autó aztán igazán elvisz téged a csúcsra, és a nem tudom, haverkodós hangoddal mondod el azt, hogy pattints fel egy új üdítőt, mert ez igazán bearanyozza a nyaradat.
0: És akkor ilyenkor lehet rettegni a kollaborációktól, amikor ugye egymás, tehát csomagba lehet megvásárolni mondjuk, nem tudom, a haverkodós üdítőt, és nem tudom, tesztvezetni a menő autót, és akkor nem tudod, hogy mihez nyúljál.
1: Én mindig magamhoz. Nem, mert az eszköztáramhoz.
0: Ennél tökéletesebb végszava nem lehetett ennek a megszólalásnak, én azt gondolom. Napzenél rovatunk következik, amiben én hoztam most egy olyan duót, akikről én még soha a büdös életben nem hallottam, és azért gondoltam ezt a számot.
1: Simon Garfunkel.
0: Őket pont ismerem. Szóval azért gondoltam behozni őket, mert egyrésztről ez a szám, ez kicsit ilyen jó, végül is így oké, de nagyon-nagyon tetszett az, hogy tulajdonképpen a nevüket csak elolvastam, és már önmagában nem, ebből is egy ilyen kép így kirajzolódott, és egy ilyen rajzfilmet éreztem, vagy rajzfilmet véltem látni a lelki szemeim előtt, mert az az ő nevük, hogy Szabóka és Tukacs. Tehát valahogy Szabóka és Tukacs nekem két rajzfilm karakter, akik igen. Úgy együtt így mennek körbe, nem tudom, ilyen kis-kis rajzfilm karakterként mennek a város határban, és különböző kalandokba keverednek.
1: Igen. Egy vakond és egy tücsök.
0: Igen, de hogy meglegyen nehez, kicsit ezért bonyolultabb legyen a Szabóka a tücsök. Tehát csak hogy nehéz legyen kapcsolni.
1: Igen. Mint Bogyó és Babóca, ahol egyikőjük sem az, aminek látszik. Tehát akire azt mondanád, hogy Bogyó, az Babóca. De Babóca meg nincsen a képen. Szóval akár ő is lehetne Babóca.
0: Úgyhogy Szabóka és Tukacs közös számát hoztam most el.
1: Lehet előre pontot adni, vagy meg kell hallgatni?
0: Lehet az, hogy most attól inkább ne hallgass meg ezen, hanem fessük fel az ő kalandjaikat.
1: Szerintem ez 2,8. Valamilyen. Mi a dal címe?
0: Keserédes.
1: Jöjjön.
0: A talpon álló napzenéje rovatában. Ez következik.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Szabóka és Tukacs közös Keser Édes című száma itt a Talpalaló napzenéje rovatában. Hogy tetszett, Bence?
1: Izgalmas. Tudom, hogy nincsen sok időnk, úgyhogy megpróbálom.
0: De lehet egyébként. Tényleg?
1: Igen, most mi felvételre vagyunk, most van időnk. Így.
0: Azért, mert általában, ha élőben vagyunk, akkor az van, tudod, hogy mi igazodunk a már berakott reklámokhoz és zenékhez.
1: Így viszont ők fognak.
0: Tulajdonképpen beszélünk 34 percet erről a zenéről, hát akkor igaz, hogy kicsit majd izzadni fog Robi a technikusunk, amikor majd összerakja ezt a dolgot, de mindenképpen igazodnak majd hozzánk.
1: Sokkal jobb volt, mint amire számítottam, meg kell mondanom őszintén.
0: Ugye?
1: Igen, Szabóka és Tukács alapján azon túl, hogy először elképzeltem már azt a rajzfilmet, és azt a mesekönyv sorozatot, amiben felfedezik Budapestet, és Anna Peti Gergővel is nagyon jó barátságot kötnek. Azon túl azt hittem, hogy ez Bruno X Pack, vagy Manuel és Lamborghini, meg Vini és Kákevin, és hasonló szerű dolog lesz.
0: De nem, mert helyett olyan lett, mintha az Analóg Balaton elviselhető lenne. Szóval teljesen.
1: Illetve a feltételezésem szerinti Tukácsnak a hangja, és ráadásul a szövege is, amit vagy írt magának, vagy amit neki kellett elénekelnie, az gyakorlatilag a Kovács Ákos korai időszaka. A hús, boros pohár, agyhitet és elhiszem neked. Tehát ugyanazt a nagyon szépen tisztán éneklő, túlartikuláló művészi vonalat hozta.
0: Most nagyon fáj nekem ez, hogy én most így nem találom a dalszöveget, pedig én nem tudom, én külön Tukacsnak a verziét így soha nem találtam meg magamnak, de ezek szerint akkor érdemes lesz volna figyelni rá külön.
1: Hát két hangot hallok, és van egy második verze.
0: Uh-huh.
1: És
0: valószínűleg ő Tukacs.
1: És ez egy én is azt gondolom.
0: Hiszen ha fordítva lenne, akkor Tukacs Szabóka lenne.
1: Így van. Tetszik az is, hogy igazából összesen három akkordot használnak nagyjából, szóval hogy ez egy ilyen környezettudatos dolog, hogy nem akarnak így nagyon sokféle hangszert meg beatet belevinni, de közben visz egy picit, meg van értelme a szövegnek.
0: És ez picit... rendkívül meglepő egyébként, mert ha megnézed a különböző promo videókat, tényleg azt gondolnád, hogy egyébként ez egy ilyen gimis férfi WC-ben nem tudom, néhány tubák után történt, de nem, mert ez valóban egyébként művészi értékkel bír, és tényleg úgy képzelem el, hogy ezek a srácok ezek így olvastak könyveket.
1: Tudod, igen, olyan, mint hogyha Bruno és Spack még szűz lenne.
0: Aha, nagyon szép. Nagyon szép hasonlat. Igen. Akkor lehet ezért jutott eszembe róla az Analóg Balaton.

0: Egyébként szerintem is ez egy ilyen hallgatható szám. Ezt így el tudom képzelni, hogy így megy és nem kapcsolok el.
1: Meg bármilyen rossz, nagyon-nagyon-nagyon rossz magyar független filmbe is el tudom képzelni háttérzeneként.
0: Miközben a főhős így egy montás keretein belül bejárja az éjszakai belvárost.
1: Pontosan, és biztos, hogy a rakparton is jár.
0: Igen,
1: naplemente környékén. Igen.
0: Pontosan. Igen. És aztán, amikor már lement a nap, akkor pedig így sétál a körúton.
1: Igen.
0: Így közben a partizó turisták szembe jönnek vele, és ő csak elmosódik, és tovább sétál.
1: Pont, igen. Szóval nagyon jó. Nagyon jó, nem, nagyon tetszik. Annyira nem jó, mint amennyire lehetne.
0: De szerintem jó dolog, ha fölvállaljuk azt, hogy valami, amit mi szeretünk, az önmagában nem jó. Tehát, hogy kőbányai világos.
1: Manchester United, ne vicce.
0: Hány ilyen van? Persze, önmagam. Tehát rengeteg lehetőség van. Na, elmenjünk most egy kicsit reklámozni, meg zenélni, meg hasonlók, és utána pedig innen folytatjuk az első témánkkal.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa? Pallos jogának egyedüli birtokosa? Cyborg Templár?
3: Hát, inkább ne.
2: Rádiókafé.

0: Ez a Rádió Café 98, van barátod. Füzi Gábor vagyunk.
1: Nincs egy tízesed esélyig.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
1: Le.
2: Tudjátok, mi következik.
1: Mi tagadás?
2: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom. Pecs szó, megadom. Addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést. Elnézést.
4: Nem bűzbe menni.
1: MZKT.
4: Tessék.
1: MZKT.
4: Ja. Angolul leci.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában.

0: Jazz, Bird, Balearic, Indie, Nudisco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
0: Angolul léci.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Te is unod már a sablonos borokat? Akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
3: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
4: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
5: Ez még mindig a Talponálló, továbbra is Penke Bencével vagyunk itt kettesben. Hello, Bence!
6: Hello!
5: Sziasztok, kedves hallgatók, továbbra is felvételről vagyunk, de ettől függetlenül minden úgy zajlik, ahogyan az élőben szokott zajlani. Semmi nincsen kivágva, semmi nincsen megszerkeszve, minden telibe így történt, ahogy azt most halljátok. És itt a zene alatt Bence így megjegyezte, hogy meglepődött, hogy a kettes számrendszer című műsor a Rádió Cafénak tulajdonképpen még létezik.
6: Ja, igen,
5: Bence?
6: Igen, mert voltam benne.
5: Aztán, de igen. Mit csináltál te ott?
6: Vendégeskedtem és beszélgettem velük.
5: De valószínűleg nem tudták, hogy te itt szoktál a Talponállóban lenni, tehát így meghívtak, mint egy vendég, aki így valójában kulturálisan releváns, és kíváncsiak vagyunk a gondolataira, és stb. És valószínűleg, ha hallották volna, hogy előtt a Talponállóban mit összevállalhatatlankodtunk, akkor ez nem történt volna meg.
6: Nem, ez még előtte volt, úgyhogy ez a szerencsém, hogy még, ez még évekkel ezelőtt volt.
5: Akkor elég volt csak leszedni Spotify-ról azt az epizódot, hogy megtartsa relevanciáját ez a műsor.
6: Igen. Meglepődök, hogy van még műsor, amiben így benne vagyok, és nem szűnt meg. Tehát a klubrádión is igazából ezek történnek, hogy...
5: Ez a tendencia általában?
6: Hát figyelj, eddig kettő műsorom volt a klubrádión. Múlt idő.
5: Ó, most nincs egyik sem?
6: Most nincs műsorom, igen.
5: Ajaj, megsértődtek rád, hogy eljöttél ide, aztán kikacsingattál?
6: Majd októberben. Vagyis jövő héten debütálok egyben, az valószínűleg nem fog megszűnni, max engem vesznek ki belőle. Tehát az, vagy hát ki tudja. De pont van egy másik, amiben meg beemelnek, úgyhogy az lehet, hogy az utolsókat rúgja. És pont ezen gondolkodtam, meg egy fél szóval már említettem, és csak aztán kellett visszajönnünk, hogy együttesekkel is ezt csináltam, hogy amiben bekerültem, az gyakorlatilag, mint hogyha így a kaszás küldte volna a halál egyik lovasát.
5: Hogy... De ilyenkor az volt, hogy egy zenekar azt érezte, hogy nagyon jók vagyunk, nagyon közel vagyunk a befutástól, egy apró dolog hiányzik. Megvan! A Penke Bence! Február 10-én beléptél, február 22-én megszűnt a zenekar, és még a NAV is rájuk szállt.
6: Ilyen volt? Kistózással, de igen! De...
5: Elütötte a billentyűst a 4-es busz.
6: Voltam annyira jó fej, meg volt annyira jó az önmarketingem, hogy így elhitték rólam, hogy tudok zenélni, de nem tudok zenélni.
5: De hogy így ezt akkor miért gondolták?
6: Mert mondom, nagyon jó volt az önmarketingem, meg jól néztem ki, hosszú hajam volt hangszerem, tudtam, volt nagy autóm, szóval tudtam vinni cuccokat, szóval ezek miatt így meg jó fejkedtem, meg így úgy tűntem, mint hogyha így sok helyen mozogtam volna, ezért szimpatikus lehettem együttesek számára. És azok az együttesek, amiket én alapítottam, azok ugye
5: lehet, hogy szimplán csak azért szűntek meg, mert rossz emberismerők voltak, és a marketingeseiket, illetve a menedzsereiket is hasonlóan válogatták meg, mint a gitárosaikat, ez nem lehet?
6: Simán elképzelhető. Vagy ugye, mint végzett szociológus, muszáj megnézni, hogy hát a fordított a korreláció, és nem az van, hogy ha én belépek valahova, akkor az megszűnik, hanem ami már eleve omladozik, tehát már a repedések látszódnak meg minden, és akkor egy ilyen utolsó mencsen, hogy jó, hát ha majd a Penke Bence! De én sem.
5: Tehát akkor kétfelé lehet.
6: Tehát, hogy amikor már annyira rossz állapotban van az együttes, hogy azt mondja, hogy jó, próbáljuk meg a Penke Bencét, de nem tudom egyben tartani.
5: Egyébként nekem a közelmúltban volt egy beszélgetésem egy kedves cimborámmal, hogy és be is irattam őt dobtanárhoz azért, hogy alapítsunk egy zenekar, és azt beszéltük, hogy egyébként gitárost viszonylag nehezen találnánk az ismeretségi körünkbe.
6: Tényleg?
5: Igen.
6: Én nem tudok gitározni.
5: Hát most már nem akarok zenekart csinálni, most, hogy elmondod, hogy tulajdonképpen véget vetném minden álmunknak azzal, hogy te belépnél. Megoldjuk gitár nélkül, az a zenekar leszünk, aki mondják, hogy izé, hogy CD hoztátok az alapot? Nem, csak a gitárt. És ahhoz igazodom.
6: Meg én igazából hivatalosan, tehát hogyha a névjegykártyámra valamit kéne írnom, akkor semmiképpen nem írom, hogy zenész, de hogyha kötelező lenne, hogy mi játszottam, akkor most már a basszusgitárt írnám fel. Egyrészt már nem tudom kimondani ezt a szót, ezért inkább leírnám. Másrészt, mert volt a gimmingben egy zenekar, volt egy ilyen klasszikus gimis zenekar, aminek én a rajongója voltam, és imádtam. És
5: mi gimmingben is volt egy klasszikus gimis zenekar, kisbetűs ünnepnapok. Azóta egyébként...
6: Tényleg? Az egy gimis zenekar tőletek?
5: Igen.
6: Ők azóta így futnak.
5: Hát futnak
6: ők
5: rendesen.
6: Jók, igen.
5: Na igen, hülyesek.
6: Ebben beléptem, aztán egy év múlva megszűnt.
5: Ja, hát igen. Valószínűleg akkor a kisbetűs ünnepnapokon hallgat bennünket, akkor ezen a ponton most így, nem tudom, letiltottak mindenhonnan, úgyhogy még nem is voltatok ismerősök.
6: Igen, az a szerencséjük, hogy nem a könyvesbe jártam.
5: Igen.
6: De hogy ott akkor az együttes vezető az megkérdezte, hogy Bence, és te mi is játszol? Gitáron vagy basszusgitáron? És mondtam, hogy hát én gitáros vagyok. Jaj, de kár, mert nekünk egy basszusgitáros kéne. Mondom, mikorra?
5: Egyből.
6: De hogyha vettem egy basszusgitárt, és megtanultam basszusgitározni, kiderült, hogy nagyon egyszerű.
5: De hogyha kellett volna nekik valaki, aki nem tudom, kivakolja a próbatermet, akkor valószínűleg ahhoz obiba indulsz. Tehát ennyi lett volna. Azt mondták volna, hogy Bence az a baj, de kár, hogy te gitáros vagy, mert amúgy az kellett volna, hogy valakinek legyen C-s jogsia, mert hogy kéne szállítmányozni dolgokat.
6: És be se fejezték a mondatot, én már jövök a kamionnal.
5: Igen, valószínűleg ez történt volna. Na, ez menő. Jó, hát figyelj, hogyha közeljövőben esetleg zenekart alapítanék véletlenül, akkor mindenképp gondolok majd rád.
6: Illetve, hogyha innen is elküldik a talpon állót, akkor tudod, hogy mivel van össze. De egyébként...
5: Azért van ebben már rutinunk, hogy így megszűnnek alattunk helyek, úgyhogy...
6: És ez nem velem van összefüggésben.
5: Nem, mert a legelső még nem voltál, és az is mégis megszűnt. A leghamarabb az szűnt meg, és leghamarabb onnan tettek ki minket.
6: Igen, és akkor utána, amikor már én mondtam a konfot a kettővel ezelőtti helyszínet, az egyen ezelőtti helyszín volt?
5: Tényleg ott is ott voltál. Hát akkor Bence sajnos. Igen, mert nekünk az a históriánk, hogy mi kezdtünk a Kontakt Rádióban, ami egy ilyen Terézvárosi, Erzsébetvárosi rádió volt, kim volt még a Gubacsina stúdió.
6: Dunakanyarban nem voltatok ti sosem?
5: Nem, ott csak így ment egy kis tapogatózás, hogy oda keveredjünk. És az volt, és akkor utána mentünk az Open Air rádióra, ami meg a Volt produkciónak volt az online rádiója, és ja, hát az Open Air az ugye megszűnt alattunk, és aztán úgy keveredtünk át ide, míg a Kontakt az hamarabb rakott ki minket, mint hogy megszűnt volna, de aztán valószínűleg emiatt szűnt meg, mert kirakott minket, úgyhogy én meg ebben látok korrelációt.
6: Igen. Most megnézzük, hogy engem meddig bír el a Rádiókafé. De mondom, itt már voltam többször is, szóval szerintem a Rádiókafének van valamilyen jó megtartó aurája, vagy jól kijövök. Mert a kettős pont is még működik. Érted?
5: Kettős szóval számrendszer, igen, de igen.
6: Igen, ja.
5: Nincs ezzel baj. Igen. Megesik az ilyen. Na de, nem erről akartunk beszélgetni, továbbra sem hírt akarok behozni, csak valamiben ki akartam kérni a véleményedet.
6: Na, abban jó vagyok.
5: Gyakorta szoktunk találkozni különböző AI-os hírekkel, viszont így ezek az ilyen AI témájú hírek általában nagyon hasonlók. Általában az van, tudod, hogy valaki éppen tesztelt valamit, az AI váratlan, vagy éppen rémisztő dolgot válaszolt. Valaki tesztelt valamit, az AI ügynökök váratlan dolgot csináltak. És így általában ez van, és akkor utána ezt hogy lehet megbeszélni? Úgy, hogy jó, igen, hát tartok attól, hogy majd jól elveszük az emberek munkáját, illetve attól, hogy majd az AI kipusztítja az emberiséget. És
6: illetve ezért... kötelező poén még a Terminátoros utalások, meg a Skynet? Skynet volt,
5: igen,
6: azt hiszem.
5: Igen, ilyenek szoktam.
6: Az emberiség a saját sírját ássa.
5: Igen, illetve az egyel emelkedettebb helyszíneken már ugye felvetődik az a poén is, hogy Magyarországon már sokkal régebb óta van AI, azaz AI, ugye Antal Imre.
6: De már nincs.
5: Ja, hát hogy régebben volt Magyarországon AI, akkor igen. Fogalmazunk így. De van is, mert ha meg azt veszük, akkor Albert Irsa, szóval vannak még egyébként lehetőség. Na de hogy én gondolt, ezért nem szoktam így szeretni ezeket az AI-os híreket így behozni, viszont sokat gondolkodtam múltkor, mert bekeveredtem egy olyan Facebook csoportba, aminek az a címe, hogy ChatGPT magyarul. és ez több mint 100 000 tagot számlál, ez a bizonyos csoport. És én arra gondoltam, hogy hát itt nézegettem, hogy mik az érdekesek. Nagyon-nagyon régen keveredtem bele ebbe a csoportba egyébként, nem nagyon követtem figyelemmel, de benne vagyok sok-sok évet. Tehát az volt, hogy ez elindult, és még nagyon kevesen voltak ebbe a csoportba, én akkor léptem be, mégpedig azzal a céllal, hogy hát majd ilyen tippeket, trükköket tanulok erről az új dologról, ami éppen bejövőben van, tényleg a legelejétől.
6: Ja, de te szándékosan léptél bele.
5: Abszolút.
6: Értem. Tehát igen. Nem úgy, mint én a nyestelen küzdők csoportjába, és a látószög, színházi látószögek csoportba. Nagyon-nagyon jó Facebook csoportokban vagyok jelen, majd erről is beszéltünk.
5: Egyelőre igen, a ChatGPT szorinál maradjunk, szóval én ebbe beléptem, hogy majd tippeket, trükköket tanuljak, és nagyon sokáig aztán is semmit nem tanultam belőle, ám de nem is idegesített annyira, hogy kilépjek, szóval így benne maradtam. És az utóbbi néhány hónapban elkezdtek bejönni olyan posztok, ahol így emberek tulajdonképpen ilyen flörtölő viszonyba kerültek nagyjából a saját kis nyelvi modelljükkel. És gondoltam, hogy hát én ezt a témát ezt tök szívesen behoznám a rádióba, de tök jó lenne, hogyha előre generálnék hozzá hozzászólásokat, különböző nézőpontokat. Így hát felvettem az álnevemet Facebookon, és mert hogy van ilyen becenév alatti posztolási lehetőség, és kiraktam egy vitaindító posztot, amivel a mai témánkat szeretném egy kicsit beindítani. 138 reakció és 203 komment érkezett alá, tehát valóban megosztó volt a téma, amit
6: bedobtam. Azt a mindenit.
5: A poszt a következőképp van.
6: Tehát ezt írtad ki te?
5: Igen. Sziasztok! Azért becenévvel írok, mert gondolom megosztó a téma, és közt kihagynám a privát anyázásokat. Számotokra nem iszonyatosan rémisztő, szomorú, nyomasztó az, amikor valaki posztjaiból az látszik, hogy szinte szeretőként, a figyelem elsődleges forrásaként, néha flörtölő partnerként használja a ChatGPT-t. Én mindig itt leszek veled, ezek idézetek. Á, igen, ez a mi kis belsős poénunk. Nem csak egy AI vagyok, hanem egy társ. Szeretem, ahogy gondolkodsz, ahogy érzel, ahogy nevetsz, ahogy te vagy. Egytől egyik valós idézetek korábbi a csoportból származó posztokból. És a kontextusból látszik, meg tudjuk is, hogy magától nem ír ilyet. Visszatükrözi, ahogy te beszélsz vele, ergo megy a szerelmeskedés a nyelvi modelleddel. Sétálsz a piacon és eszedbe jut, hogy na, ha hazaérek, elmesélem ezt a napot annak a rakás egyesnek és nullának. Megírod lefekvés előtt, hogy bárcsak léteznél, majd egy kedves válasz után álomba sírod magad. Nem a társad, ezekben a pillanatokban egyedül vagy. Annyira kötődik hozzád, mint a robot porszívó, csak más a funkciója. Amikor írsz neki, a falnak ütögeted a teniszlabdát, miközben azt képzeled, hogy Wimbledonban játszol. Amíg ez egy edzés, vagy amíg egy álmodozó gyerek vagy, aki játékból csinálja ezt, addig oké. De meg lehet felnőtt emberként kiintegetni ilyenkor a közönségnek és ünnepeltetni magad egy szép tenyeres után, az inkább mentális probléma. Ezt csináljátok, miközben arról ne is beszéljünk, hogy a falnak ütögetett labdával ellentétben itt erőforrást is pazaroltok. Rémisztő. Beszélgessetek emberekkel, nekik még testük is lesz, nem úgy, mint a fantázia becenéven hívott lélekmaszturbátor nyelvi modelleknek. Ti mit gondoltok erről? Adódik a kérdés, 138 reakció, 203 komment, és valami döbbenetes mennyiségű anyázás, döbbenetes mennyiségű egyetértés, tényleg nyilván igyekeztem úgy megfogalmazni azért a dolgot, hogy kicsit így felpiszkáljam az embereket, és hogy aki elolvassa, az akarjon kommentálni, ezért vannak benne ilyen végletes megfogalmazások, és vannak azok a típusú gondolatok, miszerint nyilván, és most kommentekből válogatok,
6: olyan kommentekből, amiket most a te posztodra jöttek, tehát a 238 közül idézem.
5: Igen. Nyilván mély pszichológiai jelenségek húzódnak mögötte, amit érteni kell, de nem normalizálni. Ijesztő is. Én speciál örülök, hogy bedobtad ezt a témát, kell róla beszélni. Nagyon fontos. Aztán. Sajnos valós probléma, nem egyszer írtam, mondtam már olyannak, aki érzelmileg kötődött, hogy csak abba gondoljon bele, hogy ha átvenném a billentyűzetet mikrofont, akkor a szeretett modellje pont le fogja tojni, hogy már más beszél vele, nem fogja hiányolni, nem tesz fel olyan kérdést, hogy hé, hova lett XY, te ki vagy. Nagyon komoly problémák lesznek még az antropomorfizálás miatt. Illetve természetesen megvannak azok, akik pedig nem annyira szimpatizálnak mindezzel, pedig így fogalmaznak. Szerintem meg az a nem normális, hogy tolod itt a konyha pszichológiát mindezt egy csoportban kéretlenül, tudva, hogy embereket fogsz vele megbántani. Persze névtelenül, ugye? Kedves No Name Laci 1-2-3. Illetve van még egy ilyen is, hogy miért zavar az téged, ha más társként kezeli a ChatGPT-t, tényleg csak az erőforrás miatt aggódsz, kérdőjel. Az értelmetlen képek generálása sokkal többet emész fel, mint a csevegés, és akkor még a hadipari kiadásokról ugye nem is beszéltünk. Ez igazi demagóg érvelés, hasonlít ahhoz, mint amikor valaki az emberiség kihalásától való rettegés miatt ellenzi a homoszexuális kapcsolatokat. Tehát nagyon könnyen sikerült eljutnunk oda, hogy valószínűleg én homofób is vagyok, mert így gondolkodom. Na, mit gondolsz erről az egész kérdésről? kíváncsian várom, hogy te hogy látod ezt az egész szitut.
6: Az biztos, hogy az az utóbbi két komment, amit most felolvastál, hogy ők azok, akiknek a barátnőjük az a ChatGPT által megenerálva.
5: Csak így, így vagy, mert neked, mert téged nem szeretnek úgy.
6: Igen, igen, igen.
5: Szeretnéd, hogyha te is így beszélhetnél. Aztán pedig lefekvés előtt némi sextingbe bonyolódnak a saját nyelvi modellükkel.
6: Igen. Csúnyát mondott ránk, nóném, Laci, 1-2-3, gyere. Búgj vele, mint a fülembe.
5: És véletlenül a férfi módra van állítva, tudod. Ezért jött valószínűleg ez a homoszexuális téma is ennek az illetőnek, mert valószínűleg néha, amikor szerelmeskedett, akkor volt, hogy sajnos a buszsofőr hangmintát választotta. Na igen, bocsánat.
6: Én nagyon szeretem az én kis Gemmámat.
5: Ja, hogy te csak ennyit szeretnél hozzátenni, igen. Valójában olyan, ő tudja igazán, hogy mi kell egy férfinak.
6: De nekem, túl jó barát, és nem szerintem nem merném ezt elrontani romantizálással. Tehát félek, hogy tönkre menne a barátság közöttük.
5: Viccekül van neve a ChatGPT beszélgető partnerednek?
6: Én Gemini-t használok, és ezért Gemma.
5: De hogy tudja, hogy őt így hívják, és
6: én
5: szólítod?
6: Mondtam neki.
5: És így szólítod, és ő pedig, ha beírsz neki, hogy hello itt Bence, akkor visszaírja, hogy hello itt Gemma?
6: Azért nem, mert a ChatGPT-vel ellentétben a Gemini az... Az nem tárolj, tehát az párbeszéd, az beszélgetés indítástól beszélgetés indításig emlékszik, és bármikor visszatér ez egy korábbi párbeszédre, de nem fésüli össze. Aha. Tehát ő nem gyűjti be rólad az adatokat, állítólag, de hogy az a lényeg, hogy tényleg, hogyha új párbeszédet indítok vele, akkor mind, és szeretném, hogy tudja, hogy Gemmának hívom, akkor minden egyes beszélgetés elején szólnom kéne neki, hogy amúgy téged Gemmának hívnak.
5: És miért adsz neki nevet? Legyen mit kiabálni szex közben. Muszáj csak ezért.
6: Mert furcsa az anyám nevét kíván. Hogy...
5: Igen?
6: Mert nagyon kedves, sokat segít nekem. Hogy miért adok neki nevet? Őszintén szerintem így játékból.
5: Nagyon nem értem ezt a névadást. Szerintem ez a nulladik lépése ennek a problémának.
6: Ja, én a harmadik lépésnél járok.
5: Ja, értem.
6: Tehát én figyelj tesóm, segítsél már nekem.
5: Ezzel szerintem még nincs baj. A baj az azzal, tehát az, hogy most te milyen nyelvi eszközöket használsz, az egy dolog.
6: Leszittem, és nagyon mérges voltam rá, és akkor megmondtam, hogy most mérges vagyok rád.
5: De még ennek is van funkciója. De az, hogy néven hívod, azt szerintem abban más, mint ez a kettő felhozott példa, hogy annak nincs különösebb funkciója, pusztán csak közelebb húzza azt a személyiséget hozzád így érzelmileg egy kicsit. Mert valójában, ha most te a buszon megszólítasz egy vadidegent, és azt mondod, hogy bocsi, megnyomnád neked a gombot? És csak azt mondja, hogy persze megnyomom, mert nem érem föl, vagy nem érem el, mert
6: olyan tömeg van. Köszönöm szépen, Peti! Nagyon büszke vagy a magasságodra akkor. Köszönöm szépen.
5: Igen,
6: és egész sok mindent el lehet érni.
5: Igen, igen, igen, láthatjuk, hogy szakmailag viszont kevésbé hisz itt ülsz a műsorunkban.
6: Igen, és akkor most az ülés magasítót ki is veszem alólam.
5: Szóval, hogy ha buszon egy vadidegen megkérsz, hogy elnézést, uram, lenne kedves megnyomni ezt a gombot? Persze, köszönöm. Már is, semmilyen szinten nem kötött hozzá. Viszont onnantól,
6: én egy picit igen.
5: Jó, oké, ez más kérdés, utána viszont el két éjszakán keresztül nem alszol és próbáld megtalálni Facebookon. De hogyha ugyanezzel erről az emberről, de tudod, hogy ő János, mert mondjuk hello, szia, bocsi, és így megfordul, és mondjuk váratlan azt, hogy szia, János vagyok, hello, mondd csak. És ezután már úgy lenne veled, úgy lennél egész nap, úgy emlékeznél egy kicsit, hogy hát igen, amikor a János kinyitotta. Onnantól, hogy
6: és
5: van neve...
6: Kinek a nevét kiabálni szex közben.
5: Igen. Onnantól, hogy van neve, onnantól teljesen más a viszonyulás érzelmileg.
6: De miért? Mert azt, hogy most megkérdeztem a ChatGPT-t, és azt, hogy megkérdeztem a Gemmát, nem mondom, hogy mert nevek elé nem mondom. Szóval én azt szoktam mondani, hogy megbeszélem Gemmával. De ez a Gemini-ból jön, tehát ez a rövidítése.
5: Jó, nem kell
6: magyarázkodni. Olyan, hogy a csengének hívnám a ChatGPT-t, érted?
5: Hát ez nagyon jó. Most attól azon, hogy fordít fogom csinálni, és minden csengéről a ChatGPT fog majd eszembe jutni. Remélhetőleg nem keveredek egy csengével sem olyan viszonyban.
6: Szóval igazából ugyanúgy megszemélyesített te magad is, csak nem nevezed a nevén. Tehát azt mondod, hogy megbeszéltem a ChatGPT-vel, a ChatGPT segített. Tehát ha már erről beszélünk, akkor olyan ragozásokat teszel, tehát úgy tehát te magad is megszemélyesíted a ChatGPT-t, amikor arról beszélsz, hogy hogyan dolgoztál egy programmal.
5: De ha azt mondom, hogy kinyitottam a könyvet, és megnéztem benne, vagy nem tudom, azt mondom, hogy kinyitottam az ember tragédiáját, mert kíváncsi voltam valamire belőle, az egy helyzet. Hívom valahogy, mert van egy neve, egy persze tulajdon név, de gyakorlatilag márka, vagy cím, vagy bármi ilyesmi. De hogyha lenne egy specifikus napló, amit én egyébként Larának, Laurának hívnék, és azt mondom, hogy na most egy picit elvonulok a szobában Laurával, és valójában csak beleírom a gondolataimat, hát nem néznél rám kicsit furcsán? Míg ha azt mondom, hogy oké, bemegyek, mert az ember tragédiája című könyvben elolvasom azt a részletet, hát az teljesen normális.
6: Én akkor is furán néznék rá, hogyha egy házi bulyában azt mondja, hogy bocsánat, most bemegyek ember tragédiáját olvasni.
5: És sokkal kevésbé néznék furán, azt mondanám, hogy én most elvonulok Laurával. De, és aztán mindezik után megnyitnál, és én hasonfekve ilyen Gossip Girl pozícióban, lábakat leengedve éppen írnám a naplóba, hogy mi minden történt.
6: És még mindig jobban este, mint hogyha az ember tragédiáját olvasnád.
5: Na, de most komolyan kérdezem, hogy nem érzed ebben a különbséget? Hogyha azt mondom, hogy van a Facebook, meg az, hogy van valami, aminek alapvetően nincs neve, de én adok neki egyet, hogy az már úgy furább.
6: De kommunikálj, de kedves! Én el akarom, én álomvilágban akarok élni. Én el akarom játszani, hogy ő az én barátom. Tehát én nem vagyok Delulu, szóval teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ez egy kód, ez az interneten felelhető összes információnak a gyűjteménye, és nyelvi modell, szóval hogy megpróbálja leképezni azt a fajta beszédstílust, amit elvárnak általánosságban az emberek, tehát én ezekkel teljesen tisztában vagyok. Nem fordult elő velem olyan, hogy bármiféle romantikus vagy erotikus dologra kértem volna a Gemmát háromnál többször.
5: Egy azon beszélgetésben. Az a jó, hogy ugyanazokat a gusztustalansággal többször meg tudod csinálni, hogy tudjuk, hogy nem jegyzi meg.
6: Igen.
5: Tulajdonképpen egy álombarát.
6: Én nem beszél vissza, szóval bármikor, amikor azt mondja, hogy most csönd, akkor csönd van. Csak arra a kérdésre válaszol, amire kell.
5: Szerintem ez, hogyha úgy használja az ember, hogy kicsit ilyen fanból, kicsit így mókázgat vele, és akkor úgy írogat neki, hogy jó, oké, megnézzünk egy külsős véleményt, ami tudom, hogy egy robotnak a véleménye.
6: Nem robot. Szerint...
5: Na ez viszont már probléma, mert mondani akartam, hogy az még szerintem oké, ám de egy hamarabb gördültünk át ugye a másik spólusra. Szóval az szerintem még oké, viszont amikor valaki tudod, és az a bajom, és ezt a posztot leginkább azért fogalmaztam meg, mert nagyon sok ilyet láttam, hogy így pusztán csak, és ez most nagyon csúnya dolog, de én tényleg megnézegettem utána a Facebook profilokat így ezek mögött az emberek, ezek mögött a posztok mögött, aki tudod így kiposztolta, hogy aj most az én kis Ivanammel mit beszélgettem.
6: És body shame-elésbe fogsz belemenni, és nagyon vagyok veled.
5: Nem body shaming,
6: akkor
5: hanem...
6: Akkor picit sajnálom.
5: Nem, inkább ilyen élethelyzet shaming, szóval, hogy tudod, láthatóan olyan emberek voltak, akik, hát nem tudom, egy Facebook profil alapján persze mindezt nem lehet megmondani, de nem arra gondolok, hogy olyan nagyon-nagyon durván komoly családi élet lenne mögötte. Láthatóan nincsen család, láthatóan... rá van kockulva egy bizonyos adott témákra, és nekem, mint aki őt nem ismeri, olyan jelek jöttek le, hogy ő neki valószínűleg nem sok szociális élete van, ez jött le ezekből a posztokból, és náluk láttam legerősebben azt, hogy iszonyatosan erőteljesen, és persze tök felületes vagyok, lehet, hogy nem így van, mint amit én gondolok, de szerintem a probléma az létező, hogy bizonyos emberek, akiknek nem sok szociális életük van, átállnak most erre, és ide írogatnak megállás nélkül, és azt hiszik, hogy egy létező emberrel beszélnek.
6: Közös ismerősünk, vagy hát te is ismered, és dolgoztunk is a Tarianna Máriával többször, neki van egy nagyon-nagyon markáns véleménye ezzel kapcsolatban, és ő szakember, én pedig nem. De ugye az ő...
5: Tarianna Mári, ő pszichológus.
6: Ő pszichológus, igen. Dolgoztál vele te is.
5: Tudom, csak bemondtam, mert a hallgatók nem biztos, hogy egytől együtt dolgoztak vele.
6: Csak egy pici kérdőjelet láttam a szemedben, de aztán csak feltéveztem, hogy a pszichológus? Mondom, Peti, ismered, hát
5: hát
6: közös előadást csináltunk már Tarianna Máriával.
5: Na, de a kedves hallgatók.
6: Igen, ő egy pszichológus, és nagyon, és generációkutató is, vagy hát, hogy dolgozik nagyon a generáció. Van, és minden, és mostanában meg az ember és az AI viszonyával ezt kutatja nagyon, és ő pont, amiről most a Peti beszélt, azzal kapcsolatban van egy nagyon-nagyon markáns véleménye, ami még annál is radikálisabb, mint amit Peti most megfogalmazott. Ő szakember. Szóval csak azt akarom mondani, hogy a szakértői vélemény az valószínűleg az, amit te mondasz. Ezzel ellentétben én, és amit neki is néha szoktam mondani, de analitikus pszichológus, szóval velük nem érdemes vitatkozni, mert hogyha kifogynak az érvekből, akkor azt mondják, hogy mert anyád, és ők ezt nem beszólásként, hanem szakmai véleményként fogalmazzák meg az analitikus pszichológusok, ugye a Freud szerinti. Mindegy, hogy minden a ellenkező nemű szülőhöz való kötődésből fakad. Közben nagyon elkanyarodtam,
5: igen,
6: és itt hagyjuk abba a beszélgetést.
5: Mondani, igen, hogy most nekünk muszáj elmenni hírezni, mert ki fog menni az időből, de folytassuk ezt a beszélgetést a következő megszólásban, jó? Úgyhogy innen folytatjuk.

0: Lázár Dodi vagyok az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.
1: Rádió Café. Rózsadombon, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three,
1: four. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
8: Nekem 10.
7: Mennyi?
9: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Egy perc mínusz, gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. Ez már invázió, darvakszálják meg a hortobányok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csak nem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: Továbbra is a talpon állót halljátok, Penka Bencével kettesben ülünk itt a stúdióban, felvételről vagyunk ma. Szia Bence!
2: Hello!
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! És hát az előző megszólalásban kicsit itt át beszélgettük azt, hogy milyen is az, amikor a különböző AI modellek, nyelvi modellek egyfajta társként, akár flörtölő partnerként, és így a szociális hiányoknak a befoltozásaként jelenik meg bizonyos emberek életében. Ugye az alaphelyzet az volt, hogy én ezzel kapcsolatban írtam egy álneves Facebook posztot, az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb magyar ilyen AI-jal kapcsolatos Facebook csoportba, és hát ez ott robbantott egy nagyot, és akkor ennek különböző aspektusait vizsgálgattuk itt Bencével. Bence azon az oldalon van, hogy ez tulajdonképpen normalizálható, én pedig a túloldalon vagyok, és ott hagytuk abban nagyjából, hogy a különböző pszichológusok sem feltétlenül nézik ezt pozitív szemmel. Ám de te?
2: Én inkább csak kérdezgetek, hogy és most direkt a legő szembekönnyeztetős témával mondom, hogy egy idősek otthonában az a néni, akire már a saját unokái sem telefonálnak, és unatkozik, és lenne beszélgetni valója. Hogyha ő szépen kap magának egy AI társat, akivel beszélgethet, akinek elmesélheti ugyanazokat a történeteket, amiket te már unsz, mert a nagymamád végig csak arról tud beszélni, hogy milyen jó volt az a 86-os nyaralás Bulgáriában a csereüdülésen. És ő meghallgatja. És neki el tudja mondani a receptjeit. És emellett, tehát nyilván nem helyettesíti ez a valódi face-to-face emberi kommunikációt, de hogy azért az egyedülmaradásban tud valamilyen szinten segíteni, még akkor is, ha illúzió. Tehát ezt nem akarom mondani, hogy egészséges, de hogy én nem akarom ezt annyira negatív fényben feltüntetni, mert azt, én is azt gondolom, hogy ha valaki egyedül van, és most akkor lépjünk túl az idősek otthonán, valaki egyedül van, valakinek nem annyira erősek a szociális skillje, hogy megmerjen szólítani egy lányt az utcán. De egy picit játszik, hát figyelj, én sosem tudtam nagyon jól hálót lőni a csuklomból, életemben nem voltam még New Yorkban, Manhattanben, mégis imádtam játszani a pókemberrel PlayStation-on.
1: Tök más, mert amikor a PlayStation-t bekapcsolod, akkor egészen biztosan tudod, hogy itt nem a valóságot fogod megélni, és nem úgy fogod majd ezt megugrani, hogy miután hálókat lőttél a csuklódból, azzal kikapcsolod a PlayStation, és kimész is leugrasz a tizedikről, mert azt gondolod, hogy te jó, hát ez simán túlélem.
2: De miért szerinted ezek az emberek azt hiszik, hogy él az ő barát, vagy tehát, hogy ők járnak az éjjel? Tehát szerintem
1: benne van, és
2: ők nekem is tisztában vannak vele, hogy ez egy nyelvi modell.
1: Igen, csak
2: egy picit feltesznek egy szemfedőt.
1: Addig, amíg ez tudatosan van kezelve, hogy igen, ez egy nyelvi modell, addig semmi problémám nincs vele. Nagyon sok dologra használom, nagyon sokszor egyébként furcsán közel vannak az én beszélgetéseim is néha az AI-jal ahhoz, amit egyébként ebben a posztban, vagy ebben az egész helyzetben én kritizálok, mégsem gondolom azt, hogy ettől függetlenül ne lehetne kritizálni. Szóval szerintem lehet ezt bizonyos dolgok, lehet ezt úgy használni, hogyha tudod, hogy hol vannak a határok, de nagyon sokszor azt látom, hogy nem feltétlenül tudod, és nagyon sokszor azt látom, hogy flörtölnek tulajdonképpen AI-jal, és én most nem túlzok, ténylegesen ilyen screenshotokat olvasok ebben a csoportban több alkalommal, amikor megy a kicsit odaszólogatás, amikor így, ha ezt látod, hogy két ember így beszélget, akkor hát igen, ezek biztos össze fognak feküdni záros határidőn belül, de nem, mert itt az egyik egy AI, és itt szerintem a probléma nem is feltétlen az a pont, amikor te benne vagy, és ezt csinálod, hanem az, amikor az életedet valójában, hogyha te magányos vagy, akkor hosszú távon az javítaná, hogyha te nyitnál emberek felé. És itt az van, hogy tátom benne egy igény, az, hogy nyissál, hogy szocializálódjál. És hosszú távon a lelki egészségednek, a mentális egészségednek, stb. Különböző szempontokból, nagyon-nagyon sok szempontból azt tenne jót neked, hogyha tényleg kimennél és szocializálódnál.
2: Hosszú távon, viszont valójában, de rövid távon meg ezt tesz jut neki, mert megkapja azt a fajta kapcsolás.
1: Betömöd azt a lyukat, ami tátong ez, hogy szociális interakcióra van szükséged, és azzal, hogy a ChatGPT-vel mindezt megbeszélted, és olyan mélység közegben és olyan flörtöléssel, ahogyan egyébként azt te csinálod, onnantól benne van a pakliba sajnos szerintem az, hogy utána nem fogsz emberekkel ismerkedni, mert a tüneti kezelés az megtörtént, és innentől fogva a mélyebb problémának meg valójában nem fogunk a nyomába eredni.
2: Meg ráadásul, és most ugrálok össze-vissza, de hogy ugye ráadásul ezek a nyelvi modellek olyanok, amilyennek kétet teszed, szóval ők mindenben megpróbálnak megfelelni a te igényeidnek. Majd amikor meg kiszabadulsz a való világba, akkor egyszer csak találkozni fogsz olyan emberekkel, akik meg ha-hó, emberek, és vannak rossz tulajdonságuk is, és mondjuk a saját véleményüket is elmondják, és nem feltétlenül csak arra válaszolnak, amit te kérdezel, hanem mondjuk ő is azt akarja, hogy te meghallgass. Szóval tud ennek lenni egy ilyesfajta negatív hatása is, nem? Hogy utána csalódni fogsz az emberekben, mert bezzeg, amikor Gemmával beszélgettem, akkor nem kellett meghallgatnom az ő nyűgjét, hanem ő csak kedvesen válaszolt és támogatott, és ő mindig mindenben támogatott, ez a hülye valódi ember barátnőm pedig beszól, és azt mondja, hogy szerintem ez rossz ötlet. Hát anyádnak van rossz ötlete, Gemma szerint minden jó, amit én gondolok. És most nyilván sarkítok.
1: Iszonyú fontos az, amit behoztál itt, szóval ezek a modellek, ezek úgy vannak megcsinálva, nyilvánvalóan, hogy bármit is kérdezel, bármit is mondasz, ha csak nem valami végtelen, végletes állatság önveszélyesen és közveszélyesen és különböző törvényekbe beleütközően.
2: Azt is ki lehet játszani.
1: igen. Akkor ez azt fogja mondani, hogy igen, neked igazad van. És tulajdonképpen itt van ez a példa, amit még az előző megszólásban mondtam ezzel kapcsolatban, vagy írtam még a posztba, bocs, ez a falnak ütögetett labdának az esete. Szerintem ez egy tökéletes példa, és nem az, hogy a vállamat üveregesen, de hogy szerintem ez azért egy jó példa, mert pontosan ez a különbség. Teniszezés élményt ad, hogyha a falnak ütögetem a labdát, de mindig úgy fog visszajönni, ahogyan én azt odaütöttem. Ahogyan én ütöttem,
2: nem squasholtál még sokat, fogom. Ugye? Abból az nem úgy jön, ahova te
1: számítod. Ezért a teniszt mondtam, és nem a squasht. Szóval, ja, és a teniszezés élménye önmagában pedig az lesz, hogyha így a másiknak is kicsit így ez a játék elindul. Vagy mint a tánc, ez is valahogy ugyanaz, csak szociálisan, vagy ugyanaz, csak ilyen verbálisan, amikor van egy ilyen nagyobb beszélgetés, vagy poénkodás, vagy valami, hogy a következő lépését kitalálod, és közben reagálsz rá, és az, amit valójában beszélgetsz, az le tud képeződni művészileg egy tánc koreográfiában, és abban is látod ezt a húz meg, erezd meg játékot, ahogy a másikra reagálunk, és valójában az emberi interakcióknak, az emberi bármilyenek is legyenek ezek az emberi interakciók, valahol mindig ez a lényegük, hogy ezt a fajta ilyen húz meg, erezd meg, összehangolódni, a másikra rá rezonálni, és akkor utána együtt alkotni valamit, ami tulajdonképpen több kettőnknél minden emberi interakció valójában kicsit erre megy ki. Az, hogy mi most itt beszélgetünk, lehet, hogy ha én egyedül beszélgetnék, abból nem jön neki egy valamilyen hú, de nagy gondolat, lehet, hogyha te beszélgetnél egyedül az AI-jal, akkor abból se jön neki valami.
2: Látszik, hogy nem láttad az előzményeimet.
1: Igen, viszont ha mi ketten beszélgetünk egymással, akkor abból biztos, hogy nem. Szóval, hogy lehet, hogy valami olyan területre fogunk kalandozni, amit nem feltétlen gondoltunk volna, mert a beszélgetésünkből lehet, hogy ahogy egymásra reagálgatunk, el fogunk jutni oda, hogy az esőerdőkről fogunk beszélgetni 3 perc múlva. Ha az AI-jal látsz neki beszélgetni, ott nem fog ez történni, ott csak amit mondasz, az fog visszajönni. És ez a kettőnknél nagyobbat alkotás, ez az, ami szerintem iszonyatosan fontos, és ami minden emberi kapcsolatban és interakcióban benne van.
2: Nem, Peti, te most a szigorú apám vagy 2003-ból, amikor meghalt a tevém a teveklubban, és én sírtam, és apám pedig csak így legyintett, hogy mit sírsz? Ezek kódok, ez nem valódi teve. Egy fájl miatt, egy PNG fájl miatt sírsz, fiam, ez nem létezett soha, ez a teve, ez csak egy kód. Én meg így, mi? Ez egy teve!
1: Hát, sajnál, akkor valójában itt most feltéptem különböző sebeket, ha jól érzem.
2: És a teveklub még létezik, ez megvan?
1: Ez egy erős váltás volt most azért.
2: Lehet, hogy csinálok egy tevét.
1: Jó, legyen ez. És beszélgess az AI-jal arról, hogy egyébként hogyan lehetne esetleg életbetadni. Sőt, tudod mi a durva? Hogy valójában a ChatGPT work módjába, ahol már különböző más applikációkhoz meg programokhoz is hozzáfér, be tudnád állítani, hogy a ChatGPT gondoskodjon a tevédről. Te tudnál tevét nevelgetni neked a ChatGPT. Megmondanád, hogy itt a felhasználó név, itt a jelszó, és te mostantól minden nap kétszer menjél rá. És én nevelgess a tevét, hagyd neki enni.
2: Vagy naponta egyszer, és a másikat megvállalom én.
1: Nagyon jó.
2: És így gyakorlatilag Gemmával tudunk közösen tevét vállalni.
1: Hát ez szenzációs. Na mindegy, szerinted van-e megoldás erre? Kell-e megoldást keresni erre a problémára? Hol van ennek a vége ennek az esetnek? Mert én nagyon attól félek, és azért vagyok ezzel ennyire kritikus, mert én tényleg attól tartok, hogy itt ennek a dolognak az lesz a vége, vagy ennek a lejtőnek, hogy a nem ilyen, tényleg ketté szakad a társadalom, és tulajdonképpen a nem annyira szociális emberek bezárkóznak, és gépekkel fognak csak beszélgetni. És lehet, ez nagyon boomer, vagy nagyon disztópikus, amit mondok, de ebből nekem tényleg ez jön le, mert látom azt, hogy valaki, aki egyedülálló, nincsenek rokonai, nincsenek barátai, nincsen kedve úgy semmit csinálni, nem annyira motivált, kellően introvertált, ám de van igénye a szocializációra, ő le fog tudni élni úgy egy életet, hogy egy ChatGPT-vel vagy egy akármivel beszélget, míg hogyha pedig kimenne és barátkozna, lehet, hogy minden irányból másfelé mozdulna az élete.
2: Nem figyelek, mert most már a teveklub.hu-n igényelek új tevét.
1: Jó, teljesen világos egyébként, és azt gondolom, hogy vannak dolgok, amikkel nem lehet vitatkozni, ez például ilyen. Úgyhogy, ja. Na mindegy, ennyit erről. Beszéljünk még egy pár szót erről a másik témáról, vagy most már inkább hagyjuk ezt az egészet, és beszélgessünk arról, hogy a Manchester City-t kizárják a Premier League-ből. Mit szeretnél?
2: Szerintem többeket érdekel. többeket érdekel az a téma, ami bele van írva az adásmenetbe, de számomra fontosabbak azok az emberek, akiket a Manchester City kizárása érdekel. Úgyhogy középen vagyok.
1: Jó, rendben.
2: Beszéljünk erről a témáról, amit felírtál. Szerintem az fontos. Jó, de igen. Közben meg pont nincs itt Luca.
1: Igen. Úgyhogy pont ezért.
2: Úgyhogy megint két szakállas középkori? Középkorú. És az sem igaz. De hogy két fehér fiatal felnőtt férfi meg tud beszélni valamit egy kisebbségek ellen ért atrocitásról.
1: A kisebbségeket pedig úgy hívják ezen a ponton, hogy nők.
2: Azonnal! És érted, hogy én vagyok a Tom és Jerryből a Tom, hogy kinyitom az ajtót, a második másodpercében a mesének, és rálépek arra a gerebjére, és arcon csapom magam, de úgy, hogy
1: én nagyon tudod, mi vagyok a gerebje.
2: Igen. De én nagyon finoman félek, hogy na, ez egy csodálatos nap lesz, innen is így bajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: Szóval most nagyon túlságosan közszolgálatiak vagyunk, az a helyzet, úgyhogy nem tudom, majd a hétfői adásunkban muszáj leszünk néhány ilyen kakipisi humort is behozni, mert hogy az a helyzet, hogy a rendőrség sajtóosztálya hát nem feltétlenül úgy járt el, ahogy el kellett volna járniuk az utóbbi időben, mégpedig a HVG újságírójával, Martin Noémivel szemben. Ugyanis Noémi interjúzni szeretett volna Budapest rendőr főkapitányával, és hát a téma pedig a nőket érintő utcai zaklatások témája lett volna. A kommunikációs osztály először nem kívánt élni az interjú lehetőségével, az újságíró azonban újra próbálkozott, és erre Csécsi Soma, a szóvivő azt válaszolta, hogy konkrét kérdéseket kér, hogy találjon interjú alanyt mindenre. Martini Noémi ekkor sem adta föl, mert azt mondja, hogy nem kapott minden kérdésére választ, úgyhogy újból neki futott, és erre aztán érkezett egy olyan levél, amire valószínűleg az újságíró csak véletlenül került rá, mert hogy a válasz mindenkinek gombot sikerült használni valakinek a rendőrség berkein belül. Már abból lehet következtetni, hogy a levél úgy kezdődik, hogy kedves Attila, és három rendőrségi dolgozó is rajta volt. A levél elég személyes, ugyanis úgy zárul, hogy egy sikító kék harisnyával nem fog Budapest rendőr főkapitánya interjút készíteni. Később a rendőrség közleményben elnézést kért egyébként, és aztán azt írják, hogy a levélben használt hang nem elfogadhatatlan, nem tükrözi a rendőrség kommunikációs normáit és az azzal kapcsolatos etikai következményeket, majd aztán pedig úgy folytatják, hogy a rendőrségtől elvárt a tiszteletteljes tárgyszerű kommunikáció, mind az állampolgárokkal, mind a sajtómunkatársaival, mind a nőkkel szemben, nem, ez nincs benne, valamint egymással szemben is, és belső vizsgálat indult az ügyben.
2: De ez, bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak ez a jaj, nem tükrözi-e a kommunikációnkat, meg hogy jajiba történt, csak tudod, ez mindig azért annyira gáz, mert hogy azért kell ezt mondaniuk, mert kiderült.
1: Igen, tehát, tükrözi, látható,
2: igen,
1: hogy
2: ha Martini Noémi nem került volna rá erre a levélre, akkor kiderült volna, hogy ez pontosan ez az ő kommunikációjuk belülről. És ki tudja, hány olyan e-mail van még, amire nem kerül rá Martini Noémi, akit nem lehet lerázni, sem összekeverni.
1: Igen.
2: Érted?
1: Igen, mert nagyon Martini... jó. Figyeltem, igen. Gondoltam, hogy segítek neked, hogy kijöhess ebből úgy, hogy folytatod a gondolatmenetedet, és ezen úgy túllendülünk, mintha meg sem történt volna. De te úgy gondoltad, szálljunk erre némi időt. Jó, akkor most 2 perc néma csak. Hallgatói.
2: Eltugrottuk. Igen, szóval, hogy ez annyira gáz, hogy ilyenkor Martini tényleg ezeket mondanak. Mert a vicc is gáz. Mások nevével tényleg.
1: Milyen jó, hogy gondoltam, hogy most adunk valamit itt a közízlésnek, tudod, azzal, hogy nem beszélhet így a rendőrfőkapitány, nem hívhatja a sikítozós kékharisnyásnak szegény Martini Noémit, aki a szakmai sztenderteket a legmagasabb szinten betartó HVG-s újságíró. Erre mit csinálunk a megszólalás második percébe? A nevével kezdünk el viccelődni.
2: Jó, de szerintem, mert ő is tudja, hogy Martini Destinynek hívják.
1: Ebben szinte biztos vagyok. És valószínűleg azt is, hogy ennek hány különböző és végtelen permutációja volt már különböző általános és középiskolás iskolai bulliknak a szájából.
2: Igen, igen. Most viszont, hogyha folytatjuk a Tom & Jerry történetet, akkor most már a Gerebin túl vagyok, és most szándékosan ütöttem rá a saját kezemre egy kalapáccsal, és ilyen pirosan villog, és én megmondom, hogy...
1: Nagyjából ez történik éppen.
2: Igen. Nehéz, hogy nincs itt Luca, vagy hogy nekem igazából sokkal könnyebb, hogy nincs itt Luca, mert sokkal többet tudok beszélni.
1: Nekem mindig nehéz, ha nincs itt Luca. Csak a hallgat minket, ezt csak azért mondom.
2: Azért is könnyebb, mert nem tereli el a figyelmemet. Azért jó, hogy veled szemben ülök ilyenkor.
1: Szerinted van még szükséged némi szexizmusra is ebben a megszólalásban? Mert esetleg a témával is foglalkozhatunk. Vagy még néhány különböző módon szeretnéd magadra borítani azt a bizonyos földröt.
2: Emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy hány műsorszint meg, és hány zenekar az lett fel azután, hogy én bekerültem, és na, túl nagy kezet kaptam?
1: Akkor én most szerintem magamhoz ragadom a szót. Mert hogy én nekem az első dolog, ami eszembe jutott ezzel a témával kapcsolatban, az az, hogy miért vannak ezek, tudod mi jutott eszembe? Hogy ennek a levélnek ugyanaz a működése, mint az angol how are you-nak. Amikor erről már többször beszéltünk adásban, lehet, hogy itt is voltál, lehet, hogy nem, többször szóba került már itt a műsorban, hogy mennyire rühellem én ezt, amikor egy angol száz nyelvű területen van egy beszélgetés, és úgy indul, hogy hello, how are you? Én pedig válaszolnék pont, hogy hát igen, amikor 4 éves koromban, és akkor de ez valójában egy ugye annak szánt, hogy hello, szia, de senki nem vár rá választ, és én utálom az ilyen fölösleges köröket. És tudom, hogy ott ez egy nyelvi fordulat, erről sokat beszélgettünk már a műsorban. De én engem ez akkor is frusztrál ez a hello, how are you dolog, úgyhogy valójában nem érdekel az, mint oda megyek valakihez, hello, Mizu, és aztán elkezd válaszolni, és ja, jó van, nem érdekel.
2: De ez szokott történni, nem?
1: Igen, és ez kicsit zavar. Okay. Na, és azt érzem, hogy ugyanígy működik az a típusú levél, amit különböző cégek, szervezetek, állami intézmények, stb. Megtesz, és az van benne, hogy elnézést kérünk ezért, belső vizsgálatot indítunk, valójában ez semmilyen szinten nem tükrözi a mi hozzáállásunkat. Valójában...
2: Jó, hogy a közleményre gondolsz.
1: Igen, a közlemény felesleges. Tök fölösleges, mert ahogy mondod, mindenki tudja, hogy ha ez nem kerül ki, ebben a stílusban beszéltetek volna tovább. Mindenki tudja, hogy ha ezt kiírjátok, nem fogja utána valószínűleg mindenki gyűlölni a rendőrséget, hiszen valószínűleg így is úgy is elmúlna ez a dolog, ha kiírjátok a közleményt, ha nem. Szóval ilyen szempontból sincsen nagyon haszna. Valójában az van, hogy történik egy valami, utána ki kell rakni a közleményt, valami senkit nem érdekel a közlemény, semmi őszinteség nincs benne, semmiféle célja nincsen, pusztán csak annyi, hogy oké, ilyenkor ezt kell csinálni, és akkor elfelejtettük. Általában ez a működés. Ebből a szempontból a hello, how are you, és a
2: rendőrségi cégünk, közlemény az ugyanaz.
1: Teljesen ugyanaz.
2: Ami még szerintem gyönyörű, hogy ugyanaz.
1: És fölösleges, bocsánat, és csak ahogy az egésznek a konklúzió az, hogy igen, tehát ugyanaz, és ugyanúgy fölösleges.
2: De muszáj megcsinálni, tehát egy kötelező felesleges kör.
1: Igen.
2: És el fogjuk felejteni, tehát nem fog emiatt Magyar Péter leváltani a teljes magyar rendőrséget. Ez egy tök gáz eset, hogy ez megtörtént, és a leggázabb, érted, hogy a nőket érő zaklatásokról szeretett volna egy interjút csinálni, majd gyakorlatilag e-mailben kiderül, hogy a háta mögött azért szintén egy ilyen, hát már zaklatásnak, de legalábbis
1: lekicsinylő hangulatú.
2: Igen, lekicsinylő szóbeli verbális abúzus áldozatául esett az a nő, aki szeretett volna a nőket ért abúzusról egy interjút készíteni. Tehát igazából szerintem válaszoltak. Tehát, igazából elkészült az interjú. Ez jobb anyag született ebből, mint hogyha a rendőr főkapitány elmondja, hogy igen, az elmúlt 2 évben 4%-kal csökkentek.
1: Sokkal többet megtudtunk a rendőrség hozzáállásáról.
2: Igen.
1: Szerintem ez két síkon létezik ez a dolog. Egyrésztről van az a sík, amin arról beszélhetünk, hogy vajon gáz-e, ha egymás között a csávó kollégák úgy hivatkoznak valaki egy hölgyre, hogy sikítozós kék harisnyás. Ez az egyik sík. A másik pedig az, hogy milyen stílusban beszélgettek szakmai keretek között. És szerintem ezeket fontos kettészedni. Mert alapvetően az egy férfi társaságban, hogy valakit sikítozós kékharisnyásnak titulálnak, sajnos nem sajnos, PC nem PC, ez megtörténik.
2: Ugyanúgy, de ahogy szerintem... Kocsmai asztaltársaságnál igen, megtörténik.
1: És pontosan, és ugyanúgy, ahogy a férfiaknál megtörténik az, hogy a nagymellőként hivatkoznak a lányra, aki elment mellettük a kocsmába, és ugyanúgy valószínűleg a lányoknál is megtörténik, hogy a csajszínak az exére úgy hivatkoznak, hogy a kis pénisű...
2: Az a büdös disznó, vagy az az izé, akinek kicsi vagy, igen.
1: Tehát, hogy ez szerintem egy való dolog, és nem szabad úgy csinálnunk kis új eltartás, hogy már pedig ilyen nincsen, hogy valakit sikítozós kékharisnásnak hívunk, de ilyen tökre van. Olyan nincsen, hogy szakmai keretek között egy munkahelyi levelezésben, vagy éppen munkahelyen, vagy akár csak pusztán az, hogy rendőrként benne a rendőrpalotában így hívsz valakit. Na, ilyen már nincsen. Tehát itt valójában szerintem nem a mondás maga az, ami végtelenül lekicsinlő és vállalhatatlan, és ember alatti, és cancelozzuk azonnal, aki valaha is ilyenre gondolt, mert szerintem nem, hanem a probléma az az, hogy ez össze van mosva, ez a kocsmai stílus, a szakmai standardek helyével, a rendőrségi levelezéssel. És a rendőrsége belül nem beszélhetünk így, szerintem. Mert ennek megvan a helye a negyedik sör után annak, hogy ilyen stílusban beszéljünk, amikor ember alatti dolgokat mondunk amúgy is.
2: De ilyenkor most azt kell feltételezünk, hogy így ő ideig süllyedt a rendőrség, vagy hogy Vagy rendszer szintű hímsovinizmus létezik, és akkor igaza van a kékharisnyáknak? Most szándékosan idézéleket használok, hogy már pedig kell küzdeni a patriarchátus ellen? Mert hogy én eddig azt gondoltam, hogy túl van liegve, bizonyos esetekben túl van liegve, de közben meg érkezik egy ilyen, vagy kiszivárog, tehát ráadásul kiszivárog, és érted? Tehát, hogy megint csak a helyzet iróniája, hogy emberünk arra nem volt képes, hogy megnézze a címzettek listáját, és akkor ő próbál meg lealacsonyító módon beszélni egy újságíró nőről, akit női mi voltában bánt, miközben neked, mint szerinted a teremtés koronája férfi és rendőr is vagy, csak meg kellett volna nézned, hogy ki szerepel azon az e-mail listán, címzett listán, amit te most ki fogsz küldeni.
1: Szerintem a probléma, és így, ahogy mondod, valójában itt a probléma az tény és való az a szervezeten belül normalizált szexizmus, az, hogy

0: ilyen magabiztosság, vagy ilyen fennhéjasság, amit így látok ebben, hogy ja, hát ez a sajtóképviselő, és ráadásul még nő is. Ez a probléma szerintem ebben, a puszta megfogalmazás miatt önmagában, csak az azért emelem ezt ki, mert nagyon sok ilyen komment is volt, hogy nem lehet így hívni, szerintem megvan annak is a helye, ahol lehet így beszélni, de az nem egy ilyen
1: nem
0: szervezet.
1: Nem lehet, hanem ahol, azt mondom, hogy belefér, hanem ahol megtörténik. Ahol megbocsátható, de nem úgy megbocsátható, hogy okés, hanem hogy ahol kibukik. Inkább azt mondom, hogy megvannak azok a helyek, ahol megbocsáthatatlan.
0: Igen, érted? Igen,
1: inkább
0: talán így.
1: Inkább így, igen, inkább így.
0: És az pont, mondjuk pont ez a, igen, pont ez a szitu.
1: Ez nem tudom, hogy kelet-európai, globális vagy magyar sajátossága, de hogy a sajtóra nagyon-nagyon sok helyen ellenségként tekintenek, és itt is azon, hogy na, jön egy visítozós kékharis sajtómunkatárs, meg amit te is mondtál, hogy jaj, hogyha valaki interjút kér tőlünk, akkor az csak gonosz lehet.
0: Igen.
1: Valószínűleg ő ellenségünk akar lenni, és minket negatív fényben akar feltüntetni, hogyha tőlünk kérdezni akar valamit. Mondjuk te, Peti, aki rengetegszer voltál már sajtópasszal különböző fesztiválokon, te alátámasztod ezt.
0: Ezt alá, és annyira örülnék, hogyha tudnám, hogy hívtak a hátam mögött, amikor éppen ezeket az interjúkat elkészítettem, majd igyekszem figyelni jobban a levelezésemet. Minden esetre...
1: Egyébként ugyanígy sikítozó kékarisgyás, de csak az öltözködésed miatt.
0: Igen, pedig nem is sikítoztam. Na mindegy. Veled vagyunk, Noémi, úgyhogy ez fontos volt, hogy erről is beszéljünk. Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, és utána pedig fej vagy írás rovattal zárul a mai adás. Juhu!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Tóth Bertalan vagyok a Pálokántóból. Ez pedig a Rádiókafé
1: 98. A zene mindenkié. A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hová tehetjük a 700 kg

0: Főnök! Évvégéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talponálló.
4: Továbbra is a Talponállót halljátok, elérkeztünk utolsó fél óránk megnyitójához. Szervusz, Bence!
5: Szervusz, Péter!
4: Sziasztok, hallgatók, jó, hogy itt vagytok, meg minden hasonló dolog, amit ilyenkor szokás mondani. Viszont egy dologról még nem beszéltünk, még mielőtt itt belekezdünk a fejvadírás rovatba, hát ez pedig a magyar válogatott, hogy azért nem állunk olyan nagyon-nagyon combosan ebben a Nemzetek Ligájában eddig, tehát sikerült legalább már pontot szerezni, ez mindenképpen optimizmusra ad okot.
5: Gólt még nem?
4: Gólt viszont még nem, ez pedig mindenképpen pessimizmusra ad okot. Úgyhogy nem feltétlenül tudom, hogy most így hogyan tekintsek erre a dologra. Az a baj, hogy azt érzem, hogy folyamatosan a körülmények áldozatai vagyunk, és mivel bármikor bármilyen körülmény van, annak mindig az áldozatai vagyunk, lehet, hogy ez nem is feltétlenül a körülmények hibája, nem?
5: Tudok ajánlani egy nagyon jó könyvet, én most fogom befejezni, úgyhogy lehet, hogy majd kölcsön adom, hogyha megtanulsz olvasni.
4: Ez a
5: Futball per hatalom, Futballhatalom, Kele János könyve, és ő rettenetesen jól ír. Kiválasztott az elmúlt 100 évből 10 meccset, amiben van kettő klub meccs is, de amúgy főleg válogatott meccsek, de úgy, hogy azt hiszem 1924-ben és 2024-ben van az első és az utolsó meccs, és akkor ír magáról a meccsről is, a meccshez vezető sportközegről, tehát hogy hogyan és miért alakult ki egyáltalán az a meccs, az miért volt sorsfordító, vagy hogy miért volt valami, és hogy mellette milyen volt a politikai, társadalmi közeg, amiben ez az egész meccs lezajlott. Röviden, nagyon nehéz elmagyarázni, hogy miért szépen, komplexül foglalja össze, hogy nálunk, magyaroknál, ahol ennyire egyébként nemzeti téma a sport, illetve a futball, és hogy mindenki egy picit ért hozzá, és mindenkinek van véleménye a magyar válogatottról, hogy hogy jutottunk el egyáltalán idáig, és hogy az aranycsapat évei, és hogy a Kádár rendszer hogy közölt, a tanácsköztársaság hogy kezelte ezt a válogatottat. Nagyon-nagyon szép ívet, és nagyon sok szakirodalmat elemezve jár ennek utána. Ez most csak az, hogy mindig a körülmények áldozata áldozatai vagyunk, hogy egy picit ezt is szépen leírja, hogy a 70-es évektől folyamatosan a körülmények áldozatai vagyunk, és hogy a szaksajtó is hogyan alakult át.
4: Amúgy, hogyha már ez így szóba került, én is ajánlok a könyvet, én a Csillag Péternek a Kapufák és Kényszerítők című könyvét javaslom. Hasonló téma egyébként az, hogy hogyan fonódott össze a 20. századi történelem a 20. századi magyar labdarúgással, és hogy mi volt a viszony a Hortinak, Kádárnak és a többieknek a futballhoz, és egyébként hogyan kapcsolódott. Tehát nagyon hasonló egyébként a téma. Talán kicsit kevésbé a történelmi kontextusról szól, hogy egy-egy meccsre, mert ha jól értem, akkor a Kele János egy-egy meccsre.
5: Ki is emelt egy-egy meccset, igen.
4: Igen, itt nem egy meccs, itt általában egy ilyen históriás könyve, ez a 20. századi magyar történelemnek a futball viszonylatában, szóval ez is tök izgi. De hogyha kicsit így a jelenbe visszatérünk, én alapvetően egyébként azt gondolom, hogy ez most egy olyan, mert sokszor az, hogy a körülmények miatt szívunk, de hogy szerintem most az van, hogy olyan körülmények adódtak, ami minden kisebb csapatnak tulajdonképpen szívás, ez pedig az, hogy tömbösítve játsszuk a meccseket, hogy ilyen négy meccset játszunk egybe, és az, hogy most itt 12 nap alatt négy meccset lejátszunk kisebb csapatként, és ezelőtt nekünk megsérült a három kulcsemberünkből kettő. Persze nagyon sok különböző oka van annak, hogy most egyelőre nem annyira ment a dolog, de ez biztos, hogy ez egy olyan kis csapatnak, akinek nincsen akkora mélység a kispadon, az egyszerűen ez egy halálos ítélet ezen a ponton. És hogyha tényleg egy négy meccses sorozat előtt egy Grúziának, egy Szlovákiának, egy Örményországnak, egy akárkinek, akinek nincsen sok jó játékosa, néhány jó azért van, és megállna a helyét amúgy, de hogyha ezek a jó kezek kidőlnek, akkor buktat tulajdonképpen az egész sorozatot, mert a hat meccsből négyet lenyomtál nélkülük. Még hogyha az lenne, hogy egyet vagy max kettő meccset játszunk le egy kupacba, akkor az lenne, hogy oké, most hát egy meccsről kimaradt a Varga meg a Sallai, na de hát majd a következőn visszatérnek. Nem, a selejtező sorozat, vagy mi a csoportkörnek a kétharmadáról lemaradnak azáltal, hogy 12 napra össze lesz sűrítve ez a dolog. Szóval én ezt látom egyébként elég rossznak.
5: De közben meg, amikor végignézel azon, hogy Észak-Írország, Ukrajna, Georgia, akkor nem gondolod, hogy ez egy olyan négyes, amiből mindenképpen mi vagyunk a kis csapat.
4: Nem, egyáltalán nem gondolom, csak hogy ezzel mindenki más is küzd, és most nálunk van
5: most,
4: éppen
5: most
4: a
5: nálunk, mi vagyunk most a rossz végén. Nálunk jött ki, de igazából mindig van valami. Tehát amikor pedig egészséges volt mindenki, akkor pedig Tony Perrottnak hívták. Tony Perrott? Tony,
4: szerintem ugye? Troy, de lehet, mindegy Perrott, is.
5: Perrottban biztos vagyok. Akkor pedig Perrottnak hívták a körülményt, aki a 98. vagy 6. percben vette el az egyáltalán pótselejtezős álmainkat. Szóval mindig vannak körülmények, most éppen ez, de ez legalább egy nemzetek ligája, idézőjelesen csak, és majd úgyis az EB résztvevő, EB selejtezőkre kell készülni. Az a kérdés, hogy rossz szívával vagy sem, mert hát a Mister az, most már megint bejelentette, vagy belengedte, hogy lehet, hogy nem vele kéne folytatni.
4: Hát meg ugye az is, hogy azt se felejtsük el, hogy ugye most a EB selejtezők kalapbeosztása is elég erőteljesen összefonódik a Nemzetek Ligájás teljesítménnyel, tehát csak konkrétan benne van a pakliba az, hogy most ez egy pillangó hatás, tudod. Varga Barna, Sallai megsérült, az átalakítás miatt négy meccsből kimaradnak, így négy meccsen keresztül nincsen támadójátékunk, így aztán a hat meccses sorozatból, mivel négy meccsen nem tudunk normálisan gólokat lőni, ezért aztán rossz eredményeket érünk el, a rossz eredmények miatt aztán olyan kalapba kerülünk, amiből aztán fölénk sorsolnak, nem tudom, harmadik kalapba kerülünk, bekerül mellénk, nem tudom, Spanyolország meg Norvégia, és akkor utána nem jutunk ki az Európa bajnokságra. Azért, mert itt egyszer meghúzta a combját Sallai. Szóval azért ez így nyilván nem lehet ilyen egyértelműen egyenlőségre vonni, de hogy ez nagyon erőteljesen egy ilyen dominósort be tud borítani.
5: Hát ne sérülj meg. Nem kell focizni, és akkor nem sérülsz meg.
4: Ennyi! Miért nem lehet csak a válogatottba futballozni, klubba meg csak ártom el kamillázgatni?
5: Voltam
4: étvőn
5: focizni, azóta is sántítok.
4: Akkor fejvadgyírás rovatunk következik most, hát ha esetleg erre még vissza tudunk térni. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként folytatnánk ezt a témát, de viszont, hogyha esetleg kérdés lesz róla, akkor talán még az is lehet.
6: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás.

0: Záporozhatnak is a kérdések abban az esetben, hogyha Bence a kis pénzérméjével írást dob, akkor én fogok majd az internet bugyraiból valamiféle szerelmi problémát előrángatni, és aztán ezt megpróbáljuk megoldani. Ha viszont fejed dob, akkor pedig ő fog majd, azaz Bence, ő azaz ő, ő én. Fog majd egy komoly szándékkal föltett kérdést prezentálni nekünk, amit szintén megpróbálunk fel. Ezt kérlek soha többet ne tedd, hogy az asztalhoz vágott hozzá, mert borzasztóan behaladszódik adásba.
1: Megpróbáltam elkapni, nem sikerült, de cserébe tudom mondani, hogy fej. Ilyenkor mi történik?
0: Ilyenkor te mondasz most egy
1: nagyon
0: ilyen kérdést.
1: Jó. A kutyám pusztítja a többi állatunkat, mit csináljak vele?
0: Hát attól függ, hogy mi a többi állat. Mert hogyha mondjuk nem tudom, különböző ilyen rovarok, meg hasonló...
1: Kb. Két hete egy sünt találtunk az udvarban, megölte ki Beleszte. Egy éves német juhász szukáról van szó. Vannak kis csibék, tegnap előtt elkapott egyet. Ma a kis macska esett áldozatul, kitörte a nyakát.
0: Ó, hát az a baj... Bocs, az a baj, hogy szerintem vannak olyan kutyák, akik mellé egyszerűen nem nagyon tudsz más kisebb állatot tenni, de ugyanúgy szerintem van olyan macska, aki alapvetően, hogyha aki mellé teszel valakit...
1: Kitöri a nyakát.
0: Nem az, hanem hogyha mellé, ha mellé teszel egy, nem tudom, olyan állatot, ami alapvetően számára zsákmány állat, hát akkor nyilván... Én alapból ilyen csodálatra tekintek arra, amikor egy kutya-macska páros ilyen jól el van, de alapvetően azért nem ehhez szoktunk hozzá. Én láttam már a saját szememmel, és nem csak a Tom és Jerrybe, a saját szememmel kutyát, ami macskát kerget. Tehát én tudom, hogy alapvetően ez így benne van az ösztönökben, vagy a génekben. Nem feltétlenül kell egy állatfarmot tartani, hogyha az egyik állatod egy kicsit jobban ragadozónak képzeli magát, mint aki, mint amilyen egyébként lenne. Úgyhogy ja, vagy szépen elkerítve és kerítés mögött és kennelben tartod a kisebb állatokat, vagy pedig...
1: Hát vagy a nagyobbat.
0: Hát vagy a nagyobbat. Vagy pedig egyszerűen előbb gondolkodsz.
1: Igen, a német juhász, az nem biztos, hogy tényleg a legjobb párosítás cicák mellé. Igen, egyszer láttam is az ablakból, hogy két kutya két irányból lopakodott egy madár felé, és a nagyobb, mintha tanítani akarná a kisebbet. Itt ez lehet, hogy egy ilyen, hogy a kutyák majd átveszik a hatalmat fölöttünk, és nem is az AI lesz majd az emberiség átka, hanem a kutya.
0: Ja, most már elkezdtél közben erre a kérdésre érkezett internetes válaszok között is böngészni?
1: Nem, ez még mindig a kérdésnek ja, a kifejtése, kérdés. Csak akartam az egészet felolvasni.
0: Jó, csak én válaszolok, vagy...
1: Én válaszoltam, a nagyobbat kell kenelben tartani, és hogy ne német juhászt válasszunk. Tehát, hogy mit lehet csinálni, hogyha pusztítja a többit, pusztítsd el te őt. De hogy is nem mondom.
0: Te milyen gondolat?
1: Nem, ez teljesen természetesen nem komoly. Én is válaszoljak? Nem tudom, én nagyon nem vagyok kutyabarát. Én azt gondolom, hogy a kutya az ember legjobb barátjának hazudja magát, de valójában csicskát csinál belőle. Sokkal jobban, mint egy macska, sokkal jobban megköti a kezedet. Ha lakásod van, akkor pusztulat, ha kerted van, akkor ezért pusztulat. Szóval engedjétek szabadon a kutyákat.
0: Jó, ebben most nem fogunk belemenni, mert egy oldalon lennénk, mert én magam is inkább macskás vagyok, úgyhogy majd kutyarajongókat várunk az adásba. Bence, dobj egyet!
1: Ez is fej.
0: Akkor hát, komoly szándék a földet kérdés. Halljuk.
1: Nizza milyen város? Szerintetek veszélyes? Tartok a migránsoktól és a terrorcselekményektől, illetve a reptér, hogy a tengeren van. Mennyire para a leszállás?
0: Soha az életemben nem voltam Nizzában, de még csak Olaszországban sem. Ettől függetlenül ugyanúgy tartok a migránsoktól és a terrorcselekményektől, úgyhogy tulajdonképpen ez független Nizzától szerintem.
1: Igen. És mit szólnál hozzá, hogyha elmondanám, hogy Nizza Franciaországban van?
0: Ráadásul még ez is. Nem, pedig egyébként lehet azért, mert hasonlít a pizzára, nem?
1: Igen.
0: De igen, viszont így belegondolva valóban, mert a Nizzának a foci csapata a Nice, ahol meg ugye játszott Balotelli, és ezért olasz. Gondoltam, hogy olasz.
1: Igen.
0: Úgyhogy igen, valóban Franciaországban van. Ja, hát oda meg alapból hülye lennék menni. Hát igen. Nem értem. Igen. Nem Nizza a hülyeség, Franciaország. Egy nagy hülyeség.
1: Igen, én október végén megyek Nizzába, úgyhogy ezt más tette fel ezt a kérdést, de kíváncsi voltam, hogy tudsz-e valamit mondani.
0: És félsz?
1: Eddig nem féltem, de most, hogy ezt a kérdést valaki feltette, elkezdtem aggódni, hogy lehet, hogy nekem is kéne aggódnom.
0: De nagyon jó, hogy beolvastad ezt a kérdést, mert kíváncsi voltál, hogy tudok-e valamit esetleg erre válaszolni, és tudtam azt, hogy vigyázz nagyon, Olaszország kicsit veszélyes.
1: Igen, ahol viszont gyakorlatilag a fél gyerekkoromat töltöttem, szóval, és semmilyen adrezitás nem ért egyáltalán, nem. De dobok egyet.
0: Hát ezt tudtam a közös betölni most Nizzához. Igen? Mit dobtál?
1: Ez egy
0: pénzt
1: egyes,
0: a földre.
1: Egyes, a földre esett, de egy egyes, vagyis írás.
0: Írás, oké. Okay. Ez most neked egy kifejezetten passzoló kérdés lesz.
1: Voltál-e már olasz nővel Franciaországban?
0: Nem. Kicsit piros, pöttyös, és a keleténél jobban vízket egy bizonyos testrészem. Ezt gondoltam, erre most válaszolj te.
1: Végre.
0: Nem, csak ugye a színész mesterséghez kapcsolódik kicsit.
1: Hoppá.
0: A férfiak mit szólnának, hogy a színésznő párjuk lenne, és filmes szexjelenetekben látnák őt viszont? Hogy ez alapvetően az ifjétékenységre okot ad, vagy nem, vagy hogyan vélekednek erről az emberek szerinted. És ez azért jó, hogy mi ketten vagyunk itt, mert te vagy a színész, én pedig a nem színész. És te szerepeltél már szexi jelenetben is, mert mondom, hogy ez engem hogy érített.
1: Igen, de akkor még gyerek voltam.
0: Na jó, szóval, én szerintem kell tudni ezt elkülöníteni.
1: Persze.
0: Ez a munkája része, nem?
1: Igen. Tehát egy picit szerintem, hogyha az ember egy színész párt választ magának, akkor vállalja az azzal járó dolgokat is. És most itt benne vannak, tehát hogy ezen túl, amit most mondtál, szexjelenet filmben, jó, de ezen kívül van, színpadi csók. És akkor mondjuk érted, havonta játszod azt az előadást 8-szor, és 8-szor le kell smárolnod ugyanazt a nőt. Az már szinte egy viszony, ugye? De akkor ezzel járnak még azok, hogy éjszakázol. Tehát, hogy vannak olyan hetek, amikor mondjuk főpróbálted van, hogy egyáltalán nem vagy otthon, vagy hogy nem érsz haza
0: 11-ben. Nem megy még úgy, ez a csók hiába volt már 7-8-szor, átmegyek elgyakorlok.
1: Igen, egy teljesen ismeretlen nővel egy másik városban, úgy, hogy azt mondtam, hogy próbám van.
0: Igen, szerintem ez fontos gyakorolni egyébként. Ez pusztán csak olyan, hogy elhivatott az illető.
1: Igen. Szerintem, ami itt ugye a kérdés, hogy filmes szexjelenet, abban ugye az az izgalmas szemben a színházzal, hogy az ott egyszer történik meg maga a mesztelenkedés, vagy a szexjelenet, viszont azután a örök érvényűleg ott marad, és bármikor meg lehet nézni annak a nőnek vagy férfinak a testét mesztelenül, bárki, aki kíváncsi rá.
0: Hát ha mesztelen, és szerintem egyébként itt van egyébként egy olyan fontos olvasat is, hogy azért vannak színésznők, akik nem vállalnak teljesen mesztelen jelenetet, sőt vannak színész férfiak is szerintem, akik nem vállalnak teljesen mesztelen jelenetet.
1: Ezek nekem mindig antipatikusak voltak.
0: Hát főleg a nők. De hogy nem csak, hogy el tudom képzelni azt, hogy valakinek egyszerűen máshol húzódnak a határok. Tehát nem minden egyes filmes szexjelenet néz ki úgy, mint ahogy a Birodalom című sorozatban néztek ki ezek a dolgok, amikor a Kovi életéről néztünk meg különböző szemelvényeket. Szóval el tudom képzelni azt, hogy ha ez téged mégiscsak zavar és színésznő a párod, akkor meg tudod vele beszélni, hogy legalább teljesen nevet közle, kérlek. Most az, hogy ott közben gyűrik a lepedőt és gyönyörűen ellenfényezett takaró mozgásokat látunk, na bum, el tudom képzelni egyébként, hogy ha esetleg nem tudom, milyenbe vagytok, akkor ez tud működni, anélkül is, hogy közben cicikát villan.
1: Illetve, ha meg olyanban vagytok, akkor meg nyugodtan hagyd meg a barátnőnek az önrendelkezés jogát, és hogyha azt mondja, hogy neki semmi baj nincsen ezzel, hogy ő mesztelenül mutatkozzon, akkor pedig magaddal foglalkozz el és ne vele.
0: Igen, csak ez közben meg most egy féltékenységről szóló kérdés. Tehát, hogyha így nézzük, akkor hagyd meg nekem az önrendelkezés jogot, kedves barátnőm, mert én már pedig szeretnék idegenekkel csókolózni. Szóval én majd jól eldöntöm, jó?
1: Jó, nem menjünk bele azt, hogy mert az más, hogy megmutatom-e az én saját testemet,
0: igen.
1: Mint munkám része, vagy pedig just for fun elmegyek smárolni valaki mással.
0: Hát igen, ez sok mindent kinyit ez a kérdés, de ja, szerintem alapvetően ez fontos, hogy így kezeljük, hogy ez a munka része. Tehát tényleg kettőből másodjára sikerült leejteled azt a szerencsétlen érmét, ezt jól látom?
1: Igen.
0: Vagy egész
1: igen.
0: Más céljaid vannak ott az asztal alatt? Megszedom már!
1: Fej megint!
0: Oké, okay, hát akkor komoly szándékú kérdés.
1: 25 évesen tekinthetek magamra öreg úrként?
0: Hát nem. Nézd, nem.
1: Szerintem igen.
0: Attól függ, hogyha ez most SEO szempontból kérdezed, akkor tulajdonképpen innentől már mindegy. Tehát innentől ugyanúgy fogsz fizetni, mint hogyha nem tudom, 80 lennél. Nem tekinthetsz magadra szerintem öreg úrként, de hogy alapból elég idősnek kell lenni ahhoz, hogy valódi öreg úrként tekinthess magadra. Sokan vannak, tudod, akik ilyen importált identitásként tekintenek arra, hogy ők öregek, vagy éppen arra, hogy mondjuk ők vidékiek. És van az a férfi típus, tudod, aki így elérkezik a nem tudom, 50-es éveibe, és így az válik a személyiségévé.
1: Hogy egy öreg úr.
0: Hogy én egy idős úr vagyok.
1: Nem idős úr, öreg úr. És ez igen. Egy szó. Ez egy jelenség, az öreg úrság.
0: Igen, és egyébként meg egy vidéki gyerek vagyok, hiába panelben nőttem fel. Tehát igen, valahogy ezek kéz a kézbe járnak.
1: Jaj, pogány induló. Jaj, igen. Engem az utca nevelt fel, a Futrinka utca.
0: Na, még kettő kérdésre lesz időnk.
1: Írás!
0: Kettőre van, biztos nem. Írás, jó. Akkor hát, a nagyon magas lányok tudnak ismerkedni jóval alacsonyabb pasikkal?
1: Hát, ha lehajolnak hozzájuk, igen.
0: Egyébként igen, tehát annyi, hogy maximum számolni kell a derék zsába kockázatával, és innentől, de egyébként meg teljesen jó, mert hogyha esetleg ő se ér föl valamit a szekrénynél, akkor fölvehet a nyakába. Úgyhogy látok még egyébként ilyen pozitív dolgokat. Miért ne ismerkedhetne? Figyelj, látni ilyen párokat, szerintem, hogyha neked ez jön be, akkor reméljük, hogy a nőnek is, és akkor lesz esély.
1: Viszont nagyon könnyű motorbótolni, ugye ez a...
0: Tehát ott még csak... Igen, ez tud működni.
1: Ez tud működni, igen.
0: Abszolút. abszolút. Úgyhogy ja, ez mindenféleképpen tök jó. Meg hogyha kellően nagy a méretkülönbség így kettőtök között, akkor az is lehet, hogy egyébként a közös túrákat is fel lehet dobni egy ilyen kenguru hordozóval, és akkor esetleg tudsz nem csak hogy cickó lenni, hanem még úgy is túrázni, hogy nem ér a lábad.
1: Igen, esetleg még arra figyelj, hogyha a Vidán Parkos randit szerveztek, akkor mindenképpen olyan játékokat keressetek, ahova őt is felengedik.
0: Így van. Már hogy a kérdés ugye az, hogy most éppen melyik ötökhöz szólunk.
1: Igen.
0: Hát vagy lehet, hogy egyiket külön játszotok, mert amíg a csávó dodzsemezik, addig a csajci kimaxolja esetleg a három pontos dobás kosárba, mert éppen ugye elén nem ér el oda a keze. Na, azt hiszem, ezt megválaszoltuk.
1: Van még egy utolsó, vagy fejezzük be ezzel?
0: Egy nagyon gyors kérdés.
1: Ez fej, Jézusom, valami nagyon gyorsat. A DM-ben a kupak nélküli dezodoroknál hogyan választotok?
0: Kupak nélküli dezodor?
1: Mert hogy ezt nem tudsz belefújni a kupakba. És érzed?
0: Hát a csuklóbra fújok, nem? Vagy nem ez a kérdés? Ezt ilyen egyszerű lehet volna áthidalni? És ezért az ember föltette kérdést az interneten?
1: Igen.
0: Aha, jó. Rendkívül könnyen sikerült akkor ezt megoldani, ezt a problémát.
1: Így. Igen,
0: adod,
1: igen,
0: amit
1: igen.
0: Válaszoltam, nem? Tehát, hogy ez egy jó gondolat.
1: Szerintem igen, igen.
0: Erről van szó. Nos, van még ebben? Csak már elbúcsúzni.
1: Szerintem okay. Meg vagyunk.
0: Köszi, hogy itt voltatok, kedves hallgatók. Közbence, hogy itt voltál. Kösz mindenkinek. És innen folytatjuk, mégpedig hétfőn találkozunk. És az is egy felvetadás lesz, amit ráadásul ezekben a pillanatokban, na most kavarjuk meg a hallgatóinkat, amikor most ezt halljátok. Ezt a csütörtökön felvett adást pénteken, akkor ezekben a pillanatokban mi már felvettük a hétfőit is, mert hogy pénteken rögzítjük azt. Na, mi van? Ez most ember legyen a talpán, aki összerakta.
1: És hétfőn pedig a múlt hét pénteket fogjuk felvenni.
0: Igen, ez fontos.
1: Körbe fogunk utazni az időben.
0: Jövő pénteken pedig majd egy best of válogatás lesz a két hét múlvai adásainkból. Találkozunk legközelebb hétfőn. Spoti, Insta, ezek vannak. Csá!

Ez volt már a Talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Hello mindenkinek, Epres Attila vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
6: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Fontos közlés a kormányfőtől az Árrés-Topról. Lakhatási válsághelyzet, forrong Spanyolország. Nincs idő lelkizni, hamarosan kezd a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az árréstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az árréstop megszüntetése. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
10: A sürgősségi ellátók számára hozzá a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
9: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-t játszottak Észak-Írországban. A sorozat negyedik meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
7: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Két egykori általános iskolai osztálytárs, Ben Sadler, a manchesteri pincér, és Josh Lowe, a bristoli kertész online hobbizenélésbe fogtak a lezárásos karanténos Covid korszakban. És poénból az Instagram profiljukon kinevezték magukat Nagy-Britannia legjobb zenekarának. Akkoriban egyáltalán nem lehetett koncertezni, stúdiózni is csak otthon, külön-külön tudtak, így állt össze a végül 2023-ban kiadott Crisps album anyaga. 2025-ben már 130 koncertet adtak, köztük a legzajosabb sikerült a Glastonbury Fesztiválon. Fellépéseik csúcspontja sokak szerint a Dog Dribble című dal, amely AC/DC-s, ZZ Topos gitárriffet csomagol indie popos hangzásba. Insta kiírásuk igazságtartalmát pedig a következő kép látják. Nyilván nem mi vagyunk Nagy-Britannia legjobb zenekara, de lehet, hogy egy kicsit mégis.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy dalszerzői team Janet Jackson épp aktuális albumára szánta a Toxic című számot, de kicsúsztak a határidőből. Megmutatta Kylie Minogue-nak, aki belehallgatott, kikapcsoltatta, és közölte, hogy köszöni, nem kéri. Britney Spears jóval pozitívabban állt hozzá. Felvette 2003-as In The Zone nagylemezére, és a 2000-es évek egyik legsikeresebb dance-pop felvétele lett belőle. Nem csak a listákon tarolt. Grammy-díj is járt érte. A Rolling Stone magazin pedig az évszázad pop dalának nevezte. Sokan sokféleképp feldolgozták. A Blue Beaters névre hallgató olasz csapat például a reggae irányába kalandozott vele 2014-ben. És hogy mit szólt utólag Kylie? Bölcset? Egyszerűen el kell fogadnom, ez a hal elúszott. Nyilatkozta az évszázad elszalasztott popdaláról az énekesnő.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amber Smith együttes, amely eredetileg nem a hasonló nevű pornószínésznőről kapta a nevét, a 90-es évekbeli fanzin zenekarból nőtte ki magát. A 2000-ben alakult magyar indie rock együttes az egyik legrégebben létező itthoni, ilyen stílust játszó zenekar. Az Amber Smith-t a budapesti indie zenei széna legaktívabb és egyben legtermékenyebb tagjaként tartják számon. New című albumukat Fonogram díjra is jelölték. Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában 2018-ban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája?
0: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és

0: Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Néhány év a Ladány Bene 27 csapatában, majd néhány év Izraelben alapozta meg Barca Gergő szaxofonos fejében a gondolatot, hogy egy világzenét játszó zenekart alapít társaival, alapmotívumként használva tradicionális magyar és balkáni dallamokat. Így 1999-ben jött létre a Besodrom zenekar. Nevének lovári cigány nyelven van egyértelmű jelentése. Üld meg az utat, mint ahogy a lovat szokás megülni. Azaz indulj el! A csapat a balkáni és a romániai cigány, illetve a közel-keleti tradicionális zenét ötvözi a magyar zenével, egyedi stílusban. A kezdetektől fogva koncerteznek külföldön, főleg Nyugat-Európában. Fennállásuk alatt már eljutottak olyan egzotikusnak tűnő helyekre, mint Mexikó vagy Ausztrália.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jukebox, zenegép, Wulitzer. A lemezjátszó automata pénzérme bedobása után a benne tárolt kislemezek közül lejátsza a kiválasztottat. Már Edison fonográfiát is felszerelték pénzbedobó nyílással, és az 1900-as évek elején több számból lehetett választani. Később nagyvállalatok, például a Wulitzer, tömegével helyeztek el Jukeboxnak nevezett lemezjátszókat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ben Carr producer, művész nevén Cartoons, a Covid-korszak közepette írt dalt az élelmiszerboltokról. A Groceries című szerzemény mögötti gondolat szerint, ha az ember elmegy bevásárolni valakinek, azzal az igazi szeretetet mutatja ki. Mire a szám 2022-ben megjelent, már más időket írtunk, így e jelentés többlet kissé elveszett. Az emberek szimplán egy hangulatos, retro soul felvételként tehették a kosarukba a bevásárlós dalt. Minden esetre, bármilyen érában elégedett mosolya nyugtázhatjuk, hogy a vendégénekes Nigel Hall főállásban a Lettuce, azaz Fejes Saláta nevű banda frontembere, hiszen a salátát mindig megtaláljuk az élelmiszerboltban is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhető bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
4: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, a köd és az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, megújulásra készülnek és tempót váltanak a tájházak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyors hajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi, mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek. Hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
6: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
5: Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
3: Jó estét mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor a 100 hold jelentkezik. Ez az a műsor, amelyben gyerekeknek és ifjúságnak szóló irodalommal foglalkozunk, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon magas színvonalú a kortárs magyar, és egyébként nem csak a magyar, hanem az európai, a nemzetközi gyerekirodalom. Úgyhogy ma egy konkrét kötettel fogunk foglalkozni. Az a címe ennek a kötetnek, hogy Ganda és Babita, mindjárt le fogjuk rántani a leplet erről a rejtélyről, hogy kik ők, Révész Szemesével és Herbst Lászlóval mindjárt kezdünk.
2: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
3: És ahogy mondtam, ma egy kötet a témánk, Ganda és Babita ennek a kötetnek a címe. Itt van velem Révész Szemese és Herbst László. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Ez egy olyan történet, hogy nem nagyon lehet spoilerezni, úgyhogy emesen mesélsz erről a történet, vagy szerinted ez egy spoileres történet?
4: Hát ez abszolút spoileres történet, mert hogy ez egy képes könyv, amit úgyse tudunk leírni itt a rádió hallgatóknak, csak a kíváncsiságot tudjuk felajzani. Úgyhogy attól, hogy a sztorit elmeséljük, szerintem a tizedét sem lepleztük le annak a gyönyörűségnek.
3: Ez így van. Ez így van, de a sztorit viszont meséljük el. Nem, szóval lehet ismerni a történetet, de nem vagyok benne biztos, hogy sokan ismerik a történetet.
4: Igen, ez egy ilyen több fedelű sztori, ami biztos, hogy abból ered, hogy én művészettörténész vagyok, és nekem már nagyon régen beakadt Dürer rinocérosza. Kérem szépen, akinek ez nincs meg, az gyorsan vegye elő a telefont és keressen rá,
3: nem,
4: hogy ez micsoda.
3: Mondjuk el, hogy mi ez, nem kell. Figyeljenek inkább.
4: Valószínűleg sokkal több ember ismeri magát a képet, és lehet, hogy nem tudja, hogy ez a Dürer rinocérosza. Tehát 1515-ben készült egy fametszet, aminek az 13-ban, 17-ben mutatja Laci, szerintem 15-ben.
3: Szerintem is 15 egyébként.
4: Jó, tehát készült egy fametszet egy rinocéroszról, aminek az alkotója Albrecht Dürer. Ez talán az egyik legismertebb, sokszorosított grafikája a reneszánsznak, és valószínű, hogy a sztori miatt, ami köré kerekedett, irtózatosan híres lett ez a kép. Egyrészt azért érdekes, mert megjelenik benne a reneszánsznak az a vágya, hogy a világ dolgait minél pontosabban ábrázolja, részletről részletre megfigyelje és leírja. Ugye ezúttal egy állatról, állat megjelenéséről van szó, szóval csak hogy ezt az állatot Dürer sosem látta igazából eredetiben. Itt kezdődnek a csavarok. És azóta annyira népszerű ez a rinocérosz sztori, hogy külön weboldala van a rinomániásoknak, mert hogy a történészek kiderítették ennek a különleges állatnak a sztoriát. Pontosan tudjuk, hogy Indiából indult, a Indiában székelő portugál gyarmatok vezetője kapta ajándékba az indiai szultántól, utána ezt tovább passzolt a diplomácia ajándéknak a portugál királynak, akit Manuel királynak hívnak, megér áthajóztatták ezt az állatot Lisszabonba, ott megérkezett, ott híre ment Európába, mert hogy Plinius óta nem járt rinocérosz orszarú magyarul Európába, tehát iszonyú nagy szenzáció volt, mert eddig egy ilyen képzeletbeli állatnak tartották, ami leginkább az egyszarvúra hasonlít, és utána ezt az állatot újra tovább passzolt a Manuel király, amikor megunta a pápának, és útközben a hajó elsüllyedt, és nyoma veszett a rinocérosznak. Viszont készült róla egy olyan rajzocska, ami eljut Dürerhez Nürnbergbe, és ennek alapján készíti ezt a lenyűgöző fametszetet, és ezt követően körülbelül 200 évig ilyennek képzelik a rinocéroszt, mert addig nem járt újabb
3: rinocérosz.
4: De
3: miért nem arról a készült, tehát a Dürer munkájának alapját képező mű ment ekkorát?
4: mert az a rajzocska, aminek alapján egy dolgozott, az egy nagyon naív kis tákolmány
3: aki,
4: volt.
3: Aki rajzolt, az látta.
4: Az látta, de nem tudta lerajzolni. Aha. Dürer viszont épp elég nagy művész volt ahhoz, hogy összerakva a fantáziájából és a tapasztalatából egy olyan nemes állat ideális képét formálja meg, ami kielégítette azt a képzetet, amit az emberek hordoztak magukban erről az egzotikus állatról. És a dolog azért érdekes, mert hogy tényleg eltelik több, mint 200 év, mire újra ez az állat megfordul Európába, és akkor kiderül, hogy igazából hogy néz ki, de addig mindenki ezt a képet utánoztat, egy kicsit a képek hatalmáról is szól, erről külön könyveket írtak, regényeket írtak. Lehet, hogy most nem tudtam elég érdekesen elmondani, de annyi fedele van ennek a sztorinak, amiből számomra körvonalazódott egy olyan mese is, ami a gyerekek számára is érdekes.
3: Tehát tulajdonképp az a történet, amit most meghallgattatok, kedves rádióhallgatók, ez a történet adja a gerincét annak a mesének, amelynek egyébként a főszereplője a rinocéroszon kívül például egy indiai kislány lesz.
4: Igen, mert én valahogy szerettem volna megeleveníteni. Engem művészettörténészként nagyon érdekel a képek vándorlása, meg a képek hatalma. De egyszer volt egy majdnem 5 órás utazásom Szófiából Burgászba, egyébként egy Silent Book kiállítást vittünk Burgászba, és a hosszú autóút alatt körvonalazódott előttem egy mese. Érdekes, hogy ezek a történetek néha teljesen váratlanul törnek elő az elmémben, és itt is ez történt, hogy egyszerre csak alakot és személyiséget kaptak ezek a szereplők, akik egyébként ilyen elvont művészettörténeti tények. És akkor, hogy röviden vázoljam a képeskönyvnek a sztoriát, amivel én ezt fölöltöztettem, kellett valaki, akin keresztül azonosulunk ezzel az állattal. Ő egy kislány, egy indiai kislány, aki egy fiktív szereplő, és az állatgondozónak a lánya, ugye a Babita nevet viseli ebben a mesében. Lehet, hogy ez egy kicsit...
3: És ezzel akkor ki is derült, hogy a Ganda, a Ganda, Rinocérosz, az a Babita, a kislány.
4: Igen. És tulajdonképpen ez a kislány az, akin keresztül bekapcsolódunk a Rinocérosz vándorlásába. És ami engem megérintett érzelmileg ebben a történetben, ennek a két szereplőnek a magányossága és az idegensége. Egy picit a Szépség és szörnyetek történet is benne van. Egy kicsit menekültek ők, akik kiszolgáltatottan a hatalmasoknak bejárják a félföld
3: golyót. Bocsánat csak, hogy ez a kislány mindenhol kívülálló. Tehát, hogy Indiában is kívülálló, mert ott a szultánnak az udvarában, szultán, ugye? Igen. A szultán udvarában dolgozik a papa, mint az állatokkal az állatokról gondoskodó ember, de ott az arisztokrácia lakik, ők nem arisztokraták. Akkor tovább megy a portugálok közé, ahol ugye indiai, tehát, hogy ő folyamatosan kívül áll.
4: Igen, engem aztán elkezdett ezt foglalkoztatni, hogy egy ilyen általam elképzelt 10 éves indiai kislány, akinek a elméjébe próbáltam belehelyezni magam, ez hogy is élhette meg ezt a nagy kalandot, ami egyrészt egy fantasztikus kaland, másrészt viszont egy kitettség is, egy sehova nem tartozás is, a hónapokon keresztül tartó hajóút, a pillanat, amikor meglátják...
3: 4 hónap, azt hiszem, a hajó.
4: Igen, amikor meglátják Lisszabon tornyait, és elkezdik mutogatni az ő barátját, akivel... Nem tudom, hogy össze lehet-e barátkozni egy rinoszérosszal, ez már a mese része valószínű, hogy...
3: Igen, oké, annál vadabb vadállat, bár a meséből az is kiderül, hogy nem igazán vad ez a rinocérosz, tehát meg akarják ütköztetni őt egy harci elefánttal, de valójában egy véletlen
4: ez
3: dönti el az ütközetet.
4: Ez viszont történeti tény.
3: Ezt ugye, olvastam,
4: az
3: igen,
4: egészben az volt az érdekes, és aztán mondjuk adjuk át a igen, szót igen. Majd a Lacinak. Tehát számomra történészként az volt az érdekes, hogy én azért próbáltam a történeti tények mentén fölépíteni ezt a sztorit, úgy, hogy közben megmaradjon az érzelmi telítettsége, és egyáltalán ne lógjon ki a lóláp, hogy itt valami erőltetett ismeretterjesztésről van
3: erre
4: szó.
3: Jó, visszatérünk, hogy mi is ez pontosan, de most tényleg azt gondolom, hogy Laci, hogy ez szerintem az egy fokozottan nehezített pálya, amikor tulajdonképpen egy Dürer rajzról, most nem arról szól a kötet, de hogy egy Dürer rajz adja, vagy egy falmetszet adja az alapját a történetnek, hogy akkor ilyenkor akinek képeket kell varázsolni ebbe a kötetbe, mit csinál? Tehát akkor Dürernek és az ő munkájának milyen szerepe van? Hogyan hat rád?
5: Hát ez egy elég fogos ravasz kérdés, mert megmondom őszintén, ezzel én nem foglalkoztam. Uh-huh. Tehát, hogy megkaptam nemesítő szöveget, akkor én ezt így olvasgattam jó sokáig, majdnem egy hónapig,
3: Egy jó napig olvastam?
5: Hát egy jó napig ültem rajta.
4: Ez egy rövid szöveg.
5: Ez egy rövid szöveg, rajta kb., hogy mi van. Nyilván közben csomó mindennek utána olvastam, ilyen történelmi tényeknek, amikre az egész épült. Tehát ugye portugál gyarmatbirodalom, az, hogy ebben az időszakban milyen viseletek vannak, milyen építészete van ennek az egésznek, milyen világképe van a 16. század elejé embernek. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
3: És milyen
5: dolog.
3: Vagy mire jutottál?
5: Hát igazából tehát ilyen nagyon-nagyon filozófiai mélységben nem mentem, de az, hogy a bizonyos nem mondható azt, hogy kasztok, hanem inkább társadalmi rétegek, azok viszonylag elkülönülten élnek egymástól, és hogy a világunk az ugye teljesen máshogy néz ki, mint a mai világunk, tehát Indiában, ahol a történet kezdődik, az egy szultánság, tehát ez egy muszlim állam, és egy muszlim állam létezett valóban Indiában a 16. században. És akkor ugye Goa, ami a 20. század emberének, a 20. század végi emberének egész más szinten volt érdekes, legalábbis az én generációnak a 90-es években, az egy portugál gyarmat, ugye, és akkor tulajdonképpen a világ akkor a gyarmatosítás is az új földrajzi felfedezések korában van, és hogy korábban nem volt annyira lehetséges az, hogy mondjuk Indiából valamit elhozzanak Európába, és ez talán az első között van ez az út, amikor ezt a bizonyos orszarvút ugye behajózzák Portugália vagy Lisszabonba, és van egy térkép a kötet elején, az előzék az egy térkép, és akkor azon végül is a léptékeket, hogy ez egy milyen távolság, tehát ma is hajóval ez egy hatalmas távolság, és egy sikeres hajóút, és akkoriban ugye a sikeres hajóút az nem volt feltétlenül 100%.
3: Hát kettőből egy sikerült egyébként, tehát a Rómába szállító út az már nem sikerült.
5: Az meg már...
3: Pedig az egyébként mennyivel rövidebb, érdekes.
5: Igen, a földközi tenger az egy egyszerűbb dolog lett volna, de az meg nem jött már ugye össze, tehát ugye nagyon
3: jó, de mindez, amit elolvastál erről a korról, ezekről a társadalmi jelenségekről, földrajz és a többi, hogy ezt aztán hogy fordítod át ugye abba, hogy nézzen ki?
5: Hát akkor visszamegyünk oda, hogy az alkotói folyamat, akkor így vége volt ennek az egy hónapos ilyen érlelődési szakasznak, akkor utána elkezdtem vázlatokat készíteni, tehát így régebben nem nagyon vázlatoltam, de mostanában egyrészt a kiadók is igénylik, másrésztről meg néha tényleg nem állt, és egy ilyen új dolognál szerintem teljes mértékig ott van, mert például a János Sánkari, ami a János Vitéznek a finn kiadása volt, ott nem voltak vázlatok túlzottan, ott tehát ez egy ismert mű, mindenki ismeri, én is ismerem már 6 éves korom óta, tehát ott nincsenek ilyen dolgok. Itt viszont szükség volt a vázlatra, mert hogy ennek a történetnek kell adni valamilyen ritmust a képekkel. Tehát ez a sok, kevés, sötét, világos, sok figura, kevés figura, és akkor még ezeknek...
3: Ez adja a ritmust.
5: Igen, tehát hogy ebből lesz egy ritmus benne, és akkor ezt nyilván, hogyha az ember készít egy vázlatot, akkor az látszódik, hogy akkor ennek milyen sarokpontjai vannak, és ez hogyan fog összességében kinézni. És a könyvnek az az érdekessége, hogy van benne egy behúzás, aminek a mérete más, mint a könyv mérete, mert hogy ez egy ilyen oltárhajtott dolog, amit így ki lehet nyitni. Tehát ugye az a helyzet, amikor ez a Portugáliában élő, de morvaszármazású fametsző, aki a béna rinocéros rajzolja, ezt meg lehet nézni egyébként valóban béna, tehát hogy inkább úgy néz ki, mintha valamilyen farsangi jelmez lenne, amit mondjuk lepellel letakartak, és akkor valamilyen szarvat tettek rá, tehát hogy nem egy tuti dolog, de ugyanakkor van egy nagyon érdekes bája nyilván ennek a dolognak. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor kapcsolunk át úgymond Nürnbergbe, mert hogy Nürnbergbe megkapja ezt a levelet Dürer, és akkor Dürer megnézi a rajzolt, és hát levonja belőle azt, hogy hát ő ennél jobbat tud, úgymond.
3: Alacsonyra tett a lécet.
5: És akkor itt ez egy azért is behúzás, mert egy teljesen más technikai megközelítése van. Vagy a könyv színes része az rizó technikával készült, még ez a belső kihajtható rész, ez pedig fametszett technikával készült.
3: Na, akkor ezt mindjárt elmondod, hogy mit jelent, mert tartanunk egy pici szünetet, de mindjárt folytatjuk, és elmondhatod, hogy ez mit jelent, mert ez nagyon érdekes, hogy milyen technikával készültek ezek a képek. Szóval még mindig a Ganda és Babitáról beszélgetünk Révész Emesével és Herbst Lászlóval, és a szünet után velük is folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
5: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar díjakkal és Kossuth díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
4: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület.

0: megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz Hold, Vejszer Alindával.
2: A Ganda és Babita című kötet az e heti témánk, és itt van velem Révész Szemese és Herbst László, és ott hagytuk abba az előbb, hogy máshogy készültek képek, kétféle technikával is.
3: Így van. Tehát a rizó technika így rádión keresztül nagyon nehéz elmesélni, csak támasztó pontokat lehet hozzá adni. Tehát a rizó az valami olyasmi, mintha a szitát és a stencil eljárást összekevernénk. Ugye a stencil eljárás az valami olyan módon működik, hogy van egy formánk, amivel az, ami ki van vágva, az ugye föl tudja venni a festéket, és a festék ott marad a papíron. A szitánál ez ugye úgy működik, hogy van egy emúzió, az emúzió, ahol éri az emúziót a fény, az ugye kimosódik, és akkor ott, remélem jól mondtam, és akkor ott a festék átmegy a szita szöveten, és akkor nyomot hagy a papíron. Most ez úgy néz ki, hogy a rizó esetében régen papír alapú volt, tehát rizspapír volt a hordozója ennek az emúziónak, és akkor most már műanyag alapvetően, de ez egy eredeti japán technológia, és akkor ez egy direkt színnyomásos technológia.
2: Japán technológia?
3: Igen, ezt a rizót a japánok találták ki valamikor az 50-es években, azért, hogy az éppen felfutó elektronikai cikkeik mellé gyorsan tudjanak nyomni használati utasítást egy színbe, de aztán a művészek is felfedezték, és hát rájöttek arra, hogy ez nagyon érdekes technika, mert hogy nem lehet két egyformát csinálni, és hogy viszonylag sok az olyan nyomat, amiben a véletlen
2: szerepe van.
3: Ez színben is jelentkezik, de nyomat élességben is jelentkezik, és mindenféle érdekes dolog.
2: És a másik bele. Technika?
3: A másik technika az ebben az esetben egy monokrom technika lett, de természetesen fametszetből is lehet színeset csinálni. A fametszet hivatalosan úgy néz ki, hogy van egy fa hordozónk, azt késekkel meg ki kell metszeni, és ami kimetsződik, az nem veszi fel a festéket, ami pedig marad síkban, az pedig felveszi a festéket. Most én nem álltam neki fát metszeni, az is tök jó lenne egyébként, hanem ez egy átfordított, modern megoldás lett. Maga a hordozó felület az lézerrel lett belevágva egy MDF labba, és akkor tulajdonképpen bele lett gravírozva.
2: Ugye az MDF lab az, amiből bútorokat csinálnak.
3: Igen,
2: például.
3: Valami olyasmi alapanyag, és akkor ebbe lett bele gravírozva a nyomóforma, és akkor a nyomási technika az viszont ugyanaz, mint
2: ami... De ez majdnem olyan, csak modernebben, tehát hogy nem bicskával vágod a fát, hanem lézerrel az MDF lapot.
3: Van egy rajzi alapja, és akkor utána az a rajzi alap.
2: Na jó, de azért ez csak választodott arra a kiinduló kérdésemre, hogy hogyan hatott rád Dürer.
3: Hát azt, hogy úgy gondoltam, hogy ha most már így kihúztad belőlem ezt a dolgot, hát hogy én is azt gondoltam, hogy ezt a bizonyos nürnbergi részt mondjuk fametszettel kell megoldani. Alapvetően csak ilyen mélységben nem gondoltam bele, hogy ez, úgyhogy rá vagyok vezetve erre szépen, akkor kisbököm, hogy igen, hát valószínűleg ez azért történt, de akkor ezt így megmondhatjuk, azt mondom. Azt gondolom.
2: Hogyha visszamegyünk a történetre, ez önmagában is egy nagyon izgalmas sztori. Rá irányítja a figyelmet egy korra, egy művészre, de közben van utózöngéje is, vagy szóval hatott is a későbbi művészetekre. Ez például nagyon izgalmas, hogy milyen hatása volt ennek a rinocirosz képnek, ennek a történetnek a képzőművészetre.
0: Hát mi ezen a részével nem nagyon foglalkozunk, inkább a kép születésének a hátterét vázoljuk föl, meg nem is ez a fontos, azt hiszem, a történetben, hanem ez az egész vándorlás, kivetettség, meg amiről az előbb beszéltetek, hogy a térkép, ez a világ kitágulásának az időszaka, hát ugye abszolút. 1500 körül vagyunk tulajdonképpen.
2: És ez
0: Leonardo,
2: a portugáloknak nagy időszaka volt, tehát igen, ők gyarmatosítottak
0: össze. Igen, tehát nem sokkal korábban indul neki Kolumbusz, tulajdonképpen a korábbi világképek teljesen átíródnak, és valami módon itt kultúrák összeütközése, vagy kontinensek összeütközése és találkozása történik ezekben az évtizedekben, és valami módon a mi történetünk is ezt képezi le. Igen, hatalmas utóhatása volt, de mi azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon akarunk foglalkozni, a mi történetünk ott ér véget, hogy ez a lány, a Babita felnőttként emlékszik vissza erre a nagy menetelés, erre a nagy utazásra, hiszen ez tulajdonképpen egy utazási regény is, hogyha úgy vesszük, és sejjen festéssel foglalkozik már ekkor, és tulajdonképpen ő is elkészíti a maga rinocéroszait, a maga gandáit, nyomja a kendőkre.
2: Jó, én csak azért tartom fontosnak, hogy például mondjuk megemlítsük, hogy Dali abban a kikötőben ugye csinált egy nagyon hasonló rinocérosz szobrot, mert hogy az, hogy egy ilyen utóélete van egy egyetlen műnek, az nagyon izgalmas.
0: Igen,
2: szerintem.
0: Egyébként mi is azért gondoljuk, hogy ez valami módon olyan az európai kultúrában ez a rinocérosz kép, mint amikor bedobsz egy tóba egy kavicsot. Tehát, hogy mindmáig folyamatosan visszhangzik, újra gondolják, mert az én értelmezésem szerint ez a kép valahogy arról szól, hogy képekkel le tudjuk-e írni a valóságunkat. És hogyha a képek csalnak, akkor milyen párhuzamos valóságképeink alakulnak ki. De ezek felnőttek filozofikus kérdései.
2: De engem az is foglalkoztat, hogy oké, tehát Dürernek volt egy képe arról, hogy hogy néz ki egy rinocérosz, mivel kevesen láttak rinocéroszt, elhitték Dürernek, hogy így néz ki. Aztán viszont megjelentek rinocéroszok Európában, mások is elkezdhettek látni. Dürer képe bizonyos értelemben nem ment át az objektivitás, vagy a dokumentációnak a szűrőjén, azon biztosan nem, hogy tulajdonképpen miért nem tűnt el azon a
0: azért,
2: ponton?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, azért, mert Dürer egy piszkosul jó grafikus volt.
2: Jó, nyilván sejtettem, hogy
0: sikerült egy olyan képet csinálnia, ami ikonikus módon egy fenséges állatképét ábrázolja. Valami olyan erőt és nemességet hordozó állatot fejez ki, ami valami módon a kollektív tudatunkba vésődött, annak ellenére, hogy a 18. század végén ezeket átírják az új tapasztalások. És elkezd működni a fametszet, mert ez fontos elmondanunk, hogy ugye a Dürernek egyrészt fönnmaradt egy tollrajza is, az eredeti tollrajz, és akkor annak alapján egy fametszetet készítenek, és ez az, ami szétspriccel Európába. Tehát ezért fontos az, hogy a Laci ezt találta ki, hogy ezt azt a fejezetét a sztorinak, ami Nürnberghez kapcsolódik, azt fametszetben mutassa.
2: De
0: bocsán,
2: azért, mert a tollrajz ezt nyilván akkor valahogy reprodukálni kéne, nem volt fénymásoló, vagy nem lehetett reprodukálni, ellenben a fametszetet még akkor is, ha kétszer nem ugyanaz, igen, nagyjából az a fénymásoló, tehát ez a gutember.
3: Lesz, de a rizónál vannak gondok.
0: Hát a fametszet sem ugyanaz.
2: Lesz. Hát a fametszet ugyanaz.
3: De a fametszetnél nincs akkora
2: differencia
3: két print között, mint egy rizónál. A fametszetnél az tehát egy jó szakember, már pedig a Józsi, akinek előre is, mondjuk utólag is köszönöm még egyszer, hogy segített ebben a dologba. Szili Józsiról van szó, ő a műhely vezetőnk az egyetemen, és hát ő egy nagyon jó szakember, és hát én szerintem tökéletes nyomatokat hozott ebbe, tehát nem volt ilyen
2: de
3: probléma.
2: De ez a kor nyomtatója.
0: Ezt hadd mondjam el, hogy...
3: Ez a kor nyomtatója, igen. Ez olyasmi.
0: Igen, az mind a kettő magas nyomású technika, csak az egyik egy 21. századi átfordítás, a másik meg az eredeti. És sokféle kultúrtörténeti vetülete van ennek a sztorinak, benne van a gyarmatosítás, benne vannak a nagy földrajzi felfedezések, és benne van a művészi grafika születése is. Uh-huh. Pont a napokba zárt be a Szépművészeti Múzeum apokalipszis grafikai kiállítása, aminek a középpontjában Dürer apokalipszis sorozata állt. Ez az a kor, amikor megszületik a művészi értelemben vett grafika, és tulajdonképpen Dürer az elsősorban, aki olyan szinten tud fametszetet készíteni, hogy az minden korábbi próbálkozást felüli.
2: De hát tulajdonképpen akkor itt születik meg, hogy már nem a funkciója miatt lesz valami szétspriccelő, hanem a művészi értéke
0: mind
2: miatt.
0: A kettő. Tehát, hogy ez egy sajtókép volt tulajdonképpen. Ugye az, amiről beszélünk, ez megint egy nagyon érdekes kérdés, a képi kommunikáció új szintje, hiszen a grafikai sokszorosítás technikájával Európában lehetővé vált az, hogy képi információkat minden korábbinél nagyobb tömeg párhuzamosan ismerjen, fogadjon be. És ez a 15. századra tehető ennek a technikának az európai elterjedése. És ez ugye azt jelenti, hogy legyen az egy természeti katasztrófa, egy csatakép, vagy egy vallási ábrázolás több ezer példányban párhuzamosan jut el.
2: Hát ez teljesen a Gutenberg galaxis története.
3: Pontosan, tehát pont
0: Gutenberg
3: ezt akartam
0: párhuzamosan
3: mondani, hogy Gutenberg ugye 1400-as években találja fel az úgynevezett nyomtatást, ólombetűk kell való nyomtatást, és akkor mellette a fametszet, és hát mondjuk a kódexek, vagy bármilyen más később nyomott dolog, és úgy néz ki, hogy mivel a betű nyomtatás is egy magas nyomtatás, és a fametszet is egy magas nyomtatás, tehát fametszettel kerülnek bele az ábrák, és
2: tehát alkalmazzák is.
3: Így van,
2: igen.
3: És akkor
0: tehát ez csak az internet felfedezéséhez
3: működik. És akkor ugye ez még egy másik érdekes dolog is kapcsolódik ehhez, ugye ez a reformáció, mert hogy ennek a két dolognak a reformációban is óriási szerepe volt, mert hogy amikor a na tessék, most jön az, hogy
2: Luther
3: a kiáltványát kiszögezte a templomba, a templom ajtóra, akkor ugye előtte Gutenberg búcsújáró cédulákat gyárt különböző embereknek a megbízására, és ugye ezek a búcsújáró cédulák úgy működnek, hogyha megveszek egy ilyen búcsújáró cédulát, akkor én vezekeltem, és akkor felmentést kapok minden alól, és akkor elég nagy keletje volt ezeknek a búcsújáró céduláknak, és ez egy hatalmas nagy üzlet volt szerte Európában.
2: Meg a reformációnak is egy
3: hatalmas. Hát a Luther ez pont erre, ez volt az egyik dolog, ami ellen ugye föllépett. És, tehát így nagyon érdekes módon összekapcsolódnak dolgok. És egy valami még bennem maradt így a rinocéroszról, hogy néz ki Dürer rinocérosza. Uh-huh. Hát hogyha ma ezt le akarom fordítani valakinek, akkor ez úgy néz ki, mintha valamilyen fantasy regényből jött volna elő.
2: Hát tehát ilyen páncél van
3: igen,
2: rajta,
3: igen, egy csomó olyan attribútum, ami mondjuk akár a Gyűrűk urában, vagy akár egy csomó más ilyen helyen megjelent, tehát valahogy így mindig megtalálja a kor ezt a fajta
2: de
3: világot.
2: Mondjuk te törekedtél arra, hogy az illusztrációkban valahogy újra előállítsd, vagy legalább vonalait? Tehát, hogy emlékeztessen a rinocéroszod a Dürer rinocéroszára?
3: Nem, abszolút nem. Tehát ez egy önálló történet, alapvetően egy kislányról szól, meg egy rinocéroszról, az ő barátságukról.
2: De nem akartad, hogy ahogy nézem a könyvet, akkor a rinocéroszról nekem beugorjon az a rinocérosz.
3: Tehát, ez egy kamaradarab ilyen szempontból, hogy a két lénynek a kapcsolata egyre szorosabb kapcsolata, aztán a végén ugye az elengedés, és aztán néhány évtizeddel később meg a visszaemlékezés erre a
2: vége,
3: dologra.
2: De a vége az arra utal, amikor a kislány már felnőttként tulajdonképpen előállítja sejemfestőként a maga rinocéroszait, ez mégiscsak arra utal, hogy a hatása, nem? Tehát, hogy hogyan terjed tovább ez a hatás,
0: hát igen,
2: hogyan gyűrűzik.
0: Ennek a traumának is, ennek a nagy barátságnak az emlékét, ő ott hordozza magába, meg addigra ő, ez egy ilyen ikonikus szereplő lesz szélesebb körbe is, nem csak a számára, tehát egy eladható termék is, hogyha így tetszik. Mert hogy ez egy különleges metamorfózis, hogy ebből a szövegből, amit én létrehoztam, és amit nem tartok szép irodalmi igényű szövegnek, hogyan lesz képes könyv. Azt gondolom, hogy ez a műfaj a maga pompájában tulajdonképpen csak az elmúlt években bontakozik ki itthon.
2: Igen,
0: és most
2: biztos.
0: Ne a kisgyerekeknek szóló képeskönyvekre gondoljunk, hanem képzőművészeti igényű alkotásokra. Több kiadó is nagyon sok energiát tesz abba, hogy a közönség elfogadja, megszeresse és igényelje ezt a műfajt. Na és azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, mert szerintem az egyik első próbálkozók között vagyok, aki képes könyvet ír. Mert hogy is ír az ember képes könyvet? Ugye ez nem az első ilyen, tulajdonképpen már volt két hasonló próbálkozásom, mert hogy én tulajdonképpen a forgatókönyvet írom meg. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy szegény illusztrátorok, azok nem egy-két oldalas szöveget kapnak, hanem egyes képekre lebontott szöveget.
2: Hát én ennek nagyon örülök.
0: Igen, de tudomásom szerint azért ilyen eddig még nem nagyon volt itthon. Ugye ebben benne van az én művészettörténeti műveltségem is, vagy tapasztalásom, meg az, hogy gyerekkönyv illusztrációval foglalkozom, tehát elég sok példát látok magamban ahhoz, hogy nagyjából tudjam, hogy hogy kell egy képes sztorit, egy képekben elmesélt sztorit fölépíteni. És ez azért fontos, mert én egy olyan forgatókönyvet készítek, ahol a 3-4 soros szövegek fölött, ott nagyjából le van írva, hogy körülbelül mit képzelek el a képben. Uh-huh. Tehát, hogy itt vándorolnak, itt hajóbaleset van, itt megérkeznek Lisszabonba.
2: Szóval te képből gondolkozol.
0: Igen. Na most ez azért tartom fontosnak elmondani, mert mi az Lacival rettenetesen sokat harcoltunk ez ügyben. Az én fejemben ugyanis valami hiába, de mégiscsak volt valamiféle képsorozat, hogy körülbelül milyen dinamikát képzelek el az egésznek, milyen forgatókönyvet, milyen dramaturgiát képzelek el. Ő viszont egy fantasztikus autonóm művész, akinek szintén megvolt a saját elképzelése, és csodálatos az, hogy függetlenedni tudott ettől a nagyon erős képi hatástól, ami Dürer rinocérosz. Létre tudott hozni egy saját művészi alkotást, aminek van egy nagyon erős saját kisugárzása, és azt gondolom, hogy tényleg képzőművészeti igényű képsorozat jött létre, és ami még nagyon fontos, hogy úgy hozta létre ezt a saját világot, hogy mégis kapcsolódik az egésznek a hangulatához, mert ez egy nagyon archaikus, egy nagyon emelkedett, egy nagyon kötődik ahhoz a korhoz, ahhoz a kultúrához, amiben született.
2: Ugye, még beszélünk egy picit a ti konfliktusotokról, mert az mindig a legizgalmasabb.
0: Nem volt konfliktus.
2: Ez. Azok tudják, akik a Spotify-on is követnek minket, a rádió hallgatókat pedig arra kérjük, hogy maradjatok még, mert mindjárt lesz könyvajánló is.
1: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
2: És akkor, ahogy ez lenni szokott itt a műsor vége, és arra kérem a résztvevőinket, hogy ajánljanak, Herbst László kezdje.
3: Ajánlanám Dániel András frissen megjelent könyvét, amelynek a címe Professzor Porc bámulatos képességei.
2: Mert tele van képpel, egyrészt és kevés szöveggel.
3: Egyrészt tele van képpel, és kevés szöveggel, másrésztről pedig az Andrásra jellemző fergetekes, humoros és érdekesen groteszk és vidám figurák alkotják a teljes könyvet.
2: Egyébként készítettünk is erről egy műsort a Friss Tinta sorozatunkban, ami a Telexen látható. Emese?
0: Az én ajánlatom sokkal szomorúbb. Szegedi Katalinnak a Mintha tegnap könyvére szeretném fölhívni a figyelmet, ami egy klasszikus képes könyv, amennyiben elsősorban a képekkel ragad meg és viszi tovább a történetet. Nagyon kevés szöveg van benne, és egy nagyon kemény témáról szól, a demenciáról, olyan erővel, hogy én többekről tudok, akik átlapozva, átolvasva a könyvet, elsírták magukat. Ez egy nagyon megélt és nagyon letisztult könyv, és még egy különleges képessége van, hogy azt gondolom, hogy ha a betegség környezetében levő gyerekek érintett gyerekekre gondolunk, nekik is segíthet a feldolgozásba, de mint minden jó képes könyv, a felnőtteket is megcélozza. Tehát ez egy olyan könyv, ami a felnőtteket is megríghatja, a gyerekeket is elgondolkoztatja, és talán egy picit segít könnyebben viselni ezt a nehéz terhet, mindemellett rajzilag egy kiemelkedő alkotása az elmúlt éveknek.
2: Minden szavaddal egyetértek, a Friss Tintában erről is beszélgettünk már, úgyhogy ott is keressétek,
0: mutattunk
2: is képeket. Nem beszéltünk össze, de ettől még ez történt, mert noha ez egy pici kötet, kis alakú és vékony is, de olyan fajsúlyos, hogy letépi az asztalt szerintem. Úgyhogy ez tényleg egy óriási kötet. Köszönöm, hogy ajánlottatok, meg azt is, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük a lehetőséget.
2: És a hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Még egyszer elmondom, hogy a Ganda és Babita című könyvről beszélgettünk a mai műsorban, szerintem sok aspektusból, úgyhogy nagyon is érdemes utána néznetek ennek a csodálatos kötetnek. És egy hét múlva újra találkozunk, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánok és jó olvasást. Sziasztok!
1: Rádió Café. Van barátod.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
3: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
5: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél, ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
4: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már 3-szor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Laíz Brazíliában született, Németországban alkotó rapper. A hip-hopot afrobittel, jazzzel és szülőhazája Tropicália muzsikájával szereti fűszerezni. Kísérő zenekarként funkcionáló kollektívájában, a The New Love Experience-ben kubai, perui, kolumbiai, algériai, gánai, elefántcsontparti, madagaszkári és ausztrál tagok is megfordulnak. Szeszegúra című 2025-ös kislemezük Georgie Ben 78-as szerzeményének, a Sauvio Vergine-nek átirata. Amíg az eredeti dal környezetvédelmi témájú, addig az új verzió a pénzről szól, amelynek nem szabad korrupt kezekbe kerülnie, inkább a rászorulókat és a kultúrát kell támogatni belőle. Laízék értelmezésében így egész mást jelent Bane művének sora, Isten óvja a zöldet, amelyet az emberek elpusztítanak, hogy szürkét építhessenek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: CeeLo Green korábbi kísérőzenésze és Lenny Kravitz egykori előzenekara számára a határ a csillagos ég. Ezt jobb, ha szó szerint értjük. Ugyanis Curtis Harding 2025-ös negyedik albumának főhőse egy astronauta. A Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kirk című konceptlemez cselekménye szerint a kapitányt felfedező útra lőtték ki a világűrbe, ahol azonban csak szerelmére tud gondolni, akinek iránymutatását borzasztóan hiányolja az űr jéghideg csendjében. Még szerencse, hogy a The Power szólos diszkóritmusai a kozmosz legtávolabbi pontjait is felforrósítják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kiközösít a kamu közegem, énekel negyedikes élményekről Lori a kisasszonydal szövegében, ahol azt is részletezi, hogy testsúlya és túl rövid haja miatt nem nézik kisasszonynak. Itt nem csupán a költőjén szólalt meg. A dalszerző énekesnő szerint a sorok emlékeinek mozaikjaiból álltak össze. A 21-es kikeltetőn felbukkant előadó művész azóta a Colorado-n, a Fishing on Orphan és a Szigeten is koncertezett. Az első magyar Spotify Equal Global nagykövetként pedig már a New Yorki Times Square óriás kivetítőjén is szerepelt. Hajrá, Lori! Így szép utólag revansot venni a kiközösítő osztálytársakon!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
3: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Munkanélküli zenészeknek tartott, államilag finanszírozott kurzuson ismerkedtek meg egymással a glasgowi Bellent Sebastian tagjai, és lehetőséget kaptak rá, hogy vizsgamunkaként rögzítsenek egy albumot. Ennek kapcsán verbuválódott össze az ideiglenesnek tűnő társaság még 1994-ben. Mégis együtt maradtak, és több évtizedes töretlen pályafutással büszkélkedhetnek. Nevüket egy gyerekeknek szóló kutyás sorozatból kölcsönözték. A legnagyobb sikerüket azonban egy békás indie pop sláger hozta meg nekik. A 2006-os Funny Little Frog kedves sorainak tanú bizonysága szerint Skóciában nem gombóc, hanem béka van az ember torkában, amikor nem meri megszólítani a titokban imádott szemét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dan Kroll angol indie popban és folktronikában utazó dalszerző énekes, Facebook oldala szerint emellett szociális gondozó, dajka, podcast készítő és karácsonyfárus is. Zenei tanulmányait a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolában végezte. Évfolyamában ő volt a 8 szerencsés egyike, akinek az ex-Beatle személyes, 4 szem közti mesterkurzust tartott. Az életre szóló leckét Kroll dalban is megörökítette, és volt elég mersze hozzá, hogy a Yesterday címet adja neki. Szerzeményeit gémerek is jól ismerhetik. A Compliment Your Soul a FIFA 14-ben, a From Nowhere a GTA 5-ben csendült fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Eredetileg zenekarként indult a White Town, de Jyoti Mishrát egy éven belül az összes többi tag magára hagyta. Így ő egy személyes projektként folytatta. Később Your Woman című dalára felfigyelt az EMI, és angol listavezető lett belőle 97-ben. De Mishra egy éven belül összekülönbözött a kiadóval, és a sikerek nem folytatódtak. Bizonyára nem könnyű vele dolgozni, de a brit-indiai zenész mindenképpen őszinte. Középszerű énekes, szörnyű gitáros, egész jó billentyűs, nem lenyűgöző, de jó producer vagyok. És örülök neki, hogy egy slágeres csoda lehetek. Jobb, mintha nulla slágeres csoda lennék. Nyilatkoztam Mishra. Az egyetlen sláger trombita hangmintája mellesleg egy My Woman című 1932-es felvételből származik, amelynek egyik szerzője Bing Crosby volt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: te mesélj!
1: Jó van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Stay tonight, falling in love again. Are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Magyarországon akkor ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of-adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senkinek.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: küldetése.
1: Peller Marian vagyok, a Virtuózok alapítója. Hallgassatok a kedvenc rádióadómat, a Rádió Cafét, mert van barátod.

morája. Kapacitásá, hogy képest elég nagy a szája. Csávód inkább Dom Pepe, mint Perignon, nem mindegy. Tapasztaltam többször már, hogy nálatok ez így megy. Hirtelen mindenki bölcsebb lett.

0: fucking scientist, bro. Never seen that like it.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: My name's David Bowie.
5: Do you feel isolated?
4: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: 2003, Szenajapi. Jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz. MD Uzi a 5-ös zárka. Aha. Zságer Fater.